Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az izgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Mi atyánk,
2: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden nap

Atyaköccse Jézus, Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Hiszek egy Istenben,

0: mi urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pancius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászáll a poklokra, harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Úrunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Faustina nővér, könyörögj érettünk.
1: Uram, hallgass meg a mi könyörgéseinket,
0: és a mi kiáltásaink jussanak elődbe.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
6: Mária Rádió.

0: Ave Maria.
1: Imádkozzuk együtt a szeretett lángrózsa fűzérét.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót a nagyváradi stúdióból. Meghívjuk önöket, hogy imádkozzák velünk a szeretett lángrózsa fűzérét és a litániát. Imáinkat felajánljuk szentatyánkért, püspökeinkért, szerzetes nőkért, kispapokért, jó papi hivatásokért, családjainkért, az ifjúságért, gyermekeinkért, a betegekért, orvosokért, ápolókért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, a bűnösök megtéréséért, a tanárokért, a Mária Rádió munkatársakért, hallgatókért, és minden kedves testvérünk szívében megfogalmazódott szándékáért. Jöjj, Szentlélek, Úristen, töltsd be lelkemet a te lelkeddel, járja át lelkemet a te kegyelmed és annak hét ajándéka.
3: Tedd lelkemet befogadóvá a szeretetlen kegyelme iránt, amely Szűz Mária legszeretete méltóbb ajándéka. Segíts, hogy szívünk vágyakozása egyesüljön Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretetének lángolásával. Segíts, hogy szívünk megteljen azzal a szeretettel, amely Szűz Mária szeplőtelen szívét átjárta és betöltötte. Jöjj, Szentlélek, újítsd meg és erősítsd meg az én szívem szeretetét, hogy Szűz Mária szeplőtelen szívének szeretet lángja lobogjon benne most és mindörökké. Amen.
2: Isteni megváltónk öt sebe tiszteletére ötször vetünk egymás után keresztet mélységes áhítattal. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
4: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
4: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
4: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
4: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
4: Amen.
2: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
5: Könyörög életünkig, hozzád menekülünk. Istenem, hiszek te benned, mert végtelenül jó vagy. Istenem, remélek te benned, mert végtelenül irgalmas vagy. Istenem, szeretlek téged, mert mindennél szeretetre méltó vagy.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
5: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Árasz szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre és a tisztító tűzben szenvedő lelkekre. Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
5: Könyörög érettünk, kik hozzád menekülünk.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
5: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
5: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
5: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
5: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
5: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
5: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
5: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
5: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
5: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
5: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre és a tisztító tűzben szenvedő lelkekre, most és halálunk óráján. Amen.
5: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
2: Könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
5: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Áras szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre és a tisztító tűzben szenvedő lelkekre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
5: Könyörög érettünk, kik hozzád menekülünk.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
5: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
5: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
5: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
5: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
5: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
5: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
5: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
5: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
5: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
5: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre és a tisztító tűzben szenvedő lelkekre, most és halálunk óráján, amen.
5: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szívem.
2: Könyörög érettünk, kik hozzád menekülünk.
5: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Áros szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre és a tisztító tűzben szenvedő lelkekre, most és halálunk óráján, amen.
2: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
5: Könyörög érettünk, kik hozzád menekülünk.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
5: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
5: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
5: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
5: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
5: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
5: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
5: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
5: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
5: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
5: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre és a tisztító tűzben szenvedő lelkekre, most és halálunk óráján, amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
5: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
5: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
5: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
2: Uram, irgalmaz nekünk.
5: Uram, irgalmaz nekünk.
2: Krisztus, kegyelmez nekünk.
5: Krisztus, kegyelmez nekünk.
2: Uram, irgalmaz nekünk.
5: Uram, irgalmaz nekünk.
2: Krisztus, hallgass minket.
5: Krisztus, hallgass minket.
2: Mennyei Atya Isten,
5: irgalmaz nekünk.
2: Megváltó Fiú Isten,
5: irgalmaz nekünk.
2: Szentlélek Úr Isten,
5: irgalmaz nekünk.
2: Szent Háromság Egy Isten,
5: irgalmaz nekünk.
2: Üdvözlégy Mária, kinek szeplőtelen szívében az Isten és ember szeretet szüntelenül lángol. Hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja áthassa lelkünket.
5: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy tökéletes Isten szeretetre késztesse szívünket.
5: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy őszinte ember szeretetre gyújtsa szívünket.
5: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja legyen a családok meleget árasztó fényforrása.
5: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy ezen fényforrásnál a családok megszentelődjenek.
5: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy anyai szíved szeretett lángja a kisgyermekek lelkét is átjárja.
5: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szívének fénye utat mutasson nekünk.
5: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy a szeretett láng által megvilágított úton járjunk.
5: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szíved szeretett lángjánál felismerjük életünk értelmét.
5: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szíved szeretett lángja ki égesse lelkünkből a bűnök és a hibák csiráit.
5: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szeretett lángod felszítsa jóra való törekvéseinket.
5: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretett lángját közvetítsük testvéreinkhez.
5: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretett lángja bevilágítson a sötét lelkekbe.
5: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretett lángja a fagyos lelkeket buzgóságra serkentse.
5: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szívének szeretett lángjától a kőszívek is meglágyuljanak.
5: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szívének szeretett lángja felrázza a közömbösöket.
5: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szívének szeretett lángja felgyújtsa az apostoli lelkeket.
5: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szívéből feltörő szeretett láng minden emberhez eljusson.
5: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretett lángja gyújtsa Isten szeretetre lelkünket.
5: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szívének szeretett lángja oltsa ki a gyűlölet tüzét.
5: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szűzanyánk szeretett lángja világosítsa meg minden nép vezetőinek értelmét.
5: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szívéből kapott szeretett lángot életünk végéig őrizzük.
5: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy a szeretett láng szelid fényénél haladjunk az ég felé.
5: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretett lángja világosítson nekünk a halál óráján.
5: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy a szívéből áradó szeretett láng szüntelenül lobogjon bennünk.
5: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy a szeplőtelen szív szeretett lángja mielőbb beragyogja az egész világot.
5: Add meg, Urunk Istenünk,
3: Szent József, te szállást kerestél a szűzanyának Betlehemben, segíts nekünk is szállást keresni szeretett lángjának az emberi szívekben.
2: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
5: kegyelmez nekünk.
2: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
5: hallgass meg minket.
2: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
5: irgalmaz nekünk.
2: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
5: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk.
3: Szentlélek, Úristen, tekints szereted jegyesedre a mi szeplőtelen szívű édesanyánkra, aki végig kísérte Szent Fiát megváltó szenvedésében, és bennünket most is erősít földi küzdelmeinkben. Add meg, hogy szeplőtelen szívének isteni lelked által szított szeretett lángja beragyogja az egész világot, oltsa ki a gyűlölet tüzét az egész földön, hogy Jézus a béke fejedelme legyen szeretete szentségében, oltáraink trónján, minden szív boldogító királya és központja, aki veled él és uralkodik az Atyával egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen.
2: A szűzanya azt mondta, az én szívem szeretett lángja maga Jézus Krisztus. Kérjük a kegyelmet, hogy állandóan Jézussal egyesült életet élhessünk.
3: Uram, add, hogy lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensünk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csendességre, szemünk egymásba nézzen, és tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön, irgalomért az örök Atyához.

0: Imádkozzunk a Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretett lángjának kiáradásáért. Boldogságos Szűz Mária, drága mennyei édesanyánk, te annyira szeretted Istent és bennünket, gyermekeidet, hogy egyszülött isteni fiadat, Jézust a kereszten függve, a mennyei atya kiengesztelésére, és a mi megváltásunkért felajánlottad, hogy aki benne hisz, el ne kárhozzék, hanem örök élete legyen. Gyermeki bizalommal kérünk, hogy szeplőtelen szívednek, a Szentlélektől szított szeretett lángjával, gyújtsd tökéletes Isten és ember szeretett tüzére a mi gyarló szívünket, hogy veled együtt, egy szívvel, lélekkel szüntelenül szeressük Istent és fele barátainkat. Segíts, hogy ezt a szeretett lángot tovább adhassuk minden jó akaratú testvérünknek, s így a szeretett tüze oltsa a gyűlölet tüzét az egész földön, s Jézus a béke fejedelme legyen szeretete szentségében, oltáraink trónján, minden szív boldogító királya és központja. Amen. Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket és családjaitokat a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, Illés Izabella vagyok, és mai műsorunkban az Élet Kenyere közösségben Veronikával fogok beszélgetni, és a mai témánk mi lesz, Veronika?
1: Az egyedülállók közösségi élete.
0: És ez azért is fontos, mert pont beszélgettünk Veronikával arról a műsor elején, hogy mennyire figyelünk a családokra, szerzetesekre, papságra, de szegény egyedülállók gyakran kimaradnak az élet különböző területein. Mai műsorunkban róluk beszéljünk.
1: Közösségünkről volt ugye szó, hogy célunk az, hogy Isten népét megjelenítsük, és mindenkinek helyet adjunk ebben a népben, akár csak az egyház, csak ugye ez kicsiben, mint közösség is próbáljuk megélni, anélkül, hogy szétválasztanánk az életállapotokat. Előző műsorokban volt szó a családokról, házaspárokról, volt szó a szegényekről, akik szintén velünk élnek, a gyermekekről, akiket szolgálunk, és van egy nagy kategória még mellettük, az egyedülállóknak a kategóriája, és ezen belül is hát többféle forma létezik a közösségünkben. Ott vannak először is azok, akik fiatalok, vagy már kevésbé fiatalok, de még keresik a hivatásukat. Még nem ismerték föl azt, hogy mi az az életállapot, amiben ők a leginkább kiteljesedhetnének, amiben a legboldogabbak lehetnének Isten hívását követve, ugye ők a hivatás keresők. Még nem döntötték el, lehet, hogy megházasodnak majd, de lehet, hogy megszentelt életet választanak, vagy papságot. Őnekik is van helyük a közösségben. Azután vannak azok az egyedülállók, akik a szívük rejtekében egészen Istennek szentelik magukat, de ezt nem verik nagy dobra, vagy nincsen nagy ünnepélyes szüzességi fogadalmuk, hanem egyszerűen szeretnének rejtettek maradni. Olyanok lenni, mint bárki más, hogy ezáltal is közelebb kerülhessenek azokhoz, akikhez az Úr minket küld. Ugyanis olykor a habitus, a reverenda az lehet akár elválasztó is. Lehet, hogy másként viszonyulunk azokhoz, akik habitusban vannak, ugye szerzetesi ruhában, vagy papi ruhában, és ezek az emberek, akik így habitus nélkül életet választják, ők szeretnének nem kilógni, hogy egészen elmehessenek azokhoz, akiknek esetleg az egyházzal rossz tapasztalatuk van, és ezért félelem vagy más érzelem van bennük, hogyha habitust látnak. Azután van egy nagyon fájdalmas életállapot, vagy élethelyzet, ezt tapasztaljuk a mai világban, azok, akik házasságot kötöttek, de valamiért nem működött ez a házasság, és nem tudják az együttélést folytatni. Az egyház törvényei szerint ők élhetnek külön. Életállapotuk rendben van, szentségekhez is járulhatnak, de valamiért a házas élet nem megy tovább. Tehát ők azok a külön élők, akik szintén egyedülállóknak számítanak a közösségben, amennyiben gyermekeik még vannak, akiket nevel, vagy akit nevel, úgy ők azt az életformát élik, amit a családok. Ha már a gyermeke felnőtt, akkor viszont egyedülállóként köteleződhetnek el. Aztán van egy olyan élethelyzet, ami az ősegyházban nagyon nagy megbecsültségnek örvendett, olyannyira, hogy rendnek hívták, akár csak a papi rendet, vagy a szüzek rendjét, ők az özvegyek. Nagyon fájdalmas életállapot az is, talán amikor elveszítjük a házastársunkat, akivel egész életünket leéltük, és ott maradunk egyedül, és ők azok, akik az ősegyházban sokszor egészen a másiknak, a közösség elesett tagjainak szentelték magukat. És végül vannak azok, akik a többiek, így hívja őket az életkönyv, akik egyszerűen egyedül maradtak, nem választották ezt az életállapotot, nem éreznek elhívást arra, hogy Istennek szenteljék az életüket a szerzetesi fogadalmakkal, hanem egyszerűen az élet úgy hozta, hogy ők ebben az életállapotban maradnak. Ez is nagyon gyakori, úgy gondolom, a társadalmunkban és egyházunkban. És ők is meghívást kapnak arra, hogy ehhez a néphez tartozzanak, fogadalmat is tesznek, szegénységre és az engedelmességre, ugyanúgy, ahogy a házaspárok is egyébként a közösségben. Ugye az Isten országáért vállalt szüzesség viszont csak a megszentelt életűeknek és a papoknak van.
0: Veronika, a te életedben hogyan történt ez a döntés? Egyedülálló vagy, de talán mégsem.
1: Igen, hát ez egy izgalmas út, amit én bejártam. Kamaszként ismertem fel Istennek a hívását egy eukarisztikus élményben, és hát utána voltak ilyen mézesetek, úgy mondanám, amikor, tehát a megtérésem az egy értelmi döntés volt, tehát egy értelmi fölismerés, hogy Isten létezik, és Isten engem is meghív, rám is számít. Azután néhány hónapra rá volt egy ilyen érzelmi megérintettség is, Szentlélekkel való találkozás, talán bár akkor ezt még így nem tudtam megfogalmazni. Ekkor voltam 14-15 éves, tehát ez, azt mondanám, hogy mint a szerelem olyan volt, ilyen szerelem első látásra, és akkor én ott eldöntöttem, hogy én szeretnék mindent odaadni ennek az Istennek, aki értem eljött, aki értem szentelte az életét, aki emberré lett, és értem meghalt, és meghívott most, hogy éljek a feltámadásnak az örömében. Tehát mindent oda akartam neki szentelni, az egész életemet, és hát ennek mi az útja? Szerzetesség. Tehát elkezdtem látogatni szerzetes rendeket, ez még Magyarországon volt, de valahogy egyik se stimmelt, tehát sehol nem éreztem otthon magamat, vagy úgy igazán a helyén. Amikor találkoztam az Élet Kenyere közösséggel, és az az érdekes, hogy bár rögtön tudtam, tehát elmondták, meg láttam, meg olvastam, hogy itt mindenféle életállapot volt, de én annyira ezen az úton voltam, hogy már pedig én Istennek szentelem az életemet, hogy már a felvételemkor, amikor írtam az alapítóknak, hogy szeretnék belépni a közösségbe, már ott írtam, hogy de én megszentelt életű akarok lenni, hogy tehát ne is legyen ez kérdés később se. És hát utólag egy nagyon érdekes élmény, még a belépésem előtt voltam egy karizmatikus összejövetelen, ahol imádkoztak kézrátétellel értünk, én is kértem imát, és az volt az egyetlen kép, amit láttam életemben. Ugye ez egy karizma, amikor az imádkozók képet látnak, és akkor azt elmondják annak, akiért imádkoznak. Nekem nincs ez a karizmám meg, és nem is láttam képet se előtte, se utána, de amikor ők ezt elkezdték mondani, akkor én is láttam a képet, és ez a kép ez az volt, hogy albában fekszem az oltár előtt, mintha a kórusról néznénk, tehát úgy volt beállítva.

0: testvéreknek véluma van, ugye a papoknak, diakónusoknak a stólájuk rendjük szerint. Az egyedülálló és házas nőknek viszont egy sokkal nagyobb, hát kendő, fátyol, ilyesmi van. És az az érdekes a képen, hogy amit láttam, hogy azon nincs ez, egyik se. Tehát én ezt utána úgy értelmeztem, hogy mennyire szabadon hagy az Úr, hogy nem mondja meg, hogy te most házas leszel, te most pap leszel, te megszentelt életű leszel, hanem hagyja, hogy mi fedezzük föl, hogy mi az a hely és hivatás, ahol leginkább kamatoztathatjuk a talentumainkat, ahol leginkább követhetjük Jézust. Úgyhogy így kezdtem el a közösségi életemet, hogy megszentelt életű leszek, mindig kértem, hogy nagyon lassan mentek a dolgok. Végül 2013-ban nagy nehezen végre beöltözhettem, és 3 évig voltam megszentelt életű a közösségben, tehát habitusban. Fogadalmam nem volt még, tehát azt csak később tettem, de már nem megszentelt életüként. Úgyhogy ez így egy érdekes út, hogy hogyan ismertem föl azt, hogy igen, én a közösséghez akarok tartozni, itt akarom megélni az evangéliumot, de nem úgy, ahogy én azt annak idején elterveztem, vagy ami legjobbnak tűnt, amire tényleg úgy éreztem, hogy Isten elhívott, voltak is megerősítések, minden, és mégis abban a 3 évben, amíg habitusban voltam, felfedeztem azt, hogy ez nem az én utam. Hogy pont egy kicsit az, amit itt az előbb mondtam, ez a rejtettség. Az volt bennem, hogyha én az embereket arra akarom meghívni, hogy éljék ők is az evangéliumot, akkor én nem lehetek megszentelt életű, mert arra az lesz a válasz, hogy jó, te ezt választottad, de mi köze ennek hozzám, aki gyereket nevelek, aki munkába járok, akinek gondoskodnom kell magamról, aki beteget ápolok otthon. És azzal, hogy végül én azt választottam, hogy egy egyszerű világi maradok, olyan, mint bárki más, azzal azt gondolom, hogy az evangélium üzenete erősebb, mert ugyanolyan vagyok. Másrészt ott van bennem, hogy nagyon sokan vannak az egyházban, akik ilyen-olyan okból egyedül maradnak, férfiak is, nők is, akik nem is éreznek szerzetesi elhívást, valamiért a házasság nem jön össze, ugye nem könnyű olyan párt találni, akivel hitben is együtt vagyunk, emberileg is passzolunk, nagyon nehéz. És ezáltal, hogy én is azt választottam, hogy egyedül maradok, ezáltal közel vagyok hozzájuk is, lelkileg is, az imádságban is, de talán reményként is, hogy te is fontos vagy, téged is az Úr elhív, te is megélheted az evangéliumot. Nyilván az életkenyere közösség egy út, van másik is, tehát nem kell, hogy most az összes egyedülálló belépjen, de várjuk őket szeretettel, de hogy van helyük az egyházban, még ha az egyház nincs is erre felkészülve.
1: Hogyan sikerült neked felismerned, hogy ez az utad? Mi az, ami segített? Hisz sok fiatal van, aki keresi az útját, szerzetesség, vagy házasság, vagy akár egyedülállóként maradjon meg Isten útján. Mi az, ami segítségére lehet? Mi az, ami neked segített, és hogyan vezetett ebben az Úr?
0: Hát legelőször is, megtérésem után én nagyon kerestem. Tehát ott kezdtem, hogy vettem egy Bibliát, használtat, nem volt pénzem új Bibliára, még csak katolikus se volt, mert arra se volt, örültem, hogy legalább sikerül egy modern fordítást, és elkezdtem olvasni, és elkezdtem azt keresni az imádságban, nem is azt, hogy nekem mi a dolgom, vagy mire hív az Úr, hanem milyennek kellene lennie ma egy közösségnek, ami az evangéliumot éli.

0: Tehát nekem ez volt a kérdés, egyértelmű volt, hogy közösségben kell élni. Tehát ha elkezdjük olvasni a Szentírást, az Új Szövetséget, Evangéliumot, apostolok cselekedeteit, tehát nincsenek magányos keresztények. Tehát azt nem lehet elképzelni magányosan, de én azt mondanám, hogy még párban sem. Tehát, hogy a házas párnak is valahova tartoznia kell. Tehát ez így evidens volt, kezdettől fogva, és akkor elkezdtem azt keresni, hogy melyik az a közösség, amelyik az általam elképzelt, ugye kamaszként az ideál, az leginkább helyén lenne. Tehát olyat kerestem, ahol legalább az alapok rendben vannak. Tehát ez főleg értelmi keresés volt, én azt mondanám. És amikor az Élet Kenyere közösségre találtam, akkor az volt bennem, hogy na ez az, ahol a lehetőség megvan. Nyilván más ember mást fog találni, tehát nem mondom azt, hogy az Élet Kenyere jobb, mint akármelyik másik közösség, tehát azt gondolom, hogy mindegyik, ahol Istent helyezik az első helyre, az jó és rendben van, de hogy kinek melyik lesz az, amelyikben fölismeri, hogy na ez az evangéliumnak az útja számára. Ez volt, illetve végig tartoztam közösséghez, tehát ifjúsági közösségbe jártam, nagyon fontos volt a barátokkal való közös ima és beszélgetés, volt lelki kísérőm és egy fiatal káplán személyében, ugye a szerzetes rendek, amiket látogattam, azok mind hozzá közelebb vittek ahhoz, hogy meg tudjam fogalmazni magamnak, hogy mi az, amit élni szeretnék. És ahogy mondtam korábban, én nem gondolom, hogy ilyen eleve determinált, hogy valaki megfogan, és akkor megvan a kategória, hogy akkor ő pap lesz, ő szerzetes lesz, vagy házas lesz. Ugye vannak ilyen szentírási részek Jeremiásnál, hogy anyám méhétől ismertél, de ez... Tehát arra meg vagyunk hívva, hogy keresztényként evangéliumot éljünk, de az életállapot, én azt gondolom, hogy Isten szabadságot adott nekünk.
1: Ha jól tudom, akkor az egyedülállóknak, vagy azok, akik nem megszentelt életűek, nekik is van fogadalomtételük. Ez a fogadalomtétel, ez miről szól? Mi az, amit fogadnak?
0: Valóban az Élet Kenyere közösségben egy különleges dolog az, hogy lehet fogadalmat tenni, és ez nincs fenntartva a megszentelt életűeknek. Igazából tovább bonyolítja a dolgot, hogy a megszentelt életűek is a mi közösségünkben világiak, tehát laikusok. Erre van lehetőség az egyházban, hogy úgy tegyen valaki fogadalmat, akár az Isten országáért vállalt szüzességre is, hogy nem változtat életállapotot, tehát megmarad világiként. De most nem róluk van szó, hanem azokra, akik nem megszentelt életűek, tehát akiket itt felsoroltam a műsor elején, illetve a házaspárokra is. Ők két fogadalmat tesznek, először ideglenesen, 2 évre, utána megújítják 3 évre, végül végleges, vagyis örök fogadalmat tesznek. Ez magánfogadalom, tehát nem ünnepélyes, mint a szerzeteseké, bár rendkívül nagy ünnepélyességgel szoktuk megülni, püspöki mise keretében zajlik. Az első fogadalom a szegénységben való osztozás fogadalma. Ugye klasszikusan ez a szegénységi fogadalom. A statútumunk, vagyis a közösségnek a jogi szabályzata ezt írja erről. A szegénységben való osztozás fogadalmával a közösségi tagok kifejezik akaratukat Krisztus követésére, aki gazdag volt, és értünk szegénnyé lett, hogy szegénysége által meggazdagodjunk. És ez a fogadalom 2 dolgot fejez ki. Egyrészt az anyagiakban való szegénységet. Tehát az Élet Kenyere közösség nem elégszik meg azzal, hogy azt mondjuk, hogy lélekben szegények vagyunk, nem ragaszkodunk semmihez, de amúgy luxusvillában élünk, meg luxusautókkal járunk, hanem törekszünk egy egyszerű életre, tehát ez mindig az adott társadalom szintjén az egyszerű. Tehát nem nyomor, de mégis egy egyszerűbb életre való törekvés. Ez az anyagiakban való szegénység. Ugye itt jelenik meg az, hogy osztozunk is a szegényekkel, tizedet fizetünk. Valamint a szellemiekben való szegénységet is jelenti. Ez azt jelenti, hogy nem kell feltétlen mindenkinek hat diplomája legyen, hanem egyszerűen a magunk kis egyszerű életét odahozhatjuk Isten elé. Odaadhatjuk magunkat az egyháznak, az embereknek, és különösen is a szegényeknek és a kicsinyeknek. Tehát nem kell állandóan ilyen képzés, olyan képzés, amihez legtöbb ember nem is jutna hozzá, hanem mindenkinek a szívét kell odaadni az Úrnak. Második fogadalom, ez elég kacifántosan hangzik, a testvéri irgalmasságban megélt engedelmesség fogadalma. Klasszikusan egyszerűen engedelmesség. A testvéri irgalmasságban megélt engedelmesség fogadalmával az elkötelezett tagok saját akaratuk odaadását áldozatul ajánlják föl Istennek, ezáltal erősebben és biztonságosabban kapcsolódnak az üdvözítő isteni akarathoz. Ugye itt Krisztus a példa, aki engedelmessé lett, értünk, az atyának egészen alávetette magát, sőt, az embereknek is. Ugye ma már az engedelmesség az teljesen mást jelent, mint mondjuk a középkorban, gondoljunk Szent Ritára, akinek egy száraz ágat kellett öntöznie, nem tudom meddig. Aztán az Úr megkönnyörült rajta és kihajtott. Tehát ma már nem ez az engedelmesség, sokkal inkább egy készség, hogy az első szavam az igen legyen, amikor megkérnek. És ez egy kölcsönös engedelmesség, tehát nem az van, hogy van egy előjáró és az dirigál, nem is előjárónak hívjuk, hanem szolgálattevőnek azokat, akik mondjuk egy háznak az élén vannak, hanem ez egy kölcsönös dolog, tehát hogy valahogy az igen legyen a mentalitásunk, mint a szűzanyának, hogy az az első. Azután van kérdés, ugye ő is tett föl kérdés, hogyan lehetséges ez, de mégis az igen az első, ez az engedelmesség, hogy kész vagyok menni, és csinálni, és segíteni, és rendelkezésre állni.
1: Műsorunk végéhez közeledve, azt szeretném kérdezni, hogy van-e lehetőség arra, most az egyedülállókra gondolok, aki talán keresi az útját, aki még nem tudja, hogy szerzetesség, család, vagy csak egyszerűen az Úr jelenlétébe szeretne lenni, vagy akár megismerni a közösséget. Van-e lehetőség arra, hogy eljöjjön házatokba, hogy jobban megismerjen benneteket, és akár egyedülállóként, akár más módon a közösség tagja lehet-e?
0: Igen, van lehetőség a közösséget meglátogatni mindenféle kötelezettség vállalás nélkül, csak még érdeklődőnek sem kell lenni feltétlen a közösség iránt, tehát ahogy mondtad, hogy valaki szeretne az Úr jelenlétében lenni, vagy a hivatással, tisztázásában egy olyan környezetet keres, ahol van több imádság egyénileg, közösségileg, van lehetőség föl lehet venni a kapcsolatot velünk, és akkor megbeszéljük, hogy először meglátogat minket mondjuk egy hétvégére, és akkor kiderül, hogy tetszünk-e egymásnak, hogy el tudjuk-e képzelni, hogy esetleg kicsit hosszabb időt eltöltsön. Aki pedig Nagyváradon lakik, vagy környékén, tehát minden liturgiánk nyilvános, tehát bárki bármikor jöhet, vagy szentségimádásra jelentkezhet, ahol kettesben is maradhat az Úrral. Ezek nagy segítségek ahhoz, hogyha keressük Isten akaratát életünkben.
1: Köszönöm szépen! Bátorítom a kedves hallgatókat, fiatalokat, különösen az egyedülállókat, hisz tudom, annak idején, most már lassan 20 éve, mikor én is kerestem az utamat, a hivatásomat, hogy mire hível az Úr, egy szerzetesi házban voltam én is, és több ideig ott imádkoztam, hogy az Úr mutassa meg, hogy merre menjek, hogyan tovább, és nagy segítségemre volt. Hogy csak bátorítani tudom a fiatalokat is, hogy aki keres, az talál. Itt van az Élet Kenyere közösség, a segítségetekre lehet, és legyetek nyitottak ebben, kedves fiatalok, kedves egyedülállók. Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Kovács Szilvia Veronikával beszélgettem, az Élet Kenyere közösség tagjával. Illés Izabella is búcsúzik önöktől, további áldott napot kívánunk minden kedves hallgatónak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen.

királyként zarándoknak öltözöl. A szegényben, elvetettben.

0: Kedves hallgatóink, a következő közel egy órában egy régebbi szentségimádásról készült hangfelvételt sugárzunk.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, szentségimádást közvetítünk Nagyváradról, a Szent József plébánia templomból. Megkérjük kedves hallgatóinkat, hogy imádkozzanak velünk, imádkozzunk együtt!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Istenünk, hálát adunk neked azért, hogy te gondoskodsz arról, hogy minden nap legyen kenyér az asztalunkon. Segíts nekünk megértenünk azt, hogy ezért mindenkor hálásak kell legyünk, és soha ne vegyük természetesnek a te nagy lelkűségedet, amellyel gondoskodsz rólunk. Adj erőt és kitartást mindazoknak, akiknek nincs elég ételük. Amen.

Urunk, hálát adunk neked a mindennapi kenyerünkért, amivel táplálkozhatunk. Kérünk, áld meg azokat is, akiknek nincs elég étel az asztalukon. Segíts minket abban, hogy megosszuk a bőségünket a rászorulókkal, és segítsünk nekik megtalálni az élelem forrásait. Áld meg őket, és adj nekik erőt a mindennapi küzdelmeikhez. Amen.

mennyei atyánk, köszönjük neked a bőséget és jólétet, amivel megajándékoztál minket. Áld meg az asztalunkra kerülő kenyeret, hogy mindig elegendő legyen belőle minden család tagunknak. Segíts minket abban, hogy tiszteljük és becsüljük az ételt, amit nap mint nap elfogyasztunk. Hálásak vagyunk minden áldott pillanatért és minden falatért, amit elfogyaszthatunk. Amen.

kérünk téged, áld meg a kezünket és a földeket, ahonnan származik a kenyerünk. Segíts minket abban, hogy bölcsen gazdálkodjunk az élelemmel, és tiszteljük azt, amit nap mint nap fogyasztunk. Adj nekünk erőt és kitartást abban, hogy másokkal is megosszuk a bőségünket, és segítsünk neki megtalálni az élelem forrásait. Köszönjük neked mindazt az áldást és gondoskodást, amit nap mint nap tapasztalhatunk az asztalunknál.

mindenható Istenünk, hálás szívvel köszönjük neked mindazt a kenyeret, amit nap mint nap asztalunkra terítesz. Könyörülj rajtunk, és áld meg minket mindennapi kenyérrel, hogy soha ne szenvedjünk éhséget. Adj erőt és egészséget, hogy méltók lehessünk arra, hogy megélhetésünket biztosítani tudjuk. Amen.

Istenünk, köszönettel fordulunk hozzád, mindazért az élelemért, amivel táplálsz minket napról napra. Kérünk téged, adj erőt nekünk, hogy becsüljük meg a mindennapi kenyér áldását, és segítsünk másoknak is, akiknek kevésbé van mit tenniük. Kérlek, Uram, áld meg a gazdákat, áld meg a terményeiket, hogy bőségben élhessenek.

Ó, mennyei atyánk, hálát adunk neked minden nap a mindennapi kenyerünkért. Áld meg az ételt az asztalunkon, hogy tápláló legyen, és erőt adjon nekünk a mindennapi küzdelmeinkben. Segíts, hogy mindig hálásak legyünk az élelemért, amit minden nap megkaphatunk tőled. Köszönjük, hogy gondoskodsz rólunk, és nem hagyod éhezni a családunkat. Amen.

Istenünk, kérünk téged, áld meg a családjainkat bőséggel és jóléttel. Segíts nekik megbesülni az általad adott kenyeret, és oszd meg velük gazdagságodat. Adj erőt és támogatást a rászorulóknak, hogy ők is részesüljenek abból az áldásból, amelyet neked köszönhetünk. Amen.

minden nap hálát adok neked, Istenem, azért a kenyérért, amit az asztalunkra teremtesz. Köszönöm, hogy gondoskodsz rólunk, és biztosítod a mindennapi megélhetésünket. Segíts, hogy mindig értékeljem azt a kenyeret, amit naponta elfogyasztok, és segíts másoknak is, akik kevesebbet kapnak. Amen.

Istenem, köszönjük gondviselésedet, amivel csodálatosan rendezed életünket. Ha jó termés van, és gazdagon ontja a szemet a kalász, akkor bőven van kenyér az asztalunkon. De ha elveri a jég a búzamezőket, vagy tartós aszály nehezíti sorsunk, te akkor is gondot viselsz ránk. Lehet, hogy nem tudjuk hetekre előre, hogy mit eszünk. De a mindennapi, a betevő falat mi sem tudjuk hogyan és honnan mégis kikerül. Azt akarod, Urunk, hogy mi szeretetet gazdag tárházából éljünk. Áldassál ezért, jó atyánk. Amen.

Arra kérünk, jó atyánk, hogy adj nekünk igaz hitet a mindennapi kenyér mellé. Olyan igaz hitet, mely nem engedi, hogy zúgolódjunk a szükség idején. Add, hogy beérjük a te szent akaratod cselekvésével, s így hálásak legyünk még a morzsákért is, mivel még a morzsák is jobb ízűek, ha te vagy számunkra, ha te vagy áldott Krisztusunk, az élet kenyere. Van úgy, atyánk, életünkben, hogy a sok kenyér semmi örömöt nem nyújt számunkra, mert lelkileg szomorúak és elesettek vagyunk. Ilyenkor, atyánk, olyan nehezen megy le a falat. Ilyenkor, atyánk, valami hiányzik kenyerünk mellől. Légy te, Urunk, mindig mellettünk. Légy te, Uram, mindig a megterített asztalunk vendége, hogy áldott legyen hajlékunkban a kenyér és a munka, a szeretet és a beszéd, a bőség vagy a szükség. Ezért a hálaadás e szép napon sokakkal együtt hadd imádkozzam én is így. Köszönjük, atyánk, a gondviselésedről beszélő kenyeret. S taníts megelégedetnek lennünk életünknek minden napján. A te kezedbe helyezzük, Uram, a családunkat, a népünket, a kenyerünket. Tégy minket mindig hálásakká. Családunk és népünket áld meg, s adj nekünk szebb jövendőt. Jézus Krisztus nevében. Amen.

Istenünk, kérlek áld meg ezt az ételeinket és italainkat, hogy táplálóak legyenek és erőt adjanak nekünk a mindennapi teendőkhöz. Segíts minket abban is, hogy meg

Ér. Uram, a te bölcsességeddel már elrendelted a kenyér fontosságát és szimbolikusságát, az Ószövetségben is a pusztában vándorló népedet égből alászállott kenyérrel, mannával tápláltad. Köszönjük, Uram, hogy a kenyér színe alatt elrejtőzve önmagaddal táplálod a te új szövetségi választott népedet, hiszen a földi életünk egy zarándokút az örök élet felé. Hálásak vagyunk neked mindkét fajta kenyérért, a testiért és a lelkiért egyaránt. És add, Uram, hogy mindkét kenyér elérje bennünk a hatását, és erőt tudjunk meríteni minden nap a földi kenyérből, a munkához, és lelki erőt tudjunk meríteni a mennyei kenyérből, amit te magad vagy, hogy eljussunk majd egyszer az zarándokútunk végén a te országodba. Amen.

0: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Uram, irgalmazz nekünk!
0: Krisztus, kegyelmezz nekünk!
1: Krisztus, kegyelmezz nekünk!
0: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Uram, irgalmazz nekünk!
0: Krisztus, hallgass minket!
1: Krisztus, hallgass minket!
0: Krisztus, hallgass meg minket!
1: Krisztus, hallgass meg minket!
0: Mennyei Atya Isten,
1: irgalmazz nekünk!
0: Megváltó Fiú Isten,
1: irgalmazz nekünk!
0: Szent Lélek Úristen,
1: irgalmazz nekünk!
0: Szent Háromság Egy Isten,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve az Örök Atya Fiának szíve,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve a Szűzanya méhében a Szent Lélektől alkotott szív,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve az Isten igéjével lényegileg egyesített szív,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve végtelen fölségű szív,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve Isten szent temploma,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve a magasságbelinek szent szekrénye,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve Isten háza és a mennyország kapuja,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve a szeretet lángoló tűzhelye,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve az igazságosság és szeretet tárháza,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve jósággal és szeretettel teljes szív,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve minden erény mélysége,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve minden dicséretre legméltóbb szív,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve minden szív királya és központja,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, amelyben a bölcsesség és tudomány összes kincsei megvannak,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, amelyben az Istenség egész teljessége lakozik,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, amelyben a mennyei Atyának kedvetelt,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, amelynek teljességéből mindannyian merítettünk,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve az örök halmok kívánsága,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve béketűrő és nagy irgalmasságú szív,
1: irgalmazz nekünk!

0: Jézus, szíved ós gazdag mindazok iránt, akik hozzád folyamodnak.
1: Irgalmász nekünk.
0: Jézus szíve az élet és szentség forrása.
1: Irgalmász nekünk.
0: Jézus szíve vétkeinkért engesztelő áldozat.
1: Irgalmász nekünk.
0: Jézus szíve gyalázatokkal tetézett szív.
1: Irgalmász nekünk.
0: Jézus szíve gonoszságainkért megtört szív.
1: Irgalmász nekünk.
0: Jézus szíve mint halálig engedelmes szív.
1: Irgalmász nekünk.
0: Jézus szíve lándzsával átdöfött szív.
1: Irgalmász nekünk.
0: Jézus szíve életünk és feltámadásunk.
1: Irgalmász nekünk.
0: Jézus szíve békességünk és engesztelésünk.
1: Irgalmász nekünk.
0: Jézus szíve bűnösök áldozatja.
1: Irgalmász nekünk.
0: Jézus szíve benned remélők üdvössége.
1: Irgalmász nekünk.
0: Jézus szíve benned kimúlók reménysége.
1: Irgalmász nekünk.
0: Jézus szíve minden szentek gyönyörűsége.
1: Irgalmász nekünk.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
1: Kegyelmez nekünk.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
1: Hallgass meg minket.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
1: Irgalmász nekünk.
0: Szelíd és alázatos szívű Jézus.
1: Alakulj is szívünket a te szíved szerint.
0: Könyörögjünk. Mindenható örök Isten, tekints szeretett fiat szívére, és arra a dicséretre és elégtételre, amelyet a bűnösök nevében irántad lerót. Adj megengesztelődve bocsánatot azoknak, akik irgalmasságodért esdekelnek. Szent fiad Jézus Krisztus nevében, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.

0: kenyeret adtál nekik a mennyből.
1: Minden gyönyörűséggel teljesed.
0: Könyörögjünk, Istenünk, te a csodálatos oltári szentségben kínszenvedésed emlékezetét hagytad ránk. Add kérünk tested és véred szentséges titkát úgy tisztelnünk, hogy megváltásod gyümölcsét szüntelenül élvezzük, aki élsz és uralkodol az Atyával és a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Áldjon meg benneteket és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.

Szeretett hallgatóink, szentségimádást közvetítettünk Nagyváradról, a Szent József plébánya templomból. A szentségimádást Szilágyi László állandó diakónus vezette, a kántori szolgálatot és a technikát biztosította a helyszínről Pulya Josip. Köszönjük, hogy az éter hullámain keresztül imádságos lelkülettel együtt velünk imádkoztak, ha tehetik, maradjanak továbbra is a Mára Rádióval. Áldott szép estét kívánunk mindannyiunknak. A mikrofonnál Szebenyi Lajos önkéntest hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: fontos az élet.
1: Mária Rádió Erdély. A pontos idő 5 óra.

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen. Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted, szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a te nevedben üdvözülhetünk. A te szent gyermekséged érdeméből lettünk Isten gyermekeivé. Halálod eltörölte bűneink adóságát, föltámadásod és mennybe meneteled számunkra is megnyitotta az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafűzér titkoknak megfontolása növelje élő hitünket te benned, aki az út, igazság és az élet vagy számunkra. Szentséges szűz, Isten anyja Mária, könyörög érettünk, hogy életpéldádat követve, szent fiadnak szavain és cselekedetein elmélkedve, gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében. A mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennyben, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szavainkat vezérelje.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
2: Asszonyunk,

0: Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg

0: rászorulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges olvasó titkai bizalmat ébresztenek bennünk, és felpesdítik lelkünket Isten szolgálatára. A síralomvölgy hűvös őszén éltető meleg napsugár mind az öt tized. Hagyjuk, hadd ragyogjon rá lelkünkre, míg az üdvözlégyeket ismételjük. Isten egész életemet kívánja, törvénye legegyénibb magánéletemben is. Beleavatkozik, áldozatokat kíván. Nem csoda, ha lelkünk tétován kérdi, vajon igaz-e az? Biztos-e az, amit a vallás tanít? Mert csak akkor észszerű jónak lenni, kereszténynek lenni. Valóban feltámadott az Úr, ennek a ténynek ragyogó bizonysága kényszerít minket is térdre, mint Tamást. Én Uram, én Istenem.
2: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk,

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszony.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk,

0: rászorulni a két harmadra.
1: A dicsőséges rózsafüzér második szent titka, aki a mennybe felment. Jézus kijelenti mennybe menetele előtt, hogy övé minden hatalom. Az atya jobbján ülő fiú uralkodik a világon. Ő a mi királyunk. Neki élünk és halunk. Jézus viszont egyházára ruházta át hatalmát. Isten szolgálom? Krisztus híve vagyok? Tehát szívvel, lélekkel az egyház hűséges alattvalója vagyok. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mi?

0: szól. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk,

Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk

0: Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg

0: szorulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafüzér harmadik szent titka, aki nekünk a szent lelket elküldte. Szentek legyetek, amint én, a ti istenetek szent vagyok, úgy mond az Úr. Az Úr lakomájára hivatalosak vagyunk, de ehhez mennyegzős ruha kell. Az szentélytevő, azaz a megszentélő kegyelem. A Szentlélektől kapjuk, ő tesz minket a szentek polgártársaivá, az Isten háza népébe, népévé. Ő erősít meg minket a lelki életben, általa verünk gyökeret a szeretetben. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyon szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Ó Jézusom,

0: azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafüzér negyedik szent titka, akit téged Szent Szűz a mennybe fölvett. Sokszor bonyolultnak tűnik fel a vallás. Néha csak ünnepi köntösnek látjuk. Máskor meg kínosan nehézé teszi a hétköznapot. Ha pedig a szűzanyával ebbe a mondásba foglaljuk össze, az Úr szolgálója vagyok, akkor a vallás minden titka feltárul. A hétköznap is ünnepé lesz, a halálnapja pedig mennyei születésnap. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk Szűz

0: után. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, amennybe fölvett.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom!

0: Úrnak irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafüzér, ötödik szent titka, aki téged szentszűz a mennyben megkoronázott. Az Úr szolgáló leánya vagyok, mondta alázattal a szűzanya. Égi királynő vagy, válaszolta neki az Úr. De míg elfoglalhatta trónját, még Jézus égbeszállása után is évekig együtt maradt a küzdő egyházzal. Tőle tanulunk meg boldog lendülettel mindig Istennek élni. A kegyelem, mely minket erre segít, e királynő áldott kezein át jut hozzánk. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szentéltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: be, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom!
0: Bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
2: Szentséges szűz, Isten anyja Mária, fogad kegyesen áltatosságunkat, amellyel anyai oltalmad alá menekültünk, védj hatalmas pártfogásodba, és támogass áldásoddal, hogy a szent olvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak kövessük, és amit ígérnek elnyerjük, a mi Urunk Jézus Krisztus által.
0: Amen.
2: Rózsa Füzér királynője,
0: könyörög érettünk.
2: Csíksomjói segítő szűzanya,
0: könyörög érettünk.
2: Szőkefalvi fény királynő,
0: könyörög érettünk.
2: Mária Rádió királynője,
0: könyörög érettünk.
2: Imádkozzunk az egyház lelki megújulásáért, papi hivatásokért és a papság megszentelődéséért. Most segíts meg!

0: a te erőd nem törik meg. Őj máj gyermekinnek, nem te soha nem veted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya. Amen.
1: Végül kérjük Szent Mihály arkangyal oltalmát egyházunkra, népünkre, életünkre. Szent Mihály arkangyal,
0: véde!

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban a mikrofonnál Vértesajai László. Keddi adásunk témái. Szent Atya hétfőn este visszatért Rómába, 4 napos franciaországi apostoli útjáról. Leó pápa fedélzeti sajtókonferenciája. Nem vagyok politikus vagy nem politikus, egy hang vagyok az élet védelmében. Leó pápa hétfőn este visszatért Rómába, 4 napos franciaországi apostoli útjáról. 14. Leó pápa szeptember 28-án hétfőn este 8:53-kor érkezett meg Róma Fiumicino nemzetközi repülőterére, miután visszatért franciaországi apostoli látogatásáról. Leó pápa a Metzi Szent István katedrálisban hétfő délután 4 órakor bemutatott, látogatás záró szentmiséje után a Metz Nancy Lorraine repülőtérre érkezett este 6:40-kor, ahol vendéglátója, aki meghívta az apostoli látogatásra, Emmanuel Macron, francia köztársasági elnök fogadta és vett búcsút tőle. A Szent Atya 19:33-kor indult vissza a Vatikánba az Air France A321-es repülőgépével. Az 1075 km távolsága utott a repülőgép közel 2 óra alatt tette meg, amelynek során Leó pápa a hagyománynak megfelelően fedélzeti sajtókonferencia keretében válaszolt az újságírók kérdéseire. A Szent Atya immár úton a Vatikán felé, még mindig francia felségterületen, hétfőn este a repülőgép fedélzetéről a következő táviratot küldte Emmanuel Macron francia elnöknek. Apostoli utam végén, visszatérőben Rómába szeretném kifejezni hálámat excellenciárnak, a hatóságoknak és a francia népnek a meleg fogadtatásért és a nagylelkű vendégszeretetért, amelyet látogatásom során kaptam. Biztosítom önt, hogy továbbra is imádkozom a francia nép jólétéért, szívből kérem a mindenható Isten áldásának bőségét a köztársaságra. A Szent Atya immár olaszországi légtérben táviratot küldött Sergio Mattarella olasz köztársasági elnöknek is.

0: Politikus vagy nem politikus, egy hang vagyok az élet védelmében. A Rómába tartó közel 2 órás repülőút során a Szentatya válaszolt a kíséretében utazó újságíró kérdéseire. Leó pápa nagyon hálás az út során kapott kegyelmekért, főként, hogy Lourdesban találkozhatott a betegekkel. Megérintette a sok fiatal őszinte keresése. Az egyházon belül szexuális bántalmazások szerinte nem rendszeres jellegűek, bár minden erővel küzdeni kell ellene. Noha tiszteletben tartja az állam laicitását, mégis az evangélium nevében bátran felemeli a szabályt az emberi élet és méltóság érdekében. Az egyház mindig hatékonyan álljon ki a szegények és a rászorultak mellett, a háborús konfliktusok terén pedig szorgalmazza a tárgyalások útját az érintett felek bevonásával, sürgette a pápa a Rómába tartó repülőgépen. Matteo Bruni szentszéki szóvívő köszöntött a Szentatyát és az újságírókat.
1: Buonasera Santità, grazie per questi giorni di viaggio.
0: Majd arról kérdezte, hogyan élte meg ezt az apostoli látogatást. Leó pápa a kérdésre anyanyelvén angolul válaszolt.
2: I'll start by speaking in English.
0: Először is még egyszer megköszönte az újságírók munkáját. Azt hiszem, folytatta, elég sűrű volt az elmúlt 4 nap nagyon intenzív programokkal. A 4 nap szinte szó szerint tele volt sok áldással.
2: The 4 days were literally filled with many blessings.
0: Szinte csodákkal mondhatnám, különösen a Lourdesban töltött idő, amikor annyi beteg és szenvedő emberrel sétálhattam együtt, kísérhettem őket, és láthattam, milyen sokféleképpen nyilvánul meg Isten jelenlétének kegyelme, hogyan érinti meg az emberek szívét, hogyan alakítja át az életüket, és hogy egy ott használt kifejezésemmel éljek, hogyan adja vissza a betegeknek, az időseknek és a társadalom egyes részein a kitaszítottaknak emberi méltóságukat. Igen, sok jel, sok kifejezés, számos szimbólum töltötte meg ezt a 4 napot.
2: And personally I felt very blessed myself to have the privilege.
0: Én személy szerint nagyon nagy áldásnak éreztem azt a kiváltságot, hogy ellátogathattam Franciaországba, hogy bátorítsam főként azokat a fiatalokat, akik nyilvánvalóan keresnek valamit. Mindez nagyon egyértelmű volt a stadionban, azon a péntek estén, amikor 80 000 fiatal gyűlt össze Franciaország minden tájáról, ahol felmutatták a lelkesedésüket, örömüket és a remény érzését, de főként azt hiszem, mindazt, amit kaptak, és amit majd meg is tudnak osztani másokkal. Úgy gondolom, hogy a 4 nap során megünnepelt és megélt események közül ezek voltak a fénypontok, de nem zárom ki a többit sem, mert azok is igen fontosak voltak. Nagyon örülök, hogy önök is részt vettek ezen az úton, és ha van kérdésük, akkor fordult az újságírók felé a pápa, mikrofont nyújtva feléjük. Az iMedia nevű francia hírügynökség munkatársa Cyrille Axeller kérdése. Rendszeres jellegűnek tartja-e
2: to be systemic
0: az egyházon belül szexuális bántalmazást, hivatkozással az áldozatokkal tartott sajtókonferencián elhangzottakra. Anélkül, hogy bárkinek is ellent mondanék, válaszolt a Szentatya. Mivel ezt nagyon fontosnak tartom, először is szeretném elmondani, hogy a 7 áldozattal való találkozás során arra kértem őket, hogy segítsenek nekem kifejezni más áldozatok iránt is azt a készségemet, a magamét és az egyházét, hogy meghallgassuk őket, és hogy velük együtt járjunk, miközben gyógyulást keresnek, felismerve azt a fájdalmat, amit az életükben a bántalmazás okoz. Többen közülük rendszer szintű bántalmazásról beszéltek.
2: Several of them spoke about systemic abuse. Personally, I prefer to express it in a different way, although I did speak about.
0: Személy szerint én másképp szeretném kifejezni ezt, bár említést tettem egyházon belül néhány olyan szervezetről is, amelyek időnként, ha úgy tetszik, mint rendszer, bántalmaztak. De azt hiszem, fontos különbséget tenni. A szexuális bántalmazás elsősorban emberi probléma.
2: First and foremost a human problem.
0: Amikor az egyházon belül történik, valójában egy másik dimenzió is hozzákapcsolódik, mert az emberek hitélete mélyen megsérül, sőt néha megsemmisül. Az egyháznak különösen nagy felelőssége van abban, hogy velük járjon és segítsen nekik a gyógyulás keresésében. Ezzel a felfogással beszéltem velük arról, hogy az egyház

0: bizonyos értelemben felelős, de ugyanakkor az egyház szerintem fontos szerepet játszik abban, hogy segítsen nekik megtalálni a gyógyulást.
1: Same way that the church I think is an important part of helping them to find healing.
0: Xavier Norman, a francia Le Pèlerin, a Zarándok újság tudósítója először megköszönte a Szentatyának franciaországi apostoli útját. Négy napon át országunkban mindenki örömét lehet a látogatása során. A mai Franciaországban ez igen nagy teljesítmény. Kérdésében a pápa apostoli látogatásának mottojára utalt, hogy a világnak élete legyen. Beszédeiben többször is felmerült az életvégi ellátás témája. Úgy vélem, franciaországi beszédeinek több mint a felében említést tett róla. Különösen az Élysée palotában, valamint a Lourdes-ban elhangzottakra gondolok, amikor azt mondta, ami törvényes, az nem feltétlenül erkölcsös is. Ezzel egyértelműen utal az eutanázia közelmúltbéli franciaországi legalizálására. Franciaországban érvényesül a laicitás elve, vagyis a vallás és a politika szétválasztása. Ön szerint szól a kérdés, indokolt-e, amikor a helyzet fontossága vagy a tét nagysága megkívánja, hogy a lelkiismeret elsődlegessége jegyében átlépjék-e ezt a határvonalat? És ha igen, ön átlépte ezt a határt?
1: Thank you for your question.
0: Leó pápa válaszában megköszönte a kérdést. Úgy vélem, válaszolta, nem léptem át azt a határt, amelyet az egyház és a politika, illetve az egyház és az állam szétválasztásával kapcsolatban képvisel. Arra biztattam önöket, olvassák el, vagy olvassák újra a Magnifica Humanitas kezdetű írást. Ennek első részében, az első néhány fejezetben az egyház társadalmi tanításáról beszélek. Kifejtem, hogy amikor az egyház az élet védelméről, vagy a társadalmi tanítás kérdéseiről szól, nem politizál, hanem az evangéliumot alkalmazza az emberek életére. Lehetnek politikusok, akár bal, akár jobboldaliak, akik azt vallják, hogy a vallásnak kizárólag a magánszférában van a helye. Mindenki tegyen belátása szerint, de állami szinten fenn kell tartani a szétválasztást. Ám amikor most Franciaországba mentem, elsődleges célom az evangélium és az öröm hír hirdetése volt, amint annak megerősítése, amit maga Jézus Krisztus mondott, én vagyok az út, az igazság és az élet, vagyis az igazság hirdetése, amelyet Jézus kínál számunkra. Az élet védelme olyan ügy, amelyet, mint ezt mindannyian tudják, az egyház tanít, és amelyben mélyen hisz. Bár tisztában vagyok vele, hogy Franciaországban, akár csak más európai országban, vagy a világ más részein, nemrégiben törvény fogadtak el, és heves viták folynak az életvégi kérdésekről,
1: about the questions of end of life issues.
0: Mégis, különösen egy olyan helyen, mint Lourdes, ahol az emberek valami sokkal mélyebb dolog után kutatnak, és felismerik, hogy életüknek még betegség, fogyatékosság, vagy különféle fájdalmak közepete is van értelme, az egyház magának Jézusnak a példáját követve közel akar lenni azokhoz az emberekhez, és meg akarja erősíteni azokat az értékeket, amelyeket az élet mindannyiunk számára hordoz. Tehát azt mondhatom, szólt a pápa, ha ez politikának számít, akkor politizáltam, de nem azért, hogy beavatkozzam a francia belpolitikába, hanem azért, hogy hirdessem azt, amiben az egyház valójában hisz.
1: Teach what the church really believes.
0: A harmadik kérdés Inigo Dominguez tette fel a spanyol El País napilaptól. Köszönjük, Szent Atya, hogy megosztotta velünk ezt a pillanatot. Sokszor beszéltek már a minket körülvevő leselejtetési kultúráról, a nem produktívnak tartott emberek, köztük az idősek és a fogyatékkal élők marginalizálásáról. Spanyolországban manapság van egy esetünk, amely mindezt jól példázza. Egy olyan eset, amely nagy felháborodást keltett az országban. Marie Carmen esete. Egy 87 éves, fogyatékkal élő női, akit kilakoltattak madridi otthonából, mert nem tudta kifizetni a lakbért. Nem tudom, hogy ismerje Marie Carmen esetét. Mégis, mi a véleménye az egész Európában, az egész világon létező lakhatási problémáról, ahol az ingatlan spekulációk miatt a lakosok elmenekülnek a városokból, a fiatalok pedig nem tudnak otthonhoz jutni?
2: ¿Qué opina de todo este problema?
0: Mi a véleménye erről az egész problémáról? Leó pápa a spanyol nyelvű kérdésre spanyolul válaszolt. Úgy vélem, ez jó példa arra, hogy az egyháznak, mint emberi közösségnek,
1: la iglesia como comunidad,
0: még a nem hívők számára is igazságosabb megoldásokat kell keresnie az ilyen helyzetek megerőzése érdekében. Nem ismerem a konkrét esetet, amire utal, de úgy tűnik számomra, hogy ez egy olyan eset lehet, amikor a szomszédoknak, a közösségnek, a plébániának, az egyházmegyének, vagy az államnak kellene előlépnie és megkérdeznie, hogyan lehetséges, hogy ilyesmi megtörténik. Mi a probléma azzal a rendszerrel, amely lehetővé teszi, hogy egy idős nőt, akinek fogyatékosság vagy más nehézsége is van, kilakoltassanak otthonából? Az egyház sokat beszél a kirekesztésről és az igazságosságról is. Felszólít, előmozdít és arra törekszik, hogy mindenkiben fölébessze a képességet, hogy nagyobb emberséggel reagáljon, hogy valóban érzékeny legyen mások fájdalmára és szenvedésére. A ma sok országban létező lakhatási probléma olyan gond, amelyet egy plébánia, egy egyházmegye, vagy az egyház önmagában nem tud megoldani.
1: No podrá solucionar.
0: De azt hiszem, ez egy nagy kihívás, és követelnünk kell, hogy a politikai vezetők és hatóságok találjanak megoldást. Mert a probléma egyértelműen növekszik, amire gyakran csak vészhelyzetben reagálunk, de valójában meg kell értenünk a probléma rendszer szintű okát, és azt is, hogy miként segíthetünk. Manuela Tulli az olasz ANSA hírügynökségtől kérdezte. Jó estét kívánok, Szent Atya!
2: Buonasera, Santità!
0: Ma is ezen az úton is hangsúlyozta a párbeszéd szükségességét. Még Európa az intéze szavaiban is az újrafegyverkezés illúziójáról beszélt, de ugyanakkor azt mondta, hogy van bátorsága áldozatokat hozni a béke közjaváért. Az európai konfliktus Oroszország és Ukrajna között zajlik. Mire gondolt, amikor ezekről az áldozatokról beszélt? És hisze ön a tárgyalásokban, amikor a küldöttei, mint gelegerések, és most éppen Cuppi bíboros, jelen vannak ott, de hogyan is beszélhetnek egy olyan állammal, amely nem csak Ukrajnát, hanem más európai államokat is támad, bombáz és fenyeget?
2: Bombarda e minaccia non
0: su... Leó pápa az olasz kérdésre spanyolul válaszolt.
1: La primera cosa seria...
0: Az első komoly dolog az egyház társadalmi tanítása alapelveinek megvitatása, amelyben arra törekszik, hogy ne támogassuk az erőszakot, a gyűlöletet, a fegyverkezést, a világban ma létező bűnözőket, beleértve olyan országok vezetőit is, amelyek most nukleáris fegyverekkel foglalkoznak. A háborúkat, amelyek néha egyre pusztítóbbak, mindent, ami az emberrel kapcsolatos kérdésekről szól. Folytatják a fegyverkezést, hogy élvezhessék ezt a hatalmas hadiipart, amely már évtizedek óta létezik, ahogy az elmúlt évben, 5 évvel ezelőtt is, amely csak továbbra is növeli a katonai kiadásokat. Vannak, folytatta a pápa, akiket nagyon gazdagíti egy olyan iparág, amely a háborút népszerűsíti. Amikor pedig ezzel a több millió euróval vagy dollárral olyan problémákat lehetne megoldani, mint az éhínség a világon, a lakások. Mindenki olyan hangot keres, amely hozzájárulhat egy másik úthoz, amely nem az, amelyet inkább a fegyverekben szeretnénk megtapasztalni, amely csak egyre több feszültséget szít, és ami egy újabb háború, egy újabb konfliktus kirobbanásához vezethet. Látjuk ezt az erőszakot, ezeket a hatalmakat, amelyek mindig a hatalommal való erőszakra törekszenek, a párbeszéd helyett, és a természetesen létező különbségek tárgyalását szorgalmazzák, mindig egyre inkább háborúra, vagy különféle háborúkra, konfliktusokra törekszenek, ahogyan ma a világban is találkozunk azokkal. Én nem vagyok egy a sok politikus közül. Nem is vagyok politikus, vagy nem politikus, hanem én egy olyan hang vagyok,
1: no es por ser politico, no politico, pero una voz,
0: amely az emberi méltóság értékeinek előmozdításába foglalkozik, az élet fontosságával, az egészségügyben és az oktatásban való nagyobb ráfordítás lehetőségével és kevésbé a fegyverekkel. Úgy hiszem, hogy az egyháznak felelőssége van ezen értékek előmozdításában, folyamatosan meghívva olyan vezetőket, mint Oroszország és Ukrajna, más országok vezetőit, hogy jöjjenek, hallgassák meg egymást. kezdjenek párbeszédet, keressék a problémák megoldását anélkül, hogy továbbra is folytatnánk azokat a háborúkat, amelyeket nem éreznek. Ilyen értelemben az egyház továbbra is felemeli a szavát. Nem kötelezhetünk el senkit. Néha úgy tűnik, hogy ez haszontalan is lenne, de kövessük a megoldást, beszéddel, kövessük meghívással, kövessük az evangélium hirdetésével. Szólt Leó pápa válasza a negyedik kérdésre. A fedélzeti sajtókonferencia záró részét a következő napi adásunkban ismertetjük. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, keddi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

0: Laudetur Jézus Krisztus.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus. Szeretettel és tisztelettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót az Erdélyi Mária Rádió Sepsi Szentgyörgyi stúdiójából. A mikrofonnál Pál Jutka és Görgényi Tünde. Kedves hallgatók, a Sepsi Szentgyörgyi stúdióból jelentkezünk, köszöntjük Önöket, és hívjuk Önöket, hogy imádkozzanak velünk. A reggeli imánkat felajánljuk hálából a Jóistennek, minden kapott kegyelemért, az ő végtelen irgalmáért és szeretetéért. De ne feledkezzünk meg az ő türelméről sem, hiszen türelmesen kivárja, amíg meghalljuk a szavát és igent mondunk. És adjunk hálát az Úr Jézusnak, aki mindent odaadott értünk, hogy nekünk életünk legyen és az bőségben legyen. Hívjuk Önöket, hogy ezzel a hálával a szívünkben imádkozzuk el a reggeli imákat. Imánkat keresztvetéssel kezdjük, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Szívem első gondolata, hozzád száll fel Istenem, te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked, szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őrizz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te minnyájunk anyja vagy, oltalmaz meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
2: Urunk Jézus Krisztus, ennek a pirkadó hajnalnak a csöndjében hozzád jövök, és alázattal, bizalommal, békédet, bölcsességedet és erődet kérem. Tölts el engem szeretettel, ahányszor ma a világodra nézek. Engedd megértenem, hogy az egyház minden dicsőségének egyedül kereszted a forrása.
1: Engedd, hogy fele barátomat úgy fogadjam, mint azt az embert, akit általam akarsz szeretni.
2: Ajándékozz meg azzal a készséggel, hogy odaadóan szolgáljam őt, és kibontakoztathassam mindazt a jót, amit beléplántáltál.
1: Szavaim szelídséget sugározzanak, és egész magatartásom békesség szerző legyen. Csak áldást hozó gondolatokat hagyj meg lelkemben. Fülemet zárd el minden rossz indulatú szó és bírálat elől. Nyelvem csak arra szolgáljon, hogy azt emelje ki, ami jó.
2: Mindenek előtt pedig, ó Uram, add, hogy tele legyek vidámsággal és jó akarattal, hogy mindenki, aki találkozik velem, megérezzen valamit a te jelenlétedből és szeretetedből.
1: Öltöztes jóságod és szépséged fényébe, hogy egész nap téged sugározzalak. Amen.
3: Istenem, hiszek te benned, mert örökké igazmondó vagy. Istenem, remélek te benned, mert mindenkor hű és irgalmas vagy. Istenem, mindennél jobban szeretlek téged, mert végtelenül jó és szeretetre méltó vagy. Amen.
1: A Mária Rádió felajánlása a Szent Szűznek. Örvendezzó Szűz Mária, mert rádiónk hullámai örömmel hirdetik az igét a szomjas föld végső határáig.
2: Isten szava, mely szűzi méhedben testet öltött, friss szellőként hinti szét az öröm és béke magvait az emberi szívekben.
1: Anyai szívedből a szeretet mérhetetlen ajándéka fakadt egyházunk számára, a Mária Rádió, amely egyszerű szolgálod az Úr szőlőjében.
2: Világcsaládunk, melyet te gyűjtöttél össze minden népből és nemzetből, neked szenteli magát, és minnyájan szívünk királynőjének vallunk téged.
1: Gyermekeid alázattal és hűséggel viszik a hit, a remény, a szeretet és a béke üzenetét testvéreiknek.
2: Borítsd be palástoddal a világ fájdalmát, a szegényeket, a betegeket, a szomorkodókat, a magányosokat és a tévejgőket, akik a világosságot keresik, hogy nálad oltalmat találjanak.
1: Siettes szeplőtelen szíved végső győzelmének kegyelmi idejét, add, hogy életünkkel szolgálhassunk neked, és a szeretet sugárzó hajnala mielőbb beragyogja a földet.
3: Mária Rádió királynője, könyörög érettünk. Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
4: reggeli csendesség.
1: Hallgassák szeretettel Kertész Mária gondolatait.

Uram, követlek, de engedd meg, hogy előbb búcsút vegyek házam népétől. Ez az ember követni akarja Jézust. Azonban ezt egy bizonyos feltételhez kötim. A mester viszont ezt másképpen gondolja. Így válaszol. Aki kezét az ekére teszi, és hátra tekint, nem alkalmas Isten országára. Nem azért mondja ezt, mert azt gondolja, hogy a családhoz való ragaszkodás helytelen lenne. Hiszen Jézus maga is tisztelte édesanyját. Még a kereszten is gondoskodott róla. A probléma igazából nem a búcsúzkodás, hanem a megosztott szív. Ez az ember még nem döntött el végleg, hogy Krisztus lesz az első helyen az életében. Sokszor mi is hasonlóképpen gondolkodunk és cselekszünk. Talán így szólunk az Úrhoz. Követlek, de előbb még elintézek valamit. Majd, ha több időm lesz. Majd, ha rendeződnek a körülményeim. Így azonban könnyen előfordul, hogy a majd soha nem válik mostá. Krisztus követésére a legalkalmasabb idő nem a holnap, nem a jövő hét, hanem a ma. Hiszen Isten kegyelme mindig a jelen pillanatban érkezik. Ő ma hív arra, hogy bizalommal kövesd őt. Ezért most kell újra melletted döntened. Most kell megvizsgálnod, hogy mi miatt kerültél távol tőle. Életed melyik területén kötöttél kompromisszumokat? Mi az, aminek hátat kell fordítanod? Miből kell megtérned? A Szentlélek vezetni fog ebben. Bátran ráhagyatkozhatsz. Így imádkozhatsz. Drága Szentlélek, kérlek mutasd meg, hogy mi van az életemben, ami nem Istennek tetsző. Mi az, amit elhibáztam? Milyen rossz döntéseket hoztam? Kérlek, bocsáss meg nekem ezért, Uram, és lelked által vezess a teljes megtérésre. Amen.

A bölcsességet csalátság nélkül sajátítottam el, irigység nélkül adom tovább, nem rejtem el gazdagságát, hisz kifogyhatatlan kincs az emberek számára. Akik szert tettek rá, megszerezték Isten barátságát, mert ajánlották őket a fegyelem adományaink.

0: Krisztusnak, a jó pásztornak, aki életét adta juhaiért, hálásan mondjunk dicséretet és könyörögjünk hozzá, Urunk, légy néped pásztora. Krisztus, te a szent lelki pásztorokban megmutattad szerető irgalmasságodat, az ő közben járásukra légy mindig irgalmas hozzánk.
1: Urunk, légy néped pásztora.
0: Krisztus, te lelki pásztori küldetésedet helyetteseid által gyakorlod, továbbra is te magad vezess minket elöljáróink által.
1: Urunk, légy néped pásztora.
0: Krisztus, te szentjeid által vezetted a népeket, és testi-lelki orvosuk lettél. Add, hogy mindig legyenek, akik életünket és megszentelésünket szolgálják.
1: Urunk, légy néped pásztora.
0: Krisztus, te szentjeid bölcsességével és szeretetével nevelted nyájadat. Vezess minket pásztoraink által mindig az életszentség útján.
1: Urunk, légy néped pásztora.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

Élj a jelenben! Sajnos sok ember úgy látja a jövőt, mint ígéret földjét, ahova csak néhány a sors különös kegyében álló hős érhet el. El sem hiszik, hogy a jövőt mindenki eléri, óránként 60 perces sebességgel, mondta C.S. Lewis.

Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Sepsiszentgyörgyön a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián hallhat.

0: Laudetur Jézus Krisztus.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, szeretettel és tisztelettel köszöntünk minden kedves hallgatót. A mikrofonnál
2: Pál Jutka
1: és Görgényi Tünde. A reggeli ima című dal hallatszik a háttérben Iváncsics Tamás és csapata előadásában. Mi köszöntjük azon hallgatóinkat, akik most kapcsolódtak

0: be rádiónk adásába. Hamarosan meghallgatjuk a nap örömhírét Fülöp Szabolcs segédlelkész tolmácsolásában, majd folytatódik a reggeli ébresztő műsorunk a szokott módon hírekkel, különböző témákkal, mindez közel 8 óráig, 8 óra előtt néhány perccel az igéző hangzik el.
1: 8 órától pedig Szentmisét közvetítünk Tótiból, ezt követi a hét plebániája, majd ima szándékaikat fogadjuk 9 órától, és a dicsőséges rózsafűzért imádkozzuk.
0: 10 órától Krisztussal a mindennapokban Karácsony Tibor atya műsorát hallják, és egy új műsor kezdődik. Nosztalgiázzunk Laci atyával 10 óra 30 perctől. Egy papácsinak a műsora, aki a különböző korok zenéit magyarázza, meg hozzászól. 11 órától kapcsoljuk Rómát, a pápai audienciát.
1: 12 órától az Úrangyalát imádkozzuk, majd a Zsolozsmát, a napközi ima órát, déli magazin következik, 12:45-től.
0: És mivel utolsó szerda van, ma is lesz a perc, ami számít, Bajcsi István mentőasszisztens segít nekünk, hogy a megpróbáltatások közepette mit kell, mire kell figyelni, érdemes velünk tartani. Majd a déli magazin végén lesz egy újabb műsorismertető. A kedves hallgatók figyelmébe ajánljuk, hogy ma este a Szent Mise 6:30-tól lesz Székely udvarhelyről, ahonnan folytatódik a Triduum. Az esti szentségimádás pedig Nagyváradról, a Szent József templomból, és most meghívjuk Önöket, hogy hallgassuk meg együtt a nap evangéliumát.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Lukács könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk!
0: Amikor már közel voltak Jézus szenvedésének és megdicsőrésének napjai, elhatározta, hogy tanítványaival Jeruzsálembe megy. Történt pedig, hogy útközben valaki így szólt hozzá, követlek bárhová mégy. Jézus így válaszolt, a rókának van odúja, az ég madarainak fészke, de az emberfiának nincs hová fejét lehajtania. Egy másikat Jézus szólított fel, kövess engem. Az így válaszolt, Uram, engedd meg, hogy előbb elmenjek és eltemessem apámat. Hagyd a holtakra, hadd temessék el halottaikat, mondta neki, te pedig menj és hirdesd az Isten országát. Egy harmadik ezt mondta neki, Uram, követlek téged, de engedd meg, hogy előbb elbúcsúzzam a családomtól. Jézus így válaszolt, ki kezét az eke szarvára tette, és mégis hátra tekint, nem alkalmas az Isten országára. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Testvéreim Krisztusban, mai evangéliumban három emberrel találkozunk, akik szeretnék követni Jézust. Mindhárom történetben fellelhető a jó szándék, a lelkesedés, annak a vágya, hogy közelebb kerüljenek hozzá. Jézus azonban mégsem siet megdicsérni őket, mindegyiket megállítja egy pillanatra, mintha valami ilyesmit kérdezne tőlük, valóban tudod-e, hogy mit jelent követni engem? Készen állsz-e arra, hogy ne csak akkor jöjj utánam, amikor könnyű, hanem akkor is, amikor áldozatot kíván? Az első ember nagy lelkesedéssel lép oda hozzá, és azt mondja, hogy követlek bárhová mégy. Hát ez egy gyönyörű szép mondat. Talán már valami hasonlót mi is többször kimondtunk, akár egy imádságban, a lelki gyakorlatok végén, egy nehezebb élethelyzetben. Jézus azonban nem szép ígéretekkel válaszol erre a lelkesedésre, hanem azt mondja, a realitást árja föl, a rókáknak van odújuk, az ég madarainak fészkük, de az emberfiának nincs hová lehajtani a fejét. Mintha azt mondaná, hogy jól gondold meg, hogy mit ígérsz. Aki Krisztust követi, annak el kell engedni a maga biztonságát, kényelmét, terveit és elképzeléseit, nem azért, mert hogy Isten el akarja ezeket venni, vagy bármi mást, hanem azért, mert így nagyobb szabadságra jutunk. Ő a nagyobb szabadságra akar elvezetni bennünket. A másik két ember már feltételeket szab. Követnék Jézust, de előbb még el akarnak intézni bizonyos dolgokat. És talán ez a két szó az, amely bennünket is gyakran megállít, de előbb. Követlek, Uram, de előbb rendezem az életemet. Fogok imádkozni, de előbb szeretném, hogy legyen egy kis időm. Meg fogok bocsájtani, de előbb szeretném, hogy a másik kérjen bocsánatot. Elkezdem komolyan venni a hitemet, de majd akkor, amikor kevesebb gondom lesz. Közelebb akarok kerülni hozzád, de előbb oldódjanak meg a problémáim. És közben telnek a napok, a hónapok, az évek, és az a bizonyos majd az életünk egyik legnagyobb kísértésévé válik. Jézus arra tanít bennünket, hogy Isten hívása nem életünk maradék idejét kéri. Ő nem valami akar lenni a sok közül, hanem az út, amelyen járunk. Nem azt várja el tőlünk, hogy minden más feladatunkat elhagyjuk, hanem hogy azt, hogy mindaz, amit teszünk, azt vele és az ő jelenlétében tegyük. Mai nap szentje, Szent Jeromos különösen is segít megérteni ezt nekünk. Életének jelentős részét a Szentírás tanulmányozásának és fordításának szentelte. Hosszú éveken át kutatta Isten igéjét, tanult annak nyelveit, és azon dolgozott, hogy mások is közelebb kerülhessenek hozzá. Tőle származik ez a jól ismert gondolat, Szentírás nem ismerése, Krisztus nem ismerése. Testvérek, ez a mondat tulajdonképpen az evangéliumi rész másik oldalát világítja meg előttünk. Jézus azt mondja, kövess engem. Szent Jere most pedig, mintha azt kérdezné, hogy de hogyan akarod követni, ha nem hallod a szavát, ha nem hallgatsz rá? Hogyan akarod felismerni az utat, ha nem engeded, hogy az evangélium világítson előtted? A Szentírás ugyanis nem egyszerűen egy régi könyv, amelyből részleteket vagy szép mondatokat gyűjtünk, hanem Isten megszólító szava. Olyan szó, amely ma is képes belépni az életünkbe. Néha vigasszal, néha bátorítással, néha válaszadással, kérdésfeltevéssel, megerősítéssel vagy éppen figyelmeztetéssel, de mindig ugyanaz a célja, közelebb vezetni bennünket Krisztushoz. Mai nap ezt véssük a szívünkbe. Krisztus követése nem a nagy szavaknál kezdődik, sokkal inkább a mindennapi apró döntésekben, a most pillanatában, nem a de előbbbe, a mostban. Most tudok türelmesebb lenni, most tudok megbocsájtani, most akarok imádkozni, most akarom ebbe a nehéz helyzetbe a te akaratodat keresni. És így szépen lassan eltűnik, kikopik az életünkből a de előbb, és ez volna a legjobb dolog, ami történhetne velünk. És helyette pedig a nyitottság, a nagyobb szabadság, a bátorság születhet meg a mi életünkben. Szent Jeromos közbenjárására kérjük Istent, adjon nekünk szeretetet az ő igéje iránt, nyitott szívet annak meghallására, és bátorságot ahhoz, hogy amit az evangéliumból megértettünk, azt ne csak megőrizzük a szívünkbe, hanem élette is váljék bennünk. Amen.
1: Köszönjük szépen Fülöp Szabolcs segédlelkésznek a mai evangéliumhoz fűzött gondolatait.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
1: és ő méhébe fogadá Szentlélektől Szent Fiát.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most, és halálunk óráján. Amen.
0: Ime az Úr szolgáló leánya,
1: legyen nekem a te igéd szerint.
0: Üdvözl így Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most, és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélő,
1: és mi köztünk lakozik.
0: Üdvözl így Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most, és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, ami Urunk által. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: még éppen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Istenünk, te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeit között tisztelhessük, tanítása és példája világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
0: Urunk Istenünk, te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt. Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiad követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére, és közben járása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.

Istenünk, te pásztorok által kívánsz gondoskodni népedről. Áraszt ki egyházadra a bátorság és a buzgóság szent lelkét, hogy támasszon férfiakat, akik méltók az oltár szolgálatára, álhatatosak és szellédek evangéliumot hirdetésében. A mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatók, 2026. szeptember 30-án a Sepsi Szent Györgyi stúdió mikrofonjánál
1: Pályutka
0: és Görgényi Tünde köszönti Önöket. A pontos idő 7 óra és 8 perc. Hallgassák meg híreinket és programajánlóinkat. Örökös szentség imádási nap.
1: A Gyulafehérvári főegyházmegyében a mai nap folyamán Abafáján a Szent Kereszt felmagasztalása templomban tartanak örökös szentségimádási napot. Járuljunk az oltári szentségben jelenlevő Krisztus elé, és könyörögjünk családjainkért, a békéért és a lelkek megmentéséért. Ünnep Gyulafehérváron.
0: Szent Mihály főangyal ünnepén a Főegyházmegye és az érseki széktemplom védőszentjének napján a Székes Egyház búcsújára került sor, mely egyben a Teológiai Intézet tanévnyitó szentmiséje is. 1980-ban ugyanezen a napon hunyt el Márton Áron püspök, így a búcsún a néhai főpásztor halálának 46. évfordulójára is emlékeztek. Gyulafehérváron szeptember 29-én a délelőtt 11 órától kezdődött szentmisén a főcelebráns és szónok Tamás József nyugalmazott segédpüspök köszöntötte a híveket és paptestvéreit. A szónok két hatalmas spirituális és történelmi pillért állított a hívők elé példaképül, Szent Mihály arkangyalt és Márton Áron püspököt.
1: A prédikáció központi gondolata a hitben való hűség, az Isten arcú emberi méltóság megőrzése és a megalkuvás nélküli helytállás a nehéz időkben. Továbbá a helyszín szakrális és nemzeti jelentőségét méltatta, amely összeköti a múltat a jelennel. A szentmise végén Kovács Gergely érsek mondott hálát és köszönetet a felemelő ünneplésért, és mindegy üzenetként fogalmazta meg: legyünk igaz emberek, ott, ahová a jó Isten helyezett, de úgy, hogy közben ne feledkezzünk meg arról, hogy ki olyan, mint az Isten. Márton Áron püspök szarkofágjánál elsőként Kovács Gergely érsek, Tamás József nyugalmazott segédpüspök és Kerekes László segédpüspök imádkozott, majd a hívek is leróhatták tiszteletüket. Önkéntes találkozók.
0: Ma délután 4 órától a kolozsvári stúdióban, pénteken délután 5 órától a Nagykárói Szent László közösségi házban, szombaton pedig délelőtt 10 órától a Szatmár Németi stúdióban, míg október 5-én délután 5:30-kor Nagyváradon a Barátok templomához tartozó közösségi házban tartunk önkéntes találkozókat. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit. Idősek világnapja Sepsi Szentgyörgyön és Baróton.
1: Holnap az idősek világnapja alkalmából a Máltai Szeretett Szolgálat ünnepi délután szervez a Sepsi Szentgyörgyi Kónya Ádám művelődési házban az idősek számára. Fellép Nagy Magor zongorista, István Ildikó népdalénekes, Mihály Pál, Kerezsi Csongor és Lőrinci Zsolt népzenészek, Stefán Bence és táncos társai. A részvétel ingyenes, de jelentkezni szükséges a 0743 408 028-as telefonszámon. Baróton délután 4 órától 4. alkalommal szerveznek köszöntő ünnepséget a posta mögötti Kisboldogasszony utcai parkban, esős idő esetén a művelődési házban. Az ünnepségen köszöntik mindazokat a házaspárokat, akik idén ünneplik házasságuk 50, illetve 60. évfordulóját. Az eseményt a Sepsi Szentgyörgyi Classical Singers együttes előadása zárja. Könyvbemutató a Csíksomlyóik egy szobor születéséről.
0: Maros megye több településén is bemutatják Antal Imre a Hársfa, a Csíksomlyóik egyszobor születése című könyvét. Szombaton Maros-Szentgyörgyön a 6 órás szentmise után, vasárnap Szövérden a 11 órai istentisztelet keretében október 6-án délután 5 órától Erdőszentgyörgyön a Kultúrotthon kistermében, október 14-én 6 órától Marosvásárhelyen a Bolyai téri unitárius gyülekezet tanács termében, 15-én este 7 órától Nagy Nyárátszeredában a Református Egyházközség Bocskai termében kerül sor a könyvbemutatóra. Október 7-én a Marosvásárhelyi Rádió Összhang című műsorában hangzik el beszélgetés a szerzővel. Szent Ferenc ünnep Désen.
1: A dési ferences templomban több programmal emlékeznek meg Assisi Szent Ferenc tranzitusáról, vagyis boldog haláláról. Szombaton délelőtt 10 órától román nyelvű szentmisét mutatnak be, illetve színdarabos előadás is segíti Szent Ferenc életének és lelkiségének jobb megértését. A szentmise után a híveket a kolostor nagy ebédlőjébe, Agapéra várják, ahol kötetlenebb formában folytatódik a közösségi együttlét. Délután 4:30-tól magyar nyelven, Ferenc nyomában címmel 8 állomásos ferences utat járhatnak végig a résztvevők.
0: A program Szent Ferenc életének és lelkiségének fontosabb mozzanatain keresztül keresi a választ arra, hogy mit üzenhet Ferenc öröksége a mai ember és a mai világ számára. 6 órától szentmisét mutatnak be, amelynek végén elvégzik Szent Ferenc tranzitusának szertartását, megemlékezve a Szeráfi atya boldog haláláról és az örök életbe való átköltözéséről. Vasárnap, Assisi Szent Ferenc ünnepén, a dési ferences templomban reggel 8 és 10 órakor lesznek szentmisék. Az ünnep alkalmat ad arra, hogy a ferences közösség és a hívek együtt adjanak hálát Szent Ferenc életének és tanúságtételének ajándékáért, és kérjék közbenjárását közösségeikért és a mai világért.

0: Íreink végén néhány szóban az időjárásról. Ma száraz, szinte mindenhol zavartalanul napos időre készülhetünk. A keleti, dél-keleti, valamint egyes tájainkon a délies szelet élénk lökések kísérhetik, de északnyugaton erős széllökésre is számítani kell. Kora reggelre helyenként pára köd képződhet. A hűvös hajnal után napközben 20 és 26 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk.
1: És nézzük meg, hogy ma reggel 7 órakor milyen hőmérsékleti értékeket mértek Erdélyben, Partiumban és a Bánságban. A leghidegebb Csíkszeredában volt mínusz 3 fok, és a legmelegebb Óravica bányán plusz 17 fok. Aradon 12 fokot mértek, Baroton csupán 2 fok volt, Besztercén 6, Brassóban 2, amint említettem Csíkszeredában mínusz 3, Désen 4, Déván 11, Dicsőszentmártonban 10, Fogarason 5 fokot mértek. Gyergyóalfaluból mínusz 1 fokot jelentettek, Gyulafehérváron 9 fok volt, Kézdivásárhelyen 3 fokot mértek, Kolozsváron 7-et, Máramaros-szigeten 5-öt, Maroshévízen mínusz 2-t, Marosvásárhelyen 3-at, Nagybányán 10-et, Nagysármáson 6 fokot. Nagyszebenből 7 fokot jelentettek, míg Nagyváradon 11 fokot mértek. Resicabányán 9 fok volt, itt Sepsiszentgyörgyön csupán 1 fokot mértek, Szatmárnémetiben 11-et, Székelyudvarhelyen 4-et, Temesváron 13 fok volt, Tordán 9, Zilahon pedig 14 fokot jelentettek.
0: Kedves hallgatóink, hírműsorunk végére értünk. Köszönjük figyelmüket. Friss hírekkel, információkkal legközelebb ma délben jelentkezünk. Honlapunkon a www.mariaradio.ro címen az elhangzott híreket írott formában is megtalálják. Ha közérdekű eseményről tudnak, írják meg a hírek@mariaradio.ro e-mail címre.

0: Szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség. Felolvas Tarjányi Krisztina színművész.
1: Szent Jeromos, áldozó pap, egyházatya. Jeromos 347-ben a Dalmácia és Pannónia határán fekvő Stridon városában született. Szülei ugyan keresztények voltak, de őt kiskorában nem keresztelték meg. Iskoláit szülővárosában kezdte, s mindjárt az első időkben kitűnt, hogy tehetséges, de fegyelmezetlen, nehezen kezelhető, büszke lélek lakik benne. Egészen fiatalon Milánóban, majd Rómába küldték retorikát és filozófiát tanulni. Róma a birodalom fővárosa elbűvölte a vidéki ifjú lelkét. Tanulta az emelkedett, művészi latin nyelvet, féktelen kíváncsisággal falta a latin klasszikusokat, akik nyelvezetére, gondolkodására is nagy mértékben hatottak. Később csak azért bírálta Cicerót, mert elhatározta, hogy megszabadul a hatásától. Valójában azonban mestereitől soha nem tudott teljesen elszakadni. Róma és a klasszikus írók annyira beleívódtak emlékezetébe, hogy a latin szerzőkkel szemben nem tudta megtartani azt a derűs nyugalmat, amellyel a kapadókiai atyák tudtak bánni a klasszikus görög szerzőkkel. A megfeszített tanulás sem akadályozta Jeromost abban, hogy kivegye részét a szórakozásokból. Úgy tűnik, e szórakozásokban is természete féktelenségével vetette bele magát. Később Kalkisz pusztájában gyötrik is az emlékképek, melyeket ez idő tájt szedett össze. Mély és tartós barátságot kötött Bonosiusszal és Rufinusszal, s velük együtt látogatta a katakombákat, hiszen Róma a vértanúk városa is volt. Jeromos lelke azonban sokkal igényesebb volt annál sem, hogy a felszínes szórakozás és a világi tudomány ki tudta volna elégíteni. 366 nagybőtjének kezdetén Bonosiusszal együtt fölvételét kérte a katekumenok közé, és húsvétkor Liberius pápa megkeresztelte őket. Ezzel új életet kezdett. Nem sokkal húsvét után elindult Gallia felé, de csak Trierig jutott. Itt újra tanulni kezdett, s egyszer csak felfedezte a szerzetesi életet. Elhatározta, hogy visszatér Itáliába. A kis szerzetesi közösség életének középpontjában a szentírás tanulmányozása állt. Ám ez az idilli állapot nem tartott sokáig, mert kitört egy vihar, mondja később Jeromos, és a közösség szétszóródott. Ő maga a próbatétben is álhatatos maradt, és bátorságát nem veszítette el. Útra kelt, hogy keletre menjen, ahol, mint tudta, a pusztákban virágzó szerzetesi közösségek éltek. A könyvtárát és a Rómában készített följegyzéseket azonban magával vitte. Utazása szakítást jelentett a családjával. Keleti tartózkodása alkalmat adott Jeromosnak arra, hogy Antiókiában tökéletesítse szentírás ismeretét. Tibériásban pedig megtanuljon héberül. Ezután elvonult Kalkisz pusztájába, hogy a remetékhez csatlakozva magányban, virrasztásban, vezeklésben és munkában éljen. Csak éppen összes természetes adottsága ellenkezett ezzel az életformával. Súlyos vívódás kerítette hatalmába, őrlődött a szelleme és a lelke, azaz kulturális és vallási érdeklődése között. Amikor Izaiás prófétát olvastam, meg kellett állapítanom, mi bárdolatlan beszéd ez, és milyen hanyag stílus. És miután virrasztva végig imádkoztam egy éjszakát, visszatértem Vergiliushoz, Cicerohoz és Plátonhoz. Egyszer azonban volt egy álma, amelyben azt a figyelmeztetést kapta, hogy még egyáltalán nem él keresztény életet. Ezen lelke mélyéig megdöbbent. Különféle kísértések is próbára tették, s főleg könnyelmű római életének képei jártak vissza a képzeletébe. És ez még nem volt minden. az ariánus vita és az antiokiai egyházszakadás a pusztákon is végigviharzott, és fölkorbácsolta a remeték lelkét is. A szerzetesek között pártok alakultak. Zsákba öltöztünk, és hamut szórtunk a fejünkre. De kiközösítettük a püspököket. Írja később ironikusan. Végül belefáradt a vitákba, és visszatért Antiokiába. 380-tól Konstantinápolyban tartózkodott, és a város könyvtárában dolgozott. Nagy hatással volt rá Nazianzi Szent Gergely, aki ezt az ércből való lelket föllelkesítette Origenész iránt. 382-ben könnyeivel és jegyzeteivel együtt Róma felé vette útját. Ekkor 35 éves volt, és nagy feladat várt rá. Damazusz pápa, aki maga is művelt szellem volt, bevonta a legszűkebb munkatársi körébe, és megtette a titkárává. Hamarosan még ennél is fontosabb feladattal bízta meg. Az evangéliumok latin fordítását kellett átvizsgálnia. Ez a munka azonban nem egyszerűen szövegvizsgálat, fordítás, revízió volt, hanem fordítás is. És nem korlátozódott csupán az evangéliumokra, hanem idővel kiterjedt az egész Szentírásra, és 20 éven át foglalkoztatta Jeromost, aki ebben a munkában minden tehetségét és addig szerzett tudását az egyház szolgálatára szentelte. Hamarosan közismerté vált Rómában, és voltak olyanok, akik Damazusz pápa utódát látták benne. Közben azonban néhány római matróna és úrnő kérte a lelki vezetését, és ezek a nők gyermekien szomjas érdeklődéssel fordultak hozzá a Szentírással kapcsolatos kérdéseikkel is. Jeromos az Aventinuson épült luxusvillában magyarázta nekik a Szentírást. Fegyelmezett buzgósága vonzotta ezeket a lelkeket, akik éppen emiatt biztonságban érezték magukat Jeromos vezetése alatt. De minél fedhetetlenebb volt Jeromos, a városban annál több pletyka keringett róla. Amikor rosszallóan megkérdezték, miért csak nőket tanít, így válaszolt. Kevesebbet foglalkoznék nőkkel, ha férfiak többet érdeklődtek volna nálam a Szentírás felől. Bizonyos római körök, főleg a lanyhább lelkületű római papság zokon vette a művelt szerzetestől, hogy belegázol addig zavartalanul űzött játékaikba, s ezen felül még arra is kényszerítette őket, hogy az addig megszokott szentírási szövegek helyett egy új fordítás használatával vesződjenek. A körülötte kialakuló ellenséges légkörben azonban Jeromos nem volt egészen ártatlan. Félreértéseivel a legjobb kezdeményezéseket is zátonyra futtatta. Slobbanékony, vitára hajló természete, csipkelődő, sőt nem egyszer gúnyos stílusa, sok ellenséget szerzett. Amikor Damazusz pápa meghalt és utóda nem biztosított számára védelmet, Jeromos elhagyta Rómát, és testvérével együtt újra keletre ment. Néhány római hölgy is követte barátnőikkel és szolgálóikkal együtt. Betlehemben telepedtek meg, ahol Jeromos 2 kolostort alapított. Egyet a férfiak számára, ezt ő maga irányította, egyet pedig a nők számára, s annak vezetését Paulára bízta. Ekkor egy hosszú, irodalmi téren nagyon termékeny időszak következett, amely 35 esztendeig tartott. A tudósnak segítségére volt nagy könyvtára és sok följegyzése, melyeket a korábbi évek utazásai során gyűjtött. Mindenekelőtt eredeti nyelvről lefordította a Szentírásnak majdnem minden könyvét. Ez önmagában olyan teljesítmény, amellyel kivívta magának a kortársak bámulatát. Megteremtette azt az alapszöveget, amelyet Vulgáta néven a latin egyház egészen a legutóbbi időkig hivatalos szentírási szövegként használt. Mikor a fordítással elkészült, hozzáfogott a szövegek magyarázatához. E magyarázatok rendkívül gazdag lelki és régészeti tudásról tanúskodnak. Teológiai tartalmuk már szegényebb, a formájuk pedig egészen laza. Ennek magyarázata az, hogy Jeromos tudományosan művelt, az átlagosnál jóval olvasottabb, de nem teológus és nem misztikus szellem. Történeti írásai, főleg a De Viris Illustribus, a kiváló férfiakról című munkája sok érdekes adatot tartalmaz. Ránk maradt 157 levele is, melyek szerint a legváltozatosabb kérdésekkel fordultak hozzá tanácsért. A püspök összeállított egy eretnekség gyűjteményt, melynek a méregszekrény címet adta. És ennek fiókjaiba elhelyezte az általa ismert és eretneknek ítélt tanításokat és tételeket. E szekrény 64. fiókjába tette Origenészt. Az ünnepelt alexandriai tanítóval szemben olyan vádakat hozott fel, amelyekkel egész Palesztinát fölháborította. E viták hullámai oly magasra csaptak, hogy Jeromos is beavatkozott, mégpedig Origenész ellenében. Ezáltal a jeruzsálemi püspökkel épp úgy szembe került, mint korábbi barátjával, Rufinusszal. Életének utolsó éveit fájdalmas szenvedések tisztító tüzében töltötte. Egészsége meggyengült, látása egyre inkább romlott, és egymás után elvesztette hűséges kísérőit. Ehhez járultak a nyugtalanító politikai események. A barbárgótok betörtek Itáliába, s 410-ben elfoglalták és kifosztották Rómát. A város pusztulását, a városét, amelyben a világ úrnőjét látták, a kortársak olyan fájdalommal szemlélték, mint korábban a zsidók Jeruzsálem pusztulását. Jeromos lelke mélyéig megrendült. Rómát ostrom alá fogták, sírás folytogat, miközben diktálok. A várost, amely az egész világ felett uralkodott, elfoglalták. 412 körül portyázó szaracénok veszélyeztették a betlehemi korostorokat, s egy napon sietve menekülnie kellett. Az évek múlásával Isten lassan mindentől megfosztotta, és Jeromos kezdett eltávolodni mindentől, ami korábban oly közel állt a szívéhez. Aki a halálra gondol, az hamarosan mindent megvet. Kimerülten és vakon tért meg urához 419. szeptember 30-án. Élete szakadatlan harc volt. Önmagát úgy jellemzi, hogy filozófus, rétor, grammatikus és dialektikus egyszerre. Továbbá három nyelvnek, a hébernek, görögnek és a latinnak ismerője. Élete végéig megőrizte a legszigorúbb aszkézis gyakorlatait, de elkísérte betegesen izgulékony és érzékeny természete is. A római hölgyek kissé meg tudták szelídíteni ezt a heveskedő aszkétát azzal, hogy saját szakterületén, a szentírás kérdéseiben szóra bírták. Tudományosságát elismerték, és néha nem tudott ellenállni a kísértésnek, hogy ezt az elismerést személyes célja szolgálatába állítsa. Ha tanítványai felé nem is tudta képviselni az evangéliumi szelídséget, ezek a nők a maguk intuitív módján megérezték, hogy Jeromosban minden keménység és szigor ellenére nagyon érzékeny és finom lélek lakik. Munkáiban olykor védekezés nélkül föltárja saját gyengeségeit, s ezzel különösen is hat olvasóira. Munkabírása, a szentírás szolgálatába állított tudásszomja, önmagával szemben tanúsított szigora, föltétel nélküli tiszteletet parancsol. Az egyház iránti szeretete és soha meg nem ingó igaz hitűsége mindenkihez közel hozta ezt a tudós aszkétát. Utolsó éveinek szenvedései megtisztították, s Isten elvezette lelkét a tökéletességhez. A Szent Egyház tanító életéről elsősorban a saját írásaiból ismerünk meg jellegzetes részleteket. Leírja egy látomását, amely nagyon megrendítette, amikor már a szíriai pusztaságban élt, de még a klasszikus szerzők szerelmese volt. Lélekben a mindenható bírói széke elé ragadtattam. Olyan világosságba kerültem, hogy a szememet nem mertem fölnyitni. Kérdés hangzott felém, hogy milyen hitű vagyok. Én keresztény vagyok, feleltem. Nem az igazat mondod, válaszolta az, aki a bírói széken ült. Te Cicero híve vagy, nem pedig keresztény. Ahol a kincsed, ott van a szíved is. E látomás után még foglalkozott profán irodalommal, de már egészen a szentírás felé fordult érdeklődése. A pusztában igen heves kísértések érték. A római táncos mulatságok emlékei makacsul visszatértek képzeletébe. Ó, amikor a pusztában éltem, abban az elhagyatottságban, ahol csak a remeték találtak otthonra, ahol perzselőn tűzött a nap, milyen sokszor képzeltem azt, hogy újra Rómában vagyok, az ottani szórakozások közepette. Táncoló lányok körében láttam magam. Arcom összeaszott a bőtöléstől, de kiaszott testemben lángok lobogtak, és a szenvedély tüze hevítette egy majdnem holt ember testét. Annyira jutottam, hogy éjjel és nappal hangosan kiáltoztam, és szünet nélkül vertem a mellemet. Féltem a cellámtól, mert az ismerte az én gonosz gondolataimat. Szomorúsággal és önmagam iránti haraggal eltelve hatoltam egyre mélyebben a sivatagba. Amikor már újra Rómában élt, szigorú erkölcsi prédikációi miatt néhányan megnehezteltek rá, és ellenségei lettek. Mivel ellenállhatatlan vonzerővel prédikált a szüzességről, a pogányok attól kezdtek félni, hogy elnéptelenedik a város. Ostorozta a finomkodó klerikusokat, akik gondosan kiöltözve, illatfelhőbe burkolóznak. Kényesen ápolt hajjal és gyémántgyűrűvel az ujjukon járják az utcákat, óvakodva cipőik beszennyezésétől, miközben mint országos hírnökök viszik a pletykákat házról házra. Egy napon meghalt Plessilla, Paula asszony leánya, aki mértéktelen buzgalommal gyakorolta az aszkézis különböző formáit. A nagy pompával megrendezett temetésen Paula nem bírta elviselni a fájdalmat, és összeesett. Többen Jeromost hibáztatták a leány haláláért és az anya fájdalmáért, mire ő könnyek és fájdalmak közepette, búcsút vett Rómától, és lerázta a lábáról Babilon porát. Betlehemben a munkának szentelhette minden idejét. Kolostorának szerzetesei könyvek másolásával foglalkoztak. Ő maga több írnoknak diktált, olykor naponta 1000 sornyi anyagot. A többiek sokszorosították a szövegeket, de az írás közben elvétett szavak miatt Jeromos elég sokszor neheztelt rájuk. Közben állandóan tovább tanult. Rabbi Bar Aniná tanította a káldeus nyelvre és vezette tovább a héber nyelv ismeretében. A csendes kolostor hamarosan zarándok hely lett, s a zarándokok mind szerettek volna magukkal vinni egy levelet, vagy más szöveget a híres mestertől. Olyanok is voltak, akik írnokot hoztak magukkal, hogy minél hosszabb szövegeket másolhassanak maguknak. Dürer híres metszete, a Szent Jeromos a dolgozó szobában mutatja, hogy a középkorban hogyan képzelték a szent életét. Ebben az időben történt, mondja a legenda, hogy egy sánta oroszlán baktatott be a kolostorba. Az összes testvér rémülten szaladt szét. Jeromos azonban elébe ment és úgy fogadta, mint kedves vendégét. Akkor az oroszlán nyögve tartotta a mancsát Jeromos elé, és látszott, hogy belelépett egy hatalmas tövisbe. Jeromos kihúzta a tövist, majd kötést tett a sebre. És ettől kezdve az oroszlán úgy ragaszkodott hozzá, mintha csak a macskája lett volna. Hatalmas méretű irodalmi munkásságának természetesen voltak bírálói is. Sokan inkább szép, hibátlan kéziratokat szerettek volna tőle, mint mindig új, de olykor javításokkal zsúfolt lapokat. Ezekielhez írt kommentárjában rejtőzik egy egyéni megjegyzése, amelyből megláthatunk valamit az öreg tudós szenvedéséből. Mécsesen pislákoló fénye mellett diktálom ezt a néhány oldalt. A szent szöveg magyarázata enyhíti egy kissé lelkem szomorúságát, mert a lelkem nagyon háborog. A külső szorongatásokhoz járul még koromnál fogva meggyengült és vaksággal fenyegető látásom, valamint az a nehézség, hogy a gyérvilágosságnál olvassam ki a héber szöveget, amelynek írásjelei olyan kicsinyek, hogy még a teljes napvilágnál sem könnyű megfejteni őket.

0: Dicsértessék Jézus Krisztus! Ismételten köszöntjük a kedves hallgatókat a Sepsi Szentgyörgyi stúdióból. 7 óra és 40 perc a pontos idő. A napszentjének az ismertetése után nézzük meg, hogy a nagyvilágban milyen világi események, híres neves személyiségek, illetve fontos történések kapcsolódnak ehhez a mai naphoz. 2026. szeptember 30-át írunk, ez a 273. nap, 92 nap van még hátra ebből az évből. Éve 1847-ben e napon született Szentgyörgyi gróf Hugonnai Vilma szülésznő, az első magyar orvosnő. 1859-ben 167 éve Kisbaconban megszületett Benedek Elek író, újságíró, mesemondó. 22 éve 2004 óta a Népmese napja Magyarországon. Az ő tiszteletére emlékeznek ezzel az eseménnyel is. Majd a napi téma rovatunkban bővebben hallhatnak a kedves hallgatók munkásságáról, életéről. 164 éve 1862-ben e napon született Szabolcska Mihály költő, akadémikus. 1913-ban 113 éve meghalt Rudolf Diesel német mérnök, a Diesel motor feltalálója. 90 éve 1936-ban Budapesten meghalt Ilosvai Lajos kémikus, vegyész, a kémiai oktatás fejlesztésének kiemelkedő alakja. 1939-ben 87 éve meghalt Zsigmond Elek vegyészmérnök, a korszerű magyar talajtani kutatások megteremtője. 82 éve 1944-ben e napon született Rolla János, Kossuth-díjas hegedűművész, a Liszt Ferenc Kamara Zenekar koncertmesterem. 1627-ben 399 éve született Robinson Crusoe, Daniel Defoe regény alakja. 1992-ben 34 éve halt meg Stricker György fizikus, egyetemi tanár, a magyar automatizálás és méréstechnika jelentős egyénisége. 99 éve 1927-ben született Bajor Andor, romániai magyar író, műfordító. 2006-ban 20 éve halt meg Sütő András Herder és Kossuth Díjas erdélyi magyar író, drámaíró.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszönti a Mária Rádió hallgatóit ezen a mai reggelen Farkas Szilvia önkéntes a napi téma című műsorban. Ma Benedek Elek íróról emlékezünk meg, az ő munkásságát mutatom be röviden. Megkérem a hallgatókat, tartsanak velem! Benedek Elek 1859. szeptember 30-án a Sepsiszentgyörgytől alig 28 kilométerre levő Kisbaconban látta meg a napvilágot. Így gyermekként megismerkedhetett a székely népmesék és mondák gazdag világával. 8 évesen már a Székely Udvarhelyi Református Kollégium diákja volt, ahol felsőtagozatos korában az önképzőkör lelkes tagjaként nyelveket tanult és meséket írt. Érettségi után Budapestre költözött, és a Bölcsészettudományi Karon megszerzett diplomájával újságírónak állt.

nyelv és a közoktatás kérdéseivel foglalkozott. 1885-ben adta ki a Székely Tündérország, majd a Székely Mesemondó című köteteket. A milleniumi ünnepségekre jelent meg az ötkötetes Magyar Mese és Mondanyvilág, amely 400 történetet tartalmaz és korának legnagyobb példányszámot elért sikerkönyve volt. Iskönyvtár címmel ifjúsági könyvsorozatot indított, ebből lett később Benedek Elek kis könyvtára. Gyerekeknek szánt verseket, leányregényeket, mese átdolgozásokat adott közre nagy hozzáértéssel, esztétikai igényességgel. Ilyenek voltak az Ezer egy éjszaka és a Grimm legszebb meséi című kötetek. 1900-ban a Kisfaludi Társaság tagjává választották. A társaságot Kisfaludi Károly barátai és írótársai alapították. Célja kezdetben a költő összes művének kiadása és emlékművének felállítása volt. A társaság Kisfaludi halála után fontos irányítója lett az irodalmi ízlés fejlesztésének és a magyar szépirodalom támogatásának. 1921-ben, amikor Trianon után aki tehette menekült Erdélyből, Benedek Elek végleg hazatért Kisbaconba. Szerkesztője lett a Cimbora című ifjúsági lapnak, ő volt a gyerekek Elek nagyapója. A lap 1929-ben anyagi nehézségek miatt szűnt meg. Benedek Elek példás családi életet élt, feleségével 45 évig éltek együtt boldog házasságban, 6 gyermeket nemelve. 1929. augusztus 17-én Kisbaconban hunyt el levélírás közben. A kisbaconi Benedek Elek emlékház homlokzatán a Mari név olvasható, amellyel Benedek Elek feleségének, Fischer Máriának állított emléket. A Mari laknak is emlegetett kúriát emlékháznak 1969-ben Benedek Elek születésének 110. halálának 40. évfordulója alkalmával avatták fel, s azóta is múzeumként működik. A műsor összeállításához a kultúra.hu internetes oldalról vettem az információkat. Köszönöm, hogy velem tartottak a mai reggelén és a hallgatók. Isten áldása legyen életükön. Búcsúzik a hallgatóktól Farkas Szilvia önkéntes. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Kedves hallgatóink, van még 3 percünk, amikor köszönhetik családtagjaikat, barátaikat. Hívásokat sajnos nem tudunk fogadni az idő rövidsége miatt, de azért elmondjuk, hogy a mai napon a Jeromos és a Unor nevű hallgatónkat köszönhetjük és köszöntjük is, de szeretettel és tisztelettel gondolunk minden kedves hallgatónkra, akik ma születésnapot, házassági évfordulót vagy más fontos eseményt ünnepel. A mai napon a Jeromosok és a Hunorok ünnepelnek. A Jeromos az görög eredetű név, a Hieronymos névből származik, jelentése szent nevű. A Hunor pedig középkori eredetmondából, a csodaszarvast űző Hunor és Magor történetéből származó név. A hún, a latin humus név, kicsinyítő képzős származéka. A mai napon köszöntjük szeretettel Gál Hunor atyát, aki itt Sepsiszentgyörgyön volt szabadéves, és köszöntjük Oltán Szabó Hunor önkéntesünket is, a Jóisten áldását kérjük rájuk. A mai nap folyamán lesz zenés köszöntő, hogyha nem személyesen köszöntik a családtagjaikat, szeretteiket, akkor a délután folyamán lehetőségük lesz betelefonálásra, üzenet küldésre.

0: úgy látom, hogy üzenet nem érkezett. A következő dalt küldjük mindazoknak, akik ünnepelnek, bármilyen eseményt is. Az ároni áldás, Isten áldása szájon mindazokra, az önkénteseinkre, kiemelten, akik ünnepelnek, de közben látjuk, hogy mégis villog a telefon. Hát ha nagyon röviden elmondja a kedves hallgató, akkor meghallgatjuk bár.
1: Halló, halló!
2: Halló, mi köszössük a Jézus Krisztus?
1: Mindörökké, amen.
2: Vele tegnap ősen, néhány napja. Nagyon szeretném köszönteni a Krisztust, aki születésű Kovács Mihály névnapja alkalmával. Kívánva a hit, remény, szeretet. Ne feled soha, de három közül a legnagyobbik a szeretet. Köszönöm szépen a lehetőséget, és értessük a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen, csatlakozunk a jó kívánságaihoz.
0: És akkor fogadják szeretettel a következő dalt mindazok, akik ünnepelnek, és nem csak.

kedves hallgatóink, a nap gondolatát a mai reggelen Clairvaux-i Szent Bernát apától vettük, és így hangzik: Isten nem buzdít bennünket arra, hogy harcoljunk, hanem segít, hogy győzzünk.

0: néhány szóban a délutáni, illetve délelőtti műsorról is. Mielőtt búcsúznunk, engedjék meg, hogy ismertessük önökkel, hogy mi az, amit hallhatnak itt a Mária Rádióban. Pár perc múlva az igéző hangzik el, majd Szentmisét közvetítünk Tótiból. A Szentmise után a hét plébániájának az ismertetője hangzik el.
1: 9 órától ima szándékaikat fogadjuk, majd a dicsőséges rózsafűzért imádkozzuk. 10 órától pedig Krisztussal a mindennapokban című műsorával Karácsony Tibor atya jelentkezik.
0: Nosztalgiázzunk Laci atyával 10 óra 30 perctől, majd 11 órától kapcsoljuk Rómát, 12 órától pedig imára hívjuk önöket, a déli úrangyala imára, majd a napközi imaórát végezzük a Zsolozsmából.
1: 12:00-tól a déli magazinunk veszi kezdetét.
0: A déli magazin végén majd egy újabb műsorismertetőt is hallhatnak.
1: 18:30-től Szent Misét közvetítünk Székelyudvarhelyről, az esti szentségimádást 20 órától Nagyváradról a Szent József templomból.
0: Megköszönjük megtisztelő figyelmüket, ha tehetik, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval. Búcsúznak a mai adás szerkesztői
1: Görgényi Tünde
0: és Pál Jutka.
1: Laudetur Jézus Krisztus.
0: Dicsértessék Jézus Krisztus.

fénysugára lelkednek. Sepsi Szent Györgyön a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható. Igéző. Vallomások Isten szaváról.

0: Azt mondom ezért nektek, ne aggódjatok életetek miatt, hogy mit esztek vagy mit isztok, sem testetek miatt, hogy mibe öltöztök. Nem több az élet az eledelnél, s a test a ruhánál. A hitemnek talán leginkább azt köszönhetem, hogy van bennem bizakodás és derű, mert tudom, hogy bármi is történjék, a Jóisten gondot visel rám. Ahhoz, hogy ezt érezzem, nehéz helyzeteket is meg kellett élnem. Mindent megtettem emberileg, ami lehetséges, és a Jóisten kezébe teszem azt, hogy az történjen, ami szerinte jó nekem. Volt egy különösen nehéz időszak. Akkor kötöttünk házasságot, és nagyon szerettünk volna a gyermeket. De nem adatott meg a gyermekáldás, és nagyon sok aggodalom, félelem, kérdés fogalmazódott meg bennünk. Nagyon sok orvost megjártunk, kerestük folyamatosan a válaszokat, de nem sikerült előre lépnünk a probléma megoldásában. És évek teltek el így. Utólag már úgy érzem, hogy ez egyfajta próbatétel volt, hogy mit fogunk ezzel kezdeni. Hál' Istennek a szeretetünk egyre jobban mélyült, és eljutottunk arra a pontra közösen, hogy nem számít, hogy mi történik, a Jóisten kezébe vagyunk, és ha nem lesz gyermekünk, mi akkor is boldogan fogunk tudni élni. És amikor eljutottunk erre a pontra, hogy már nem aggodalmaskodtunk, akkor elkezdtünk isteni jeleket kapni. Oda jött hozzám egy idegen néni, és azt mondta, hogy minden nap imádkozzunk Máriához, az fog segíteni. Álmomban megjelent Jézus, és átölelt, és azt mondta, hogy ne aggódjak, ő gondoskodik rólam. Ezután valóban el is kezdődött megoldódni a probléma, kiderült, hogy mi a baj, és aztán ott feküdtem a kórházi ágyon, és arra gondoltam, hogy Istenem, miért aggódtam annyit? Végül megszülethettek a gyermekeink, rögtön kettő is ikrek, ezt aztán végképp úgy értékeltük, hogy az isteni gondviselésnek a megnyilvánulása, hiszen egyet kértünk, de kettőt kaptunk.
1: Regéci Béres Melindának, Béres Gyógyszergyár kommunikációs igazgatójának gondolatait hallották.

Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, Líziai kis Szent Teréz gondolatával. Számomra az ima, a szív fellángolása, egyszerű tekintet az ég felé, a hála és a szeretet kiáltása, mind a próbatétel, mind az öröm idején is. Szent misét közvetítünk a Bihar megyei Tóti településről, a Líziai kis Szent Terézről elnevezett templomból. A Szent misét celebrálja és a kántori szolgálatot ellátja a főtisztelendő Mihály Balázs micskei plébános. Meghívom a kedves hallgatókat, hogy lélekben kapcsolódjanak bele a legszentebb áldozat

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Ami Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal.
1: És a lelkeddel.
0: Krisztusban szeretett kedves testvéreim, kedves Már Rádió hallgatók, a mai napon Szent Jeromos egyháztanítót, nagy bibliafordítót ünnepeljük, áldozópapot, aki Krisztus után 410-ben halt meg Betlehemben. Szent Jeromost ünnepeljük, az Isten ígére figyelünk, amely lámpása lépteink előtt, és Jeromosnak van egy híres mondása, amelyet érdemes megszívlelnünk, azt mondja, a Szentírás nem ismerése, Krisztus nem ismerése. Mielőtt a szent titkok megünneplésére az oltárhoz lépnénk, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és tegyük fel magunknak a kérdést, Isten szava valóban mindennapi kenyerem, amely alakítja a döntéseimet és formálja a szívemet, vagy csak egy elfeledett könyv a polcomon, ami porosodik. Ismerjük el bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük a szent misét. Szent misénket beteg Julianna nővérünk, megerősödéséért és gyógyulásáért ajánljuk fel. Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem,
2: én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos mindenkor Szűz Mária, az összes angyalokat és szenteket, és ideges testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
3: Amen.

Olvasmány Jób könyvéből. A súlyos megpróbáltatás után Jób így beszélt. Jól tudom, hogy Istennel szemben embernek nem lehet igaza, s ha vele perbe szállni kíván is, hiába küzd. Ezer kérdés közül egyre sem tud neki megfelelni. Istennek bölcs a szíve, és hatalmas az ereje. Bántatlanul vajon kiszegülhetne ellene? Elmozdítja ő a hegyeket, s az ember észre sem veszi. Ha úgy akarja, felforgatja és kimozdítja helyéből a földet úgy, hogy megrendülnek oszlopai. Ha úgy akarja, nem kell fel a nap, és fellegpecsétje alá helyezi a csillagokat. Ő maga feszítette ki az égbolt sátorlapjait, és ő fékezte meg a tenger vad hullámait. Ő teremtette a göncölszekeret és a kaszás csillagot, a fiastyúkot és a dél csillagát. Nagy dolgokat tesz, kifürkészhetetlen dolgokat, és alkot megszámlálhatatlan csodás alkotásokat. Ha eljön hozzám, nem láthatom. Ha elmegy tőlem, nem veszem észre. Ha hirtelen számon kér, ki tud neki megfelelni? Vagy ki mondhatja neki, ezt miért teszed? Mi vagyok tehát én, hogy megfelelhetnék neki, vagy szavakat találnék-e vele szemben, hogyha szól? Ha igazam volna is, akkor sem tudnék megfelelni neki, hanem inkább, mint bírámat kérlelném kellene. Ha szóba állna is velem, aki hozzá kiáltok, hihetném-e, hogy meghallgatja szavamat? Ez az Isten igéje.

0: az evangélium tanítása legyen bűneink bocsánatára. Krisztusban szeretett kedves keresztény testvéreim, kedves MyRádió hallgatók, Isten követésének radikális szeretetét ünnepeljük a mai napon, amikor Szent Jeromos áldozópap és egyház tanító, nagy biblia fordító emléknapján összegyűltünk Isten házába, ide az Úr oltára köré. A mai szentírási szakaszok Jobb könyve és a Lukács evangéliuma mindkettő egyaránt arra hívnak bennünket, hogy tekintsünk a saját szívünk mélyére, és tegyünk fel egy életbe vágó, a lelki életünkre vonatkozó, azt meg nem kerülhető kérdést, amely így szól: mi az, ami visszatart minket attól, hogy teljesen, szabadon, feltétel nélkül átadjuk egész életünket, egész lényünket a mindenható Istennek? Az első olvasmányban, Jobb könyvében az emberi esendőség és Isten felfoghatatlan nagysága feszül egymásnak. Jobb, a szenvedések embere, elismeri, hogyan is lehetne az ember igaz az Istennel szemben. Kedves hallgató, kedves testvéreim, Isten az, aki, hallottuk, hegyeket mozdít el, aki a tenger hullámain lépked, és akinek a tetteit emberi ésszel képtelenség felfogni. Olyan hatalmas ő, hogyha válaszolna is nekünk, alig mernénk elhinni, hogy meghallgatja a mi szavunkat. Ezzel a hatalmas, mindenséget mozgató Istennel találkozunk az örömhírben, Lukács evangéliumában is, de ő ott már emberi arcot öltött. Jézus az úton jár, hallottuk, és radikális követést követel. Olyan szépen elmondja, a rókának van vackuk, az égmadarainak van fészkük, de az emberfiának nincs hová lehajtani a fejét. S amikor valaki azt mondja, követi őt, de előbb eltemetni az apját, engedje meg, hogy temessel az apját, vagy búcsút venne szeretteitől, vagy búcsút venne a háza népétől, Jézus válasza metszően éles és nagyon elgondolkodtató: aki kezét az eke szarvára tette és hátra tekint, az nem méltó hozzám, vagyis az nem alkalmas az Isten országára. Mint Jeromos élete, pontosan erről a radikális hátra nem tekintő választásról szólt. Ugyanis Jeromos egy zseniális elméjű, hatalmas tudású ember volt, aki mindent elhagyott. Elhagyta Rómát, elhagyta a karriert, elhagyta a világi elismerést, és Betlehembe vonult vissza egy barlangba, hogy évtizedeken át a Szentírást fordítsa. Ő fordítja le latin nyelvre, ezt nevezzük Vulgatának, és egyedül Krisztusnak éljen. Egy régi, gyönyörű, szép kolostori történet őrzi Jeromos egyik legmélyebb könyvfakasztó pillanatát, amely tökéletesen összeköti Jobb tehetetlenségét és az evangélium radikális hívását. Az egyik szentséges karácsonyi éjszakán Jeromos a betlehemi barlangban térdelt, ott, ahol a hagyomány szerint a megváltó született. A hideg barlangban a kis Jézus szobra előtt imádkozott, miközben a könnyeivel áztatta a földet. Elragadtatásában megjelent neki a gyermek Jézus, ráárasztotta mennyei kegyelmeit, mennyei fényességét, és megszólalt: Jeromos, közeledik Szent Karácsony, mit adsz nekem a születésnapomra? Jeromos megrendülten, de szívét kitárva így felelt: ó, Uram, neked adom az egész életemet, a tudásomat, a szentírás fordítását, amin éjjel-nappal dolgozom, neked adom minden virasztásomat és böjtölésemet. A gyermek Jézus azonban szomorúan megrázta a fejét: ez mind szép, Jeromos, de én nem ezt kérem tőled. Jeromos csodálkozott, és Jobbhoz hasonlóan kicsinek érezte magát az Úr előtt, ezért újra próbálkozott: akkor neked adom minden vagyonomat, amit a szegényeknek oszthatok szét, neked adom a szívem minden szeretetét. A gyermek Jézus erre még szomorúbb lett, és így szólt: Jeromos, még mindig nem azt adtad nekem, amire a legjobban vágyom. Jeromos erre zokogni kezdett, elkeseredetten kérdezte: Uram, ha mondd, mind maradt még nekem, mit adhatnék neked, ami valójában a tiéd lehet? A kis Jézus ekkor szeretettel rámosolygott Jeromosra, és így felelt: Jeromos, add nekem a bűneidet, add nekem a kudarcaidat, a rossz döntéseidet, az aggodásaidat, add nekem a keménységedet, add nekem a hálátlanságodat, fájdalmaidat, hogy megbocsáthassam és meggyógyíthassam azokat. Most én azért születtem, hogy ezeket elvegyem tőled. Jeromos ekkor megértette, mit jelent jobb előtt leborulni, és mit jelent Jézust követni innen a saját tökéletlenségünket kell, tehát Istennek ajándékoznunk, hanem a sebzettségünket, soha nem a tökéletességünket kell Istennek ajándékozni, hanem a sebzettségünket és a teljes önátadásunkat. Kedves testvéreim, Jézus ma nekünk is azt mondja az úton, kövess engem, kövess engem. Mi pedig olyan sokszor szabadkozunk, azt mondjuk, Uram, követlek én, de előbb hadd rendezzem el a dolgaimat, előbb hadd legyek nyugdíjas, követlek, majd elmegyek templomba, majd megélem a hitet, amikor megérem a nyugdíjt. De kérdés az, hogy ez megadatik-e bárki számára is. Mi a garancia arra, hogy megérem a holnapot? Hányszor mondjuk, hogy követlek, de előbb legyek tökéletes, előbb gyűjtsek elég lelki erőt, aztán követlek. Hadd temessem el a múltamat, sokszor mondjuk. De egyet soha ne felejtsünk el, aki hátrafelé tekint, aki a saját vélt igazát vagy épp a múltjának terheit szorongatja, a soha nem tud előre haladni. Megismétlem, aki szüntelen hátrafele tekint, és aki a saját vélt igazságát vagy a múlt terheit cipeli vagy szorongatja, a soha nem tud előre tekinteni vagy nyitni. Kedves testvéreim, kedves hallgatók! Jézus nem kéri, hogy legyen tökéletes. Nem azt kéri, hogy legyen tökéletes otthonunk, legyen stabil, sziklaszilárd emberi biztonságunk. Ő maga a bizonytalanságba, a fészek nélküliségbe hív, mert valójában ő akar lenni a mi otthonunk. És nem azt várja, hogy tisztán, büntelenül, ragyogó erényekkel lépjünk eléje. Ő a barlang magányában, a szívünk Betlehemében arra vár, hogy nekiadjuk azt, ami leginkább nyomja a szívünket, a lelkünket, a bűneinket, a halogatásainkat, a félelmeinket, aggodalmainkat, kételyeinket, mindent, ami lelkünk békéjét és nyugalmát zaklatja, háborgatja. Szent Jeromos közben járására kérjük a kegyelmet, hogy ne halogassuk a döntést, soha ne nézzünk hátra, mi volt az életben, mennyi bűnt követtünk el. Merjük letenni Jézus jászló elé a gyengeségeinket, és tiszta, radikális, lángoló szeretettel induljunk el utána, mert egyedül nála vannak az örök élet igéi. Mindenható Istenünk, hálás szívvel köszönjük neked a mai napot, és azt a mérhetetlen ajándékot, amelyet Szent Jeromos áldozatos élete által adtál nekünk. Köszönjük a Szentírást, a könyvek könyvét, a szegény ember drága gyöngyét, vagy Gárdonyi fogalmaz. Köszönjük a te élő és gyógyító szavadat. Köszönjük, Urunk, hogy a te igéd nem maradt számunkra idegen, hanem Szent Jeromos munkája révén közel jött hozzánk, hogy lámpás legyen a lépteink előtt és fény az utunkon. Köszönjük, hogy a Szentírás szavaiban minden nap találkozhatunk a te végtelen szereteteddel, és hogy Jeromos példáját követve mi is letehetjük eléd minden gyarlóságunkat és bűnünket. Kérünk, adj nekünk is olyan lángoló szívet a Szentírás olvasásához és megéléséhez, amilyen az övé volt, hogy életünk minden napján hűségesen és hátrafelé tekintés nélkül követhessünk téged, és végezetül add, hogy mindennapi életünk mindenki számára egy nyitott Szentírás legyen. Amen. Imádkozzunk megváltónkhoz, Jézus Krisztushoz, aki azért hagyta ránk igéjét, hogy azt szerint éljünk, és ezáltal elnyerjük az üdvösséget.
1: A pápáért és püspökökért, hogy a kinyilatkoztatás megbízható őrei legyenek.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Az egyház tudósokért, hogy a Bibliát közérthetően magyarázzák.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: A hitoktatókért, hogy tanítványaiknak a kinyilatkoztatás teljességét tanítsák.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Az írókért, hogy fantáziájuk ne rugaszkodjék el az isteni kinyilatkoztatástól.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: A tévtanítókért, hogy Isten igényének mindig a helyes magyarázatát kutassák.
2: kérünk véget, hallgass meg minket.
0: Végezetül imádkozzunk beteg Julianna nővérünkért, Uram, beteg ágyán, te légy a vigasza orvosa, és ha jónak látod, adj vissza egészségét.
2: Kérünk véget, hallgass meg minket.
0: Mennyei atyám, köszönjük, hogy igédet egyszülött fiad által első kézből nyilatkoztattad ki nekünk. Tarts meg bennünket igédhez való töretlen hűségben, Krisztus, ami Urunk által.
2: Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadja az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére.

Valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod az egész teremtett világ, mert fiad, ami Urunk Jézus Krisztus által a szent lélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és néped gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát Istenünk, a szent lélek által szentelt meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adaték.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyha az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismer föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal. Elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, Szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanúkkal, Szent Jeromossal, Pádai Szent Antallal, Kassai Szent Ritával, Lízió kis Szent Terézzel, Szent Istváni Szent László királyainkkal, Boldog Bogdánfi Szilárd vértanú püspökünkkel, őrzőangyalunkkal, védőszentünkkel és minden szenttel együtt. Az ő közben járásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat Leó pápánkat és László püspökünket, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesítsd kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vond magadhoz irgalmasan, a világon szétszórodott valamennyi gyermekedet. Továbbá kérlek, emlékezzél meg beteg Julianna nővérünkről is. Elhunyt testvéreinket pedig és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint, dicsőségedben velük együtt, mi is örökre gazdagon részesülünk, Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot.

0: szent élet közreműködésével, haláltával életre keltetted a világot. Szabadíts meg engem, szent testtel és véled által, minden békentől és minden bajtól, attól, hogy mindig ragaszkodjam törvényeidhez, és soha el ne szakadjak tőle.
1: Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára.
0: Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.

0: Krisztus lelke,
1: szentelj meg engem, Krisztus teste, üdvözíts engem, Krisztus véle, illess meg engem, Krisztus oldalából kifolyó víz, most tisztára engem, Krisztus kényszenvedése, erősíts meg engem, ó jóságos Jézus, hallgass meg engem, szentselejében, rejtsel engem, ne engedd, hogy elszakadjak tőled, a gonosz ellenségtől oldalmazd meg engem, halálom óráján, hív magadhoz engem, add, hogy eljussak hozzád, és szentjeiddel dicsérjelek téged, mindörökön örökké. Amen.
0: Ó, édes Jézus,

élek, neked halok, tiéd vagyok életemben és halálomban. Amen. Előtted állunk, Szentlélek, és a te nevedben gyűltünk össze. Egyedül te vezess minket, lejöjj a borra a szívünkbe. Taníts minket a követendő útra, és a

szentségben, mindörökről örökké. Amen. Imádott Jézusom, lábunk együtt járjon, kezünk együtt

szemünk egymásra nézzen, és tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön, az örök atyához irgalomért. Amen. Hálát adunk neked, Urunk Jézus Krisztus, aki az Eukarisztiában a szeretet forrásához tíz, hogy testeddel és véreddel táplálj és sértes minket, segíts, hogy áldozatod és jelenléted erejéből nagy lelkűen forduljunk minden ember társunk felé. Add, hogy a kiengesztelődés szolgáljuk az emberek és a népek között, tettekkel és szavakkal hirdessük, Te vagy az egyetlen Úr, és minden élet

keleti településről, a Líziai Kis Szent Terézről elnevezett templomból. A szentmisét celebrálta és a kántori szolgálatot ellátta főtisztelendő Mihály Balázs, micskei plébános. Technikai munkatárs Bertalan Gyula volt. A mikrofonnál Mok Krisztinát hallották. További áldott szép napot kívánok Líziai Kis Szent Teréz gondolatával. Minden pici áldozat, minden mosolygós tekintet, minden kedves szó tett által meg akarom mutatni, hogy mennyire szeretlek, Istenem. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.

0: hét plébániája.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket Gábor Anna, a Csíksomlyói Mária Rádió önkéntes munkatársa. Kedves hallgatóinknak bemutatjuk a Tóti helységet, ahonnan a héten élőben közvetítjük a szentmiséket. Tóti falu községközpont Bihar megyében Nagyvárattól 56 kilométerre északkeletre, a hegyközben a Bisztra folyó mellett fekszik. A falu neve a korai szláv lakosságára utal, amely azonban hamar elmagyarosodott. Első említés a falunak Tóti néven 1291 és 1294 között történt. Tóti a Tóth nép névnek a birtoklást kifejező képzős származéka az egész középkorban megmaradt magyar községnek. Eredetileg mai helyétől délnyugatra a Telekpataka völgyében települt. A középkorban Komádi felett egy másik helység is létezett Tóti néven, a 13. századból a Solyomkővári uradalomhoz tartozott. 1552-ben 42 portából állt, ami körülbelül 750 főt jelentett. 1556-ban lakói áttértek a református vallásra, 1598-ban Bocskai Istvánné volt körülbelül 330 fővel. Bátori Anna 1614-ben mindegy 4 évre a kortársai által mohó birtok szerzőnek ismert Rédei Ferenc váradi főkapitánynak ajándékozta egyik birtokát, Tóti falvát a neki nyújtott ideiglenes védelem fejében. 1735-ben 62 család fölakta. Legnagyobb birtokosa a Baranyai család volt, és jelentős volt a bor termesztése is. 1848-ban Bónis Sámuel Baranyi Félix kastélyában éjszakázott a vasládában őrzött magyar koronával. 1967-től olajkutakat fúrtak, amelyekből ma már egy sem működik. Egy óriás agyagedényt talált a Bisztra völgyében a helybeli amatőr kutató Erdélyi Márton, amelyet Váradon restauráltak. A Tóti határ különböző részein végzett kutatások alkalmával kőkorszaki maradványokra találtak, ami azt bizonyítja, hogy ez a terület már a kőkorszakban lakott volt. 1900-ban 1210 lakossából 1144 volt magyar ajkú és 95 római katolikus fő, a 2011-es népszámláláskor 1108 főből 1027 magyar ajkút számláltak. Az arra járóknak látnivalók a faluban az 1455-ben épült kastély filagóriája és pincéje, a rédei porta, a baranyi ház, valamint a római katolikus temploma. A faluban született híres emberek neveit is érdemes megemlíteni, Gittai István költő, Mészáros Zoltán tanár, fafaragó, Tóth István fotóművész, és nem utolsó sorban Máriusz Tabáku filmrendező, riporter, műfordító és zongoraművész. Tóti falu több mint 100 éve a Micskei parókia filiája, a beszolgáló plébános a mindenkori micskei lelkész volt, és jelenleg is a micskei plébánia látja el oldalagosan. Az Isten tiszteletet házaknál tartották az 1970-es évig, amikor a gyülekezet megvette a 378 szám alatti házat, melyet átalakítottak az Isten tisztelet céljára. 1992-1994 között új templom épült, melynek védőszentje, Lisziói kis szenterész, Tenfli József megyés püspök szentelte fel 1994-ben. A templom németországi segítséggel és a saját forrásból épült fel. A tűzzománc szárnyas oltárképet és a 14 keresztúti stáció képét Morvai László művész készítette. Erről a 2003-ban megjelent a Nagyváradi Egyházmegye történelmi sematizmusában Fodor József általános helynök a következőket írta, idézem. A Tóti születésű Gittai István költő jó barátja Morvai László művésznek. Amikor elkezdődött a Tóti templom építése, Gittai megígértette a művésszel, hogy amint a nagyváradi vártemplom számára is megfestette a tűzzománc stáció képeket, ugyanúgy megfesti a Tóti új temploma számára is. A művész állt a szavát, s felszenteléskor együtt gyönyörködhettünk a szép művészi munkában, idézet zárva. Most az egyháznak körülbelül 70 tagja van, ebből 4 iskolás, de sajnos folyamatosan csökken a létszám. A Tóti plébánia Micske filiája a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye, Székesegyházi főesperesség, érmelléki esperesi kerülethez tartozik. Frissen megalakuló egyházi kórusra örvendezteti meg a falu híveit a szentmiséken felcsendülő énekeikkel, de nem csak ott. A kórus 13 tagból áll, és a Kis Szent Teréz nevet kapta. Jelenleg az egyházi szolgálatot oldalagosan Micskéről Mihály Balázs plébános látja el, és a kántori szolgálatot is ugyancsak a plébános végzi. A Tóti Katolikus Egyház október 1-én emlékezik meg Kis Szent Terézről, ezen a napon tartják a Tóti falu búcsúját. Örökös szentségimádási nap november 2. vasárnapja. Tóti faluhoz tartozik a Sváb tanya is, ahol évente egyszer tartanak szentmisét Szent Péter és Szent Pál napján. A műsort szerkesztette Gábor Anna, a Tóti monográfiából, valamint a plébánia hivatalos honlapjáról vett értékes információk alapján. Elköszönök Önöktől az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói stúdiójából. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék Jézus Krisztus, szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Görgényi Tünde vagyok, az önök ima szándékaikat, ima kéréseiket fogadom az elkövetkezendő negyed órában. Kedves hallgatók, szeptember utolsó napja van, szeptember 30-a Szent Jeromosra emlékezünk. Imádkozzunk azért, hogy egyre jobban megismerjük a Szentírást, hiszen maga Szent Jeromos mondta, hogy aki nem ismeri a Szentírást, nem ismeri az Úr Jézus Krisztust. Hát ismerjük meg Jézust, ismerjük a Szentírást. Imádkozzunk azért, hogy ne csak ott porosodjon valahol egy polcon, hanem nap mint nap forgassuk, és ne csak a betűket olvassuk, hanem mindazt, amit a Jóisten akar üzenni nekünk személyesen. Úgy olvassuk, mint Isten szerelmes levelét hozzánk. Hívhatnak, írhatnak, hiszen a rózsafüzért, a Görgény Üvegcsüri rózsafüzér csoporttal együtt fogjuk imádkozni, a dicsőséges rózsafüzért és a Szent József litániát, amit felajánlunk a betegekért is, azokért, akiknek talán a rádió az egyetlen vigaszuk és társuk, és ma is imádkozunk a háború megszűnéséért, és minden nehézség, minden megpróbáltatás nehézségének a megtöréséért. Hívhatnak a 0259-420-555, vagy 0359-420-555-ös telefonszámon. SMS-ben 0758-420-555-ös számra küldhetnek imakérést, imaszándékot, és hála jó Istennek és a munkatársaknak, önkénteseknek működik a honlapunk is, a www.mariaradio.ro címre. E-mailben is elküldhetik megfogalmazott kéréseiket. És telefonálót köszöntök. Halló, itt a Mária Rádió.
1: Úr Jézus Krisztus, a rózsafüzért és a napi semmiséget te szeretnél ajánlni az én egészségem és fiam családjának egészségét, és komasszonyom Mészreket és Terézért, aki a csiktaprocai tánatővel nyugszik nyugodik békességbe az Úr Jézus szent nevébe, és sógoramért az, aki Dénesért, aki eléggé beteg, a Jóisten adjon neki mielőbbi felgyógyulást, imádkozik érte sogornője Jutka Csíkszeredából. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, ámen, köszönjük kedves Jutka néni, hogy velünk együtt imádkozik. És amíg újabb telefonáló lesz, néhány üzenetet is megosztok, ezt a rózsafüzért felajánlom a családomért. A rózsafüzért önökkel imádkozom, felajánlom önökért, fájdalmaim enyhüléséért, családi békéért, csíksomlyói segítő Szűzmária takarjon be védő palástjával, és imádkozom közös halottaink lelke üdvéért. Halló, itt a Mária Rádió.
2: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen.
2: Ezt a mai rózsafüzért és a mai szentmisét szeretném felajánlani drága szomszédasszonyomért, akik indulnak vissza Németországba, Sarlós Jutkáért, hogy a Jóisten segítse meg őket, hogy jövőre újra találkozunk szeretetben, békességben, és szerencsésen érjenek oda. Valamint szeretném még felajánlani a másik szomszédasszonyomért, aki sajnos most küzdködik a halállal, a Jóisten adjon neki csendes elköltözést, ha már kitűzte számára a véget. Valamint minden hozzám tartozó, jó szándékú emberért, a Mária Rádió összes dolgozójáért köszönöm, hogy vagytok nekünk. Egy áldott szép napot kívánok nektek, csomag közül voltam Erika. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, ámen, köszönjük, kedves Erika, hogy mindig velünk imádkozik. A mai összes imád felajánlom családom minden egyes tagjáért, hogy legyen minden rendben, Jézusom, bízom benned, egy hallgató írta. Ezt a szent olvasót és minden imád felajánlok családom egészségéért, fiam élete jobbulásáért, kicsi unokámért, hogy a szűzanya mindig takarja be védő palástjával, Isten fizesse. Halló, itt a Mária Rádió.
3: Dicsőtesek az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
3: Ezt a rózsafüzét mai nap összesimálja a szentmisét, fő szeretném ajánlani, hallabból a kapott kegyelmekét. A boldogságos szüzanyának és a mennyi atyának továbbá kérem a szüzanyi oltalmát, az ő közben járását, az ő szent fiánál gyermekem gyógyulásait, az egészségét, a munkahely megmaradásáért, kollégáért, főnökeljét, a gonosz távozásáért a családunkból, sok-sok türelemét, békét, szeretetét, a családom egészségét, a családomban a betegek gyógyulásáért. Elhűlt szüleim lelke üdvéért, az igazságukban dolgozókért, és nem utolsó sorban önökért. Isten fizesse mindenki segítő mája, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Köszönjük szépen a hívást, a Jóisten áldása kísérje. Ezt a rózsafüzért is az egész napi imád felajánlom Piroska sikeres műtétjéért és jó orvosi eredményért, a szüzanya hallgassa meg mindenki imáját, Isten fizesse. Gyimásből egy mindennapos hallgató írta. Halló, itt a Mária Rádió. Halló. Szeretettel köszöntöm. Mindörökké, amen. Halló, igen, hallgatom önt.
2: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus. Ezt az egész rózsafüzért és az összes imákat felajánlám egy betegért, akit ma műtenek, és az egész családért.
0: Együtt fogunk imádkozni.
2: És minden, én magamért is. És nagyon szépen kérem, köszönöm szépen, hogy meghallgattak.
0: Mi is köszönjük szépen a hívását, és maradjon velünk továbbra is. Az egész heti rózsafüzért felajánlom egy fiatal párért, aki indul haza Svájcból, Isten legyen velük, Atis és Ágnes. Hát a Jóisten vezesse őket, óvja meg minden balesettől, nehézségtől. Ezt a rózsafüzért, egészségért, békességért, férjem örök nyugalmáért, lányom családi gondjainak megoldásáért, fiam munkahelyi sikeréért ajánlom fel. Köszönöm szépen, áldott napot kívánok. Áldott napot kívánunk, mi is köszönjük a hívását, vagy illetve az írását, az üzenetét, és közben van egy kedves hallgató. Hallgatom őt.
2: Dicsértessék a Jézus
0: Krisztus. Mindörökké, amen.
2: Azt a szent olvasót, mely összefimajá, a szent is inkább önökkel maradkozott el ajánlom. Önökét, Marira, Gösztet, gyógyulójájét, Pobácsiájét, a jó mágyoságéjemet, fizessen meg áldásos munkájukat, és felajánlom már, hogy térjemért a pulsagősönét nagyszülőkét, az így drága jó szüleimért, a Mihály nevezeti testvéremért, a Jóisten segélyemért családjával együtt, és megtudtam, Mihály nevet viseltem, neki is a Jóisten nyugalmi mamámmal együtt, hogy örök nyugodalmat, tehát ugyanak békében, hogy Jézus szent nevében, készen mászani temetőbe. Felajánlom a gyermekeimért, unokáimért, babátváró unokámért is. A Jóisten segélye meg, érezze meg, befedelent egy boltot, szerencsésen tudja hordozni és megszűni. És felajánlom a dédunokámért, a szomszédjaimért, a sok betegét, kisban nevű betegét, a Jóisten segélye meg. Legyen öröme benne, hogy Magyarországról hazajött a leánya, látogatóba, tájén kedve, hogy Isten segélye meg mindegyiket, minden beteget. A betegeknek gyógyulást, a halottaknak örök nyugodalmat is támogassa. Hitétessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, köszönjük szépen a hívását. A rózsafüzért felajánlom gyermekeimért, unokáimért, az egész családomért, sorstársaimért, halottaim lelke üdvéért, nyugodjanak békességben, az Úr Jézus szent nevében. Minden napi imát hálából az egész családért ajánlom fel, azon kívül testi-lelki gyógyulásomért, gyógyulásért, Istenem, könyörülj rajtunk, és a problémák megoldásában is segíts. Ezt a rózsafüzért felajánlom testi-lelki gyógyulásért, gondjaink megoldásáért. Ezt a rózsafüzért felajánlom békéért a családban és egészségért. Marosvásárhelyről írta egy hallgató. Halló, itt a Mária Rádió.
4: Dicsértessék az Úr Jézus.
0: Mindörökké, amen.
4: Szeretném szeretettel és tisztelettel köszöntöm drága műsorvezetőt, és minden Mária Rádió hallgatót. Önökkel együtt imádkozva a rózsafüzét felajánlom, hálából a Jóistennek minden nap a kapott kegyelmetét, családom minden tagjáé, egészség, szeretet, békesség legyen a családban, hitünk erősödéséért, bűneim bocsánatáért, Mária Rádió nagy családjáért, minden beteg bajba jutott embertársamért, lelki testvéreimért, világbékéért, halottaink teljesítményéért, Isten áldását kérve mindenki életére, családjára. Áldott szép napot, jó egészséget kívánok, szeretettel mindenkinek. Dicsértessék az Úr Jézus szent neve, Isten fizesse a lehetőséget.
0: Köszönjük szépen, Berta mama, együtt fogunk imádkozni. Gyermekeinkért, unokáimért, az ő testi, lelki gyógyulásukért, megtérésért ajánlom a rózsafűzért, Mária írta. Felajánlom ezt a rózsafűzért a testvérem jó orvosi eredményéért. Én Uram, én Istenem, segíts meg és gyógyítsd meg a testvéremet. Köszönöm. Én is felajánlom ezt a mai rózsafűzért édesanyámnak a halálának 20. 25. évfordulója alkalmából. A Jóisten nyugtassa békében a cikolyai temetőben, emléke legyen áldott, három lánya emlékezik, és az unokák Gyimesből, írta Erzsébet néni. Köszönöm mindenki imáját, önökkel imádkozom. Köszönjük szépen, Erzsébet néni. Halló, itt a Mária Rádió. Halló? Élőadásban van a kedves hallgató. Halló. Igen, hallgatom önt. Halló? Én hallom, hogy ott van ön, csak nem hallom, hogy mit mond.
4: Igen. Dicsertessék a Jézus Krisztus. Szeretettel köszöntöm önöket. És a mai nap rózsafüzéreit, szentségimádását, meg szentmiséket felajánlom családom minden tagjának szándékára, valamint az elhunytaknak örök nyugodalmat, és az örök világosság fényeskedjék neki. Két nagyon fontos szándékra. Köszönöm szépen, hogy meghallgattad. Dicsertessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen. Köszönjük szépen a hívását. Minden rózsafűzért szentmisét felajánlok testi-lelki gyógyulásomért, a gyermekem tisztánlátásáért, több fontos szándékért, bízom a közös ima erejében. Rózsafűzért felajánlom égi édesanyjánknak hálából a közbenjárásáért, családom testi-lelki ajándékáért, halottaim békés nyugodalmáért. Köszönöm. Külföldről írta egy hallgató, felajánlom a mai nap imákat édesapám és a család halottaiért. Isten fizesse. Kovásznáról írja Ildikó, a mai nap a mai szentmisét, imádságot, rózsafűzért felajánlom egy súlyos probléma megoldásáért. A Jóisten segítsen meg. Gyergyó Szent Miklósról is írtak, a heti szentmiséket, rózsafűzéreket felajánlom hálából a kapott kegyelmekért, családom egészségéért, unokám lába gyógyulásáért, sikeres vizsgáért, egy fontos szándékért, Jézusom, bízom benned. Ibolya írja Hodosról a mai imákat, felajánlom fiamért, hogy a Jóisten segítse meg, fogja kezét, és adjon egy társat neki, Jézusom, bízom benned. Szeretettel köszöntöm önöket, egész heti rózsafűzéreket, szentmiséket, felajánlom a férjem gyógyulásáért, gyerekeinkért, unokáinkért, önökért. Köszönöm. Isten fizesse. Kedves hallgatók, lejárt az ima szándékra szánt idő. Hívom önöket, hogyha tehetik, akkor tartsanak velünk, hiszen nagyon sok üzenet van még. Egy édesanyja, egy feleség a súlyos beteg férjéért kéri az imát, és gyerekekért, ifjúságért kérnek imát. Sajnos most már nincs lehetőség beolvasni ezeket az üzeneteket a lelki békéért. De minden ilyen kérést, amit én nem olvastam fel, de az önök szívében megfogalmazott megfogalmazódott, vigyük a Jóisten elé, vigyük a szűzanya elé, hogy ő közben járjon mindannyiunkért. Hívom, hogy ha tehetik, kapcsolódjanak be az imába. Amint említettem, a dicsőséges rózsafüzért, a görgény üvegcsüré rózsafüzér csoporttal együtt fogjuk imádkozni. A mikrofonnál Görgényi Tündét hallották, dicsértessék Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel és Isten áldásával köszöntjük a Mária Rádió dolgozóit, önkénteseit és minden kedves hallgatót, határon innen, határon túl. Hozzácsatlakozunk az elhangzott imakérésekhez, felajánljuk imáinkat Jézus Szent Szíves, a Szűzanya Szeplőtelen Szent Szíve tiszteletére, Isten nagyobb dicsőségére. Felajánljuk egyházközösségünk lelki megújulásáért, hitünk erősödéséért, a Szentatya szándékára, püspökökért, papokért, papbácsinkért, kispapjainkért, a családokért, egyházközösségünk testi-lelki betegeiért és minden tegért, orvosokért, gondozókért, türelemért, élő és elhunyt szeretteink lelkük üdvükért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, lelki testvérekért, Anna néninek a gyógyulásáért, utazókért, az országok vezetőiért, ellenségeinkért, a rádió munkatársáért, adományozóiért, gyermekeinkért, rokonainkért, ismerőseinkért, hálából minden kegyelemért. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted, szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a te nevedben üdvözülhetünk. A te szent gyermekséged érdeméből lettünk Isten gyermekeivé, halálod eltörölte bűneink adosságát, feltámadásod és mennybe menetelet számunkra is megnyitotta az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafüzér titkoknak megfontolására növelje élő hitünket te benned, aki út, igazság és élet vagy számunkra. Szentséget szűz, Isten anyja Mária, könyörög érettünk, hogy példádat követve szent fiadnak szavain és cselekedetein elmélkedve gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében, Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon halottaiból föltámadott, fölment a mennyben, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
0: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szavainkat vezérelje.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki halottaiból föltámadott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki halottaiból föltámadott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki halottaiból föltámadott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki halottaiból föltámadott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki halottaiból föltámadott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki halottaiból föltámadott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki halottaiból föltámadott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki halottaiból föltámadott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki halottaiból föltámadott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki halottaiból föltámadott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket.

0: vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: És az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál.

0: az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akinek mint a templátok átűzötte.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket átküldötte.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket átüldötte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket átüldötte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket átküldötte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket átüldötte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket átküldötte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket átültötte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket átküldötte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket átküldötte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vitaménybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölve.
1: Az asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölve.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölve.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölve.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölve.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölve.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölve.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölve.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölve.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölve.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
3: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
4: Mi Atyánk, aki a mennyekbe vagy, szentáltassék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűzamennybe megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűzamennybe megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűzamennybe megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűzamennybe megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűzamennybe megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja,

0: Szentszűz a mennybe megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz a mennybe megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz a mennybe megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz a mennybe megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Ó Mária, édesanyánk, eljött már a te órád, csak egy szót szó.

0: Ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk. Amen.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, Úristen, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve utánozzuk, amit magunkba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Rózsafizér királynője,
0: könyörögj érettünk.
1: Béke királynője,
0: könyörögj érettünk.
1: Mária Rádió királynője,
0: könyörögj érettünk.
1: Csíksomjói segítő Szűz Mária,
0: könyörögj érettünk.
1: Imádkozzunk az egyház megújulásáért és a papság megszentelődéséért.
0: Most segíts meg, Mária, ó irgalmas Szűzanya, keservét a bunak bajnak, eloszlatni van hatalmat.

0: szenveded meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó, irgalmas szűzanya, amen.
1: Szent József litániája, Uram, irgalmazd nekünk!
0: Uram, irgalmazd nekünk!
1: Krisztus, kegyelmezd nekünk!
0: Krisztus, kegyelmezd nekünk!
1: Uram, irgalmazd nekünk!
0: Uram, irgalmazd nekünk!
1: Krisztus, hallgass minket!
0: Krisztus, hallgass minket!
1: Krisztus, hallgass meg minket!
0: Krisztus, hallgass meg minket!
1: Mennyei Atya Isten!
0: Irgalmazd nekünk!
1: Megváltó Fiú Isten!
0: Irgalmazd nekünk!
1: Szent Lélek Úristen!
0: Irgalmazd nekünk!
1: Szent Háromság Egy Isten!
0: Irgalmazd nekünk!
1: Szentséges Szűz Mária!
0: Könyörögjél értünk!
1: Szent József!
0: Könyörögjél értünk!
1: Dávid nemes sarja!
0: Könyörögjél értünk!
1: Pátriárkák fénye!
0: Könyörögjél értünk!
1: Isten anyjának jegyese!
0: Könyörögjél értünk!
1: A Szent Szűz tisztaságos őre!
0: Könyörögjél értünk!
1: Isten fiának nevelő atya!
0: Könyörögjél értünk!
1: Krisztus gondviselő oltalmazója!

0: a Szent Család feje.
1: Könyörögj érettünk.
0: Igazságos József.
1: Könyörögj érettünk.
0: Tisztaságos József.
1: Könyörögj érettünk.
0: Nagy okosságú József.
1: Könyörögj érettünk.
0: Erős lelkű József.
1: Könyörögj érettünk.
0: Engedelmes József.
1: Könyörögj érettünk.
0: Hűséges József.
1: Könyörögj érettünk.
0: Béketűrés példaképe.
1: Könyörögj érettünk.
0: Szegénység kedvelője.
1: Könyörögj érettünk.
0: Munkások példaképe.
1: Könyörögj érettünk.
0: A házas élet dísze.
1: Könyörögj érettünk.
0: Szüzek őre.
1: Könyörögj érettünk.
0: Családok támasza.
1: Könyörögj érettünk.
0: Ínségesek vigasztalója.
1: Könyörögj érettünk.
0: Betegek reménye.
1: Könyörögj érettünk.
0: Haldoklók pártfogója.
1: Könyörögj érettünk.
0: Gonosz szellemek réme.
1: Könyörögj érettünk.
0: Az Anyaszent Egyház védőszentje.
1: Könyörögj érettünk.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
1: Kegyelmezd nekünk.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
1: Hallgass meg minket.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
1: Irgalmazd nekünk.
0: Háza urává tette őt.
1: És egész országának vezérévé.
0: Könyörögjünk, Úristen, aki Szent Józsefet mérhetetlen gondviseléseddel, Szent Anyád jegyesének kiválasztottad, add, hogy közben járunk legyen a mennyben, aki te földön pártfogunknak tisztelünk, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
2: Szent Mihály arkan.

parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vezére.

Ennek jó pásztora legyen, add, hogy mielőtt szentjeit között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen. Imádott Jézus.

0: szemünk egymásba nézzen, és tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön az örök atyához irgalomért. Amen. Szent József, légyházunk ura, kis családunk pártfogója, egyetértés hű szeretet, egyesítse szíveinket, az ég felé mutass utat, bátorítsd az ellankadtat, küzdelmünkben légy segélyünk, erényekben példaképünk, átadjuk a háza kulcsait, oltalmazd és véd lakóit, zárd ki mindazt, ami káros, ami üdvünkre hátrányos. Engedd be az Isten áldást, minden jóban gyarapodást, ajánlj minket Jézusodnak, szeplőtelen szűzanyánknak, hogy családnak kisdett háza, Názáretnek legyen mása. Amen.
1: Uram, hallgass meg a mi könyörgéseinket,
0: és a mi kiáltásaink jussanak elődbe.
1: Istennek segítsége és az ő szent áldása maradjon mindenkor, mi rajtunk az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
0: Mindent a jó Isten dicsőségére, dicsértessék a Jézus Krisztus.

Jézus megkérdi Pétert: Simon Jónás fia, jobban szeretsz engem ezeknél? Az életünk külső ajtaja a fül, belső ajtaja pedig a szív. Szeretnénk megnézni, hol van a hiba, ha nálad a fül és szív között megáll az ige. Az ajtónál van a baj, mert akit szeretek, azt beengedem, annak elmondok mindent. Isten a szívedet nem foglalja el erővel. Várja, hallod-e az igét, és mozdul-e a szíved. A Bibliában egy parancs van: szeresd az Urat, a te Istenedet. A fele barát csak és. Függvénye, következménye annak, hogy az Urat szeretem. Az és sokszor fáj nekünk, amikor nem tudjuk szeretni a másik embert. De fájt-e valaha, hogy nem tudtad szeretni az Urat? Egy parancs van. A tagadás és bukás után egyetlen kérdése van Jézusnak Péterhez. Egyetlen dologról van szó a lelki életben: jobban szeretsz engem ezeknél? Mik azok az ezek? Megkérdezheti az Úr, amikor a munka sürget, vagy valami anyagi veszteséged van, amikor valamit oda kellene adni, hogy jobban szeretsz-e. Péter azt mondta: Uram, mindenkinél jobban szeretlek. Csak éppen a gyakorlat más volt. Vajon jobban szereted-e őt az élvezeteidnél, a dicsőség vágyadnál, amikor azt akarod, hogy észrevegyenek? Lehet, Jézus azt kérdezte Pétertől, hogy a többi tanítványnál szeretje jobban. Mert előzőleg azt mondta: ha ezek mind megtagadnak, és én akkor sem. Tehát jobban szeretlek mindenkinél. Hányszor mondják? A többi hívő sem vesz ilyen komolyan, mi között hozzá? Ha mindenki félig követ, ha minden hívő félvilági életet él is, akkor is neki akar szolgálni. Te vagy az, aki a legjobban szereti őt, akinek semmi nem kevés, és semmi nem sok Jézusért.

Ti ne járjatok úgy, mint egyéb pogányok járnak az ő elméjüknek hiába valóságában. Az Úr szeretné, ha értelmed odaszánt értelem lehetne. Szeresd a te uradat, Istenedet teljes elmédből. Ha Isten értelmet adott az embernek, akkor azt használni is akarja. Ez a különbség az ördög használta és az Isten használta ember között. Isten nem értelem nélküli lényeket használ, hanem az egész embert. Jeremiás is megharcolta. Szeretném nem mondani, de el kell mondanom. Saját magadnak kell döntened. Isten nem tör be sem az értelem, sem az érzelem világodba, csak kér, hogy szánt oda neki tagjaidat, mert használni szeretni. Hálát kellene adnunk Istennek, hogy értelmet adott. A hitnek nem ellentéte a tudás, a látás az ellentéte. Hitben járunk, nem látásban. Amit Isten mond nekem a hit által, azt világosan, értelmesen tudhatom. Aki hisz, nem áll szembe a megelevenített értelemmel. Ha valakit meglőnek, megkeresik, hol hatolt be a golyó? Ha visszagondolunk a bűnesetre, az értelmen keresztül jött be a sátán. Évának egy értelmi kérdőjel után felajánlja, olyanok lesztek, mint maga az Isten, jónak és gonosznak tudói. Évánál megszületett a döntés, és elszakadt az ember az Istentől. Az ember hiába valóságokban kezd járni, és az ész lesz az Istene. Ti pedig nem így tanultátok Krisztust. Tanítható vagy? Ne légy okos a magad szemei előtt. Fogad el, hogy Isten a szent lelke tanítani, világosítani szeretne. Ha valakinek megtört az énje, mindenki felé nyitott lesz, és mindenkitől kaphat. Jó volna életed végéig tanuló vezetőnek lenni, és nem levenni kocsidról a T betűt.

Mi jön ki a szájon, ami a szívedben van, ami benned lakik. A főpap udvarán Péternek mondják, a te beszéded is elárul téged. Csak megszólalsz, és mindenki tudja, ki vagy. Mindenki magán viseli azt az állapotot, amiben van, ha megszólal. Megállapíthatod, hogy ez hívó ember. A dicsőség vágyó ember folyton önmagát mondja. Az anyagi és ember is felismerhető. A gyáva embernél egy-két mondat után kiderül, hogy fél. A kritikus ember egy pillanat alatt mondja véleményét a másikról. Az a jó, ha már nem csak mások, hanem magad is felismered szavaidból önmagadat. Hallgass bele, mi jön ki a szádon. A nyelv is tűz. A nyelv hatalom. Nagy dolog, hogy az ember tud beszélni. Lehetőségünk van arra, hogy gondolatokat közöljünk egymással. Micsoda hatalom a szó. Egy mondat a rádión keresztül, és tűzben áll a világ. Egy mondat, amit elolvasol a levélből, és sírva borulsz le. A hit hallásból van, a hallás pedig Isten szava által. Emberek üdvösségét Isten a nyelvre bízta. Hirdethetem, amit Isten mondott nekem. Isten igéje is tűz. Tűz jön ki a szádból, vagy valami langyos löty. Hitre gyújthat a nyelved. Ha benned nincs tűz, nem is jöhet ki. Ha belül nincs első szeretet, akkor a nyelved sem közvetít tüzet. Gondoltatok már arra, milyen lehetett Jézus, amikor beszélt? Soha ember úgy nem szólt, óriási dolog, hogy Isten szánkba adta az ő szavát. Micsoda kegyelem, hogy hordozhatom ezt a tüzet. Hihetetlen szemtűz ez, amely elsősorban azt égeti, aki mondja.

Ugyanabból a szájból jő ki áldás és átok. Nem kellene ezeknek így lenni. A nyelv adóállomás. Háborúban az adóállomásokért folyik a harc. Akinek kezében van a rádió, az veszi át az uralmat. Az a kérdés, hogy kinek a hatalmában van a nyelved. Mert lehet tűz a sátán kezében is. Egyetlen mondat úgy megsebez, nem tudod, hogyan gyógyulok meg. Méreg, amely felszívódik a szervezetbe. Ha már érezted, mennyire fáj, akkor tudhatod, hogy a másik embernek is fáj. Lehet haragodban azt mondod ki, amiről tudod, hogy a másiknak pontosan ez fáj. De van, amikor alattomosan a háta mögött mondod, és nyíltan nem merted megvágni. De arra volt bátorságot, hogy a háta mögött megszólt. A nyelv is lehet kettős. Kettős nyelv, kettős szív. Erre mondja az ige, ezzel áldjuk az Istent és Atyát, és ezzel átkozzuk az embereket. A természetben nincs olyan, hogy egy forrás sóst és édeset ad. Csak az embereknél van kettős élet, kettős szív és kettős nyelv. Állapítsd meg, hogy milyen hadi állapot van nálad. Bár az evangéliumként hallanád most, nem kellene ezeknek így lenni. Csak Isten tud zabolát tenni a szádra. A zsoltáros így imádkozik. Tégy zárt az én számra, őrizd ajkam nyílását. Egy helyen mondja a zsoltár, ha gondoltam is, nem jött ki a számom. A gondolatot még oda viheted Jézus elé, Jézus vére alá, és nem megy tovább, nem fertőz senkit a keserűség gyökere. Ha kimondod a szót, felnő, és hihetetlen károkat okozhat. Vedd komolyan, hogy Isten üzenete áradhat a szádon keresztül. Orvosság az idejében mondott szó. Az Úr Jézus ma kéri tőled nem csak a bejárati, hanem a kijárati nyílást.

A test lámpása a szem. Ha azért a te szemed őszinte, a te egész tested is világos lesz. A szemen ki lehet látni, de be is lehet látni. Ha rosszat tettem, ugye nem merünk édesanyánk szemébe nézni, mert félünk, hogy belénk lát. Dávid egy szép termető asszonyt látott, és szemén keresztül belopózott a bűn. Ákán, aki egész Izrael bűnbe vitte, egy köntöst látott meg, amit aztán el is dugott. Geházi az ajándékot látta, és utána ment. Ha már a kívánság megfogant a szemen keresztül, nincs addig nyugta az embernek, amíg meg nem szerzi, amit meglátott. Hányszor nézed azt, amitől el kellene fordulnod? Milyen jó volna, ha szövetségre léphetnél a szemeddel, és nem néznél oda, hová nem kell. Ha valaki megismeri Jézust, azonnal meglátszik a szemén. Mély ragyogás kezdődik benne, ami eddig nem volt. Ez az igazi szépség, minden egyéb csak kozmetika. A testnek lámpása a szem. Ki használja a szemed? Jézusnak szemre van szüksége. Azt akarja, hogy szemed az irgalmas szamaritánus szeme legyen, amelyik meglátja a fél holtra vertet. Jó volna, ha szemed nem hibakereső, hanem sebkereső szem lenne. Ha mindent úgy látnál, ahogyan Jézus lát. Az ige gyújthat benned világosságot. Ne akarj fényszóró vagy rakéta lenni, csak gyertya. Nem baj, ha törött, ha kicsit elégett, csak gyertya légy. Az embert Isten teszi a gyertya tartóba, ahogy az első embert helyezte az édenkertbe. Téged is a helyedre tesz, mindegy, hogy hova csak világíts. Lehet, hogy egy kicsi kört világítasz be egy családot, ő tudja, mit akar veled. Ne akarj se több, se kevesebb lenni, mint aminek az Úr szánt.

Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Maros-Hévízen a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Kedves hallgatók, önök az elkövetkezendő percekben a szeptember 20-án a Nagyváradi Katalin telepen közvetített primíciás szentmise prédikációját hallják.

0: Abban az időben Jézus ezt a példabeszédet mondta tanítványainak. A mennyek országa olyan, mint amikor egy gazda kora reggel kiment, hogy szőlőjébe munkásokat fogadjon. Miután napi egy dénárban megegyezett a munkásokkal, elküldte őket szőlőjébe. A harmadik óra körül megint kiment, s látta, hogy mások is ott ácsorognak tétlenül a piactéren. Ezt mondta nekik: menjetek ti is szőlőmbe, és ami jár, megadom majd nektek. Azok el is mentek. Majd a hatodik és a kilencedik órában újra kiment, és ugyanígy cselekedett. Kiment végül a 11. óra körül is, és újabb ácsorgókat talált. Megkérdezte tőlük: miért áldogáltok itt egész nap tétlenül? Azok ezt válaszolták: mert senki sem fogadott fel minket. Erre azt mondta nekik: menjetek ti is a szőlőmbe. Amikor beesteledett, a szőlős gazda így szólt intézőjéhez: hívd össze a munkásokat, és add ki a bérüket, az utolsókon kezdve az elsőkig. Először azok jöttek tehát, akik a 11. óra körül kezdtek, és egy-egy dénárt kaptak. Amikor az elsők jöttek, azt hitték, hogy nekik többet fognak adni, de ők is csak egy-egy dénárt kaptak. Amikor átvették, zúgolódni kezdtek a gazda ellen. Ezek az utolsók csak egy órát dolgoztak, és ugyanúgy bántál velük, mint velünk, akik a nap terhét és hevét viseltük. Ő azonban ezt felelte az egyiküknek: barátom, nem vagyok igazságtalan veled. Nem egy dénárban egyeztél meg velem. Ami a tied, fogd és menj. Talán azzal, ami az enyém, nem tehetem azt, amit akarok? Vagy rossz szemmel nézed, hogy én jó vagyok?
1: In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola: il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che uscì all'alba per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. Si accordò con loro per un denaro al giorno e li mandò nella sua vigna. Uscito poi verso le 9 del mattino, ne vide altri che stavano in piazza, disoccupati, e disse loro: andate anche voi nella vigna, quello che è giusto ve lo darò. Andate anche voi nella vigna, quello che è giusto ve lo darò. Ed essi andarono. Uscì di nuovo verso mezzogiorno e verso le 3 e fece altrettanto. Uscito ancora verso le 5 ne vide altri che se ne stavano lì e disse loro: perché ve ne state qui tutto il giorno senza far niente? Gli risposero: perché nessuno ci ha presi a giornata. Ed egli disse loro: andate anche voi nella vigna. Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: chiama i lavoratori e dà loro la paga, incominciando dagli ultimi fino ai primi. Venuti quelli delle 5 del pomeriggio, ricevettero ciascuno un denaro. Quando arrivarono i primi, pensarono che avrebbero ricevuto di più, ma anch'essi ricevettero ciascuno un denaro. Nel ritirarlo, però, mormoravano contro il padrone, dicendo: questi ultimi hanno lavorato un'ora soltanto e li hai trattati come noi, che abbiamo sopportato il peso della giornata e il caldo. Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, disse: amico mio, io non ti ho fatto torto. Non hai forse concordato con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene, ma io voglio dare anche a quest'ultimo quanto a te. Non posso fare delle mie cose quello che voglio? Oppure tu sei invidioso perché io sono buono? Così gli ultimi saranno i primi e i primi ultimi.

Kedves testvérek, kedves atyák, a mai különös ünnepen két dolgot szeretnék első körben megosztani. Az egyiket Izajás prófétától hallottuk az olvasmányban, hogy az én gondolataim nem a ti gondolataitok, mondja az Úr. Az én gondolataim nem a ti gondolataitok. Kedves Dávid, azt hiszem, hogy ezt már talán párszor megtapasztaltad. És az a helyzet, hogy mégis őt választottad életed középpontjának és életed pásztorának. Egy olyan Istent, aki azt mondja magáról egyenesen kerekperec, hogy én nem úgy gondolom, mint te. Azért ez nem olyan egyszerű történet. Egy jó pásztor, az élet középpontja, aki azt mondja magáról, hogy nem úgy gondolom, mint te. És ez mégsem feszültséget jelent számodra, kedves Dávid. És nem szabad, hogy feszültséget jelentsen a keresztény ember életében. Ez egy nyitottságot, egy követést jelent, egy folyamatos átalakulást. Szent Vince sem úgy gondolta első körben, mint ahogy azt az Isten gondolta. Ismerjük a történetét,

és a primiciát napján. Mások az Istennek a gondolatai. De ez nem durvaságot, nem a hatalom és az erő demonstrálását jelenti, hogyha az Isten másként gondolkodik. Hanem miközben ő másként gondolkodik, kedves Dávid, minden nap a kezedbe fogja adni önmagát. Vele kell beszélgetned, hogy a gondolatait fölfedezd. Ha csak róla beszélsz, az nem lesz elég. Minden nap mindannyiunknak vele kell beszélni. A második dolog, amit szeretnék idehozni, itt van ez a kis képecske, sokan már megkapták, de mindenki meg fogja kapni, és az elmúlt hetekben a sok teendő között az egyik kérdés az volt, hogy ennek a jó pásztornak milyen színe legyen. Hogy megtaláljuk, és hogy Dávidnak tetszen az a megfelelő szín, hogy az olyan legyen az a fénykép, hogy tetszen neki, tetszen másnak, és akkor itt a csuhájának a színét kellett alakítani egy kicsit. Ez is ott volt az elmúlt hetek kérdése, teendője között. De most már, Dávid, egy sokkal fontosabb kérdés lesz. Nem az lesz a kérdés, hogy milyen színe van a jó pásztornak, hanem hogy milyen szíve van a jó pásztornak. És ezt megtapasztalhatod a csendes imádságban, az ő jelenlétében. Ahogyan ő rád néz, úgy kell nézz te is a testvéreidre. Ahogyan ő jelen van számodra, úgy kell te is jelen légy. Ahogyan hordoz téged, úgy kell te is hordozd sok mindenkinek a szándékát, az imádságát a te életedben. Ahogyan szeret téged, úgy kell szeretned. Ahogyan közösségben van veled, úgy kell te is közösségben légy. Ahogyan irgalmas veled, úgy kell te is irgalmas légy. Milyen szíve van a jó pásztornak? És utolsó mondatként, így magyar nyelven, nagyon megütött az én szívemet a te imádságod péntek este. Azt az imát tedd bele a pénztárcádba, tedd bele a zsolozsmádba, hogy minden nap valahogy a kezed ügyében legyen, és tud feleleveníteni. Carissimi fratelli e sorelle, vorrei dirvi prima di tutto quanto sia importante la vostra presenza, non solo qui oggi, ma durante tutto il cammino che Davide ha fatto in questi anni. La vostra presenza, preziosissima. La presenza della comunità del seminario, da dove ci sono qui alcuni sacerdoti che hanno studiato insieme a David qui, ad Alba Iulia. La comunità dei confratelli, le comunità parrocchiali, i gruppi dei giovani, tutti preziosissimi per il suo cammino. In questi ultimi 5 anni, David veniva qui a casa solo per pochi giorni. Voi l'avete visto più di noi. Qui stava solo pochi giorni, poi ci salutava e vai. E noi, tutte le volte, quando lui tornava,

Kedves hallgatók, önök az elmúlt percekben a szeptember 20-án a Nagyváradi Katalin telepen közvetített primíciás szentmise prédikációját hallották.

Dicsétessék a Jézus Krisztus, nagy-nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. A nagyváradi stúdióból Tibor atya köszönti önöket, és ahogyan a háttérben már kedves hallgatók hallják, a Szent Atya a Szent Péter téren találkozik az Olaszországból és a világ minden tájáról érkezett zarándokok és hívek csoportjaival. Éppen most a Szent Péter téren megy körben a pápa mobillal, és köszönti a zarándokok között a zarándokokat, híveket, mindenkit, aki ott van. A gyerekeket külön adják a kezében, ahol külön áldásban részesíti. És ahogyan az információink vannak, a Szent Atya ma nem a dogmatikus konstitúcióról fog talán beszélni a katekézisében, hanem ahogyan Ferenc pápa is tette, a külföldi látogatásairól számol be, és ez nem történik ma sem másképpen, hiszen ugye a Szent Atya nemrégiben Franciaországban és az UNESCO-nál tett apostoli útjáról fog szerintünk ma beszámolni. Most a Szent Atya, ami körbe jár, addig hagyom a kedves hallgatókat is, és amikor megkezdődik, akkor majd én is kapcsolódom, és fordítjuk a Szent Atya mai üzenetét. Maradjanak velünk!

0: da ora inizio all'udienza generale, introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione.
1: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Békesség legyen veletek.
0: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Colossesi. Noi rendiamo grazie a Dio.
2: A Szent Atya katekéziséhez, a Szentírásból, Szent Pál apostolnak a Kolosszeiekhez írt levélből veszi az első fejezet 3-4-5-6-os versorait, ez pedig így szól. Hálát adunk Istennek, Urunk Jézus Krisztus Atyának, valahányszor értetek imádkozunk. Hallottunk ugyanis Jézus Krisztusba vetett hitetekről, és arról a szeretetről, amelyet minden szent iránt tanúsítok, annak reményében, ami készen vár rátok a mennyben. Erről az evangélium igaz tanításában hallottatok, amely hozzátok is eljutott, és amint az egész világon gyümölcsözik és gyarapszik, úgy nálatok is attól a naptól kezdve, hogy meghallottátok, és Isten kegyelmét felismertétek az igazságban. Ez az Isten igéje. Kedves hallgatók, ezt a szentírási részt több nyelven felolvassák, majd a Szent Atya olasz nyelvű katekézise kezdődik.
3: Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, en priant pour vous à tout moment. Nous avons entendu parler de votre foi dans le Christ Jésus et de l'amour que vous avez pour tous les fidèles. Dans l'espérance de ce qui vous est réservé au ciel. Vous en avez déjà reçu l'annonce par la parole de vérité, l'évangile qui est parvenu jusqu'à vous. Lui qui porte du fruit et progresse dans le monde entier, il fait de même chez vous depuis le jour où vous avez reçu l'annonce et la pleine connaissance de la grâce de Dieu dans la vérité. Parole du Seigneur.
4: A reading from the letter of Saint Paul to the Colossians. In our prayers for you, we always thank God, the Father of our Lord Jesus Christ, for we have heard of your faith in Christ Jesus. And of the love that you have for all the saints, because of the hope laid up for you in heaven. You have heard of this hope before in the word of the truth, the gospel that has come to you. Just as it is bearing fruit and growing in the whole world, so it has been bearing fruit among yourselves from the day you heard it and truly comprehended the grace of God. The word of the Lord.
5: Lesung aus dem Kolosserbrief. Wir danken Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, alle Zeit, wenn wir für euch beten. Denn wir haben von eurem Glauben in Christus Jesus gehört, und von der Liebe, die ihr zu allen Heiligen habt, wegen der Hoffnung, die für euch im Himmel bereit liegt. Schon früher habt ihr davon gehört, durch das wahre Wort des Evangeliums, das bei euch anwesend ist. Wie in der ganzen Welt, so trägt es auch bei euch Frucht und wächst seit dem Tag, an dem ihr den Ruf der göttlichen Gnade vernommen und in Wahrheit erkannt habt. Wort des lebendigen Gottes.
6: Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando sin cesar por ustedes, desde que nos hemos enterado de la fe que tienen en Cristo Jesús y del amor que demuestran a todos los santos a causa de la esperanza que les está reservada en el cielo. Ustedes oyeron anunciar esta esperanza por medio de la palabra de la verdad, de la buena noticia que han recibido y que se extiende y fructifica en el mundo entero. Eso mismo sucede entre ustedes. Desde que oyeron y comprendieron la gracia de Dios en toda su verdad. Palabra de Dios.

0: 攻读圣保罗宗徒致格罗森人书，我们在祈祷时常为你们感谢我们的主耶稣基督的天主和父，因为我们听说你们在基督耶稣内的信德和你们对众圣徒所有的爱德，这是为了那在天上给你们所存留的希望。对这希望，你们由福音真理的宣讲中早已听过了，这福音一传到你们那里，就如在全世界上不断结果，不断发展。在你们那里，自从你们听到了福音，并在真理内认识了天主的恩宠那天以来，也是一样。以上是天主的圣训。
1: Leitura da carta de São Paulo aos Colossenses. Damos graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, sempre rezando por vós, pois ouvimos acerca da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que mostrais para com todos os santos, animados pela esperança na posse do céu. Disso já ouvistes falar no Evangelho, cuja palavra de verdade chegou até vós. E como no mundo inteiro, assim também entre vós ela está produzindo frutos e se desenvolve desde o dia em que ouvistes a graça divina e a conhecestes verdadeiramente. Palavra do Senhor.
2: من رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل قولوسي. نشكر الله أبا ربنا يسوع المسيح دائما ونحن نصلي من أجلكم بعد أن سمعنا بإيمانكم في المسيح يسوع وبمحبتكم لجميع القديسين من أجل الرجاء المحفوظ لكم في السماوات. فقد سمعتم بهذا الرجاء في كلمة الحق، أي في البشارة التي وصلت إليكم، وكما أنها تثمر وتنتشر في العالم أجمع، فهي كذلك تثمر وتنتشر فيما بينكم، مذ سمعتم بنعمة الله وعرفتموها حق المعرفة. كلام الرب.
3: Z listu świętego Pawła apostoła do Kolosan. Dzięki czynimy Bogu, Ojcu Pana naszego Jezusa Chrystusa, zawsze ilekroć modlimy się za was. Odkąd usłyszeliśmy o waszej wierze w Chrystusie Jezusie i o waszej miłości, jaką żywicie dla wszystkich świętych, z powodu nadziei nagrody odłożonej dla was w niebie. O niej to już przedtem usłyszeliście dzięki głoszeniu prawdy Ewangelii, która do was dotarła. Podobnie jak jest na całym świecie, tak również i u was owocuje ona i rośnie od dnia, w którym żeście usłyszeli i poznali łaskę Boga w jej prawdzie. Oto Słowo Boże.
4: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti.
5: Kedves testvérek, Isten hozott, szép jó napot kívánok.
4: Oggi desidero parlarvi del viaggio apostolico in Francia che ho compiuto nei giorni scorsi.
5: Szeretnék beszélni nektek a Franciaországban tett apostoli utamról, amelyre az elmúlt napokban került sor. Nagy ajándék volt ez számomra, és az ott élő Isten népe számára is, ezért hálát adok az Úrnak. Ismételten szeretném kifejezni hálámat, akik fogadtak engem, a hatóságoknak, az egyház pásztorainak, valamint annak a sok-sok embernek, akik szerettek volna találkozni a pápával, vagy legalább az utcákon üdvözölni őt, mint Krisztus apostolát és a béke hírnökét. Köszönöm mindenkinek. Szeretném ennek a lelki pásztori látogatásnak még mindig élő gondolatait és benyomásait egyetlen nagy szimbólum köré gyűjteni, a párizsi Notre-Dame székesegyház köré. Az ott létem első napjának délutánján a Boldogságos Szűz Mária vesperását ünnepeltük, ünnepélyes és örömteli liturgiát, amelyben a zene, az ének és a templom szépsége egyaránt megmozgatta az imádságban egyesült szíveket. Éppen a Notre-Dame azzal a drámával együtt, amelyet átélt, jelképesen megvilágíthatja egész apostoli utamat, és olyan kulcsot adhat annak értelmezéséhez, amelyet egyetlen szóval így foglalnánk össze: újjászületés. A párizsi székesegyház, amely mindössze 7 évvel ezelőtt egy hatalmas tűzvész következtében szinte halálosan megsebesültnek tűnt, most újjáépült, és minden korábbinál ragyogóbb. Ez a katasztrófa minden szinten pozitív reakciót váltott ki. Egyesek láthatóbbak és gyakorlatiasabbak voltak. Mások rejtettebbek és lelki természetűek, és a helyreállítás annak bizonyítéka lett, hogy lehetséges az együttműködés az egyház, az állam, a közintézmények és a civil társadalom között. Ez a hozzáállás lehetővé tette, hogy a lehető legjobban értékeljék a jótevők nagylelkűségét, mind a szakemberek és a munkások hozzáértését, és a közjó érdekében létrejövő együttműködésnek kellene az intézménynek a politikai és társadalmi erők, valamint mindazok természetes magatartásának, akik polgári és gazdasági felelősséget viselnek, és ezt az üzenetet szerettem volna átadni a francia hatóságoknak, valamint az UNESCO tagjainak, az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi Tudományos és Kulturális Szervezete, ugye Párizsban található. Megmutattam, mi az az alapvető szempont, amelyre ezt az együttműködést építeni kell, vagyis az emberi személy méltósága. A Notre-Dame az élő kövekből felépülő egyház, Isten szent népének képe. Érdekes párhuzamba állítani a székesegyházban tartott vesperást az ugyanazon az estén a párizsi hatalmas Stade de France stadionban megrendezett ifjúsági virrasztással. Két teljesen különböző hely, mégis két egymást kiegészítő esemény, amelyek szinte lelkileg összekapcsolódtak. Mi kapcsolta össze őket? Az egyház. Az egyház nem kövekből vagy betonból áll, hanem olyan emberekből, akik szeretik Jézus Krisztus, mert ő előbb szerette őket. Notre-Dame-ban a papok és diakonusok, megszentelt személyek és lelkipásztori munkatársak voltak jelen, a stadionban pedig a francia fiatalok új nemzedéke. Új, mondhatnám, nem csak életkorát tekintve, hanem inkább lelkületében, szívének és hitüknek szabadságában. Fiatalok, akik énekeltek, kiabáltak, de ugyanakkor csendben is tudtak maradni és figyelni. Figyelmes és meghatott arcok, amelyek az igazságra és a szeretetre vágyó szívekről tanúskodtak. Örömmel mondtam nekik: ti vagytok Franciaország szentjei. Ez a virasztás a remény nagy jele volt. Ugyanilyen jel volt abban a kicsinségben, amelyet Isten kedvel, a találkozó a Maison Bakita nevű befogadóházban is, amely különböző nehézségekkel küzdő embereknek nyújtott ront. Ez csak egyik annak a sok helynek, amelyek az evangélium gyümölcsei. Olyan helyek, ahol nap mint nap azon fáradoznak, hogy szeretettel szolgálják az emberi személy méltóságát. Az egyházban azonban Franciaországban már néhány éve egy másik újjászületési jel is megfigyelhető. megfigyelhető, figyelemre méltó az egyre növekvő azoknak a fiataloknak és felnőtteknek a száma, akik a kereséget kérik. Istennek erre a szép meglepetésére tekintettel Párizsban egy tartományos szinodális gyűlés zajlik, amelyen én is részt vehettem, és bátorítottam a katekumenek és a frissen megkeresztelték útját.
4: Culminante della mia visita nella capitale,
5: fővárosi látogatom csúcspontja a Place de la Concorde-on bemutatott szentmise volt. Ott az újjászületés jele meglepő módon mutatkozott meg. A liturgikus gyülekezet, amely a hatalmas téren egybegyűjtötte a papokat, kórust, a hívek hatalmas sokaságát egészen a Champs-Élysées sugárúton át a diadal évig, és azon túl is kiterjedt. Szent áldozáskor mindenki részesülhetett az eukarisztiában, amelyet mindenütt kiosztottak. Ima ez az igazi újjáépítés, az egyház helyreállítása, amelyet egyedül Isten képes véghez vinni, Szűz Mária közbenjárására. Ezért természetes és kötelességszerű volt, hogy Párizs után zarándokként Lourdesba menjek, hogy tisztelegjek az egyház anyja Mária előtt, aki a szenvedés és a halál órájában égve tartja a hit és a remény lámpását. Lourdesban az Úr Szűz Mária anyai gondoskodásán keresztül mindenki számára, az zarándokok, betegek számára a remény és az újjászületés üzenetét közvetíti. Ezt az üzenetet szerettem volna nyíltan és határozottan újra megfogalmazni. Minden emberi élet, bármilyen körülmények között is legyen, még a legsúlyosabb törékenység állapotában is, megőrzi sérthetetlen méltóságát, és megérdemli, hogy gondoskodjanak róla, kísérjék enyhítség szenvedését a tudomány által kínált eszközök segítségével. Ezért Lourdes az egész világ számára a szeretet civilizációjának szentélye. Ebben az összefüggésben találkoztam néhány bántalmazó áldozattal is, illetve azok, akik bántalmazva voltak, és arra kértem őket, hogy segítsenek abban, hogy más áldozatok felé is kifejezhesse az egyház akaratát, vagyis meghallgatni őket, velük együtt járni azon az úton, elismerni az életükben okozott fájdalmat, és dolgozni a bántalmazások megelőzésén. Apostoli útam harmadik és utolsó állomása Metz városa volt, Franciaország és Európa egy olyan térségében, amelyet súlyosan megsebesített a második világháború. Itt tevékenykedett Robert Schuman, az európai egyesülési folyamat egyik legfontosabb ihletője. A mai Európa éppen a háború pusztítása után a béke tervéből született meg. Mondhatjuk, hogy ami a párizsi Notre-Dame-mal történt a tűzvész következtében, az Európában a második világháborúval történt meg. És Európa újjászületett a demokrácia, a szolidaritás és a népek közötti testvériség alapelveire építve, amelyek sokat köszönhetnek keresztény gyökereinek. Ezeken az alapokon és éltető nedvel újulhat meg az európai projekt egy sokkal inkább globalizált világban. Ezért Metzben találkoztam a különböző vallási hagyományok képviselőivel, akik jelenlétemben felolvasták és aláírták a metzi felhívást, a párbeszédét és a békéjét. Kedves testvérek, Franciaország lelkipásztorom látogatásom témája ez volt, hogy a világnak élete legyen. Mondja Jézus. Ezek Jézus szavai, amelyek összefoglalják egész üdvözítő küldetését, és amelyek az út során minden találkozás evangéliumi értelmét teljességében kifejezték. Most ezek a szavak ihlessék imádságunkat is, miközben azt kérjük Istentől, hogy ez a kegyelmi esemény bőséges és tartós gyümölcsöket teremjen. Tapsal köszönik meg a jelenlévők a Szent Atya beszámolóját a francia apostoli útjáról. Ezt most összefoglalják és köszöntik különböző nyelveken.
6: Très Saint-Père, les fidèles de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments les plus respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin. Puis le Saint-Père impartira la bénédiction apostolique. Il l'accorde spécialement aux enfants, aux
5: personnes âgées, aux malades, et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Ezt most minden nyelven el fogják mondani, hogy a mi atyánk latinál imádkozása után a Szent Atya pápa járdásban részesíti a kegytárgyak megáldása után a jelenlévő zarándokokat, a betegeket, fiatalokat, gyerekeket és a fiatal házasokat, és ez az áldás pedig érvényes mindazokra, akik az éter hullámain keresztül is bekapcsolódtak.
6: Au retour du voyage apostolique effectué en France, où je suis venu comme apôtre du Christ pour que le monde ait la vie,
5: a Franciaországban tett apostoli útamról, ahová Krisztus apostolaként jöttem, hogy a világnak élete legyen, mottóval hálát adok ezért a lelkesedését, amellyel ott találkoztam. Legyen szó a párizsi Notre-Dame újjászületett ragyogásáról, ahol ünnepélyes vesperást tartottunk. A Stade de France stadionban a fiatalok, ahol felejthetetlenül virasztottak, Franciaország új szentjei ők, a Champs-Élysées-en összegyűlt hatalmas tömeg. Ez széles körben megmutatkozott Isten népének öröme és buzgósága. Ez a tömeg képes a csendre, az összeszedettségre, az igazságra és a szeretetre vágyó szívekre jellemzően, és ez mind az újjászületés és a remény nagy jele. Az emberi méltóság, mint a közjó szolgálatában álló együttműködés alapvető kritériuma, ugyanígy központi helyet foglalt el a legkiszolgáltatottabb emberekkel való találkozásokon Párizsban és Lourdesban. Egy áldott hely Lourdes, ahol a zarándokok betegek számára a remény üzenetét közvetíti a hely, és ott emlékeztettem mindenkit, még a legnagyobb törékenység állapotában is, hogy minden emberi élet megőrzi a méltóságát, és megérdemli, hogy gondoskodjanak róla. Végül Metz, amely Robert Schumannal együtt Európában a II. Világháború után megvalósuló békeépítés szimbolikus helye, alkalmat adott arra, hogy emlékeztessek Európa keresztény gyökereire, valamint a nemzetek és a különböző vallási hagyományok közötti párbeszéd és béke fontosságára. Szívből köszöntöm a francia nyelvű zarándokokat, akik Kanadából, Franciaországból és Luxemburgból érkeztek. Nagy hatással volt rám a mozgóság és lelkesedés, amelyel Franciaországban fogadtak. Hálát adok Istennek, és azért imádkozom, hogy a pásztorok továbbra is megfeleljenek a hívek, különösen a fiatalok elvárásainak. Szívből megáldanak benneteket. Most, amit a Szent Atya mondott olaszul, visszafordítják franciára, francia nyelvre.
6: Venu du Canada, de France et du Luxembourg. J'ai été émerveillée par la ferveur et l'enthousiasme de l'accueil reçu en France. Je rends grâce à Dieu et prie afin que les pasteurs continuent à répondre aux attentes des fidèles en particulier à celle des jeunes. Je vous bénis de tout cœur.
7: Most Holy Father, the English-speaking pilgrims wish to express to you their sentiments of deep respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Saint Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. His Holiness will then impart his apostolic blessing, which he extends in a particular way to the members of your families at home. He also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose, and in a special way, his blessing goes to your children, the elderly, and those who are sick.
4: Dear brothers and sisters, in today's catechesis, I'd like to share some thoughts on my recent apostolic journey.
5: A mai katekézisben szeretnék megosztani veletek néhány gondolatot a Franciaországban tett apostoli utamról. Ez nem csak Franciaországnak volt ajándék, hanem számomra is. Ezért hálát adok az Úrnak és mindazoknak, akik segítettek a szervezésben. Az Úr mottoja ez volt, hogy a világnak élete legyen, és ezek a szavak határozták meg minden találkozásomnak evangélium központú jellegét. Egyedül Isten képes kegyelme által helyreállítani az egyházat, megújítani az emberiséget, és nyilvánvalóan vált, hogy éppen ez történik Párizsban, Lourdesban és Metzben. Ahogyan a Notre Dame székes egyház újjáépült, úgy újul meg a franciaországi egyház is, és ez különösen a fiatalok lelkesedésében és a keresztségek számának növekedésében figyelhető meg. Különösen örültem, hogy elzarándokolhattam Lourdesba, hogy tisztelegjek a boldogságos Szűz Mária előtt, és kérjem állandó közbenjárását gyermekeiért, nem csak Franciaországban, hanem az egész világon. Tanuljunk tőle, hogyan építsük fel a szeretet civilizációját, amely tiszteletben tartja az emberi méltóságot. Kérlek benneteket, csatlakozzatok hozzám abban, hogy továbbra is imádságban az Úrra bízzuk Franciaország népét. Köszöntöm valamennyi angol nyelvű zarándokokat, látogatót, akik részt vesznek a mai audiencián. Különösen Angliából, Írországból, Dániából, Gánából, Ausztráliából, Indiából, Indonéziából, Fülöp-szigetekről, Maléziából, Sri Lankáról és az Amerikai Egyesült Államokból érkezőket. Külön köszöntöm a pápai ír kollégium szeminaristáit és a pápai észak-amerikai kollégium diakonus szentelésén résztvevő zarándokokat, amelyre holnap kerül sor. Mindnyájatokra és családjaitokra kérem Úrunk Jézus Krisztus békéjét és egységét. Isten áldjon meg benneteket.
8: Heiliger Vater, die Gläubigen deutscher Sprache möchten Ihnen ihre herzliche Zuneigung und aufrichtige Verbundenheit bekunden und versichern Sie zugleich Ihres Gebetes in allen Anliegen Ihres universalen apostolischen Dienstes. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kinder, die älteren Menschen und die Leidenden. Er segnet auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, Ich danke Gott für die wirklich gesegneten Tage meiner jüngsten apostolischen Reise nach Frankreich.
5: És a Place de la Concorde-ban bemutatott nagy szentmise mindolyan reménynek és megújulásnak voltak a jelei, amelyet egyedül maga az Úr képes ajándékozni. Lourdes-ban az arándokokkal és betegekkel való találkozás során minden ember sérthetetlen méltóságára emlékeztettem. Metzben arra bátorítottam mindenkit, hogy Európa Egyesülésének útján az alapító atyák szellemében haladjunk tovább, emlékezve a kontinens keresztény gyökereire. Szeretett szívből köszöntöm a német nyelvterületről érkezett zarándokokat. Lourdes-ban arra hívtam mindenkit, hogy októberben, a rózsafüzének szentelt hónapban imádkozzunk a népek közötti békéért és minden ember szívének békéért is. Mária béke királynője, járjon közben értünk.
8: Einen herzlichen Gruß richte ich an die Pilger deutscher Sprache. In Lourdes habe ich alle eingeladen, im Rosenkranzmonat Oktober für den Frieden unter den Völkern und auch in den Herzen aller Menschen zu beten. Maria, die Königin des Friedens, möge unsere Fürsprecherin sein.

0: élőkövekből, vagyis olyan emberekből felépülő egyház képe, akik azért szeretik Jézust, mert ő szerette őket, és ezt a szeretetet mindenkinek hirdetni szeretnék, hogy a világnak élete legyen. Ez az egyház újjáépítése, amelyet egyedül Isten képes véghez vinni.
1: Saludo cordialmente
0: szívből
1: köszöntöm a los peregrinos de lengua española.
0: A spanyol nyelvű zarándokokat.
1: Pidamos al Señor.
0: Kérjük az Urat.
1: Por intercesión de nuestra Señora de Lourdes.
0: A Lourdi nagyasszonyunk közbenjárására.
1: Encendida en nosotros la lámpara de la fe.
0: Tartsa égve bennünk a hit, a remény és a szeretet lámpását, és hogy egyek legyünk Krisztusban, hogy a világ hinni tudjon benne. Isten áldjon benneteket, nagyon köszönöm. Most kínai nyelven következik a Szent Atya katekézisének az összefoglalója.
2: Sengfujiaozong 讲中文的信众希望向您表达他们的孝爱之情和诚挚的忠贞，并为您普世宗徒使命的全部意向祈祷。公开接见的最后，我们一起用拉丁文唱天主经。最后，圣父教宗将颁赐宗座霞服，并特别降服儿童、老人和受苦的人。 教宗还将祝圣每一位随身携带的玫瑰念珠和圣物。以下是教宗在公开接见开始时讲授的要领摘要。亲爱的兄弟姐妹们，在今天的要领讲授中，我渴望与你们分享关于几日前我在法国所完成的使徒之旅的一些感想。这次旅程 不仅与法国人民是一份恩赐，与我个人也是如此。因此，我感谢上主，也感谢为筹划这次旅程而做出贡献的所有人。这次使徒之旅的格言是：为叫世界获得生命。在整个访问期间及每一次会晤，这句话赋予了福音的意义。事实上， 唯有天主及借着他的恩宠才能复兴教会、更新人类。这些正发生在巴黎、路德和梅斯，于我而言是显而易见的。正如巴黎圣母主教座堂得以修缮，法国的教会也正在重新焕发生命，这尤其在青年人的热诚与灵洗人数的增加中可以看出。 我特别欣喜能够完成路德朝圣之旅，敬礼童真荣夫玛利亚，祈求玛利亚为他在法国及全世界的子女恒久不断的代祷。让我们向圣母学习如何去建设一个爱的文明，及维护人格尊严的文明，且被持久和平所镌刻的文明。请你们与我一道 在祈祷中将法国人民托付于上主。现在圣父教宗将用意大利语问候大家。
1: Rivolgo il mio cordiale saluto alle persone di lingua cinese. Cari fratelli e sorelle, ravvivate la fiamma della fede nelle vostre famiglie.
0: Köszöntöm a kínai nyelven beszélő híveket. Élesszétek újra a hit lángját családjaitokban, plébániaitokon, hogy Isten ajándékává váljatok mindenki számára. Szívből megáldalak benneteket.
2: Köszönöm a kínai nyelven beszélő híveket. 我衷心地降服你们。

tapsviharral köszönik meg szintén szokott módon a Szent Atya mai katekézisét, beszámolóját a francia útról, és köszönjük a kedves hallgatóknak, hogy velünk tartottak. Egy picit elnyúzódott a mai audienciánk, kapcsolunk vissza gyorsan Sepri Szent Györgyre, ahonnan a kolléganőnk és önkéntesünk várja önöket. A mai déli magazin veszi kezdetét. Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, szeretettel és tisztelettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót. Az Erdélyi Mária Rádió Sepsiszentgyörgyi stúdiójából jelentkezünk. A mikrofonnál
1: Igyártó Mária
0: és Görgényi Tünde köszönti Önöket.
1: Köszöntjük szeretettel a kedves hallgatókat. Hamarosan hírekkel jelentkezünk, programajánlókat hallhatnak, átnézzük a naphőmérsékleti értékeit, időjárás jelentést is fogunk beolvasni, majd meghallgatjuk a nap evangéliumát ismétlésben Fülöp Szabolcs dévai segédlelkész tolmácsolásában.
0: Adásidőnk második felében, mivel utolsó szerda van, a Perc, ami számít műsort hallják, Bajcsi István mentős asszisztens szerkesztésében hívjuk a kedves hallgatókat, hogy így a pápai audiencia után egy kicsit kapcsolódjunk most így a világi dolgok fele, hallgassuk meg a híreket, maradjanak velünk.

0: Kedves hallgatók, a pontos idő 12 óra és 12 perc, hallgassák meg híreinket és programajánlóinkat. Könyvbemutató Sepsiszentgyörgyön.
1: Az Árkosi Kulturális Központban ma este 7 órától mutatják be Jánó Mihály művészettörténész a Gelencei Szent Imre templom című könyvét. Az est során Jánó Mihály a kötetről, valamint a Gelencei Szent Imre templom belső freskóiról tart előadást. Beszélgető partnerek Szebeni Zsuzsa és Kopacz Attila. A könyvbemutató alkalmával egy a Gelencei Szent Imre templom belső freskóit bemutató kiállítás is megtekinthető. A nagyméretű reprodukciók lehetőséget kínálnak arra, hogy a templom különleges falképeit a helyszínen kívül részleteiben és eredeti léptékükben is megtekinthessük. Székelyföldi Grafikai Biennálé.
0: A Biennálé Sepsiszentgyörgyi eseménysorozata holnap délután 6 órától veszi kezdetét a Lábasházban, ahol Marco Trentin olasz művész a 8. Székelyföldi Grafikai Biennálé nagydíjasa mutatja be a Megkülönböztető jegyek című egyéni kiállítását. Október 2-án pénteken délután 6 órától tartják az Erdélyi Művészeti Központban a 9. Székelyföldi Grafikai Biennálé Sepsiszentgyörgyi megnyitóját és díjátadó ünnepségét.
1: A rendezvény történetében első alkalommal valamennyi díjazott személyesen is jelen lesz a sepsiszentgyörgyi eseményen. A G9 idei felhívására 1034 művész küldte el 2195 pályaművét a világ 71 országából. A kiállításon a szakmai zsűri által legjobbnak ítélt munkák tekinthettük meg. Sepsiszentgyörgyön 24 ország 129 művészének 142 alkotása lesz látható. A kiállítást megnyitja Ferenc S. Apor, a Biennálé kurátora, és Túros Eszter művészettörténész. A tárlat november 21-ig látogatható. Névadó ünnepség Székelyudvarhelyen.
0: Történelmi pillanathoz érkezik Székelyudvarhely kulturális élete. A Városi Könyvtár fennállásának 75. évében önkormányzati javaslatra felveszi Kányádi Sándor nevét. Az ünnepséget pénteken délután 5 órától tartják az intézményben. A névadó ünnepség egyszerre tisztelgés a nagy galambfalvi születésű, a Nemzet Művésze címmel is kitüntetett Kossuth díjas költő előtt, aki verseivel generációkat tanított a szülőföld, az anyanyelv és az összetartozás szeretetére, és egyszerre közös vállalás arra, hogy továbbra is őrizzük mindazt az értéket, amelyet Kányádi Sándor hagyott ránk. Előadás Szatmáron.
1: A Szatmár-Németi Egyházmegyében ígéret éve van, mely a megváltás közelgő 2000. évfordulójára kíván felkészíteni. Ennek jegyében iránytű Gondolatok az ígéret évéhez címmel előadássorozat indult, amely a lelkipásztori év témáinak mélyebb megértését segíti. A harmadik előadást Fánea József tartja októberben szombaton délelőtt 11 órától a Megmaradás házában, Ábrahám hite és szövetsége címmel. A szervezők mindenkit szeretettel várnak. Verspark megnyitó Nagy Galambfalván.
0: Szombaton délután 00:30-tól zajlik a Nagy Galambfalvi erdélyi költők és írók parkjának hivatalos megnyitója. Az egyedülálló irodalmi és turisztikai élménytér a Verspark erdélyi magyar és román költők és írók munkásságát hivatott bemutatni. Az egésznapos ünnepségen kulturális műsorok, zenés, verses és néptánc előadások, közös séta, ima és áldás lesz, illetve délután 5 órától Siculus Jazz Collective koncert is várja az érdeklődőket. Emlékkiállítás Székelyudvarhelyen.
1: Szeretettel és tisztelettel hívnak minden érdeklődőt a Tiszteletre méltó Márton Áron püspök Székelyudvarhelyen című emlékkiállítás ünnepélyes megnyitójára október 5-én délután 5 órától a Kis Szent Teréz templomban. Ünnepi beszédet mond Kovács Gergely érsek, valamint Szakács Pael István, Székelyudvarhely polgármestere. A kiállítást megnyitja Hegedűs Enikő, művészettörténész, a gyulafehérvári érsekség egyházművészeti referense, a kiállítás kurátora. Közreműködik a Székelyudvarhelyi Szent Miklós plébánia Muzsika Sacra kórusa, Kovács Mózes József, a Szent Miklós plébánia kántora, és faluvégi Kripkó Krisztina szoprán énekesnő. A kiállítás ezt követően a Haberstumpf villában 2027. január 31-ig látogatható. Előadó est Csíkszeredában.
0: Az idősek világnapja alkalmából előadó estet szervez a szépkorú közönség számára október 6-án délután 6 órától a Csíkszeredai Művészetek Háza munkaközössége. Az est előadói a Csíkmadarasi Népi Zenekar, Ferenci Attila, Regán Melinda és Dobos Zsolt, Sövér Benedek Timea, Szederjesi Teodóra, a házigazda pedig Szabó Ferenci Krisztina lesz. A belépés ingyenes. Ima est Márifalván.
1: Az Élet a Lélekben közösség imaestet szervez a Márifalvi Szent Imre templomban október 9-én délután 5 órától, melynek mottója Én veletek vagyok minden nap a világ végéig. A programban szerepel szentségimádás, szentmise, elmélkedés és imaszolgálat.
0: Híreink végén pedig röviden az időjárásról is hallhatnak. Ma száraz, szinte mindenhol zavartalanul napos időre készülhetünk. A keleti, délkeleti, valamint egyes tájakon a délies szelet élénk lökések kísérhetik, de északnyugaton erős széllökésekre is számítani kell. Napközben 20-26 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk. Holnap csütörtökön észak felül egyre több felé jelennek meg majd fátyol felhők az égen, melyek megszűrhetik a napfényt, de csapadék ezen a napon sem várható. Élénk helyenként erős lehet a déli-délkeleti szél. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 3 és 10 fok között alakul. A délutáni órákban 19 és 25 fok közötti maximumokra van kilátás.
1: És nézzük át, milyen hőmérsékleti értékeket mértek ma délben 12 órakor Erdélyben, Párcimban és a Bánságban. A legmelegebbet 22 fokot Nagyváradról jelentették, ezt követi Resica Bánya, Szatmár Németi és Arad 21 fokkal, 20 fokot jelentettek Nagybányáról, 19 fokot mértek Zilahon.
0: 18 fokot mértek Besztercén, Déván, Gyulafehérváron, Kolozsváron, Nagysármáson, és 17 fokot jelentettek Dísről, Fogarasról, Marosvásárhelyről, Nagyszebenből, Székelyudvarhelyről, és Tordán is 17 fok volt.
1: Tizenhat fokot mértek Máramaros-szigeten, és 15 fokot jelentettek Barótról, Brassóból, Csíkszeredából, Dicsőszentmártonról, Kézdivásárhelyről, és itt Sepsiszentgyörgyön is 15 fokot mértek. 12 fok volt Gyergyóalfaluban. És Maroshévízen 14 fokot mértek.
0: Kedves hallgatók, hírműsorunk végére értünk. Köszönjük figyelmüket friss hírekkel, információkkal. Legközelebb holnap reggel jelentkezünk.
1: Honlapunkon a www.mariaradio.ru címen az elhangzott híreket írott formában is megtalálják. Ha közérdekű eseményről tudnak, írják meg a hírek @mariaradio.ru e-mail címre.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Lukács könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk!
0: Amikor már közel voltak Jézus szenvedésének és megdicsőlésének napjai, elhatározta, hogy tanítványaival Jeruzsálembe megy. Történt pedig, hogy útközben valaki így szólt hozzá, követlek bárhová mégy. Jézus így válaszolt, a rókának van oduja, az ég madarainak fészke, de az emberfiának nincs hová fejét lehajtania. Egy másikat Jézus szólított fel, kövess engem. Az így válaszolt, Uram, engedd meg, hogy előbb elmenjek és eltemessem apámat. Hagyd a holtakra, hadd temessék el halottaikat, mondta neki, te pedig menj és hirdesd az Isten országát. Egy harmadik ezt mondta neki, Uram, követlek téged, de engedd meg, hogy előbb elbúcsúzzam a családomtól. Jézus így válaszolt, ki kezét az eke szarvára tette, és mégis hátra tekint, nem alkalmas az Isten országára. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Testvéreim Krisztusban, mai evangéliumban három emberrel találkozunk, akik szeretnék követni Jézust. Mindhárom történetben fellelhető a jó szándék, a lelkesedés, annak a vágya, hogy közelebb kerüljenek hozzá. Jézus azonban mégsem siet megdicsérni őket, mindegyiket megállítja egy pillanatra, mintha valami ilyesmit kérdezne tőlük, valóban tudod-e, hogy mit jelent követni engem? Készen állsz-e arra, hogy ne csak akkor jöjj utánam, amikor könnyű, hanem akkor is, amikor áldozatot kíván? Az első ember nagy lelkesedéssel lép oda hozzá, és azt mondja, hogy követlek bárhová mégy. Hát ez egy gyönyörű szép mondat. Talán már valami hasonlót mi is többször kimondtunk, akár egy imádságban, a lelki gyakorlatok végén, egy nehezebb élethelyzetben. Jézus azonban nem szép ígéretekkel válaszol erre a lelkesedésre, hanem azt mondja, a realitást árja föl, a rókáknak van odújuk, az ég madarainak fészkük, de az emberfiának nincs hová lehajtani a fejét. Mintha azt mondaná, hogy jól gondold meg, hogy mit ígérsz. Aki Krisztust követi, annak el kell engedni a maga biztonságát, kényelmét, terveit és elképzeléseit, nem azért, mert hogy Isten el akarja ezeket venni, vagy bármi mást, hanem azért, mert így nagyobb szabadságra jutunk. Ő a nagyobb szabadságra akar elvezetni bennünket. A másik két ember már feltételeket szab. Követnék Jézust, de előbb még el akarnak intézni bizonyos dolgokat. És talán ez a két szó az, amely bennünket is gyakran megállít, de előbb. Követlek, Uram, de előbb rendezem az életemet. Fogok imádkozni, de előbb szeretném, hogy legyen egy kis időm. Meg fogok bocsájtani, de előbb szeretném, hogy a másik kérjen bocsánatot. Elkezdem komolyan venni a hitemet, de majd akkor, amikor kevesebb gondom lesz. Közelebb akarok kerülni hozzád, de előbb oldódjanak meg a problémáim. És közben telnek a napok, a hónapok, az évek, és az a bizonyos majd az életünk egyik legnagyobb kísértésévé válik. Jézus arra tanít bennünket, hogy Isten hívása nem életünk maradék idejét kéri. Ő nem valami akar lenni a sok közül, hanem az út, amelyen járunk. Nem azt várja el tőlünk, hogy minden más feladatunkat elhagyjuk, hanem hogy azt, hogy mindaz, amit teszünk, azt vele és az ő jelenlétében tegyük. Mai nap szentje, Szent Jeromos különösen is segít megérteni ezt nekünk. Életének jelentős részét a Szentírás tanulmányozásának és fordításának szentelte. Hosszú éveken át kutatta Isten igéjét, tanult annak nyelveit, és azon dolgozott, hogy mások is közelebb kerülhessenek hozzá. Tőle származik ez a jól ismert gondolat, Szentírás nem ismerése, Krisztus nem ismerése. Testvérek, ez a mondat tulajdonképpen az evangéliumi rész másik oldalát világítja meg előttünk. Jézus azt mondja, kövess engem. Szent Jeremos pedig, mintha azt kérdezné, hogy de hogyan akarod követni, ha nem hallod a szavát, ha nem hallgatsz rá? Hogyan akarod felismerni az utat, ha nem engeded, hogy az evangélium világítson előtted? A Szentírás ugyanis nem egyszerűen egy régi könyv, amelyből részleteket vagy szép mondatokat gyűjtünk, hanem Isten megszólító szava. Olyan szó, amely ma is képes belépni az életünkbe. Néha vigasszal, néha bátorítással, néha válaszadással, kérdésfeltevéssel, megerősítéssel, vagy éppen figyelmeztetéssel, de mindig ugyanaz a célja, közelebb vezetni bennünket Krisztushoz. Mai nap ezt véssük a szívünkbe. Krisztus követése nem a nagy szavaknál kezdődik, sokkal inkább a mindennapi apró döntésekben, a most pillanatában, nem a de előbbbe, a mostban. Most tudok türelmesebb lenni, most tudok megbocsájtani, most akarok imádkozni, most akarom ebbe a nehéz helyzetbe a te akaratodat keresni. És így szépen lassan eltűnik, kikopik az életünkből a de előbb, és ez volna a legjobb dolog, ami történhetne velünk. És helyette pedig a nyitottság, a nagyobb szabadság, a bátorság születhet meg a mi életünkben. Szent Jeremos közbenjárására kérjük Istent, adjon nekünk szeretetet az ő igéje iránt, nyitott szívet annak meghallására, és bátorságot ahhoz, hogy amit az evangéliumból megértettünk, azt ne csak megőrizzük a szívünkbe, hanem élette is váljék bennünk. Amen.
1: Köszönjük szépen Fülöp Szabolcs dévai segédlelkésznek a mai evangéliumhoz fűzött elmélkedését. Valóban a Jóisten nem akar félszívű követőket, a de, a ha, a csak sokszor gát, és mi saját magunk állítjuk fel ezeket a gátakat. Az evangélium a reggeli ébresztőben hangzott el, most ismétlésben hallották a kedves hallgatók. 12 óra és 33 perc a pontos idő, köszöntöm azon hallgatóinkat, akik most kapcsolódtak be rádiónk adásába, önök a Déli Magazin című műsorunkat hallják. Egy kicsit zenélünk, egy rövid zenei szünet után kezdetét veszi a napi téma, a perc, ami számít, elsősegélynyújtás, így a rádión keresztül Bajcsi István mentőasszisztenssel.

0: Déli magazin a Mária Rádióban. Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat a Perc, ami számít adásunk keretén belül. Bajcsi István mentőasszisztenssel szerkesztjük ezt a rovatot. Szeretettel köszöntelek, Isten hozott.
1: Dicsőtessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit.
0: Mindörökké, amen. Köszönjük szépen, hogy ma is itt vagy, hogy azt a percet, ami számít, azt hatékonyan kihasználjuk. Elmúlt a nyár, elmúltak a rovarok, a csipések, de úgy gondolom, hogy azért a veszély nem múlt el.
1: Nem, a veszély nem múlt el, mivel most már jönnek lassan a hideg időszakok, úgy gondoltam, hogy most az égésről fogunk beszélni, mivel ilyenkor nagyon gyakran tüzet lakunk, jöhetnek ebből balesetek, és a további témában majd a hipotermia, a lehűlés, a fagyás, és majd fogunk beszélni, hogy belemelegedünk a témába.
0: Értem. Hát elmúlt a napnak a forrósága, de azért az égés még nem leéghetünk.
1: Így van, az valamikor előfordulhat még az égés.
0: Jó, akkor beszéljünk erről, hogy mikor, mire kell figyelni.
1: Hát itt azt kell tudni, hogy a leggyakoribb, a statisztikák azt mutassák, hogy a leggyakoribb baleset az a figyelmetlenség és a forró vízzel, vagy a forró folyadékkal való találkozás, az a házbodahaz, ami megtörténik. Vannak az ipari balesetek, de az teljesen más kategória. Otthon általában vízforrás, vagy nyílt láng okozott égésekről beszélünk.
0: Értem, mert úgy, ahogy mondtad, hogy jön a hideg időszak, kezdődik a fűtés szezon, hát úgy arra gondoltam, hát aki tömbházban lakik, ezt nem érinti.
1: Nem, csak abban az esetben, hogyha egy nagyon finom leves főzés, a gyerek magadra húzza a forró fazakat.
0: Jaj.
1: Ott már igen, ott már érintett lesz a...
0: Akkor erről beszéljünk, mert sok hallgatónak van gyereke, unokája, és biztos, hogy találkozik egy ilyen helyzettel, és próbára tesz, biztos?
1: Így van. Hát az kell tűnni elsősorban, hogy a bőrnek a szerepe az egy ilyen védő szerepe van, itt történik a hőleadás, télen nyáron a meleg, a hideg való hőleadás, és az égésnél ez a funkció esik ki a bőrnek a felülete megíg, és ez esik ki, és akárhogy égésről beszélünk, de megtörténik az, hogy az égési területén kihűlés fog létrejönni a szervezetben. Négy típusú égésről beszélünk. Itt az, ami nekünk úgymond az első fok, az, ahol elég gyakran találkoztunk, főleg a nyáron, hogy sokat ülünk a napon, leég a bőrünk, bepirosodik, bekeményedik, az fájdalmas. Na, ez az első fokú égés, amit úgymond nap okozza.
0: Igen.
1: Ezeket lehet különböző, vannak ezek kenőcsök, amiket be lehet kenni, amiket lehet használni, a bőrt ápolja, puhítsa, úgymond helyreállítsa a bőrnek a szerepét.
0: Erről beszéltünk is.
1: A második és a harmadik, na ez, amit nem mindegy, hogy fogunk mi kezelni, mivel az első fokú égésnél az, amikor a bőr rétegei úgymond megégnek, ebbe találhatók az idegszálak, és az nagyon fájdalmas ez miatt. Ott vannak az idegvégződések.
0: Tehát egy forró levestől is érhet ilyen.
1: Hát hogyha maga forró levestől, az a kérdés, hogy most mennyi ideig van a forróság rajta. Mert most egy forró vízzel én leöntöm magamat, és vagy akar a gyerek önmagát, és mi hamarabb én levetem azt a meleg ruhát.
0: Tehát ez az első, levetjük a meleg ruhát.
1: Igen, amennyiben lehet a meleg ruhát levetni, hogyha forró vízzel volt a találkozás. Hogyha nyit lánggal történik, az a helyzet, hogy az meggyúl a ruházat. Na most itt meg vigyázni kell, hogy azt levessük-e, vagy nem.
0: Mert?
1: Mert az a helyzet, hogy most a legtöbb ruhánk műanyag alapú.
0: És az beleolvad?
1: És az olvad. Az leolvad a bőre, beleolvad a szövetek közé. Na most azt próbálom róla levenni, ledángatni akár, miután elotottam én a nyílt lángot, a tüzet. Az a gond, hogy ebben bőrt sérülést, bőrt téphetek fel, hogy a kettő összeolvad.
0: De azt jelenti, hogy ezzel rosszabbat teszek?
1: Igen. Igen, mert ez a műanyagos ruha leolvadt a bőre. Én ezt kezdem rángatni, akkor az, amit a leolvadt, ad a bőrétegre, azt ő fogja magával tépni. Úgyhogy ezt, ha műanyag ruha olvadt rá egy éget sérült, egy éget személyre, azt hagyjuk rajta.
0: Igen.
1: Hogy bekerül a kórházba, és ott leáztassák. Ott meg vannak a lehetőségek, hogy azt hogy lehet eltávolítani.
0: És akkor nem csinálok semmit?
1: Na most itt az a kérdés, hogy forró víz, vagy nyílt láng okozza az égést.
0: Értem, igen.
1: Vegyük a forró vizet, mert igen, ez gyakoribb.
0: Igen.
1: Minden szempontokból. Itt egyértelműen fordulhat, levetem róla, és a bőrt próbálom hidratálni. És ha már a bőr annyira megéget, hogy már hólyagocskák jelennek meg rajta, ez odahoz a legegyszerűbb kezelés, az úgymond normális csapvízzel hűtöm. Nem kell jeget tenni ide, jó? Nem kell hideget engedni ide, hanem normális, ami a csapon folyik, ahol a vízzel hűtöm, én az éget felületet. Hogyha már megjelentek, már látom a bőrnek a felülete, már megsérült, már nincs meg a felső réteg a bőrnek, úgymond a felhalm már nem létezik, akkor már az írha és a kötőszövetek jönnek, amik már ha megsérültek, ott nem lehet akármit rátenni. Nem lehet oxigénes vizet, nem lehet se fejtőtértőket rátenni, ott nem lehet semmilyen bőrápoló krémet, ilyen, amit az üzletbe lehet kapni, rákenni. Ennek van direkt gél, amit rá lehet tenni, de otthon a legegyszerűbb az, hogy egy tiszta rongyot, hidegvízes, vagyis ami a csapon folyik, vízes rongyot rátenni az éget felületre, és lazán lekötni. Nem erősen, lazán, csak hogy ne essen le. Mert az a helyzet, hogy ilyenkor az a végtag, vagy ez a terület megduzzadhat, és akkor kötésbe, a szorosan kötőn beleduzzad, beledagad.
0: Ez itt az a lényeg, hogy hűtsük.
1: Igen, hűtsük le. És nem szabad jéggel hűteni, direkt jéggel. Mert most képzeljük el, hogy a sejteket ért egy nagy forró, egy nagy hő, és akkor én egyből ráteszem az ellentétjét, egy hideg hőt. És ezáltal a sejteken a hőingadozás károsodást okoz. Nem fokozatosan kell hűteni az éget felületet.
0: Jó, és akkor van a harmadik?
1: A harmadik az, amikor már a bőrön már véres hólyagok jelennek meg. Ez az második fokú égésnél pedig egy ilyen sárgás folyadék hólyagok jelennek meg, ami úgymond védi a szervezet, ez egy védekezési reakció. A harmadfokúban már véres hólyagok jelennek meg. Ezeket nem szúrjuk ki a hólyagokat, nem bántsuk, hanem ugyanaz, terült tiszta, nedves anyaggal fődjük le, és mi hamarabb igyekezünk beütni a sürgősségre ezekkel a régési felületekkel.
0: Minden esetben kell, vagy csak a harmadiktól?
1: Hát a másodikban már kell, mert a másodikban már úgymond a bőrnek a rétegei már megégnek, már az idegszálaknál van az égés, a sérülés. És ez a másodfok a legfájdalmas, mert az idegvégződéseket érinti. A harmadfokon már az idegvégződések már elégtek. Nem olyan nagy a fájdalom.
0: De attól még veszélyes.
1: Egyértelmű, persze veszélyes.
0: És ezek be is fertőzhetnek?
1: Igen, mert bőrnek a szerepe megszűnik. Megszűnik létezni a bőr. Ez azt jelenti, hogy ma a hővesztességről beszélünk azon a testrészen, és teljes mértékben fertőzés esélye van a szervezetnek azon a helyen. Nincs, ami megvédje a szervezetet.
0: Tehát akkor a legjobb, hogyha szakemberhez fordulunk.
1: Igen, sürgősségre fordulunk, amilyen gyorsan csak lehet.
0: Értem.
1: És van a negyedfokú, amikor már elég drasztikus, ott már elszenesedésről beszélünk, amikor a végtagok annyira megértek, hogy már elszenesedtek.
0: Ez milyen esetben lehet? Hát ez áramütés? Vagy most nem tudom.
1: Nem, ez nagyon banális. Én tudok ilyen sztorit a munkám során, hogy otthon úgymond itt a személy, megint az ágyba dohányzott, meggyújt az ágy, és nem tudott elmenekülni. És akkor égett. Mind a két lába megégett, úgyhogy elszenesedett. Ez fájdalommal jár, az kegyetlen hát látvány és érzés is.
0: És ennek gondolom maradandó a sérülése,
1: persze,
0: nem?
1: Hát, ami elszenesedett, annak az nem létezik. Úgyhogy amputálni kellett az illetve mind a két lába.
0: Értem. Jó, még mit kell tudni az égésekkel kapcsolatban? Vagy
1: hát az első dolog mindenféleképpen, hogy ne váljunk áldozattal. Na most a bőrnek a felülete megszűnik, nem fog létezni, ha nyílt láng okozza, akkor a lényeg az, hogy megakadályozzuk a nyílt lángnak a terjedését. A nyílt lángnak két dologra van szüksége, oxigén és egy éghető anyagra. És ha nekem ez sikerül úgymond lezárnom az éget felületet, az égést, a nyílt lángot, akkor nem kap oxigént, és onnantól megszűnik az égés. Nem fog tovább égni. Ezt úgy szokták általában mondani, hogy ilyen, ami nem műanyag szárs, ilyen nagyobb poklóccal valamivel letakarni és leütögetni, hogy az oxigén záruljon le, ne jusson oxigén az égéshez. Például beszélek arról, hogyha valaki fáskazánnal dolgozik odahaza, belobbantja, begyúl a láng, visszacsap, begyúl a ruhája, akkor ez az első lépés, hogy azt kioltani. És itt amennyire lehet most kioltáson nem kéne a polótóval az illetőt szembe nyomni. Alcon nyomni a polótóval. Igen, a duhájára lehet nyomni, de az arca nem, mert ott vannak az orszá, és ne telje meg az orjárat polótóporra.
0: Tehát akinek fáskazánja van, akkor érdemes egy poroltót tartani a közelben.
1: Igen, biztonságból igen. Igen, és lehet kapni most már direkt olyan terítő anyagokat, amit most már hivatalosan kérnek ilyen nagyobb konyhákban, nagyobb helyeken kérik, házilag is be lehet szerezni az internetről, vagy bármelyik üzletből épp nem, de én már vettem általános üzletből, egy fehér vastag anyag, ami nagyon nehezen gyúl meg, műszálas, és evel le lehet takarni az éget, az égő műszálas? Felületet. Egy olyan műszál, ami nem gyúl, nagyon-nagyon később gyúl meg. Nem.
0: Értem. Csak azért figyeltem fel, mert hogy mondtad ugye a pokrocot, és
1: igen,
0: akkor...
1: Igen, ilyen nagyon sejmes valami, egy olyan kémiai anyag, ami nehezen gyúl meg, olyanból van készítve, és jó vastag ez az anyag. Ez direkt így lehet kapni, össze van szépen csomagolva, van két pántja, amiből a tokból ki lehet húzni, hát amilyen másfél méteresek szoktak lenni, és rá lehet teríteni ezt egy égő felületre, hogy lezárja az oxigént.
0: Főleg személyre gondoltam.
1: Igen, igen, hát jó, személyre, de ha nem személy a tárgy ég, akkor arra, hogy ne terjedjen tovább.
0: Ja, hogy ne terjedjen, értem.
1: Ne terjedjen tovább.
0: Értem. Lehet-e az égési sérülés, vagy az égési baleset halálos kimenetelű?
1: Igen, igen, lehet. Például azt kell tudni, hogy a gőz, a benzingőz, ami úgymond láthatóan,

0: És ilyenkor a benzinnek van egy gőzze, egy palaj, ha betalálj lobbanni, begyullad, én azt a meleg levegőt közelben vagyok, én ezt beszívhatom, vagy az, aki ott van. És a belső nyalka hátyákat égeti össze, ami nagyon-nagyon nehezen kezelhető.
1: Ja, és fulladáshoz is.
0: Igen, fulladáshoz is vezethet.
1: Vezethet, értem.
0: Ha már a tűzről beszélünk, akkor a füstnek a beszippantása, a kodomnak a beszippantása ledakodik a légútba, a meggát, vagy az oxigén felszívódást a tüdőbe, az is úgymond halálhoz is vezethet. Mert ugye, hogy a füst az elzárja az oxigént körülöttünk. Most egy, de hogyha egy tűzről beszélünk, a füst hát mindig felfelé száll, alul van a tiszta oxigén. Hogyha tűz van, akkor mindig közelebb kell lenni a földhöz. Mert ott tisztában a levegő. Nem mondom, százszoros oxigén van, de tisztában a levegő, mint magaslatban. A füst az mindig felfelé száll.
1: Értem.
0: Másik dolog, hogy azok az égett felületek, amik vékonyak, arc, hónaj, ezek az égett felület mindig hegesedéssel gyógyul. És ezek el fogják veszteni a rugalmasságukat.
1: Igen.
0: És ez a bőr, ez már nem lesz olyan rugalmas, mint az előtt. Nem lesz... És van, ahol teljes hosszú távon teljes bőr átültetése van szükség ahhoz, hogy lehessen valami szintén
1: legyen. Jó, ne menjünk bele ezekbe. Reméljük, hogy a kedves hallgatók ezeket elkerülik, mert...
0: Ez jóval egy másodlagos, harmadlagos később eljárás, de az egy laikusnak a legfontosabb az, hogy a nyílt lángot talál, vagy van odahaza, létrejön, azt minél hamarabb lefolytani, lezárni, ha van poroltó, akkor azt használni, és az égett felületet úgymond nedves, a normálisan csapon folyó vízzel hűteni kell, legalább egy olyan 15 percig.
1: És
0: utána sterilappal lezárni, vagy steril, tiszta longya, akinek mi adódik otthon, lezárni, ledagasztani, nem kell szorosan, hogyha az véletlenül duzzad, vagy dagad, akkor ne dagadjon bele a kötésbe.
1: És természetesen odafigyelni, mert hogy...
0: Igen, a környezetünkre, az apró jelekre, hogy akkor mi történik körülöttünk.
1: Itt említetted ugye a tüzet, a forró ételt, ami hát bárkivel megtörténhet, akár a sütő használata közben is, de például ott van az áram. Ugye az áram is okoz, az áram ütés. Olyankor mit kell tenni?
0: Most az áramütésnek a nyoma az egy égési nyommad ad. Mert ott, ahol én úgymond csatlakozok a 220-ra, puszta kézzel, vagy puszta lábba, vagy attól függ, ott égési felület fog létrejönni a bőrön.
1: Igen.
0: Ez az első. Ennek másodja, ennek a háta mögött van, amikor az áram a szervezeten végigmegy, és különböző sérüléseket okoz. Van, amikor nagyon súlyos, van, amikor enyhe. Van, amikor annyi, hogy a szívetlés leáll, egy áramütés során, de lehet, hogy csak ideglenesen az izmokat bénítsa meg.
1: És például, hogyha egy gyerek, mert tudjuk, hogy a gyerekek kíváncsiak, bár most a
0: mai eszközök eléggé gyerek védettek,
1: igen,
0: de sose lehet tudni, hogy gyerekek...
1: Azért a gyerekek egyezőnek, hogy nagyon leleményesek. És ötletük jön.
0: Így van.
1: Mit tegyen egy szülő, ha például a gyerekét áramütés
0: most abban az esetben, hogy áramütés ért, és a gyerek nek lehet, még van légzése, csak nem tud vele kommunikálni, eszméletlen állapotba kerül, ez a pont minél hamarabb felsőgősségre, minél hamarabb kórházi ellátásba.
1: Tehát nem kell otthon próbálkozni.
0: Nem érdemes.
1: Nem érdemes.
0: Nem érdemes, mert lehet nagyon rossz kifolyás, és akkor az ember egy élete fogja bánni a rossz döntését. Én tudom, hogy mindig azt mondják, nem mentem kórházba, nem szeretnék kórházba menni. Mi ezt tudjuk, hogy az emberek nem szeretnek kórházba járni, nem szeretnek sürgősségre menni. Én a viccből szoktam mondani, hogy mindjárt, aki ott dolgozik, azt se szeret oda menni.
1: Fontosan.
0: Na, de van az a pillanat, amikor el kell dönteni, hogy itt most már lépni kell. Ez most már meghalad egy otthoni kezelést, egy otthoni vízes bologatás.
1: Értem.
0: Úgyhogy áramütés esetén, ha a gyerek úgymond eszméletlen állapotba kerül, van légzése, mi van a sürgősség, de ha pedig annyira súlyos, hogy már nincs légzése, akkor igen, ott egy-kettőt kell létesíteni, és el kell kezdeni az újraélesztést. Gyerekeknél. Akár a felnőtteknél is, mert ez megtörténik felnőtteknél is, hogy leáll a légzés vagy a keringés egy áramütés miatt, vagy akár villámcsapás miatt.
1: Jó, mit érdemes tudni még itt? Alig pár perc maradt az adás idő végéig.
0: Hát ha az áramütésről beszéljünk, akkor mindenféleképpen az, hogy odahaza biztosítsuk magunkat arra, hogy a prizák nem mozognak, kapcsolók rendesen be vannak szerelve, és nincs olyan lehetőség, hogy véletlenül egy gyerek bármit csináljon, vagy véletlenül egy olyan dugasz legyen, ahol ő nyugodtan játékból vizet tud tölteni, lájon, csak véletlenül akár egy pohár vizet is. Mert ugye tudjuk, hogy a víz az vezeti az áramot, és az visszacsaphat. És amikor egy ilyen tészelünk, felmérni a sérült

0: meg az állapotát. Az égésnél pedig, ha egy olyan helyen vagyunk, és van nekünk esés táskánk a kalakocsiba, van benne egy fólia, ez az ezüstös fólia. Ennek két szerepe van. Bocsánat, nem két szerepe van, hanem egy szerepe van, de kétféleképpen használjuk, egy a fagyásnál is használjuk, és az égésnél is.
1: Igen, ezt még említetted.
0: Az éget szemét bele csavarja, mert az visszatartsa a hőt. Mert ott, ahol a bődünk leégett, ott hőveszteség fog fellépni.
1: És nem fogja melegen tartani a...
0: Nem, mert mi hűtöttük hideg vízzel, leütöttük, és utána ebbe becsomagoljuk azt az éget felületet, vagy akár az egész szemét, lássuk, hogy ki mennyire éget, hogy a hőtben megtartsa, hogy ne legyen hőveszteség, ne lépjen hipotermiába az éget szemét.
1: Mert ugye ez is fennáll.
0: Persze. Nagy felületén van égési rész, annál több hő vesztődik a szervezetből.
1: Értem.
0: És mindenféleképpen legyünk figyelmesek a környezetünkre, olvassunk környezetünkből, hogy milyen bajok történhetnek. Inkább a megelőzés a cél, mint a... akkor nincs utókezelés. Nincs pánikolás, nem kell aggódni.
1: Hát a legjobb, ha odafigyelünk.
0: Igen, a környezetlása.
1: Én nagyon szépen köszönöm, hogy ma is itt voltál velünk. Azt kívánom a kedves hallgatóknak, hogy ne kelljen ezeket a praktikákat így használni, de ha mégis, akkor legyen fogalmunk, hogy mit kell tenni, mert az is lehet, hogy olyan helyen vagyunk, ahol mi magunk kell elsősegélyt nyújtsunk, és akkor ne az legyen, hogy nagyobb pánikba esünk, mint a, aki...
0: Mint maga sérült.
1: Mint maga sérült, igen. Én köszönöm szépen, hogy itt voltál a mai Déli Magazinban is. További sok sikert és sok kegyelmet kívánok a munkádhoz.
0: Köszönöm szépen.
1: Búcsúznak a mai adás szerkesztői.
0: Bajcs István.
1: És Görgényi Tünde. Kedves hallgatók, néhány perc maradt még az adásidőnkből. A délutáni műsort ismertetem önökkel. Akik továbbra is a Mária Rádióval tartanak, hamarosan a szeretett láng rózsafüzérét imádkozzuk, hívjuk, várjuk, hogy önök is csatlakozzanak, majd a békéért imádkozunk, 13 óra és 30 perctől pedig a zenés köszöntővel jelentkeznek Nagyváradról a kollégák, önkéntesek. 14 órától Kárló Ákutis által összegyűjtött Mária jelenések, a tizedik részhez érkezett. Köszönjük szépen Oltján Szabó Hunornak ezt az adást, és boldog névnapot kívánunk neki, ugye ma Hunornapja van. 14 óra 30 perctől olvassuk a Szentírás Tibor atyával, 14 óra és 37 perctől pedig a medjugorjei üzenetet hallják ismétlésben. Ima szándékoknak fogadnak szintén a nagyváradi stúdióból 14 óra 40 perctől, majd az irgalmasság rózsafüzérét imádkozzák, akkor is csatlakozhatnak. Egy stúdióbeszélgetésre hívjuk önöket 15 óra 20 perctől, majd 16 órától az igézőt, 16 óra és 5 perctől pedig a nap katekézisét hallják Tibor atyával. A Vatikáni Rádió magyar nyelvű adásának az ismétlése a szokott módon 16 óra 40 perctől lesz. 17 órától ima szándékokat fogadunk, illetve Nagyváradról a kollégák, önkéntesek és a dicsőséges rózsafüzért imádkozzuk. 6 órától lesz az úrangyala ima, 6 óra és 5 perctől az ima tarsoly, majd 6 óra 30 perctől, fél héttől közvetítünk Szentmisét Székely udvarhelyről, a kis Szent Terész templomból, ahonnan a Triduumot közvetítjük. A Szentmise után majd egy újabb műsorismertető is elhangzik. Kedves hallgatók figyelmébe ajánlom, hogy ma este 8 órától a Szentségimádást Nagyváradról, a Szent József templomból fogjuk közvetíteni. Én megköszönöm megtisztelő figyelmüket, ma Igyártó Marika nevében is búcsúzom, további áldott délutánt, sok békét, örömet kívánok. A mikrofonnál Görgényi Tündét hallották, dicsértessék Jézus Krisztus!

0: imádkozzuk együtt a szeretett lángrózsa füzérét.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót a nagyváradi stúdióból. Meghívjuk önöket, hogy imádkozzák velünk a szeretett lángrózsa füzérét és a litániát. Imáinkat felajánljuk szentatyánkért, püspökeinkért, szerzetes nőkért, kispapokért, jó papi hivatásokért, családjainkért, az ifjúságért, gyermekeinkért, a betegekért, orvosokért, ápolókért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, a bűnösök megtéréséért, a tanárokért, a Mária Rádió munkatársakért, hallgatókért, és minden kedves testvérünk szívében megfogalmazódott szándékáért. Jöjj, Szentlélek, Úristen, töltsd be lelkemet a te lelkeddel, járja át lelkemet a te kegyelmed és annak hét ajándéka.
2: Tedd lelkemet befogadóvá a szeretetlen kegyelme iránt, amely Szűz Mária legszeretete méltóbb ajándéka. Segíts, hogy szívünk vágyakozása egyesüljön Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretetének lángolásával. Segíts, hogy szívünk megteljen azzal a szeretettel, amely Szűz Mária szeplőtelen szívét átjárta és betöltötte. Jöjj, Szentlélek, újítsd meg és erősítsd meg az én szívem szeretetét, hogy Szűz Mária szeplőtelen szívének szeretet lángja lobogjon benne most és mindörökké. Amen.
1: Isteni megváltónk öt sebe tiszteletére ötször vetünk egymás után keresztet mélységes áhítattal. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
1: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
4: Könyörög életünkig, hozzád menekülünk. Istenem, hiszek te benned, mert végtelenül jó vagy. Istenem, remélek te benned, mert végtelenül irgalmas vagy. Istenem, szeretlek téged, mert mindennél szeretetre méltó vagy.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
4: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Árasz szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre és a tisztító tűzben szenvedő lelkekre. Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
4: Könyörög életünkig, hozzád menekülünk.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre és a tisztító tűzben szenvedő lelkekre, most és halálunk óráján. Amen.
4: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
1: Könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Áraszt szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre és a tisztító tűzben szenvedő lelkekre, most és halálunk óráján. Amen.
1: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
4: Könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lánga által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lánga által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lánga által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lánga által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lánga által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lánga által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lánga által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lánga által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lánga által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lánga által.
2: Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre és a tisztító tűzben szenvedő lelkekre, most és halálunk óráján, amen.
4: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szívem,
1: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre és a tisztító tűzben szenvedő lelkekre, most és halálunk óráján, amen.
1: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
4: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lánga által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lánga által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lánga által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lánga által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lánga által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lánga által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lánga által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lánga által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lánga által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lánga által.
2: Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre és a tisztító tűzben szenvedő lelkekre, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
4: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
4: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
4: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
1: Uram, irgalmaz nekünk.
4: Uram, irgalmaz nekünk.
1: Krisztus, kegyelmez nekünk.
4: Krisztus, kegyelmez nekünk.
1: Uram, irgalmaz nekünk.
4: Uram, irgalmaz nekünk.
1: Krisztus, hallgass minket.
4: Krisztus, hallgass minket.
1: Mennyei Atya Isten,
4: irgalmaz nekünk.
1: Megváltó Fiú Isten,
4: irgalmaz nekünk.
1: Szent Lélek Úr Isten,
4: irgalmaz nekünk.
1: Szent Háromság Egy Isten,
4: irgalmaz nekünk.
1: Üdvözlégy Mária, kinek szeplőtelen szívében az Isten és ember szeretet szüntelenül lángol. Hogy a szeplőtelen szív szeretett lángja áthassa lelkünket,
4: add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy tökéletes Isten szeretetre késztesse szívünket,
4: add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy őszinte ember szeretetre gyújtsa szívünket,
4: add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretett lángja legyen a családok meleget árasztó fényforrása,
4: add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy ezen fényforrásnál a családok megszentelődjenek,
4: add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy anyai szíved szeretett lángja a kisgyermekek lelkét is átjárja.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szívének fénye utat mutasson nekünk.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy a szeretett láng által megvilágított úton járjunk.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szíved szeretett lángjánál felismerjük életünk értelmét.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szíved szeretett lángja kiégesse lelkünkből a bűnök és a hibák csiráit.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szeretett lángod felszítsa jóra való törekvéseinket.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretett lángját közvetítsük testvéreinkhez.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretett lángja bevilágítson a sötét lelkekbe.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretett lángja a fagyos lelkeket buzgóságra serkentse.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szívének szeretett lángjától a kőszívek is meglágyuljanak.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szívének szeretett lángja felrázza a közömbösöket.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szívének szeretett lángja felgyújtsa az apostoli lelkeket.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szívéből feltörő szeretett láng minden emberhez eljusson.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretett lángja gyújtsa Isten szeretetre lelkünket.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szívének szeretett lángja oltsa ki a gyűlölet tüzét.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szűzanyánk szeretett lángja világosítsa meg minden nép vezetőinek értelmét.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szívéből kapott szeretett lángot életünk végéig őrizzük.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy a szeretett láng szelid fényénél haladjunk az ég felé.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretett lángja világosítson nekünk a halál óráján.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy a szívéből áradó szeretett láng szüntelenül lobogjon bennünk.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy a szeplőtelen szív szeretett lángja mielőbb beragyogja az egész világot.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
2: Szent József, te szállást kerestél a szűzanyának Betlehemben, segíts nekünk is szállást keresni szeretett lángjának az emberi szívekben.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
4: Kegyelmezz nekünk.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
4: Hallgass meg minket.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
4: Irgalmazz nekünk.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
4: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk.
2: Szentlélek, Úristen, tekints szereted jegyesedre a mi szeplőtelen szívű édesanyánkra, aki végig kísérte Szent Fiát megváltó szenvedésében, és bennünket most is erősít földi küzdelmeinkben. Add meg, hogy szeplőtelen szívének isteni lelked által szított szeretett lángja beragyogja az egész világot, oltsa ki a gyűlölet tüzét az egész földön, hogy Jézus a béke fejedelme legyen szeretete szentségében, oltáraink trónján, minden szív boldogító királya és központja, aki veled él és uralkodik az Atyával egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen.
1: A szűzanya azt mondta, az én szívem szeretett lángja maga Jézus Krisztus. Kérjük a kegyelmet, hogy állandóan Jézussal egyesült életet élhessünk.
2: Uram, add, hogy lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensünk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csendességre, szemünk egymásba nézzen, és tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön, irgalomért az örök atyához.

0: imádkozzunk a Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretett lángjának kiáradásáért. Boldogságos Szűz Mária, drága mennyei édesanyánk, te annyira szeretted Istent és bennünket, gyermekeidet, hogy egyszülött isteni fiadat, Jézust, a kereszten függve, a mennyei atya kiengesztelésére, és a mi megváltásunkért felajánlottad, hogy aki benne hisz, el ne kárhozzék, hanem örök élete legyen. Gyermeki bizalommal kérünk, hogy szeplőtelen szívednek, a Szentlélektől szított szeretett lángjával, gyújtsd tökéletes Isten és ember szeretett tüzére a mi gyarló szívünket, hogy veled együtt, egy szívvel, lélekkel, szüntelenül szeressük Istent és felebarátainkat. Segíts, hogy ezt a szeretett lángot tovább adhassuk minden jó akaratú testvérünknek, s így a szeretett tüze oltsa a gyűlölet tüzét az egész földön, s Jézus a béke fejedelme legyen szeretete szentségében, oltáraink trónján, minden szív boldogító királya és központja. Amen. Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket és családjaitokat a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindenki, amen.
0: Kedves Mária Rádió hallgatók, esdekelve kérjük a mindenható Istentől a békét minden olyan nép számára, akik szenvednek a háború borzalmaitól. Imádkozunk azért, hogy konkrét lépéseket tegyenek a háború befejezésére, a katasztrófák veszélyének elhárítására. Hordozzuk szívünkbe a foglyokat, különösen a nehéz körülmények között élőket. Imádkozzunk azért, hogy az illetékes hatóságok tegyenek meg mindent szabadon a békéért.

0: Kegyelem és békesség nektek atyánktól, az Istentől és Jézus Krisztustól, a mi Urunktól. Mindenek alkotója, felséges Isten, bizakodó szívvel járulunk eléd, hozd meg nekünk a várva várt békét.
1: Add, Urunk, hogy embertársainkban mindig Jézust lássuk, és szeretettel legyünk segítségükre.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Add, Urunk, hogy a világban mindig a teljes béke uralkodjék.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Add, Urunk, hogy az elhagyatottak és szomorkodók vigasztalást merítsenek Szent Fiad békéjéből.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Add, Urunk, hogy elhunyt testvéreink békés életre támadjanak az utolsó napon.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Jóságos Istenünk, ne engedd, hogy egy is elveszen a kicsinyek közül, akiket drága szent véreddel megváltottál, és távoztasd el tőlünk a hitetlenségnek, a békétlenségnek és tévejkéseknek a botrányait. Alázatosan kérjük tőled mindezeket, szűzanyád fájdalmaira, szentséges kínszenvedésedre, az angyalok és szentek közbenjárását kérve, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Könyörögjünk, szabadíts meg minket, kérünk, Urunk, minden múlt, jelenvaló és jövendő bajtól, és a boldogságos mindenkoron Szűz Máriának, az Isten anyjának, Szent Péter és Pál apostolaidnak, és minden szentnek közbenjárására, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmat segítségével a bűntől mindig mentek maradjunk, és minden zavargástól biztonságban legyünk, Krisztus a mi Urunk által.
3: Amen.
0: Mi atyánk,
2: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária!
2: Kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Most segíts meg, Mária!
2: Ó, irgalmas szűzanya, keservét a bónak bajnak, eloszlatni van hatalmad, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg, hőimáid gyermekidnek, nem, te soha nem veted meg. Hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó, irgalmas szűzanya. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
2: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg bennünket, családjainkat, és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
3: Amen.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: dicsétessék a Jézus Krisztus. Nagy-nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót a Nagyváradi stúdióból. Tibor atya köszönti önöket, elérkezett a zenés köszöntő műsor ideje. Kedves hallgatók, a szokott telefonszámok egyikén fejezhetik ki köszöntéseiket. A születésnaposok, névnaposok vagy bármilyen más családi eseményt ünneplők felé mindezt megtehetik a következő telefonszámok egyikén 0259 420 555, valamint 0359 420 555. Üzenetben is megtehetik a 0758 420 555-ös telefonszámon, illetve a www.mariaradio.ro a linkre kattintva, azon belül a zene és üzenet gombot megnyomva várjuk a kedves hallgatók hívásait. Természetesen a névnaposaink a szeptember 30-án a Jeromos és a Hunor, Hunorokat köszöntjük, a tegnap a Mihály, Gábor és Rafael főangyalok emléknapja volt, vagyis fő ünnepe volt. Köszöntjük a Mihályokat, a Gáborokat, de az előtt való nap pedig ugye hétfőn a Lőrinceket és a Venceleket köszönhettük, várjuk hívásaikat. Tessék, Mária Rádió.
1: Tessék az Úr Jézus Krisztus szívemnél szeretetével köszöntöm legelsősorban a műsorvezetőt. A hitremény szeretet jegyében szeretném köszönteni Csíkszent királyon Csisergel Lévnét, Ángyomot névnapi alkalmából. Szeretném köszönteni Csíkszeredában, Klásznegyedben Antal Terikét, Szabadságtéren Jánosi Terikét, a Bulevard utcában Póra Terikét, és a Mária légiós testvéremet, Szilveszter Terészkét. A Jóisten adja mindannyiuknak nagyon boldog, hosszú életet, ezt kívánja tiszta szívből, Csíkszeredából Jutka, az összes álhangzó dallal. Köszönöm szépen, hogy bejutottam, Jézusom, bízom benned.
0: Köszönjük mi is, hogy hívott bennünket, maradjon velünk továbbra is a rádióval.

0: Tessék, Mária Rádió.
1: Laudetur Jézus Krisztus.
0: In eternum, amen.
1: Köszöntelek szeretettel, drága testvérem, drága atyám, és örvendek még most is, ahogy visszagondolok a székelyudvarhelyi búcsúra a stúdióban a találkozásnak. És reméljük, hogy még találkozunk.
0: Adja Isten.
1: A mai napon, hát el kell mondanom, hogy annak idején nekem is volt szerencsém a betlehemi barlangnál Szent Jeromosnak a lakháját meglátni, aki a Szentírást fordította. A Szentírás tanácsadó mindenre választ ad, aki azt olvassa, igaz vezetést kap. A Szentírás útmutató, aki azt olvassa, a helyes utat Istenhez megtalálja. Elnézést, halkítanom kell. A Szentírás kenyér, életnek kenyere, aki azt olvassa, táplálékot talál benne. A Szentírás orvosság, drága szavaival, aki azt olvassa, találkozik a legédesebb orvossal, Jézussal. A Szentírás balzsam a fájó sebekre, minden lelki sebet gyógyít az Úr keze. A Szentírás bánya, igazi kincses bánya, aki belehatol drága kincsnek birtokosa. A Szentírás szép kert, oly szép virágos kert, aki oda bemegy, sok szép virágot nyert. A Szentírás Istennek a csókja, aki azt olvassa, az Úr a lelkét rácsókolja. A Szentírás vígasz, könnyeknek törlője, aki elolvassa, megnyugszik a lelke. A Szentírás ígéret, Isten ígérete, aki elolvassa, minden teljesül benne. A Szentírás a mennyek belépője, aki azt szerint él, lesz örök élete. Köszönöm a figyelmet, a drága szizonya, legyen mindannyiótokkal, és mindenkivel.
0: Úgy legyen, köszönjük, kedves atya, hogy vagy velünk most is, és ma is maradj. Köszönjük, hogy hívtál bennünket.

0259 420-555 0359 420-555 ös számon hívhatnak bennünket, köszönhetik névnaposokat, születésnaposokat, vagy bármilyen más családi ünnepőket. Üzenetben is megtehetik a 0758 420-555 ös számon, illetve a www.mareradio.hu linkre kattintva.

0: Tessék, Mária Rádió. Halló, tessék, élőben van.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Szeretném köszönteni testvéremet, Kézi Mortonoson, Biró Mihályt. Névnapi alkalmából, mert egynap nem jutottam, de a Jóisten áldását kérem az ő életére. Jóisten áldja meg hosszú, boldog, egészséggel teli élettel, sok-sok kegyelemmel. Isten éltesse sokáig. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Köszönjük, hogy hívott. Csatlakozunk mi is a jó kívánságokhoz.

0259 420 555, illetve 0359 420 555, és számok egyikén hívhatnak a kedves hallgatók, és köszönhetik ünnepeltjeiket, üzenetben is megtehetik a 0758 420 555-ös számon, illetve a www.mariradio.ro linkre kattintva.

Kedves hallgatók, még maradt egy pár perc, nyugodtan tárcsázhatnak, köszönhetik névnaposokat, születésnaposokat, várom hívásaikat, szeretettel, üzenetet is küldhetnek,

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagyon szeretettel és tisztelettel köszöntöm a kedves Mária Rádió hallgatóit. A Csíksomlyói stúdió mikrofonjánál Oltán Szabó Hunor köszönti önöket. Önök a Kárló Akutisz által összegyűjtött Mária jelenések című műsort hallják. Elérkeztünk sorozatunk 10. részéhez, elképesztő milyen gyorsan telik az idő, hálás vagyok, hogy velem tartanak ezen az úton. A mai műsorban, ahogy ígértem a múlt alkalommal, amikor az Ausztria-beli jelenéseket ismertettem önökkel, most Európában maradunk, majd pedig Kolumbiába is ellátogatunk egy keveset. Tehát ma az Ausztria-beli Mária jelenéseket fejezzük be, illetve nekilátunk kolumbiai túránknak is. A megszokott módon a jelenés után pedig egy elmélkedést, vagyis a saját gondolatomat hallhatják a kedves hallgatók, hozzáillő zenei aláfestés kíséretében. Tartsanak hát velem! Kezdjük tehát az ausztriai jelenéssel. Árbak egy bájos kisváros egy varázslatos dombon, a Duna bal partján. Itt található Mária Táfer kegyhelye, amelyet a fájdalmas szűzanyának szenteltek. A kegyhely helyén egykor kelta népek éltek, akik pogány kultuszokat gyakoroltak. A bazilika közelében egy tölgyfa mellett végzett ásatások során egy kelta áldozati oltár maradványaira is rábukkantak. A tölgyfára az emberek később egy kis fakeresztet helyeztek, Isten iránti tiszteletük jeléül. A fa tövében azonban továbbra is ott állt a pogány oltár. A keresztre egy kis táblát is erősítettek, amelyről a hely Beim Táfer nevet kapta. Idővel ebből alakult ki a ma ismert Mária Táfer elnevezés. 1633. január 14-én egy Thomas Pakman nevű pásztor elhatározta, hogy kivágja a Táferben álló öreg tölgyfát. Amikor a fejszével lesújtott, a szerszám megcsúszott és mindkét lábát súlyosan megsebesítette. Ekkor vette csak észre, hogy a fára egy keresztet erősítettek. Mivel úgy érezte, hogy élete végéhez érkezett, megbánta a szentségtörő tettét és bocsánatot kért Istentől. Ekkor csodálatos módon elállt a sebek vérzése és Pakman teljesen meggyógyulva térhetett haza. Az esemény hatására 1641 és 1642 között Alessandro Sinagül, Klein Kurulmusszaum bírája a tölgyfára helyezte a fájdalmas szűzanya kis szobrát. A hagyomány szerint a szobor elhelyezése után ő maga is azonnal meggyógyult súlyos betegségéből. 1658-tól kezdődően különös fényjelenségekről és titokzatos alakok megjelenéséről számoltak be. Ezek az események az elkövetkező években többször is megismétlődtek, és a beszámolók szerint számos csodás gyógyulás kísérte őket. 1659-ben egy vizsgáló bizottságot állítottak fel az események hitelességének megállapítására. A bizottság számos szemtanút kihallgatott, és vizsgálatai kedvező eredménnyel zárultak. Ennek nyomán megszületett a döntés egy nagyobb kegyhely felépítéséről. 1660. március 19-én mutatták be az első szentmisét a helyszínen. Április 25-én letették a kegyhely alapkövét, az építkezés pedig mintegy 70 éven át tartott. Az építkezés mesterei között volt Georg Gersten Bard, bécsi császári építésze, őt később Carlo Lurago követte, végül pedig a lenyűgöző kupola terveit Jakob Brandentaur készítette el. A kegyhely ünnepélyes felszentelésére 1724. április 29-én került sor. A szertartást Joseph Dominik Graf Lamberg, Passau bíborosa vezette. A főoltár azonban csak 1738-ban készült el teljesen. A kegyhelyhez hamarosan egyre több zarándok érkezett, és a zarándoklatok azóta is folyamatosan tartanak. 12. Pius pápa később a kegyhelyet Basilica Minor, vagyis kisebb bazilika rangjára emelte.

Köszönöm a szép éneket. Kedves hallgatóim, most a kolumbiai jelenéssel haladunk tovább. ...1754-ben egy pontosan nem meghatározható napon egy Mária nevű indián asszony elindult az akkor még San Pedro Mártir, de Ipiales néven ismert kis településről, ahol dolgozott. Úti célja a közeli Potosí volt, ahol rokonait készült meglátogatni. Amikor a Pasztarán hegy nyugati lejtőjén ereszkedett lefelé, hogy átkerjen a Guaitara folyó hídján, váratlanul hatalmas vihar tört ki. Menedéket keresve egy nagy természetes barrankhoz sietett, amely a hegyoldal közepén nyílt, abban bízva, hogy az eső hamarosan eláll. A zuhogó eső, a környék kietlensége és az a félelmetes gondolat gyötörte, hogy talán maga az ördög uralja a hidat, hogy hatalmába kerítse az egyedül utazó szerencsétlen asszonyt. Mária kétségbe esett, sírni kezdett és segítségért könyörgött a rózsafűzér legszentebb szüzanyjához, akinek tiszteletét a domonkos atyák révén ismerte meg, akik már több mint két évszázada hirdették az evangéliumot ezen a vidéken. Ekkor hirtelen úgy érezte, mintha valaki megérintette volna a vállát. Az asszonyt rettenetes félelem kerítette hatalmába, nem gondolt másra, csak arra, hogy minél gyorsabban elmeneküljön. Átszaladt a hídon és végül épségben megérkezett Potosíba. Néhány nappal később, miután kezdeti félelme valamelyest elmúlt, Mária elindult vissza Ipiales felé. Ezúttal 5 éves kislánya Rózá is vele tartott. A gyermek születésétől fogva süket néma volt, és az indiánok hagyományos módján édesanyja a vállán vitte őt. Amikor elértek a Pasztarán hegy barlangjához, Mária rövid időre megállt pihenni. A kislány ekkor gyengéden lecsúszott édesanyja válláról, és játszani kezdett a köveken. Mária egyszer csak meghallotta, hogy a lánya beszél. Ezt mondta: "Mama, nézd, ott van az a félvér asszony, aki leesett a szikláról. Karjában egy kis félvér gyermeket tart, mellette pedig két másik félvér gyermek áll." Máriát rémület és döbbenet töltött el. Nem tudta, mit kezdjen azzal, amit hallott, felkapta kislányát a vállára, és sietve elmenekült a barlangtól. Amikor megérkezett a Torresano családhoz, korábbi gazdájhoz, elmesélte nekik mindazt, ami történt. Senki sem hitt neki. Miután elintézte mindazt, amiért Ipialesbe utazott, Mária visszaindult a falujába. Lassan közeledett a híres barlanghoz, ám ismét félelem lett túrá rajta. Amikor a barlang bejáratához ért, megtorpant és bizonytalanul megállt. Ekkor a kislány ismét megszólalt, most még határozottabban: "Mama, a félvér asszony hív engem." Újabban félelem, újabban menekülés és újabb kérdések merültek fel. Mi rejtőzik valójában abban a barlangban? Amint Mária visszaért Potosíba, elmesélte az újabb különös eseményt. A hír szájról szájra terjedt, a szomszédok pedig összegyűltek Mária házánál. Mindenki a saját fülével akarta ugyanis hallani tőle, mi történt. A nagy zűrzavar közepette azonban Rosita eltűnt. Amint észrevették, hogy a kislány nincs sehol, keresni kezdték mindenütt, de hiába. Hova tűnhetett Róza? Más magyarázatot nem találtak, úgy vélték, hogy az ártatlan gyermek lelkét ellenállhatatlanul vonzotta a természet feletti. A kislány bizonyára válaszolt a félvér asszony hívására. Las Layas történetében, akár csak egy évszázaddal később Lourdesben, a Pasztarán hegy barlangjában, épp úgy, mint Mazabelle barlangjában, Rózát ugyanaz a megmagyarázhatatlan vonzás ragadta magával, mint annak idején Bernadettet. Mária ekkor maga is a barlanghoz indult, hogy megkeresse gyermekét. És amit ott látott, attól minden félelme és bizonytalansága szertefoszlott. A barlangba érve meglátta a kislányát, amint a félvér asszony lábainál térdelt. Miközben a gyermek gyengéden és bizalmasan játszott azzal a szőke hajú kisgyermekkel, aki időközben kiszabadult édesanyja karjaiból. Micsoda bensőséges és megható jelenet, egy ilyen pillanatot talán csak maga az Isten álmodhatott meg. A látvány olyan rendkívüli volt, hogy Mária ezúttal talán jobbnak látta, ha nem beszél róla senkinek. A Las Layas-i szüzanya ezen újabb kegyelmi jelensége talán örökre ismeretlen maradt volna, ha egy újabb meglepő esemény nem hozza azt napvilágra.
Nem sokkal később Rózá súlyosan megbetegedett, majd meghalt. Az édesanyja kétségbeesésében úgy döntött, hogy szeretett kislánya élettelen testét a Pasztorán hegy nagyasszonyának lábához viszi. Felidézte előtte azokat a virágokat és gyertyákat, amelyekkel a gyermek oly gyakran fejezte ki szeretetét és tiszteletét iránta, majd könnyek között szívből jövő könyörgéssel kérte a szűzanyát, hogy adja vissza neki gyermekét. Az álhatatos imádságok, a hulló könnyek és a megingathatatlan hit láttán a szűzanya a hagyomány szerint közben járt isteni fiánál, és kieszközölte a kis Róza feltámadásának kegyelmét. A mérhetetlen örömtől és a hálától eltelve Maria Moeses Ginos Ipialesbe sietett és bekopogott a Torresino család ajtaján. Elmondta nekik az újabb csodát, tanúságtétele megrendítő volt, a bizonyíték pedig elsöprő erejűnek bizonyult. Nem maradt más hátra, mint hogy értesítsék a lelkipásztort. Annak ellenére, hogy az éjszaka kellős közepe volt, Don Juan Torresano vezetésével bizottság alakult, amely útnak indult. A domonkos szerzetes Gabriel de Villafürte testvér fogadta őket, majd a kor szokásainak megfelelően megkezdte a tanúvallomások és kihallgatások felvételét. Megkondultak a harangok és a hír pillanatok alatt elterjedt a faluban. Megjelent a rózsafűzér királynője a Pasztorán sziklái között. Maria Moeses de Quinones látta őt, gyönyörű és ragyogó. A lelkipásztor azonban még nem győződött meg teljesen az események valódiságáról, ezért úgy döntött, hogy maga jár utána mindennek. Másnap a nap első sugarainál kezdetét vette Ipiales első hatalmas tömeget megmozgató zarándoklata. 1754. szeptember 15-én, amely abban az időben Mária Szent nevének ünnepe volt, reggel 6 órakor a zarándokok megérkeztek Las Lajasba. A csoda ott ragyogott a szemük előtt, és betöltötte szívüket. Nem maradhatott többé helye a kételynek, a legszentebb szűzanya otthonra talált a Pasztorán sziklái között. A ma is látható kegyhelyet az évszázadok során 3 alkalommal építették újjá. Az első, közvetlenül a csodás események után emelt kápolna rendkívül egyszerű volt, fából és szalmából készült, és mindegy 40 éven átállt. A második templom építésére 1859 és 1893 között került sor. A harmadik, a ma is álló monumentális bazilika pedig Esguel Moreno Díaz Pasto püspökének kezdeményezésére épült fel. A püspök egyik pásztor levelében fejtette ki azt a szándékát, hogy méltó templomot kell emelni a szűzanya csodálatos képmásának befogadására. Az építkezés 1949. augusztusában fejeződött be. Végül 1950. augusztus 30-án 12. Pius pápa a Las Lajasi kegyhelyet kisebb bazilika, avagy bazilika minor rangjára emelte.

Köszönöm a szép éneket. Kedves hallgatóink, most hadd osszam meg önökkel saját gondolataimat is. Hallottuk az első jelenésben, hogy a tölgyfa a kezdetben a pogány emberek szertartásait szolgálta. Ezt alakították át példaértékűen a keresztények azzal, hogy keresztet helyeztek el a fán. Nem először fordul ez elő, mivel régebben a húsvét ünnepe az Egyiptomból való kivonulás előtt a zsidók egyfajta pásztor ünnepe és az első aratás, első termés ünnepét ülték. Így kapcsolódott az Egyiptomból való kivonuláskor a bárány és annak vére, illetve a búza a kovásztalan kenyér szerepében, így lett ez a zsidó Pészáh ünnepe, vagyis a mi keresztény húsvétunk elődjévé így vált. A bárány és vére Jézus kereszthalálára utalva, illetve a kovásztalan kenyér már az oltári szentség előképét szolgálta. Tehát látunk egyfajta evolválódást, fejlődést, átalakulást. Szintúgy, ahogyan a magyar nép 1000 évvel ezelőtt korábban még pogány népként, Szent István királyunk vezetésével keresztény néppé lett. De néhány pogány motívumnak keresztény jelentést, értelmet adtak. Például biztosan hallották már ezt a kedves hallgatók, ezt a fajta köszönést, a Baba Mária vigyázzon rátok. A pogány időben egy pogány istenség volt ez, most már azonban a boldogságos Szűz Máriára gondolunk és értjük ez a köszönés alatt. Tehát beépítődnek régi szokások, hagyományok a keresztény lét gyakorlásába, és ez így helyes. A második jelenésben látjuk, hogy az asszony a természet fölötti megtapasztalásakor félelmet él át és menekül, később azonban, amikor csodálatosan feltámad a kislánya, boldogságot él meg. Ezek teológiailag természetes reakciók. Az ember ugyanis, amikor a természet felettit, az Istent tapasztalja, szakszóval a nominózuskor, a tremendum, vagyis a félelem az, amit tapasztalunk, mert ekkor felismeri az ember, mennyire apró és halandó ebben a világban, de a fascinózum, vagyis az elbűvölő boldogságot is megtapasztalja az ember, mert mélyen érezzük és tudjuk, hogy Isten szeret és óv bennünket, vigyáz ránk, valamint a javunkat akarja, bármilyen aprók és halandók is legyünk. Tökéletes példa erre Lukács evangéliumából a 7. fejezetben a 11-es és 17-es versek közötti esemény, amikor azt olvassuk, hogy Jézusnak megesett a szíve az asszonyon. De lássuk a teljes történetet, és ezzel a részlettel zárom gondolataimat. Abban az időben Jézus elment Naim városába. Vele mentek tanítványai, és nyomukban nagy népsokaság. Amikor a város kapujához közeledett, halottat hoztak ki, egy özvegyasszony egyetlen fiát. Az édesanyját sokan kísérték a városból. Amikor az Úr meglátta, megesett rajta a szíve, és így szólt hozzá, ne sírj. Azután odalépett a koporsóhoz, és megérintette azt. Erre a halott vivők megálltak. Ő pedig így szólt, ifjú, mondom neked, kelj föl. A halott felült és beszélni kezdett, akkor Jézus átadta őt anyjának. Mindnyájukat elfogta a félelem, és így magasztalták Istent, nagy próféta támadt közöttünk, Isten meglátogatta népét, ennek híre elterjedt egész Judeában és mindenfelé a környéken.

Kedves hallgatóink, ezzel el is érkeztünk a mára elkészített műsor végére. Az elmúlt percekben az ausztriai mária jelenéseket ismertettem önökkel, illetve Kolumbiába is ellátogattunk egy picit. Valamint ezekhez fűztem hozzá saját gondolataimat, zenei aláfestésekkel tűzdelve. Hálásan köszönöm a mai figyelmüket, illetve hogy most is velem tartottak. Meghívom önöket, hogy a következő alkalommal is együtt ismerkedjünk meg a mária jelenésekkel, történetesen kolumbiai túránkat fejezzük be, és Dél-Amerikában maradunk, Argentínába is benézünk majd egy keveset, várom akkor is a kedves hallgatókat. Most azonban búcsúzom önöktől, a Csíksomlyó stúdió mikrofonjánál Holtián Szabó Hunort, illetve a Carlo Acutis által összegyűjtött Mária jelenések című műsort hallották. Kérem hallgassák nagy-nagy szeretettel és tisztelettel Assisi Szent Ferenc által írt idén 801 éves naphimnuszt. Nagyon szép délutánt kívánok kedves mindannyiuknak, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Dicsétessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. A 38. versnél hagytuk abba, Nehemiás könyve 9. fejezet, 32-38-as vers sorait vettük, és így szól az utolsó versor, hogy legyen a pap Áron fia levitákkal, mikor a leviták a tizedet beszedik, és a leviták vigyék fel a tizednek tizedét a mi Istenünk házába, a tárháznak kamaráiba. A tized, ez volt a másik, amit szintén nagyon szerettek elcsalni, és nem adni be a tizedet az Úrnak. Amikor elmentek a babiloni fogságba, akkor azt mondta nekik az Úr, nem adtátok a zsengétbe, akkor az egész termést elviszem. Nem adtátok ide juhaitokat, juhaitoknak első fajzását, az összes állatállományt elviszem. Nem adtátok be a tizedet, a 100%-ot elveszem, mindent elveszek. Most, amikor visszajöttek, meglátták, hogy az Úrnak szolgálhattunk volna, ő csak a tizedet kérte, és azt is csak a mi javunkra. Amit felvittünk volna, azt a mi bűneinkért áldozták volna meg a papok, most pedig elviszik a királyok javát, elviszik a zsengét, elviszik a mi terem. De még így is, ilyen körülmények között is azt mondták, akkor is felviszük az Úrnak, a mi Istenünknek, mert tudták, ha az Úrnak engedelmeskednek, majd amikor az Úr jónak látja, meg fogja oldani az ő életüknek a külső körülményeit is. És mit tartottak be a fogadalmukból? Egy kérdés maradt még hátra, vajon Izrael fiai betartották-e azt, amit az egész nép az előjáróikkal együtt az Úr előtt megfogadott. Látok alatt megesküdtek és aláírták. Nem kell sokat lapozni a Szentírásban, 2 lapot, és akkor a 13. fejezetben el lehet olvasni, hogy semmit nem tartottak be. Nem sok esztendő telhetett el, csak annyi változott közben, hogy Nehemiás visszament a babiloni királyhoz, mert neki volt a pohárnoka, és ahogy megszűnt ott lenni a fejük fölött, a szemük előtt egy olyan ember, aki ragaszkodott Isten törvényéhez, mindjárt lazában kezdték kezelni a dolgot. De ebből az a következtetés a mi számunkra, hogy a mi szívünk is ilyen és hajlamos erre. Isten eljuttat egy olyan pontig bennünket, hogy amikor igazán meglátjuk a mi bűneinket, bűneinknek a következményét, és azt is látjuk világosan, hogy nincs más megoldás, csak vissza az Úrhoz. De ha egy kicsit könnyebbedik a helyzetünk, ha egy kicsit úgy folynak a mi hétköznapjaink, hogy nem látunk már olyan világosan, nem vagyunk már olyan közel az Úrhoz, akkor nagyon hamar elfeledkezik az ember erről. És van egy nagy különbség az ószövetségi ember és mi közöttünk, hogy nekik nem volt új életük, bennünk nem volt Szentlélek, de bennünk van. Ha ők ezt nem is tudták megtenni, hogy az Úr igéje és törvénye szerint járjanak, bennünk Krisztus él, és mi megtehetjük. Amikor Isten nekünk adja az ő igéjét, akkor erőt is ad hozzá. Nem azért kér tőlünk valamit, hogy úgy tegyünk, mint az ószövetségi emberek, erőt is ad hozzá. Senki nem gondolkodhat úgy, hogy az ószövetségi emberek is mennyit fogadkoztak, és mégsem tartották meg a fogadkozásaikat. Én akkor nem határozok el semmit sem a szívembe, úgyse tudom megtartani. Miért adott ez az ószövetségi törvény? Miért adatott? Krisztushoz vezérlő mester lett, hogy rádöbbenjen az ószövetségi nép arra, hogy ott van a szívükben a vágy, a jóra való törekvés, és igazán őszintén átok alatt tesznek esküt arról, hogy ők az Urat akarják követni, de nincs erő a vékezvitelhez. Ez kellett volna, hogy őket Krisztushoz vezesse, de hát nincs itt megoldás. Honnan jött itt akkor az erő? Rá kellett volna, hogy döbbenjenek, hogy akik a törvény alatt vannak, átok alatt vannak, és kicsoda szabadít innen meg. Ki hozza az igazi áldozatot? Ki hozza az új életet? Ki változtatja meg a szívünket igazán? Ki ad új szívet és új lelket? Erre kellett volna, hogy elvezesse őket a törvény. És most is úgy van, amikor valaki elindul az Úr útján, de nincs meg benne ez az őszinte vágyakozás és akarat, hogy az Urat szolgálja, az nem fog eljutni odáig, amikor felragyog előtte a Krisztus. Nem látja meg, hogy tőlem ugyan nem telik ki, de ott van Krisztus ereje,
Krisztus erejével meg tudom tenni. Ezért biztatunk mindenkit, különösen akik a hitben fiatalok, hogy igen, erős szívvel akarják, és tegyenek úgy, mint ezek az izraeliták. Neki sem fog menni, de nem baj, el fog odáig jutni, hogy tudja értékelni, hogy mit jelent Krisztus ereje, Krisztus áldozata. De nélkül csak egy elfolyó, ellaposodó, vallásos élet lesz. Én úgysem tudok semmit, tőlem úgysem telik ki semmi, akkor nem teszek semmit, és akkor csak sodródok az árral. Tehát tanuljunk ettől a néptől, amelyik bűnbánatot tartott, de nem csak bűnbánatot tartott, hanem el is fordult a bűntől, és igazán akarta követni az Urat. Akarjuk mi is igazán, és ami tőlünk nem telik ki, majd egyre jobban meglátjuk, de ott lesz Krisztus, és akkor megtanuljuk Krisztus erejét is értékelni. Innen folytatjuk, kedves Mária Rádió hallgatók, Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Drága gyermekek, Isten elhatározása és szeretete által vagyok kiválasztva arra, hogy Isten anyja és a ti édesanyátok legyek. De az én akaratomból is és a mennyei atya iránti határtalan szeretetemből és a belévetett teljes bizalmam által volt testem az Istenem berkelyhe. Az igazság, a szeretet és az üdvösség szolgálatában álltam. Ahogyan most is itt vagyok veletek, gyermekeim, szeretetem apostolai, hogy arra hívjalak benneteket, hogy az igazság hordozói legyetek, hogy arra hívjalak benneteket, hogy a saját akaratotokból és fiam iránti szeretetből terjesszétek az ő igéit, az üdvösség igéit, hogy cselekedeteitekkel mutassátok mindazoknak, akik még nem ismerték meg fiamat és az ő szeretetét. Erőt az eukarisztiában fogtok találni, fiamban, aki testével táplál és vérével erősít titeket. Gyermekeim, kulcsoljátok össze kezeteket, és csendben nézzétek a keresztet. Így módon hitet merítetek ahhoz, hogy tovább tudjátok adni, igazságot merítetek, hogy tudjatok megkülönböztetni, szeretetet merítetek, hogy valóban tudjatok szeretni. Gyermekeim, szeretetem apostolai, kulcsoljátok össze kezeteket, nézzétek a keresztet, mert csak a keresztben van üdvösség. Köszönöm nektek! Kedves hallgatóink, a 2020. február 2-ai üzenetet hallották.

Mária Rádió. Egy fénysugárral lelkednek. Nagyváradon és Vétel körzetében a 102,2-es ultrarövid hullámú frekvencián.

Dicsérjessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Máre Rádió hallgatót. Nagyváradi stúdió volt, Ivar atya köszönti önöket, elérkezett az ima szándékfogadás műsor ideje. A következő 13 percben a kedves hallgatók a megszokott telefonszámok egyikén kereshetnek, fejezhetik ki ima kéréseiket, ima szándékaikat 0259 420 555, illetve 0359 420 555. Üzenetben is megtehetik a 0758 420 555-ös számon, illetve a www.mareradio.ro linkre kattintva.

0: közben érkeztek üzenetek a mindennap imáját, hálából az egész családért, testvéreki gyógyulásért. Istenem, könyörülj rajtunk, a problémánk megoldásáért Isten fizesse. Az irgalmasság rózsafűzérét felajánlom, békéért, házasságomért, a gonosz távozásáért. Na mai imákat felajánlom unokahúgomért, aki műtét előtt áll, valamint elhunyt szüleim lelke üdvéért Isten fizesse. A rózsafűzét felajánlom családomért, fontos szándékokért, Jézusom, bízom benned. Ezt a rózsafűzét felajánlom a családomért és a gonosz távozásáért. Tessék, Mária Rádió.
1: Halló.
0: Igen.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Tessék, hallgatjuk.
1: Ezt a rózsafűzét, ennek a imádkozó fél szeretném ajánlani, hálából a kapott kegyelmet.

0: közben e-mailek is érkeztek. Magdolna írja Hargitáról: imádkozzunk, hogy meggyógyuljon a lelkem, tudjak hálás lenni, elégedett az életemben, életemmel, és a jót lássam az emberekben. Külföldről írja egy névtelen hallgató: felajánlom a mai nap imákat, édesapám és a család halottjaiért Isten fizesse. Kovásznáról írja Ildikó: a mai szentmisét, imákat, rózsafűzét felajánlom, egy súlyos probléma megoldásáért a jó Isten segítsen meg. Ezt a rózsafűzét felajánlom hálából, gyermekeim hazaérkezéséért felajánlom, a betegek gyógyulásáért, egészségét, halottainkért, hitünk erősödéséért és megújulásáért, írt a Magdi Máré falváról. Tessék, Mária Rádió élőben van.
1: Hello.
0: Igen, tessék, halljuk.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Rózsafűzét, a szemmisét felajánlom a Mária Rádió dolgozó urájét, s a bemondott imákért. Gyermekem bába gyógyulásáért, a bűneim bocsánatáért, a gonosz hozásáért, az én lábom gyógyulásáért, a lelki testi gyógyulásomért, a látásomért, s az úton lévőkért, a betegekért, minden jó akarat, emberekért, a család békességért, s az egész halottaimért, és a férjemért, és a drága gyermekem nyugalmáért, és a szüleimért, és a két unokámért, a négy dédunokákért, a drága Úr Jézuskám legyen velük, mert betegek az egészek. Dicsértessék a drága Úr Jézus Krisztus. Köszönöm szépen a megértést.
0: Köszönjük mi is, hogy hívott. Maradjon velünk, imádkozzunk együtt. Felajánlom a rózsafűzért a magam és családom betegeinek gyógyulásáért, elhunyt szeretteim és jótevéim lelke üdvéért, lelki békénkért, segítők egyelemért, békért a családban és a világban, a Szentlélek kiáradásáért mindannyiunkra, Isten akaratában való megnyugvásért és fontos szándékokért, írt egy édesanyja. Istenem, ments meg a fiamat az összeomlástól, segíts meg őt képességének megfelelő munkát találni, Jézuson bízott benned, írt egy édesanyja. Lukács János, főtisztelendő Lukács János lelke üdvéjét ajánlom fel, írta Péter Szovátáról. Tessék, Mária Rádió. Halló, tessék, élőben van.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Megkérem a rádiókészüléket lehalkítani.
2: Ezt a rózsafűzért felszeretném ajánlani.
0: Megkérem a rádiókészüléket, tessék lehalkítani. Hallatszik a háttérben, hogy szól. Megkérem, kapcsolja le, ha nem levonom a kapcsolom a telefonról. Köszönöm. Most.
2: A rózsafűzért felszeretném ajánlani a gyermekemért, a fiamért, hogy a Jóisten adjon neki egy jó orvosi, tehát analízisre kellett menjen, hogy jó eredményt érjen el, valamint felajánlom a férjemért, aki nemrég halt meg, hogy a Jóisten adjon neki örök nyugodalmat. Az egész családomért ajánlom még, papi szerzetesi hivatásokért, világbékéért, öregekért, betegekért, fiatalokért, hogy a Jóisten legyen irgalmas minnyájunkhoz, és segítsen meg mindenkit.
0: Úgy legyen, köszönöm szépen, majd következőkor megkérjük, hogy legelső percről kapcsolja ki a rádiókészüléket. Köszönöm a megértést. Következő üzenet így szól: felajánlom a rózsafűzért kisunokám Anna egészséges fejlődéséért. Következő üzenet: Annai rózsafűzért felajánlom édesanyám lelke üdvéért. Ma lenne 86 éves, békében, nyugodjon békében, drága jó édesanyám.

0: az örök világosság fényeskedjék neki. A mai rózsafűzért imád felajánlom, gyógyulásért, férje megészségét, és hogy adjon a szűzanya szeretetet, békességet, örömet a fiam szívébe, írta egy édesanyja. Tessék, Mária Rádió.
1: Kértessék, Jézus Krisztus. Szeretettel köszöntöm Tibor atyát. Ezt a rózsafűzést felszeretném ajánlani a kapott kegyelmekért, a család Mihály elhunytaiért, egy egészséges kisbabáért, a szeminarista kispapokért, hogy tartsanak ki a hivatásuk eléréséhez, minden betegét is rászorulét, aki az imáinkra szorulnak, a Mária Rádió fennmaradásáért, mert nagyon sokat hallgatom önöket, és hálás vagyok érte, hogy vannak, és mindenki, aki támogatja, imádkozik érte, és a háború mint hamarabbi megszűnéséért. Egy állandó hallgatóik voltam is az imádról. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, imádkozzunk együtt.

Minden imát és szent misét felajánlom Iloska tökéletes gyógyulásáért. Hallgass meg, Uram, kérésem, írták Székelyudvarhelyről.

0: Hunoriért imádkozok, imád kérek érte, írta egy névtelen hallgató, Isten fizesse. Az összes elhangzó imád felajánlom családomért, gyerekeimért, unokáimért, békéért, a bűneink bocsánatáért, tisztánlátásért, a gonosz távozásáért. Önökkel imádkozva Jézuson bízom benned. Szent Mihály arkangyal védelmet, oltalmat az ellenségeinktől, békéért kérem. Az imád kis családunk minden tagjára, írta egy édesanyja. Tessék, Mária Rádió. Igen, tessék, élőben van.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörök jelmen.
1: Vizgalmasághoz a figyelmét felajánlom, hálából a kapott kegyelmetét, családom egészségét, békességét, szeretetét, testi lelki gyógyulás, halottaim lelki szívéjét, a világ békéjét. Három nagyon fontos szándéka. Köszönöm szépen, hogy meghallgattad. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörök jelmen.

az összes imád felajánlom magamért, és hogy Isten mutassa meg az igazságot, és hogy becsületesen végeztem a munkám, derüljön ki, írt egy névtelen hallgató. Következő üzenet így szól, ezt a rózsafűzért és összes imád felajánlom testi-lelki gyógyulásomért, bűneim bocsátatáért, Mária Rádió fennmaradásáért, szüleim gyógyulásáért, írt a Lajos Vájcból egy mindennapos hallgató. Hálából felajánlom az összes imát a kapott kegyelmekért. A rózsafűzért és szentmiséket felajánlom testvéreimért, Imre gyógyulásáért, Jézusom, bízom benned. Ma imákat felajánlom édesanyám lelke üdvéért, a család többi halottjaiért. Nagyon a Jóisten örök nyugodalmat nekik írták hidegségről. Ezt a rózsafűzért felajánlom egészségért, békességért, férjem örök nyugalmáért, lányom családi gondjai megoldásáért, fiam munkahelyi sikeréért. Áldott napot köszönöm szépen, szeretettel. Ezt a rózsafűzért felajánlom édesanyám halálának 25. évfordulójára. Jóisten nyugtassa békében, és emlékük legyen áldott, emlékezik három lánya. Gyímesből írta Erzsébet. Kedves Mária Rádió hallgatók, ennyi fért a mai ma szándékkérésének a műsor idejébe. Maradjanak velünk, imádkozzuk együtt az irgalmaság rózsafűzérét. Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.

valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre. Mert az izgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, a lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézusom,
2: bízom benned.
0: Szent Faustina nővér,
2: könyörög érettünk.
0: Az Úr legyen veletek.
2: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket és családjaitokat a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
2: Amen.

Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Brassóban, a Fekete Templomnál, a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

0: tárgyaljuk meg.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Szerda délután a Tárgyaljuk meg műsorban. Egészen szép számban gyűltünk össze itt a stúdió asztala körül, azért, hogy ismét beszélgessünk. Mai téma, amit kiválasztottunk, az angyalok, hiszen a főangyalokat ünnepeltük, az őrző angyalokra emlékezünk, és azt hiszem, hogy sok mindenki által kedveltek az angyalok, de azért beszélgessünk egy picit arról, hogy ki hogyan is áll ezen a téren, milyen kapcsolatotok van az angyalokkal, hogyan viszonyultok az angyalokhoz. És hogy kik vannak itt, majd a hangokról megismerik, de azért, ha gondoljátok, be is mutatkozhattok.
2: Szilágyi László.
3: Tibor atya.
4: Majoros Attila.
5: Majoros Gabriella.
6: Illés Izabella.
7: Kovács Katalin.
1: Aki pedig kérdez, Vidikán Lokodi Tünde. Szóval, hogyan álltok ti az angyalokhoz? Sziszi.
2: Azt hiszem, hogy néha elfeledkezünk arról, hogy vannak angyalok, pedig vannak, határozottan vannak, és a Jóisten őket küldi hozzánk, hogy segítségünkre legyenek. Az utóbbi időben én rendszeresen szoktam imádkozni Szent Mihály főangyalhoz, az ő oltalmáért. Nehéz időkben azt hiszem még nagyobb szükségünk van az ő oltalmára. Nem mondhatnám, hogy amúgy nagyon szoros kapcsolatot tartok a többi angyallal, de különösen amikor utazok, például kérem a Jóistent, hogy küldjön angyalokat, hogy oltalmazzanak az úton engem és minden úton levőt, és hát nagyon hálás vagyok a Jóistennek, hogy küldi az angyalokat, hogy segítsenek nekünk, sokszor érezzük is ezt a segítséget, és hát nekik is igazából talán túl ritkán fejezzük ki a köszönetünket, pedig azt hiszem, hogy nagyon éreznénk, ha az angyalok hirtelen mostantól kezdve nem segítenének, úgyhogy talán magamnak is jó ez a figyelmeztetés, hogy kicsit erre jobban figyeljek, hogy kérjem és köszönjem meg az ő segítségüket, erre tudatosabban kellene odafigyeljek.
6: Pár évvel ezelőtt Emmanuel Maillard nővér előadásait hallgatva az angyalokról, akkor érintett meg több dolog is, és kezdtem el jobban figyelni az angyalokra. Ilyen példákat mondott a nővér, hogy például, ha van, tegyük fel valakivel, akár egy gondom, vagy szeretném, hogy a Jóisten az angyalait küldje, hogy oltalmazza, akkor beszéljem már meg az én védő angyalommal, a saját angyalommal, hogy az angyal egyeztessen a másik angyallal, és hogy úgymond ilyen közvetítő szerepe is van, hogy vigyáznak arra, akit mondjuk én számomra fontos, vagy akire szeretném, hogy vigyázzanak. Azóta én rendszeresen próbálok figyelni, hogy az őrző angyalomhoz is imádkozzam, de különösképpen szeretem Szent Mihályt, és rendszeresen imádkozom hozzá az imát, és tapasztalom, hogy ereje van, és jó lenne, hogyha nem feledkeznénk meg róluk.
4: Hát én bekeverem a hallgatóknak, hogy sokáig nem vettem komolyan ezt az angyalos dolgot, és egy néhány évvel ezelőtt olvastam Pia atyának egy gondolatát, hogy ugye a magyar népről beszélt, és bizonyos proféciákról, ő mondja azt, hogy bizony a magyar népnek hatalmas őrző angyala van, és jobban tennénk, ha többet imádkoznánk hozzá. Nekem ez volt az a pillanat, amikor elkezdtem gondolkozni azon, hogy tényleg van egy őrző angyalunk, és hogy milyen keveset kérjük, ahogy Laci mondta, én is mindenképpen, mikor utazunk, akkor kérem az ő segítségét, hogy vigyázzonánk az úton, és hát a gyerekeinknek is szoktuk mondani sokszor, hogy ne félyest, arra ott van az őrangyalod, és látom, hogy kezdenek elgondolkodni, tényleg, hát és mit csinál az őrangyal, és akkor hogy ül, vagy hol ül az őrangyal, vagy hogy vigyázzánk, és akkor próbáljuk ugye az őszintjükön elmondani, hogy az őrangyalod hogyan is vigyázhat rád. Hát lehet, hogy többet, sőt biztos, hogy többet kellene kérjük az ő segítségeket, hogy amúgy is végzik szerintem a dolgokat, de ha kérjük, akkor mindenképpen sokkal erőteljesebben járnak közben értünk. Amikor én még szoktam kérni az ő segítségüket, amikor megyek valami ügyet intézni, nekem borsózik a hátam, hogyha hivatalba kell menjek. Gondolom, ti szívesen jártok a hivatalokba. Én mindig küldöm előre az őrzőangyalokat, hogy akikkel ugye dolgunk lesz, vagy akik a papírokat intézik, vagy a pecsétet ráütik, azoknak jó napjuk legyen, kedvesek legyenek, és általában most azt tapasztaljuk, hogy tényleg elintéződnek, hála Istennek a dolgok, úgyhogy hajrá, ne hagyjuk, hogy az ő angyalunk az munkanélküli legyen.
5: Nekem az angyalokról elsőre mindig az a kép jut eszembe, amikor biztosan ti is már láttátok ezt a képet, két kisgyerek egy hídon kell át, és ugye hiányos a hídnak a deszkázata, és ott van mögöttük az őrangyal. És gyerekkoromban ezt a képet sokat láttam, hiszen nagymamám ágya fölött volt hosszú-hosszú ideig, és mindig, ha az angyalokra gondolok, ez a kép ugrik be elsőre, és kicsit én is így vagyok ezzel, hogy amikor ugye bármilyen úton, talán ilyen hiányos deszkázatú hídon megyek, akkor ugye eszembe jut, hogy biztos, hogy van egy őrangyal, még hogyha nem is látjuk mögöttünk, aki vigyáz ránk, hogy a lépteinket irányítsa, és én is minden nap igyekszem a Szent Mihály imát elmondani, és biztos vagyok benne, hogy a Jóisten nem csak Szent Mihályt, hanem minden angyalt küld a segítségünkre, akár utazáskor, akár ügyintézéskor, akár hogyha, ahogy Iza is mondta, kérjük, hogy vigyázzon egy általunk szeretett személyre, és én is úgy vagyok vele, mint az előttem szólók, hogy jobban kellene figyeljek az őrangyalomra, és kérjem az ő közbenjárását, meg a többi angyalhoz is többet kellene imádkoznom.
7: Mikor lehuppantunk ide a székre, és olvastam a tervezetet, hogy miről fogunk beszélni a Tárgyaljuk Megben, és mondtátok, hogy angyalok, mi közön van nekem hozzájuk? Aztán elkezdett Laci beszélni, és eszembe jutott, hogy minden este kérjük Szent Mihály közbenjárását, a védelmét közösen a gyerekekkel és a párommal. Aztán az is eszembe jutott, hogy Biza, az én őrangyalomnak, szegénynek nagyon sok dolga van, és nem is ilyen kis dolgok. Egy jó párszor már volt ilyen élethalál kérdés az életembe, de én be kell valljam nektek, hogy nem figyelek eléggé rájuk, és úgy valahogy úgy elslisszan, vagy elslisszol az én figyelmem róluk, és talán most ez a beszélgetés arra jó, hogy egy kicsit újra képbe helyezze az én életembe őket.
2: Én azt hiszem, hogy sokak fejében egy kicsit talán téves kép is van az angyalokkal kapcsolatban. A már említett festmény, aki szárnyakkal tröpköd és vigyáz a gyerekek testi épségére. Sokszor tényleg arra gondolunk, hogy az angyalok szerepe, hogy vigyázzanak ránk, főleg a testi épségünkre. És ezzel az elgondolással azt hiszem, hogy nagyon lekorlátoznánk az angyalok szerepét. Nekik sokkal nagyobb és fontosabb szerepük van az emberek életében. Néhány bibliai példa ezt világosan mutatja. Gábriel, aki üzenetet hoz a Jóistentől, Isten népéhez, vagy éppen a szűzanyához, vagy Ráfael, aki nagyon sokat segít ott a történetben, Tóbiás életében, és amikor feltárja a valódi lényét, vagy a kiben kilétét, mert addig emberképében jelent meg, akkor a megdöbbenés, talán szent félelem tölti be a jelenlevőket, és a Jelenések könyvében is János, amikor angyal jelenik meg és szólítja meg, akkor ugye az első reakció az, hogy leboruljon előtte, és hogy imádja őt. Persze az angyal ezt nem engedi meg, és figyelmezteti, hogy ő is teremtmény, az imádás egyedül csak Istent illeti meg. Viszont ahányszor embereket látunk, hogy angyal jelenik meg nekik, ez a megdöbbenés, ez a szent félelem tölti be őket. Tehát mi el se tudjuk képzelni, hogy nem csak ilyen kis szárnyas, röpködő, aranyos valakikről van szó, hanem nagy hatalommal bíró szellemi lényekről van szó. Akik gondolom, hogy sokkal nagyobb erővel, hatalommal bírnak a láthatatlan világban, mint ahogy mi azt fel tudnánk fogni, és azt hiszem, hogy sokkal komolyabban kéne őket vegyük, ezt gondolom.
6: Kicsit csatlakozva Sziszihez meg Katihoz, hogy bizony, hogy milyen feladatok vannak, és hogy mennyire szükség van az őrangyalokra. Úgy azt olvastam egyszer, hogy a rendkívüli feladatokhoz, misszióhoz, helyzetekhez, vagy ha valaki Istentől egy különleges megbízást kap, akkor az Úr még küld angyalokat ahhoz a helyzethez, ahhoz a problémához, és hogy egy megerősítés. Úgyhogy Kati, hogyha sok gond és nehézség van, akkor tud, hogy Isten küldi az ő angyalait, és nem csak neked, hanem ugyanúgy mindannyiunknak, akár egy missziós feladatban, akár egy családi problémában, akár a hallgatóink problémáiban. Bízunk abban, hogy a jó Isten látja a mi helyzetünket, életünket, és hogyha szükségünk van segítségre, merjük kérni is, mert nem csak az őrző angyalunk, hanem Isten különleges angyalokat küld a nehéz helyzetekben, a feladatainkban, hogy azt tudjuk jól elvégezni az angyalok segítségével.
1: Tibor atya, te hogy állsz az angyalokkal?
3: Hát... Mielőtt elmélyülnék, akkor tartok egy kis katekézist az angyalokról, ugyanis nagyon sokan biztos vagyok benne, hogy nem tudják, hogy hogy is állunk mi az angyalvilággal. Tulajdonképpen 9 angyali rend van. Ez pedig 3 hierarchiába van szerveződve. Az első, és meglepődtök, hogy a hierarchiában milyen távol vagy hátul vannak a főangyalok például. Tehát az első hierarchiába tartoznak a szeráfok, a kerubok és a trónusok. A második hierarchiába tartoznak az erősségek, a hatalmasságok és a fejedelmek. És a harmadik hierarchiába tartoznak tulajdonképpen az őrzőangyalok, az arkangyalok, és ők azok, akik igazából közvetítik Isten parancsait és ígéreteit az emberek felé. Tehát a szeráfok, hogy ezt is értsük meg, hogy ezek kik és mik, a szeráfok tulajdonképpen a 6 szárnyú angyalként szokták őket ábrázolni. Ők az első kar tulajdonképpen a szeráfok körében, a kerubok pedig, hát az ábrahámi vallások, ide tartoznak a monoteista vallások mind, tehát az iszlám, a kereszténység, az összes keresztény vallások a kerubokat elismerik, amelyek alapján kimondottan csak mennyei lelkek ők, és a harmadik pedig ugye a trónusok, hát ez tulajdonképpen a nagy baldakinos templomokban, hogyha voltatok például Rómában, a baldakin van minden nagy fő templomban, és az, akik oda leül, annak a hatalmasságát, az erejét mutatják ezek a fajta angyalok. Igen, hát ahogy mondta Iza is, akkor visszatérek ide a lényegre, hogy az angyaloknak vannak feladataik. És az angyaloknak elsődleges feladata Isten dicsérete, Isten imádata és az ő parancsainak a végrehajtása, az isteni üzeneteknek a továbbadása, a hívő embereknek a szolgálata, ide tartozik különösen a gyermekeknek a védelme, tehát ide tartoznak tulajdonképpen az őrző angyalok, vagy az angyalok másik feladata Isten ígéreteinek, Isten terveinek a megvalósítása, vagyis például a megváltásnak a hirdetése. És ide tartozik még az angyalok feladatához az ellenséges erők elleni harc tulajdonképpen. És ami a legfontosabb, az Isten ítéletének a végrehajtásánál nagy feladatuk van az angyaloknak. Na most, ha ezt lefordítjuk a hétköznapi életünkben, akkor mindegyik angyali feladatban nekem részem van a hétköznapi életben. Vagyis, ha Isten üzenetét kell én továbbadjam, például a megváltást kell hirdessem, akkor én ahhoz az angyalhoz kell imádkozzak. Ha én Istennek a parancsát kell teljesítsem, akkor nekem ahhoz az angyalhoz kell imádkozzam. Ha én le akarok ülni és egy műsort készíteni, ahhoz kell kérjem annak az angyalnak a segítségét, aki segít abban, hogy én Isten dicsérjem és imádjam abban a műsorban. Tehát többféle angyal van, ezért van az, hogy 9 kar és az 3 hierarchiában, és mindegyiknek a külön feladata van meg. Tehát mi legtöbbször az őrző angyalokhoz szoktunk fordulni, felnőttként is. Hát ugye az arkangyalokhoz, hát tulajdonképpen nem 4 fő angyal van, vagy 3 fő angyal, hanem 7. És hát ugye ott van a Mihály, Gabriel, Rafael, Uriel, Sariel és Raguel és Haniel. Ez a 7 fő angyal. De ebből nekünk az első 3 ismerős csak. És a Rafael az, amelyik te is említetted, az utazóknak például a védőszentje, vagyis a nem szentje, hanem az őrző angyala, az utazókkal tart mindig, tehát mindegyik angyalnak úgy megvan a saját maga feladata, szerepe. Nekünk ez a 3, ami közel áll hozzánk, plusz az őrző angyalok. Viszont ezek az ismeretlen angyalok, akiknek ez a sok feladata van, mi ezekhez is kell imádkozzunk a hétköznapjainkban. És én mindig ezekhez szoktam imádkozni. Az ismertekhez is természetesen a Szent Mihály arkangyal védelmez minket, stb. De amikor a saját szavaiddal meg tudod fogalmazni azt, hogy tényleg nekem most Istennek az ígéretének a megvalósításával kell dolgozzak, akkor annak az angyalnak kérem a segítségét. Ismeretlen, de mégis közel van. Az őrző angyal, az ha akarom, ha nem, ott van. És ez így van, ez így tanítja a teológia is, hogy az mindig ott van, mint egy magándetektív mögötted és kísér. És én ennek nagyon örülök, mert én is kegyetlenül gyorsan vezetek, és sokszor segítenek az őrző angyalok ebben, és persze nem akarom kísérteni az Isten, de így megszoktam. És az angyalok is megszokták biztos, és segítenek
5: és
3: ebben.
5: És akkor sok a dolgok.
3: Sok a dolgok, igen, feladatot adok nekik. Tehát számomra ez az angyaloknak az én hozzáállásom az angyalok iránt.
1: Egy időben úgy gondoltam, amikor az angyalokhoz fordultam, hogy miért is kellene imádkozzak az angyalokhoz, hát úgyis a jó Isten tesz meg mindent, nem az angyalok. Aztán pedig úgy lekicsinyítettem, egy picit így legyerekesítettem a dolgokat, hogy hát most nem minden aprósággal fogok a jó Istenhez menni, az ilyen kis apró cseprők is szösszenetekkor az angyalok segítségét kérem, és meg is tapasztalom én is sokszor, egészen apró dolgokban, amikor valamit éppen teszek, és sehogy sem jön össze, és nem akar sikerülni, és egy gondolat erejéig kérem az angyal segítségét, és egyszer csak sikerül. Ti tapasztaltátok már az életetekben konkrét módon azt, hogy na itt valami angyalka jöhetett vagy lehetett, mert mit tudom én, mondjuk éppen nem jobbra, hanem balra fordultál, és jobbra valami gond történt. Van ilyen tapasztalatotok, amit megosztanátok?
2: Valamikor régen a múltamban, a Krisztus előtti időszakomban mondjam így, kerestem én a lelki dolgokat, csak nem jó helyen keresgéltem, és elég kemény vizekre tévedtem, ami nagyon veszélyes volt, és nem láttam be addig, míg nem tapasztaltam a saját bőrömön. Különösen akkor kezdődött a negatív hatásnak a tapasztalata, amikor kezdtem ráébredni, hogy nem jó felé keresgélek, és azon kezdtem gondolkozni, hogy ezeket sürgősen abba kell hagyjam, ezeket az okkult praktikákat, és akkor volt sok ilyen támadásom, meg ilyesmi, és egy álomra emlékszem, amikor egy ilyen izmos, birkózó, csúnya, fekete lény, aminek persze nem volt teste, csak így ilyennek tűnt, lefektetett így két vára, és lenyomott, és egyáltalán mozdulni sem tudtam. És érdekes, hogy álmomban is tudtam, hogy, vagy így ez jött, hogy Jézus nevét hívtam segítségül, és erre megébredtem, és a legmegdöbbentőbb az volt, hogy ébren is ott volt még ez a valaki rajtam, aki két fára fektetett, és mozdulni sem tudtam, és miután harmadjára is segítségül hívtam Jézus nevét, azt láttam, hogy valami fényes lény jön fentről, és egyszerűen leveszi rólam ezt a csúnya fekete lényt, és elviszi onnan. Tehát biztos vagyok benne, hogy tényleg ezek az angyalok léteznek, és sajnos a bukott angyalok is léteznek. Nagyon könnyen lehet veszélyes vizekre evezni, ha a láthatatlan világban, a szellemvilágban nem Istent, vagy nem Jézus Krisztus által, és nem az egyházban keressük. Nagyon sok buktató van, és hát ma már tudom, hogy nem vicc és nem játék a láthatatlan világgal játszadozni, és nagyon hálás vagyok egyébként, hogy Isten akkor elküldte egy angyalát, és megszabadított.
3: Köszönöm, hogy ezt a mondatot kimondtad, hogy vigyázni kell a láthatatlan világgal, hogyan dolgozunk. Valóban így van, hogy a hétköznapjainkban, tehát ahogy elmondtam az előbb is, az angyalok azok állandóan ott vannak és segítenek Istennek, és Istennek úgy segítenek, hogy rajtunk keresztül, vagyis miattunk értünk. Tehát az angyalok azok mindig itt vannak, mindig dolgoznak. Tehát ők Istennek a szolgálatát végzik, úgyhogy védenek minket, vezetnek bennünket, és ezt nem veszük mi észre, de ők ezt teszik állandóan. És arról van igazából szó, hogy nagyon sokszor mi elmegyünk az ellenkező irányba, mert nagyon sokszor kiáltjuk mi az ördögnek a nevét. Vagyis azt mondjuk, ó, az ördög már megint beleszólt az életembe. De azt nem veszük észre a pozitívat, hogyha nekem valami jó sikerült, abban egy angyal segített nekem. De ha valami nem sikerült, már rögtön mondjuk, hogy az ördög itt volt, az ördög ott látsz bennünket, az ördög gátol bennünket mindenben. És ez a fura a hétköznapi embereknél, és nálunk is, igazi keresztényeknél, hogy legtöbbször csak ezt mondjuk, hogy az ördög megint rosszat akar, az ördög megint így, de nem mondjuk azt, hogy köszönöm angyalom, vagy köszönöm uram, hogy elküldted ezt az angyalt, és sikerült megoldani ezt a problémát. Na visszatérve erre az előbbi dologra, a láthatatlan dolgokban az ezotérik az nagyon mer beszélni, eddig nem, de most már igen, és nagyon sok embert el is csábít magához, sajnos sok keresztényt is, és itt ebben olyan dolgok fogalmazódnak meg, hogy hát mikor érzesz egy különleges illatot, például egy virágillatot, akkor azt mondja az ezotérika, hogy hát akkor biztos egy angyal ment el melletted. Vagy valami olyan simogatást, bizsergést érzel a testeden, közben nincsen senki körülötted, aki megsimogasson, akkor az ezotérika azt mondja, hogy hát ez biztos az angyalod megsimogatott téged. Tehát nagyon sok ilyen ember van, aki ezt meg is gyónja, hogy neki az angyallal kapcsolata van, volt. A teológia, a dogmatika nem zárja ki azt, hogy te ne legyél kapcsolatban a szellemi lénnyel, a jó angyallal, ugyanúgy, mint az Istennel, viszont nagyon kell vigyázni, hogy ne elmenni ezekbe a fizikális érintettségi dolgokban. Nagyon mély lelki világot kell legyen ahhoz, hogy olyasmi történjen, ami most veled is történt, Sziszi. Tehát itt jön be az, hogy az ördög téged nagyon el akar csábítani másik irányba, azért mert te túlságosan foglalkozol Isten ügyével. És ha te ezt engeded, akkor természetesen, hogy a rossz angyalok, úgymond, azok fognak előbb letámadni téged. De ha nem kéred, úgy, ahogy volt Sziszinek is ereje ahhoz, hogy Isten küldjön segítséget Jézus Krisztuson keresztül, akkor elveszel. Tehát kell legyen ehhez erő, öntudatod, biztonságod mindenféleképpen, lelki erő, ami a legfontosabb, hogy mindezeket a dolgokat tud, úgymond nem sikeresen, hanem Istennek tetsző módon megélni. Úgyhogy kedves hallgatók is nagyon vigyázzanak, hogy hogyan mennek be

0: jól kijönni, akkor a jó Istennek köszönjék meg, hogy az angyalt oda küldte, és segítette őket, és hát ahogy az a kis játékkal is ugye szoktuk játszani, hogy egymásnak az őrangyalai vagyunk, igyekezzünk ebben példát venni az angyalokról, és legyünk mi is másoknak a segítői, a támogatói, hogy így együttesen mi is tudjuk a jó Istent szolgálni és egymást szeretni. Köszönöm, hogy együtt lehettünk. Mához egy hétre várjuk ismét a kedves hallgatókat. Addig is búcsúzunk a nagyváradi stúdióból.
1: Szilágyi László.
2: Tibor atya.
3: Majoros Attila.
4: Majoros Gabriella.
5: Illés Izabella.
6: Kovács Katalin.
0: És Vidikán Lukodi Tünde. Dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: Azt mondom ezért nektek, ne aggódjatok életetek miatt, hogy mit esztek vagy mit isztok, sem testetek miatt, hogy mibe öltöztök. Nem több az élet az eledelnél, s a test a ruhánál. A hitemnek talán leginkább azt köszönhetem, hogy van bennem bizakodás és derű, mert tudom, hogy bármi is történjék, a Jóisten gondot visel rám. Ahhoz, hogy ezt érezzem, nehéz helyzeteket is meg kellett élnem. Mindent megtettem emberileg, ami lehetséges, és a Jóisten kezébe teszem azt, hogy az történjen, ami szerinte jó nekem. Volt egy különösen nehéz időszak. Akkor kötöttünk házasságot, és nagyon szerettünk volna a gyermeket. De nem adatott meg a gyermekáldás, és nagyon sok aggodalom, félelem, kérdés fogalmazódott meg bennünk. Nagyon sok orvost megjártunk, kerestük folyamatosan a válaszokat, de nem sikerült előre lépnünk a probléma megoldásában. És évek teltek el így. Utólag már úgy érzem, hogy ez egyfajta próbatétel volt, hogy mit fogunk ezzel kezdeni. Hál' Istennek a szeretetünk egyre jobban mélyült, és eljutottunk arra a pontra közösen, hogy nem számít, hogy mi történik, a Jóisten kezébe vagyunk, és ha nem lesz gyermekünk, mi akkor is boldogan fogunk tudni élni. És amikor eljutottunk erre a pontra, hogy már nem aggodalmaskodtunk, akkor elkezdtünk isteni jeleket kapni. Oda jött hozzám egy idegen néni, és azt mondta, hogy minden nap imádkozzunk Máriához, az fog segíteni. Álmomban megjelent Jézus, és átölelt, és azt mondta, hogy ne aggódjak, ő gondoskodik rólam. Ezután valóban el is kezdődött megoldódni a probléma, kiderült, hogy mi a baj, és aztán ott feküdtem a kórházi ágyon, és arra gondoltam, hogy Istenem, miért aggódtam annyit? Végül megszülethettek a gyermekeink, rögtön kettő is ikrek, ezt aztán végképp úgy értékeltük, hogy az isteni gondviselésnek a megnyilvánulása, hiszen egyet kértünk, de kettőt kaptunk.
1: Regéci Béres Melindának, Béres Gyógyszergyár kommunikációs igazgatójának gondolatait hallották.

Klubrádió. Rádió. Egy fénysugárra lelkednek. Nagy Károlyban, a Károlyi kasténál, a 90.1-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

állatok képében áruhába bújva, angyalok figyelik minden léptedet. Ha kitárod szíved mindig újra s újra, szebbítik, jobbítják földi létedet. Szeretni tanító, érző, kedves lelkek mutatják a fényt, mely világít belül. Elfogadnak téged, önzetlen szeretnek, s érzed a békesség szép szívedre ül. Nyisd hát meg a szíved, legyél jó gazdájuk, s hálájuk betölti szabad perceid. Engedd figyelmedet sugározni rájuk, s lelked az örömtől csordultig telik.

dicsétessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. A mai katekézisünkben szeretnék egy picit a főangyalokról beszélni, Szent Mihály, Szent Gábor és Szent Rafael főangyalokról, akik Isten küldöttei, oltalmazói és szolgái. Ez egy különleges, titokzatos és mégis nagyon közel hozzánk álló téma, az angyalok, és ezen belül is három olyan főangyal, akiket az egyház név szerint is ismer. Tulajdonképpen három név, három küldetés, három különleges üzenet. Mihály azt kérdezi, hogy ki olyan, mint az Isten. Tehát Gábor neve Isten erejére utal. Rafael neve pedig Isten gyógyít. Ha ezt a három üzenetet egymás mellé tesszük, szinte egy egész keresztény életprogramot kapunk. És pedig Isten legyen az első, bízzunk Isten erejében, és engedjük, hogy Isten meggyógyítsa szívünket. De nézzük meg, hogy kik is az angyalok. Mielőtt Mihályról, Gáborról és Rafaelről beszélünk, fontos megértenünk, mit tanít az egyház az angyalokról. Tehát az angyal nem egy kedves mesebeli figura, nem egyszerűen egy szárnyas emberke, és nem is valamiféle személytelen energia. A katolikus egyház katekizmusa szerint az angyalok tisztán szellemi, test nélküli, láthatatlan és halhatatlan személyes lények, akik értelemmel és szabad akarattal rendelkeznek. Az angyal szó tulajdonképpen nem is elsősorban a természetüket, hanem a küldetésüket jelöli. Az angyal Isten küldötte. Szent Ágoston gyönyörűen fogalmaz, angyal a szolgálat neve, a természeté pedig szellem, lélek. Vagyis az angyalok Isten szolgái és követei. Nem Istennel egyenrangú lények, nem istenek, ők is teremtmények, de olyan teremtmények, akik egészen Isten szolgálatára rendelték magukat. A Szentírásban újra és újra találkozunk velük. Ott vannak a teremtés történetében, ott vannak Ábrahám mellett, ott vannak a proféták történeteiben, ők vezetik, oltalmazzák és segítik Isten népét, és milyen különös, amikor elérkezik az üdvösség történet legnagyobb eseménye, Jézus Krisztus megtestesülése, ismét ott vannak. Tehát Gábor angyal megjelenik Máriának. Betlehemben angyalok hirdetik, dicsőség a magasságban Istennek. Jézus megkísértése után angyalok szolgálnak neki. A Getsemáni kertben pedig angyal erősíti Jézust a szenvedésében. A feltámadás hajnalán ismét angyalok hirdetik az örömhírt. Az egyház katekizmusa szerint egész földi életét körülveszi az angyalok imádása és szolgálata. Másik nagy fő gondolatunk, hogy az angyalok nem magukra mutatnak. Ez nagyon fontos. Tehát az igazi angyal mindig Istenre mutat. Nem azt mondja, néz rám, hanem néz Istenre. Ezért veszélyes minden olyan vallásosság, amely az angyalokat szinte önálló hatalomként kezeli. Az egyház nem angyalimádásra tanít. Az angyalok tisztelete mindig Isten dicsőségére vezet. Az angyal nem cél, az angyal útjelző. Mint amikor az úton egy tábla azt mondja, arra van a város. Nem állunk meg a táblánál, hanem tovább megyünk abba az irányba, amelyet mutat. Így vannak az angyalok is, ők Istenhez vezetnek bennünket. Szent Mihály, ugye ki olyan, mint az Isten, ezt jelenti az ő neve. Hát kezdjük Szent Mihállyal. A neve héberül Mikhael, aminek a jelentése ki olyan, mint Isten. És milyen különös, hogy ez nem egy egyszerű kérdés, ez egy hitvallás. Ki olyan, mint Isten? Senki. Nincs senki, aki olyan lenne, mint Isten. Nem a hatalom, nem a tudás, nem a siker, nem az ember, nem a technológia. Semmiféle földi hatalom. Isten az Isten. Szent Mihály neve arra emlékeztet, amikor az ember önmagát akarja Isten helyére tenni,
akkor elveszíti önmagát. Szent Mihályról különösen a Dániel könyvében, Jódás levelében és a Jelenések könyvében olvasunk. A Jelenések könyvének híres jelenetében Mihály és angyalai harcolnak a sárkánnyal. A sárkány pedig a Szentírás szerint a gonosz, annak a jelképe. Ezért lett Szent Mihály az egyházban különösen is a védelem és a gonosz elleni küzdelem jelképe. De vigyázzunk, ez nem egy mitológiai történet, amelyben két egyenrangú hatalom harcol. A keresztény hit szerint Isten az Úr. A gonosz teremtmény, a gonosz hatalma nem egyenlő Isten hatalmával. Tehát Szent Mihály küldetése éppen azt mutatja, Istenhez tartozni azt jelenti, hogy nemet mondunk a rosszra. Talán azt mondjuk, ez nagyon szép. De mit jelent ez nekem? Nagyon sokat. Mert mindannyiunk életében vannak lelki küzdelmek, vannak kísértések, harag, irigység, féltékenység, házasság, önzés, gőg, nem házasság, bocsánat, hazugság, bosszúvágy, megbocsátásra való képtelenség, és néha egy-egy gondolat belülről lassan elkezdi rombolni az embert. Nem számít, tedd meg, mindenki ezt csinálja, neked is jár, ne bocsáss meg, bosszuld meg, Isten úgysem törődik veled. Ilyenkor szükség van lelki éberségre, és milyen szép lehet ilyenkor egyszerűen kimondani, Szent Mihály főangyal, segíts, hogy Isten mellett maradjak. És most lépjünk tovább a második főangyalhoz, Szent Gáborhoz. Ha Mihály a küzdelemre emlékeztet, Gábor az örömhírre. Gábor a Szentírásban különösen az üdvösség nagy üzenetének a hírnöke. Ő az, aki Máriához érkezik, és elhangzik az egyik legszebb mondat az egész Szentírásban. Üdvözlégy, kegyelemmel teljes. Micsoda pillanat egy angyal, egy fiatal názáreti leány, egy egyszerű ház, egy emberileg jelentéktelennek tűnő hely. És ott kezdődik valami, ami az egész világ történetét megváltoztatja. Gábor nem saját üzenetet hordoz, Isten üzenetét hordozza. Ez az angyal küldetésének a lényege. És Gábor üzenete azonban nem egy gépies parancs. Isten megszólítja Máriát, és Mária válaszol, íme az Úr szolgáló leánya legyen nékem a te igéd szerint. Olyan egyszerű mondat, de olyan nagy hit van benne. Mária nem lát mindent előre, nem tudja pontosan, mit fog történni, mit fog tenni, nem tudja, milyen lesz az út, de bízik. Ezért Szent Gábor számunkra a meghívás és az igen angyala is. Isten ma is megszólít. Nem féltétlenül egy angyalon keresztül, lehet egy evangéliumi mondaton keresztül, egy prédikáción, egy ember szaván keresztül, egy lelkiismereti felismerésen keresztül, egy nehéz élethelyzetben, és talán Isten ma tőled is kér valamit. Egy bocsánatot, egy újrakezdést, egy szolgálatot, egy imát, egy döntést. Neked is lehet egy Mária pillanatod, amikor azt mondod, hogy Uram, nem látom az egész utat, de igent mondok neked. Rafael, akinek a neve Isten gyógyít, történetét különösen Tóbiás könyvéből ismerjük. Rafael elkíséri az ifjú Tóbiást útján, segíti őt, vezeti, és közben gyógyulás történik. És Tobit, Tóbiás édesapját, aki megvakult, Rafael közreműködésével Isten meggyógyítja. De Rafael története nem csak a testi gyógyulásról szól, mert az embernek nem csak a szeme lehet beteg, beteg lehet a szíve is. Lehetnek láthatatlan sebek, évek óta hordozott sérelmek, gyermekkori fájdalmak, elutasítottság, gyász, csalódás, meg nem bocsátás, bűntudat, magány, és vannak olyan sebek, amelyeket senki nem lát. Az ember mosolyog, beszél, dolgozik, teszi a dolgát, és belül mégis valami vérzik. Ilyenkor mindig gyönyörű imádság,
Szent Rafael őrangyal, kérd Istent, hogy gyógyítsa meg a szívemet. Kedves hallgatók, e rövid dal után folytatjuk, maradjanak velünk.

állatok képében áruhába bújva. Angyalok figyelik minden léptedet. Ha kitárod szíved mindig újra s újra, szebbítik, jobbítják földi létedet. Szeretni tanító, érző, kedves lelkek mutatják a fényt, mely világít belül. Elfogadnak téged, önzetlen szeretnek, s érzed a békesség szép szívedre ül. Nyisd hát meg a szíved, legyél jó gazdájuk, s hálájuk betölti szabad perceid. Engedd figyelmedet sugározni rájuk, s lelked az örömtől csordultig telik.

Kedves Mária Rádió hallgatók, Rafaelnél különösen az ő története szép a családok számára. Tóbiás útra kell, útközben társa és segítője lesz Rafael. Tóbiás házassága is egy olyan történet, amelyben jelen van a félelem, a veszély és végül Isten gondviselése. Ezért Szent Rafaelhez különösen is fordulhatunk házasságokért, családokért, fiatalokért, utazókért, betegekért, gyógyulásra várókért, de mindig úgy imádkozzunk, hogy Istenem, a te akaratod legyen meg, mert a keresztény ima nem varázsige, nem azt mondjuk, hogy Rafael lesz nekem feltétlenül add meg, hanem Rafael kíséri Isten elé, és kért számomra azt a gyógyulást, amelyet Isten akar adni. Lehet, hogy Isten meggyógyítja a testet, lehet, hogy megerősíti a lelket, lehet, hogy a szenvedés közepette ad olyan békét, amely túlmutat minden emberi magatartáson. Tehát a három főangyal üzenete, tegyük egymás mellé most a három főangyalt, Szent Mihály ki olyan, mint az Isten, ő arra tanít, hogy ne engedd, hogy bármi Isten helyére kerüljön az életedben. Szent Gábor, Isten üzenetének a hírnöke, ő arra tanít, hallgass meg Istent, és merj igent mondani neki. Szent Rafael, Isten meggyógyít. Ő arra tanít, vidd sebeidet Istenhez, mert ő nem csak a testet, hanem a megtört szívet is képes gyógyítani. Milyen csodálatos lelki program, Mihály a védelem, Gábor a küldetés, Rafael a gyógyulás. Mit tanítanak nekünk az angyalok? Az angyalok arra tanítanak, hogy az életünk több annál, mint amit a szemünkkel tartunk. Mi sokszor csak a látható világot érzékeljük, a fizetést, a számlákat, a betegséget, a munkát, családi problémákat, politikát, híreket, tehát a mindennapi gondokat. De a keresztény ember tudja, hogy van egy láthatatlan valóság is, van Isten, van kegyelem, van üdvösség, van angyali világ, van lelki küzdelem, és van lelki élet. A láthatatlan világ nem kevésbé valóságos attól, hogy nem látjuk. És itt jutunk el valami nagyon személyeshez. Minden ember számára fontos az őrangyal gondolata. A katekizmus tanítása szerint Isten gondviselése az angyalok szolgálatát is magába foglalja, és az egyház külön ünnepli az őrangyalokat október 2-án. És gondolj bele, lehet, hogy amikor te azt gondolod, hogy egyedül vagyok, akkor a mennyország valósága sokkal közelebb van hozzád, mint gondolnád. Nem vagyunk egyedül, de még ennél is fontosabb, Isten nincs távol. Az angyalok nem Istent helyettesítik. Ők Isten szeretetének a jelei. Innen folytatjuk, kedves Mária Rádió hallgatók. Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.

Angyalok körében alszom igaz álmom. Nincs is ellenségem szerte a világon. Szeretet vesz körül. Szívük értem dobban, ettől vagyok boldog, s nem tartom titokban. Hely, ha egyszer én is kis angyal lehetnék, én vigyáznám álmát annak, kit szeretnék. Nem is lenne gondja, többé sose félne. Boldogan, szeretve, mosolyogva élne.

Mária Rádió. Egy fénysugárra lelkednek. Szatmár Németiben, a tűzoltó toronynál a 92,3-as ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban a mikrofonnál Vértesaljai László. Keddi adásunk témái. Szentatya hétfőn este visszatért Rómába, 4 napos franciaországi apostoli útjáról. Leó pápa fedélzeti sajtókonferenciája. Nem vagyok politikus vagy nem politikus, egy hang vagyok az élet védelmében. Leó pápa hétfőn este visszatért Rómába, 4 napos franciaországi apostoli útjáról. 14. Leó pápa szeptember 28-án hétfőn este 8:53-kor érkezett meg Róma Fiumicino nemzetközi repülőterére, miután visszatért franciaországi apostoli látogatásáról. Leó pápa a Metzi Szent István katedrálisban hétfő délután 4 órakor bemutatott, látogatás záró szentmiséje után a Metz Nancy Lorraine repülőtérre érkezett este 6:40-kor, ahol vendéglátója, aki meghívta az apostoli látogatásra, Emmanuel Macron, francia köztársasági elnök fogadta és vett búcsút tőle. A Szentatya 19:33-kor indult vissza a Vatikánba az Air France A321-es repülőgépével. Az 1075 km távolsága utott a repülőgép közel 2 óra alatt tette meg, amelynek során Leó pápa a hagyománynak megfelelően fedélzeti sajtókonferencia keretében válaszolt az újságíró kérdéseire. A Szentatya immár úton a Vatikán felé, még mindig francia felségterületen, hétfőn este a repülőgép fedélzetéről a következő táviratot küldte Emmanuel Macron francia elnöknek. Apostoli utam végén, visszatérőben Rómába szeretném kifejezni hálámat excellenciárnak, a hatóságoknak és a francia népnek a meleg fogadtatásért és a nagylelkű vendégszeretetért, amelyet látogatásom során kaptam. Biztosítom önt, hogy továbbra is imádkozom a francia nép jólétéért, szívből kérem a mindenható Isten áldásának bőségét a köztársaságra. A Szentatya immár olaszországi légtérben táviratot küldött Sergio Mattarella olasz köztársasági elnöknek is. Franciaországi apostoli utamról való visszatérésem után a megbecsüléssel fogadhattam a szeretett francia egyház elkötelezettségét, az evangéliumi tanúságtétel és az élet kultúrájának előmozdítása iránt szépből jövő üdvözletemet küldöm önnek, elnök úr, és biztosítom önt állandó imáimról a szeretett olasz nemzetért. Leó pápa fedélzeti sajtókonferenciája. Nem vagyok politikus, vagy nem politikus, egy hang vagyok az élet védelmében. A Rómába tartó közel 2 órás repülőút során a Szentatya válaszolt a kíséretében utazó újságíró kérdéseire. Leó pápa nagyon hálás az út során kapott kegyelmekért, főként, hogy Lourdesban találkozhatott a betegekkel. Megérintette a sok fiatal őszinte keresése. Az egyházon belül szexuális bántalmazások szerinte nem rendszeres jellegűek, bár minden erővel küzdeni kell ellene. Noha tiszteletben tartja az állam laicitását, mégis az evangélium nevében bátran felemeli a szabályt az emberi élet és méltóság érdekében. Az egyház mindig hatékonyan álljon ki a szegények és a rászorultak mellett, a háborús konfliktusok terén pedig szorgalmazza a tárgyalások útját az érintett felek bevonásával, sürgette a pápa a Rómába tartó repülőgépen. Matteo Bruni szentszéki szóvívő köszöntötte a Szentatyát és az újságírókat.
1: Buonasera Santità, grazie per questi giorni di viaggio.
0: Majd arról kérdezte, hogyan élte meg ezt az apostoli látogatást. Leó pápa a kérdésre anyanyelvén angolul válaszolt.
2: I'll start by speaking in English.
0: Először is még egyszer megköszönte az újságíró munkáját. Azt hiszem, folytatta, elég sűrű volt az elmúlt 4 nap nagyon intenzív programokkal. A 4 nap szinte szó szerint tele volt sok áldással.
2: The 4 days were literally filled with many blessings.
0: Szinte csodákkal mondhatnám, különösen a Lourdesban töltött idő, amikor annyi beteg és szenvedő emberrel sétálhattam együtt, kísérhettem őket, és láthattam, milyen sokféleképpen nyilvánul meg Isten jelenlétének kegyelme, hogyan érinti meg az emberek szívét, hogyan alakítja át az életüket, és hogy egy ott használt kifejezésemmel éljek, hogyan adja vissza a betegeknek, az időseknek és a társadalom egyes részein a kitaszítottaknak emberi méltóságukat. Igen, sok jel, sok kifejezés, számos szimbólum töltötte meg ezt a négy napot.
2: And personally I felt very blessed myself to have the privilege.
0: Én személy szerint nagyon nagy áldásnak éreztem azt a kiváltságot, hogy ellátogathattam Franciaországba, hogy bátorítsam főként azokat a fiatalokat, akik nyilvánvalóan keresnek valamit. Mindez nagyon egyértelmű volt a stadionban, azon a péntek estén, amikor 80 ezer fiatal gyűlt össze Franciaország minden tájáról, ahol felmutatták a lelkesedésüket, örömüket és a remény érzését, de főként azt hiszem, mindazt, amit kaptak, és amit majd meg is tudnak osztani másokkal. Úgy gondolom, hogy a négy nap során megünnepelt és megélt események közül ezek voltak a fénypontok, de nem zárom ki a többit sem, mert azok is igen fontosak voltak. Nagyon örülök, hogy önök is részt vettek ezen az úton, és ha van kérdésük, akkor, fordult az újságírók felé a pápa, mikrofont nyújtva feléjük. Az iMedia nevű francia hírügynökség munkatársa Cyria Zeller kérdése. Rendszeres jellegűnek tartja-e az egyházon belül szexuális bántalmazást, hivatkozással az áldozatokkal tartott sajtókonferencián elhangzottakra? Anélkül, hogy bárkinek is el mondanék, válaszolt a Szent Atya, mivel ezt nagyon fontosnak tartom, először is szeretném elmondani, hogy a hét áldozattal való találkozás során arra kértem őket, hogy segítsenek nekem kifejezni más áldozatok iránt is azt a készségemet, a magamét és az egyházét, hogy meghallgassuk őket, és hogy velük együtt járjunk, miközben gyógyulást keresnek, felismerve azt a fájdalmat, amit az életükben a bántalmazás okoz. Többen közülük rendszer szintű bántalmazásról beszéltek.
2: Several of them spoke about systemic abuse. Personally, I prefer to express it in a different way, although I did speak about.
0: Személy szerint én másképp szeretném kifejezni ezt, bár említést tettem egyházon belül néhány olyan szervezetről is, amelyek időnként, ha úgy tetszik, mint rendszer, bántalmaztak. De azt hiszem, fontos különbséget tenni. A szexuális bántalmazás elsősorban emberi probléma.
2: First and foremost, a human problem.
0: Amikor az egyházon belül történik, valójában egy másik dimenzió is hozzákapcsolódik, mert az emberek hitélete mélyen megsérül, sőt néha megsemmisül. Az egyháznak különösen nagy felelőssége van abban, hogy velük járjon és segítsen nekik a gyógyulás keresésében. Ezzel a felfogással beszéltem velük arról, hogy az egyház bizonyos értelemben felelős, de ugyanakkor az egyház szerintem fontos szerepet játszik abban, hogy segítsen nekik megtalálni a gyógyulást.
2: Same way that the church I think is an important part of helping them to find healing.
0: Xavier Norman, a francia Le Pèlerin, a Zarándok újság tudósítója először megköszönte a Szent Atyának franciaországi apostoli útját. Négy napon át országunkban mindenki örömét lehet látogatása során. A mai Franciaországban ez igen nagy teljesítmény. Kérdésében a pápa apostoli látogatásának mottojára utalt, hogy a világnak élete legyen. Beszédeiben többször is felmerült az életvégi ellátás témája. Úgy vélem, franciaországi beszédeinek több mint a felében említést tett róla. Különösen az Élysée palotában, valamint a Lourdesban elhangzottakra gondolok, amikor azt mondta, ami törvényes, az nem feltétlenül erkölcsös is. Ezzel egyértelműen utal az eutanázia közelmúltbéli franciaországi legalizálására. Franciaországban érvényesül a laicitás elve, vagyis a

0: visel. Arra biztatom önöket, olvassák el, vagy olvassák újra a Magnifica Humanitas kezdetű írást. Ennek első részében, az első néhány fejezetben az egyház társadalmi tanításáról beszélek. Kifejtem, hogy amikor az egyház az élet védelméről, vagy a társadalmi tanítás kérdéseiről szól, nem politizál, hanem az evangéliumot alkalmazza az emberek életére. Lehetnek politikusok, akár bal, akár jobboldaliak, akik azt vallják, hogy a vallásnak kizárólag a magánszférában van a helye. Mindenki tegyen belátása szerint, de állami szinten fenn kell tartani a szétválasztást. Ám amikor most Franciaországba mentem, elsődleges célom az evangélium és az öröm hír hirdetése volt, amint annak megerősítése, amit maga Jézus Krisztus mondott, én vagyok az út, az igazság és az élet, vagyis az igazság hirdetése, amelyet Jézus kínál számunkra. Az életvédelme olyan ügy, amelyet, mint azt mindannyian tudják, az egyház tanít, és amelyben mélyen hisz. Bár tisztában vagyok vele, hogy Franciaországban, akár csak más európai országban, vagy a világ más részein, nemrégiben törvényt fogadtak el, és heves viták folynak az életvégi kérdésekről,
1: about the questions of end-of-life issues.
0: Mégis, különösen egy olyan helyen, mint Lourdes, ahol az emberek valami sokkal mélyebb dolog után kutatnak, és felismerik, hogy életüknek még betegség, fogyatékosság, vagy különféle fájdalmak közepete is van értelme, az egyház magának Jézusnak a példáját követve közel akar lenni azokhoz az emberekhez, és meg akarja erősíteni azokat az értékeket, amelyeket az élet mindannyiunk számára hordoz. Tehát azt mondhatom, szólt a pápa, ha ez politikának számít, akkor politizáltam, de nem azért, hogy beavatkozzam a francia belpolitikába, hanem azért, hogy hirdessem azt, amiben az egyház valójában hisz.
1: Teach what the church really believes.
0: A harmadik kérdés Inigo Dominguez tette fel a spanyol El País napilaptól. Köszönjük, Szent Atya, hogy megosztotta velünk ezt a pillanatot. Sokszor beszéltek már a minket körülvevő leselejtetési kultúráról, a nem produktívnak tartott emberek, köztük az idősek és a fogyatékkal élők marginalizálásáról. Spanyolországban manapság van egy esetünk, amely mindezt jól példázza. Egy olyan eset, amely nagy felháborodást keltett az országban. Marie Carmen esete. Egy 87 éves, fogyatékkal élő női, akit kilakoltattak madridi otthonából, mert nem tudta kifizetni a lakbért. Nem tudom, hogy ismerje Marie Carmen esetét. Mégis, mi a véleménye az egész Európában, az egész világon létező lakhatási problémáról, ahol az ingatlan spekulációk miatt a lakosok elmenekülnek a városokból, a fiatalok pedig nem tudnak otthonhoz jutni. Mi a véleménye erről az egész problémáról? Leó pápa a spanyol nyelvű kérdésre spanyolul válaszolt. Úgy vélem, ez jó példa arra, hogy az egyháznak, mint emberi közösségnek,
1: la iglesia como comunidad,
0: még a nem hívők számára is igazságosabb megoldásokat kell keresnie az ilyen helyzetek megelőzése érdekében. Nem ismerem a konkrét esetet, amire utal, de úgy tűnik számomra, hogy ez egy olyan eset lehet, amikor a szomszédoknak, a közösségnek, a plébániának, az egyházmegyének vagy az államnak kellene előlépnie és megkérdeznie, hogyan lehetséges, hogy ilyesmi megtörténik. Mi a probléma azzal a rendszerrel, amely lehetővé teszi, hogy egy idős nőt, akinek fogyatékossága vagy más nehézsége is van, kilakoltassanak otthonából? Az egyház sokat beszél a kirekesztésről és az igazságosságról is. Felszólít, előmozdít és arra törekszik, hogy mindenkiben fölébessze a képességet, hogy nagyobb emberséggel reagáljon, hogy valóban érzékeny legyen mások fájdalmára és szenvedésére. A ma sok országban létező lakhatási probléma olyan gond, amelyet egy plébánia, egy egyházmegye, vagy az egyház önmagában nem tud megoldani.
1: No podrá solucionar.
0: De azt hiszem, ez egy nagy kihívás, és követelnünk kell, hogy a politikai vezetők és hatóságok találjanak megoldást. Mert a probléma egyértelműen növekszik, amire gyakran csak vészhelyzetben reagálunk, de valójában meg kell értenünk a probléma rendszer szintű okát, és azt is, hogy miként segíthetünk. Manuela Tulli az olasz ANSA hírügynökségtől kérdezte. Jó estét kívánok, Szent Atya!
2: Buonasera, Santità!

0: Ma is ezen az úton is hangsúlyozta a párbeszéd szükségességét. Még Európa az intézet szavaiban is az újrafegyverkezés illúziójáról beszélt, de ugyanakkor azt mondta, hogy van bátorsága áldozatokat hozni a béke közjaváért. Az európai konfliktus Oroszország és Ukrajna között zajlik. Mire gondolt, amikor ezekről az áldozatokról beszélt? És hisze ön a tárgyalásokban, amikor a küldöttei, mint gelegerések és most éppen Cuppi bíboros, jelen vannak ott, de hogyan is beszélhetnek egy olyan állammal, amely nem csak Ukrajnát, hanem más európai államokat is támad, bombáz és fenyeget?
1: Bombarda e minaccia non
0: so. Leo pápa az olasz kérdésre spanyolul válaszolt.
2: La primera cosa sería...
0: Az első komoly dolog az egyház társadalmi tanítása alapelveinek megvitatása, amelyben arra törekszik, hogy ne támogassuk az erőszakot, a gyűlöletet, a fegyverkezést, a világban ma létező bűnözőket, beleértve olyan országok vezetőit is, amelyek most nukleáris fegyverekkel foglalkoznak, a háborúkat, amelyek néha egyre pusztítóbbak, mindent, ami az emberrel kapcsolatos kérdésekről szól. Folytatják a fegyverkezést, hogy élvezhessék ezt a hatalmas hadiipart, amely már évtizedek óta létezik, ahogy az elmúlt évben, 5 évvel ezelőtt is, amely csak továbbra is növeli a katonai kiadásokat. Vannak, folytatta a pápa, akiket nagyon gazdagíti egy olyan iparág, amely a háborút népszerűsíti. Amikor pedig ezzel a több millió euróval vagy dollárral olyan problémákat lehetne megoldani, mint az éhínség a világon, a lakások. Mindenki olyan hangot keres, amely hozzájárulhat egy másik úthoz, amely nem az, amelyet inkább a fegyverekben szeretnénk megtapasztalni, amely csak egyre több feszültséget szít, és ami egy újabb háború, egy újabb konfliktus kirobbanásához vezethet. Látjuk ezt az erőszakot, ezeket a hatalmakat, amelyek mindig a hatalommal való erőszakra törekszenek a párbeszéd helyett, és a természetesen létező különbségek tárgyalását szorgalmazzák, mindig egyre inkább háborúra, vagy különféle háborúkra, konfliktusokra törekszenek, ahogyan ma a világban is találkozunk azokkal. Én nem vagyok egy a sok politikus közül. Nem is vagyok politikus, vagy nem politikus, hanem én egy olyan hang vagyok,
2: no es por ser politico, no politico, pero una voz,
0: amely az emberi méltóság értékeinek előmozdításába foglalkozik, az élet fontosságával, az egészségügyben és az oktatásban való nagyobb ráfordítás lehetőségével és kevésbé a fegyverekkel. Úgy hiszem, hogy az egyháznak felelőssége van ezen értékek előmozdításában, folyamatosan meghívva olyan vezetőket, mint Oroszország és Ukrajna, más országok vezetőit, hogy jöjjenek, hallgassák meg egymást. Kezdjenek párbeszédet, keressék a problémák megoldását anélkül, hogy továbbra is folytatnánk azokat a háborúkat, amelyeket nem éreznek. Ilyen értelemben az egyház továbbra is felemeli a szavát. Nem kötelezhetünk el senkit. Néha úgy tűnik, hogy ez haszontalan is lenne, de kövessük a megoldást beszéddel, kövessük meghívással, kövessük az evangélium hirdetésével. Szólt Leó pápa válasza a negyedik kérdésre. A fedélzeti sajtókonferencia záró részét a következő napi adásunkban ismertetjük. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, keddi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntünk minden kedves Mária rádióhallgatót a mai Ima Szándék műsorában, aki köszöntik Önöket és fogadják az Önök hívásait.
1: Mitra Lívia
0: és Rejkli Erika. A következő telefonszámokon hívhatnak bennünket.
1: 0259 425 155, valamint 0359 425 155. Ha pedig SMS-t akarnak írni, azt is megtehetik a 0758 425 155-ös számon.
0: Illetve a Mária Rádió oldalon keresztül is küldhetnek imaszándékot a www.mariaradio.ro linkre kattintva. Az imaszándék után a dicsőséges rózsafűzért fogjuk elimádkozni. Imádkozzanak velünk!

0: Hallo.
1: Hallo, hallo.
0: Hallo. Hallo. Hallo, hallo. Hallo, élőben van a kedves hallgató. Hallo.

0: Közben érkeztek üzenetek, a mai rózsafűzért és imákat felajánlom a szüleim védelmébe, kérlek uram, tarts távol tőlük a gonoszt, kérlek uram, hallgass meg minket, írja Zsuzsa Kovásznáról. Egy fájdalmas anya írja Budapestről, a mai rózsafűzért, szeretett gyerekeimért és az egész családomért ajánlom fel, kérem a mennyei atyát, hogy irgalmas szeretetével vezesse gyermekeimet a helyes útra, óvja meg őket minden rossztól, és világosítsa meg szívüket és értelmüket, hogy mindig a jót válasszák. Különösen kérem a fiamért, hogy szabadítsa meg a rossz társaság hatásától, és vezesse vissza az igaz útra. Kérem, hogy családunkat töltse be békével, szeretettel, egészséggel, egységben és megbocsátással. Adjon mindnyájunknak testi-lelki egészséget, nekem pedig erőt, türelmet és rendíthetetlen reményt, hogy mindig bízni tudjak az ő gondviselő szeretetében. A boldogságos Szűz Mária oltalmazza gyermekeimet és egész családunkat, és járjunk közben, értünk az Úrnál.
1: Hallo.

0: Halló? Halló?
1: Hello.
0: Igen? Tessék, élőben van a kedves hallgató, hallgatjuk szeretettel. Halló, halló? Halló, tessék mondani. Halló?

0: Halló? Halló?
1: Pillanat, hallgattam a rádiót.
0: Megköszönöm.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Ezt a rózsafüzét és a Szent Misét felajánlom boldogságos bizonyos Úr Jézus tiszteletére. A gyógyulásomért, a család egészségéért, külföldön dolgozó gyermekeimért, unokáimért, minden betegét, a halottaim lelki üdvényét, és a Mári Fávél fennmaradásáit. Köszönöm szépen, hallani, ugye?
0: Mi köszönjük, hogy velünk tart a mai napon, is imádkozzunk együtt rövidesen.
1: Mi tesszék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.

0: Halló? Halló?
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Ezt a rózsafűzért felajánlom a testi-lelki gyógyulásomért, főleg a látásom javulásáért, a gonosz távozásáért, a Mária Rádió munkatársaért, hallgatóért, önkéntesért és a világ békéért, a Lőrinc családért, Vintérzitáért, Székelyhídra, Cservit családért, Falacsra, Jagos családért, és önökért. Köszönöm szépen, meghallgattak.
0: Mi köszönjük szépen, hogy velünk tart, imádkozzunk együtt rövidesen.

0: Érkeztek közben üzenetek. Magdolna írja Hargita megyéből, imádkozzunk, hogy meggyógyuljon a lelkem, tudjak hálás lenni és elégedett az életemmel, és a jót lássam az emberekben, ne a rosszat. Aztán egy névtelen hallgató külföldről írja, hogy felajánlom a mai napi imákat édesapám és a család halottaiért, Isten fizesse. Következő hallgatók ugyancsak külföldről, családi békért, házasságomért ajánlom fel a mai napi imákat. Ildikó írja Kovásznáról, a mai szentmiséket, imádságot rózsafűzért felajánlom egy súlyos probléma megoldásáért, ha jó Isten segítsen meg.
1: Halló! Halló!
2: Halló, dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
2: Ezt a rózsafűrért felajánlom egészségért, végességért, eljövő és elhagy szereteimért, élő és elhagy telkétestvéreimért, unokám kezdte az egyetemet, felajánlom minden tanulóért, tanárért, minden betegért, férjemért, fiamért, mindenki.
1: Mindörökké amen, köszönjük, hogy velünk tart, imádkozzunk együtt.
0: SMS-ek is érkeztek közben, ezt a rózsafűzért szeretném felajánlani unokámért, aki nem fogad szót szüleinek. Tudom, és hogy nehéz ez a kamaszkor, de a Jóisten segítségével minden megváltozhat, egy mindennapos hallgató voltam Váradról.

Halló, élőben van a kedves hallgató, hallgatjuk. Halló.

A következő SMS így hangzik: a mindennapi imáját hálából az egész családért, testi-lelki gyógyulásért, Istenem könyörülj rajtunk, a problémák megoldásáért Isten fizesse. Következő hallgatónk így ír: a mai elhangzó imákat felajánlom távolban dolgozó családom tagjaiért, a jó Isten és a szűzanya vigyázzon rájuk, segítse munkájukba, egészséget, békességet az egész családnak, anyagi gondjaink megjavulásáért, a gonosz távozásáért családunkból Isten fizesse. Hidegségből írja egy hallgatónk.

0: Halló? Halló?
1: Kicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: A rózsafűzét, a szemmiség felajánlom a Mária Rádió összes dolgozójáé, és a bemondott imáké, a Rebénú gyermekemnek a lába gyógyulásáért, a bűnei bocsánatáért, a gonosz távozásáért, az én lábom gyógyulásáért, a bűneim bocsánatáért és a látásomért, minden jó akaratú emberekért, az úton lévőkért, a betegekért, a háború megszűnéséért, a család békességért, a két unokámért és az egész halottaimért, a drága gyermekem nyugalmáért és a férjeméért. Dicsértessék a drága Úr Jézus Krisztus, köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Az örök világosság fényeskedjék nékik, nyugodjanak békébe a drága Úr Jézuskának a drága szent nevében.
0: Mindörökké, amen. Nagyon szépen köszönjük, hogy velünk tart, imádkozzunk együtt rövidesen. Ennyi fért a mai nap ima szándékra, szánt időbe, imádkozzunk együtt rövidesen, tartsanak velünk.

0: az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyába, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szavainkat vezérelje.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.

0: a dicsőséges rózsafűzér első szent titka, aki halottaiból feltámadt. Testvéreim, a feltámadás nem hangos esemény. Nincs benne taps, nincs benne tömeg. Egy üres sír van, és egy kérdés. Miért keresitek az élőt a holtak között? Isten mindig akkor lép közbe, amikor mi már lezártuk a történetet. Amikor azt mondjuk, ennek vége, innen nincs tovább, ez már nem támadhat fel. A feltámadás azt üzeni, Istennek mindig van folytatás, még ott is, ahol mi csak lezárást látunk. Jézus feltámadása nem törli el a sebeket, megmutatja őket. De ezek a sebek már nem a halál jelei, hanem a szeretet bizonyítékai. Kérjük ma azt a kegyelmet, hogy saját sebeinket ne rejtsük el, hanem engedjük, hogy a feltámadott átalakítsa őket reményé.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Amen.

0: második szentitok, aki a mennybe fölment. A mennybe menetel pillanata búcsú és küldetés egyszerre. A tanítványok felfelé néznek, Jézus pedig már előre gondolkodik. Most rajtatok a sor. Jézus nem azért megy el, mert eltávolodik, hanem azért, hogy mindenhol jelen lehessen. Nem egyetlen helyhez kötődik többé, hanem minden ember szívében otthont keres. A mennybe menetel arra tanít, hogy a hit nem menekülés a világból, hanem felelősség a világért. Nem az égbe bámuló keresztény az igazi tanú, hanem az, aki itt a földön él úgy, mintha már az ég polgára lenne. Kérjük a kegyelmet, hogy felismerjük, Isten országa ott kezdődik, ahol szeretettel élünk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
2: Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket,
0: különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

0: harmadik szent titok, aki nekünk a szent lelket elküldötte. A szent lélek nem viharosan érkezik a lélekbe. Először félelmet talál, bezárt ajtókat, hallgatást, és mégis, ahol a lélek megjelenik, ott megszületik a bátorság. Nem a tökéletes emberekből lesznek tanúk, hanem a megérintettekből, olyanokból, akik tudják, mit jelent félni, és mégis megszólalni. A lélek nem elveszi a különbségeinket, hanem egységé formálja őket. Nem uniformizál, hanem közösséget teremt. Ma kérjük azt az ajándékot, hogy ne csak beszéljünk Istenről, hanem engedjük, hogy ő beszéljen rajtunk keresztül, egyszerű szavakkal, hiteles élettel.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat,
3: akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

0: Negyedik szentitok, aki téged szentszűz, a mennybe felvett. Mária mennybe vétele remény az egész ember számára. Nem csak a lelke, hanem az egész élete, teste, története, szenvedése Istenhez tartozik. Ez azt üzeni, semmi sem hiába való abból, amit szeretetből hordozunk. A csendes szolgálat, a kimondatlan fájdalom, az elviselt kereszt, mind számít. Mária nem rendkívüli tettek miatt jut a mennybe, hanem azért, mert egész életében Istennek adott helyet. Ő annak a bizonyítéka, hogy a hűség nagyobb, mint a látványos siker. Kérjük ma azt a hitet, hogy életünk legrejtettebb pillanatai is Isten dicsőségét szolgálhatják. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz a mennybe felvett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz a mennybe felvett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz a mennybe felvett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz a mennybe felvett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz a mennybe felvett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz a mennybe felvett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz a mennybe felvett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz a mennybe felvett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz a mennybe felvett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz a mennybe felvett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

0: ötödik szent titok, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott. Mária királynő, de nem trónról uralkodik. Az ő koronája az alázat, hatalma a közbenjárás, ereje a szeretet. A mennyben nem az a legnagyobb, aki a legtöbbet birtokolta, hanem aki a legtöbbet szeretett. Mária azért királynő, mert teljesen Istenre bízta magát. Ez a titok ma is megszólít bennünket. Nem uralkodni vagyunk meghívva, hanem szolgálni. Nem fölé emelkedni, hanem lehajolni. Bízzuk magunkat Mária anyai oltalmába, hogy életünk végén mi is meghalhassuk. Jól van, hűséges szolgám.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen. Ó Mária, édesanyánk, eljött már a te órád, csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafűzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, szentséges szűz, Isten anyja Mária, fogad kegyesen ájtatosságunkat, amellyel anyai oltalmad alá menekültünk. Védj hatalmas pártfogásodba, és támogass áldásoddal, hogy a szentolvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak kövessük, és amit ígérnek elnyerjük, a mi Urunk Jézus Krisztus által.
1: Amen.
0: Szűszülője Istennek, engedd, hogy tied legyek, tied élet halálban, tied jó és bal sorsban, tied küzdve, szenvedve, tied most és örökre. Szűszülője Istennek, engedd, hogy tied legyek, anyám, benned bízom és remélek, anyám, te utána depedek, anyám, te jóságos kegyelmez, anyám, te hatalmas védelmez, anyám, ó, jöjj, segíts imádkozni, anyám, ó, jöjj, segíts küzdeni, anyám, ó, jöjj, ne hagyj elveszni, hiszen bírsz segíteni, ó hatalmas, akarsz is segíteni, ó irgalmas, kell is segítened, ó hűséges, fogsz is segíteni, ó kegyelmes, anyám, te vagy a kegyelmek anyja, szomorúak vigasztalója, bűnösök oltalma és menedéke, földreménye és mennynek ékessége, kikérte még segélyedet hasztalanul, kitávozott tőled meghallgatatlanul. Azért biztom mondom minden szenvedésben, Mária mindig segít minden időben. Biztosan állítom életben és halálban, Mária mindig segít minden bal sorsban. Azért hiszem és meghalok ezen hitemben, hogy veled leszek jó anyám fenn az égben. Szűszülője Istennek, engedd, hogy tied legyek, tied élet halálban, tied jó és bal sorsban, tied küzdve, szenvedve, tied most és örökre. Szűszülője Istennek, engedd, hogy tied legyek. Amen. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya, keservét a bónak bajnak, eloszlatni van hatalmad, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg, hői mái gyermekidnek, nem te soha nem veted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya. Amen. Rózsafűzér királynője,
1: könyörögj érettünk.
0: Csíksomjói segítő Szűz Mária,
1: könyörögj érettünk.
0: Mária rádió királynője,
1: könyörögj érettünk.
0: Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében.
1: Amen. Kedves hallgatók, megköszönjük, hogy ma is velünk tartottak és velünk imádkoztak. Kívánok Istentől megáldott szép napot. Vigyázzanak magukra, akik önökkel tartottak a mai délutánon.
0: Rejkli Erika
1: és Mitra Lévia. Dicsértessék Jézus Krisztus!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
1: És ő méhébe fogadál Szentlélektől Szent Fiát.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úrnak szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te igéd szerint.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn.
1: És mi köztünk lakozik.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek Szent Anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk.
1: Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kénszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Imádkozzunk elhunyt híveinkért. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Minden hívőnek teremtő és megváltó Istene, a te elhalt szolgáid és szolgálóid lelkének töröld el minden bűnét, hogy az irgalmat, melyet mindig óhajtottak, jóságodból elnyerjék, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik,
1: és az örök világosság fényeskedjék nekik.
0: Nyugodjanak békében.
1: Amen.
0: Istenünk,
1: te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
0: Urunk Istenünk,
1: te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt. Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére és közbenjárása által hallgasd meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen. Amen.
0: Imádkozzunk hivatásokért.
1: Jézusunk, lelkek örök pásztora, tekints irgalmasan szeretett nyájadra. Urunk, mint árvák könyörgünk hozzád, kérünk téged, a boldogságos Szűzanya és boldog Szilárd vértanú püspök közbenjárására, oltalmazd meg a te szolgáidat, és ébresz új papi és szerzetesi hivatásokat. Jézusunk, őrizd meg népedet hűségben és szeretetben, és küldj nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat. Amen.
0: Imádkozzunk megújulásért.
1: Mindenható irgalmas Istenünk, szerető mennyei Atyánk, neked ajánljuk egyházmegyéinket, egyházközségeinket, saját személyes életünket. Kérünk, küldd el a szeretet, az imádság és az egység lelkét, hogy egyre jobban megismerjük Szent Fiadat, Jézus Krisztust, mint üdvözítőnket és megváltónkat, és egyre jobban szeressünk téged. Adj nekünk reményt és vágyakozást a megújulásra, hogy közösségben közelebb kerüljünk hozzád, és hűségesen teljesítsük akaratodat. Szűz Mária, édesanyánk, imádkozzál érettünk, és vezess minket egyre közelebb szeretett fiadhoz, Jézus Krisztushoz. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg bennünket, családjainkat, és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Mária Rádió minden kedves hallgatóját az imatarsói mai adásában. Örülünk, hogy ismét velünk tartanak. A mai adásban önökkel lesznek és várják az önök hívásait.
1: Mitra Lívia
0: és Rejkli Erika. Ezúttal is a verseké, az imáké és az énekeké a főszerep. Azoké, amelyeket szívesen megosztanának velünk és a Mária Rádió hallgatóival. Telefonáljanak, kapcsolódjanak be műsorunkba, és legyenek önök is részesei az imatarsói mai adásának. Szeretettel várjuk hívásaikat a következő telefonszámok egyikén.
1: 0254-420-555, valamint 0359-420-555-ös számon.

A mai témánk angyalok, főangyalok. Tegnap Szent Mihály, Szent Gábor és Szent Ráfael főangyalokat ünnepeltük. Szent Mihályt védelmezőként tisztelik, arra tanít bennünket, hogy a jóért és a hitünkért mindig érdemes küzdeni. Ő az egyház védelmezője. Szent Gábor hozta el Máriának a legnagyobb örömhírt. Isten fia emberré lesz. Ő arra emlékeztet, hogy Isten üzenete mindig reményt hoz. Szent Ráfael pedig elkísérte Tóbiást hosszú útján. Ő az úton lévők és a zarándokok segítője, és azt mutatja nekünk, hogy Isten nem hagy magunkra bennünket. Erre a bizalomra van nekünk is szükségünk. Három fő angyal, három különleges küldetés, de egyetlen üzenet. Isten velünk van, vezet, véd és szeret bennünket. Kérjük, hogy adjon nekünk erőt, reményt, békét és szeretetet a szívünkben.

0: Halló.
1: Halló.
0: Igen, hallgatjuk szeretettel. Mindörökké amen.
1: Szóval nem mondok, hogy Uram, légy napsugara, most pirkandó napomnak. Törzsbe fényel a semmiségből is a sötétbe. Sötét zúgba, hat félküzemet a világosságodra. Dicsértessék az Úr Jézus, és köszönöm, hogy meghallgattak. Nagy ereje van ennek az imának az én életemben. Mindörökké legyen áldott a Jézus. Amen.
0: Köszönjük szépen, hogy velünk tart, és elmondta ezt nekünk is.

0: Halló, Mária Rádió, tessék, szeretettel köszöntjük. Halló. Mária Rádió, tessék, szeretettel köszöntjük. Halló. Halló, halljuk Önt. Élőben tetszik lenni.
1: Én egy gyermekeknek esti imádságot szeretnék egy picikét az angyalukkal kapcsolatosan.
0: Hallgatjuk szeretettel.
1: Én lefekszem kis ágyamba, minden esti koporsomba, három alakkal fejem fölött, egyik megőrzi a testemet, a másik megőrzi a lelkemet, s a harmadik lezárja a szememet. Édes őrző angyalkám, vigyázz rám, hogy az éjszaka testem nyugodjék, szívem el ne aludjék, amen. Köszönöm szépen! Elzsébet voltam, Prix Szent Királyról.
0: Mi köszönjük, hogy hívott bennünket, áldott szép estét kívánunk.

0: Hello.
1: Hello.
0: Igen, élőben van?
1: A Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, hallgatjuk szeretettel.
1: Én Szent Mihályhoz szeretnék egy imát elolvasni.
0: Köszön. Meghallgatjuk szeretettel.
1: Az angyali karok csodálatosan nemes hercege, a magasságos úr jeles harcosa, akiben buzgó szeretetéig lángol az úr dicsőségért. Az engedetlen és lázadó angyalok rémülete. Minden igaz angyal szerelme és gyönyörűsége. Szeretnék igaz tisztelőid közé tartozni, és ezért ma neked ajánlom, és neked ajándékozom magam. Éber őriző oltalmad alá helyezem magamat, munkámat, családomat, barátaimat, és mindazt, ami csak hozzám tartozik. Kicsi az én felajánlásom, hiszen nyomorult bűnös vagyok, de fogad szívesen, szívem szeretetét. Emlékezz, hogy ha a mai naptól védelmed, pártfogásod alatt állok, akkor segítened kell egész életemben. Szerezd meg nekem sok és súlyos bűnöm bocsánatát, a kegyelmet, hogy teljes szívemmel szeressem Istenemet, édes üdvözítőmet Jézust, édesanyját Máriát, minden embertestvéremet, akiket az Atya szeret és a Fiú megváltott. Ez közöl ki számomra azokat a segítségeket, amelyekre szükségem van, hogy eljuthassak a dicsőség koronájához. Védj meg mindig lelkem ellenségétől, különösen életem utolsó pillanatában. Jöjj el akkor, ó dicsőséges arkangyal, segíts engem a küzdelemben, és taszíts távol tőlem a pokol szakadékaiba azt a törvényszegő és gőgös angyalt, akit az égi ütközetben legyőztél. Mutasd be akkor engem Isten trónjánál, hogy veled, Szent Mihály arkangyallal és az összes angyalokkal együtt énekelhessem a dicséretet, a tiszteletet és a dicsőséget annak, aki uralkodik mindörökkön örökké. Amen.
0: Nagyon szépen köszönjük, nagyon szép ima volt. Szép estét kívánunk!

0: Mária Rádió, tessék.
1: Halló.
0: Halló.
1: Halló.
0: Igen, élőben tetszik lenni.
1: Halló.
0: Szeretettel köszönjük. Mindörökké, amen.
1: Én vagyok Szabó Mátyásné, Csíkszentgyőrről.
0: Szeretettel köszöntöm.
1: Egy éneket szeretnék elénekelni.
0: Tessék, nyugodtan hallgatjuk szeretettel.
1: Halló.
0: Halló, mi halljuk önt? Tessék, na, mondani.

0: elünk.
1: Nagyon szépen köszönjük ezt a szép éneket.
0: Én is köszönöm szépen, hogy megtetettek hallgatni.
1: Szép estét.
0: A Jóisten nagyon erőt, egészséget mindannyiunknak.
1: Még én is énekeltem itten önnel. Nagyon tetszett. Szép estét.

0: Hallo? Hallo? Hallo, hallo?
1: A rádiókészüléket azt kellene kapcsolni a kedves hallgatónak.
0: Azért nem értjük egymást, mert hangosan megyen a rádió.
1: Jó zene szól.
0: Igen, csak képességgel ez mostan. Nem a rádióból akarjuk hallgatni a zenét, hanem...
1: A kedves hallgatótól.
0: Így van, így van. Halló? Akkor azt hiszem, hogy ezt megszakítjuk.
1: Elbúcsúzunk tőle, igen.

0: Halló?
1: Mária Rádió, tessék.
0: Halló?
1: Köszöntjük szeretettel.
0: Halló?
1: Mi halljuk önt?
0: Nem hallok semmit.
1: Mi halljuk önt?
0: Halló? Na, egy kicsit hangosabban, hogyha beátná... Ugye,
1: igen, mi halljuk önt, élőben tetszik.
0: Halló?
1: Tessék mondani.
0: Itt vagyok, Csíkszeredából, Magdi néni.
1: Köszöntjük szeretettel.
0: Én az én uramnak a emlékére szeretnék egy nagyon szép éneket elénekelni. Politikai ének, az igaz, szabad énekelni ezt a rádióba?
1: Hát ezt nem igazán, akkor.
0: ez a címe, hogy Moszkvában egy vonat megállott.
1: Hát nem igazából ezt.
0: Köszönöm szépen, hogyha nem tetszik fogadni. Köszönöm.
1: Mi köszönjük, hogy hívott bennünket. Köszönjük, szép estét.

0: Hallo? Hallo, hallo?
1: Hallo, hallo.
0: Élőben van a kedves hallgató, kit köszönhetünk?
1: Egy éneket szeretnék énekelni.
0: Hallgatjuk szeretettel.

0: közvetítője. Tudjuk, ó jó anyán, eljött a te órád, engeszted érettük az ég s föld urát. Világ győzedelmes királynője, mennyei seregé, kegyes úrnője, rád figyel a világ, ne hagyd veszni anyám, engeszted éreztük az ég s föld urát. Világ győzedelmes királynője, magyar nemzetünknek édelmezője. Néped, ó jó anyám, segélyed ér ki jár, engeszted érettük az ég s föld urát.
1: Nagyon szépen köszönjük. Halló. Igen, hallottuk, és nagyon szép volt. Köszönjük szépen ezt a szép éneket, hogy elénekelte nekünk. Kívánunk önnek is egy csodálatos szép estét.
2: Köszönjük, hogy ma is velünk tartottak. Vigyék magukkal a mai szép versek, imák üzenetét a következő hétre. Kívánunk önöknek áldott szép estét, akik önökkel voltak, és Rejkli Erika. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

hogy itt Székelyudvarhelyen van egy templom, amely kis Szent Teréz oltalmára van bízva. És amikor belépünk ide, tulajdonképpen ezzel az üzenettel találkozunk. Ne félj kicsinek lenni Isten kezében. Talán ma úgy érkeztél ide, hogy azt mondod, én nem vagyok elég jó. Sok hibám van, sok mindent elrontottam, nem tudok eleget imádkozni. Nem vagyok elég vallásos. Nem vagyok méltó Istenhez. És kis Szent Teréz erre azt mondaná, hogy ne magadban bíz. Bíz Isten szeretetében. Nem azért megyünk Istenhez, mert tökéletesek vagyunk. Azért megyünk hozzá, mert szükségünk van rá. Kedves testvérek, mit vigyünk haza erről a lelki gyakorlatról? Ne akarjunk mindent megváltoztatni. Vigyük haza csak ezt az egyetlen gondolatot, holnaptól egy kicsivel jobban fogok szeretni. Ennyi. Otthon, a házastársunkat, a gyermekünket, a szüleinket, a munkatársunkat, egy olyan embert, akivel nehéz kijönni, valakit, akivel hónapok óta nem beszélünk. És ha nem tudjuk, hogy hogyan kezdjük el, akkor kezdjük egy imával. Uram, adj nekem szerető szívet. Nem kell nagy dolgokat kérni, csak szerető szívet. Mert ha van szeretet a szívünkben, akkor lesz türelmünk, lesz megbocsátásunk, együttérzésünk, és lesz erőnk újra kezdeni. Kedves testvérek, kis Szent Teréz mindössze 24 évet élt, mégis egy egész egyházat tanított. Ma nekünk is azt mondja, hogy ne várj nagy alkalomra a szeretettel. Szeress ma, ne várd, hogy a másik kezdje, kezd te, ne várd, hogy megköszönjék, tedd meg Istenért, ne várd, hogy könnyű legyen, tedd meg szeretetből, és ne félj attól, hogy kicsi vagy, Isten a kicsiből is nagyot tud tenni. A mag is kicsi, és mégis hatalmas fa lesz belőle. Egyetlen láng is képes fényt adni a sötétben. Egyetlen jó szó is megváltoztathatja valakinek a napját. Egyetlen szeretettel végzett apró

0: tett, valakinek az egész életére emlékezetes maradt. És testvéreim, ez kis Szent Teréz kis útja. Nem a nagy teljesítmények útja, hanem a bizalom, a szeretet, az alázat útja, a mindennapi hűség útja, és ez az út mindannyiunk előtt nyitva áll. Kérjük ma kis Szent Terézt, taníts meg minket kicsinek lenni, taníts meg minket akkor is szeretni, amikor nehéz, taníts minket akkor is bízni, amikor nem értjük, mi történik velünk. Taníts minket észrevenni a kicsi lehetőségeket, amelyekben szeretetet adhatunk. Imádkozz az édesanyákért és édesapákért. Imádkozz gyermekeinkért és fiataljainkért. Imádkozz családjainkért. Imádkozz betegeinkért és időseinkért. Imádkozz azokért, akik elveszítették szeretteiket. Imádkozz azokért, akik távol vannak az otthontól. Imádkozz városunkért és közösségünkért. És különösen azért, hogy ez a templom valóban olyan hely legyen, ahol az emberek megtapasztalják Isten irgalmas szeretetét. Kis Szent Teréz, a szeretet kis útjának tanítója, vezess minket Jézushoz, hogy életünk végén mi is elmondhassuk: nem voltam tökéletes, nem tettem mindig nagy dolgokat, de amit rám bíztál, azt szeretettel próbáltam tenni. És akkor megértjük majd kis Szent Teréz szavait: az én hivatásom a szeretet. Amen. Testvéreim, búcsú ünnepünkre készülve forduljunk bizalommal mennyei atyánkhoz.
1: Urunk, áld meg szent atyánkat, püspökeinket, papjainkat, hogy hűségesen vezessék népedet. Hallgass meg, Urunk! Urunk, újítsd meg hitünket, hogy nyitott szívvel fogadjuk mindig szent ígédet. Hallgass meg, Urunk! Urunk, áld meg áldoztatóinkat, különösen a ma szolgálatba lépő István és Emil testvéreinket. Add, hogy szeretettel és alázattal szolgáljanak asztalodnál. Hallgass meg, Urunk! Urunk, áld meg kórusunkat. Énekük segítsen mindannyiunkat az imádságban és a te dicsőítésedben. Hallgass meg, Urunk! Urunk, Szent Jeromos példájára segíts szeretnünk a Szentírást és életre váltanunk tanításodat. Hallgass meg, Urunk! Urunk, templomunk felszentelésének 25. évfordulójára készülve áld meg közösségünket. Erősíts családjainkat, vigasztald a betegeket és a magányosokat. Hallgass meg, Urunk! Urunk, fogad országodba elhunyt szeretteinket és templomunk építőit. Segíts hálával őriznünk örökségüket. Hallgass meg, Urunk!
0: Mennyei atyánk, hallgass meg könyörgéseinket, hogy megújult hittel és szeretettel ünnepeljük templomunk búcsúját Krisztus, a mi Urunk által.

Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Add meg nekünk, Urunk Istenünk, hogy Szent Jeromos példájára elmélkedjünk szabadon, és ezt az üdvösség szerző áldozatot mind készségesebb lélek.

Valóban, szent vagy Istenünk, és méltán dicsői téged alkotásod az egész teremtett világ, mert fiad, ami Urunk Jézus Krisztus által, a Szentlélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és népet gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a Szentlélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek, és egyetek ebből mindnyájon, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek, és igyatok ebből mindnyájon, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban.
1: Ő tegye minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyessével, Szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanukkal, Szent Lizziói kis Szent Terézzel, Szent Jeromossal és minden szenttel együtt, az ő közben járásukba bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősíts meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat Leó pápánkat, Gergely főpásztorunkat, László segédpüspökét, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet.
2: Teljesíts kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vondd magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet, elhunyt testvéreinket pedig, és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot.

Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egy házat, hitét. Őriznek szándékot szerint békében, és add meg

Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékom vagy, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.

0: Jóságos Istenünk, aki egyszülött fiad által egyházadra bíztad az élet kenyerét, áld meg kegyesen az áldoztatói szolgálatra kiválasztott testvéreinket, add, hogy szent oltárod körül szíves, örömes szolgáljanak, hűségesen osszák szét testvéreik között az élet kenyerét, szünet nélkül növekedjenek hitben és szeretetben egyházad épülésére, Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
2: István, gyere közelebb. Miután magadhoz vetted az eukarisztiát, vedd és vidd el testvéreidnek, élj úgy, hogy mindig méltón szolgálhass az Úr asztalánál. Emil, miután magadhoz vetted az eukarisztiát, vedd és vidd el testvéreidnek, élj úgy, hogy mindig méltón szolgálhass az Úr asztalánál.

Könyörögjünk! Urunk Istenünk, mennyei lakomád, amelyben örvendezve részesültünk Szentje Romos ünnepén, serkentse híveid szívét, hogy a szent tanításra figyelve megértsük, amit kinyitott.

Rövid leszek. Kedves Asztrik atya, szívből köszönjük ezt a három napot, köszönjük az ige hirdetést, hogy így megerősítettél minket, hogy szeressük a közösséget, szeressük a templomot, és kövessük Isten terést az alázatosság kis útján. Köszönjük, hogy velünk voltál, és hogy holnap is a búcsús szentmisén is velünk ünnepelsz. Köszönjük még egyszer a Mária Rádió hallgatóinak, hogy követtek minket, bekapcsolódtak a mi ünneplésünkbe. Szívből megköszönjük a kórusnak a szép énekét, minden elmúlt lelki gyakorlatos napunkon, és hát kívánjuk az új áldoztatóknak, Istvánnak és Emilnek, hogy mindig hitelesen és hűségesen hordozzák a szívükbe Krisztust, és vigyék el testvéreiknek. Most a szentmise végén szeretnélek meghívni benneteket a holnapi ünnepünkre. 5 órától lesz a búcsús szentmisénk, amikor is a Jóistennek hálát adunk az elmúlt 25 esztendőért is. Szeretettel várunk benneteket és a Mária Rádió hallgatóit is. Most a szentmisevégi áldás következik, elköszönünk a Mária Rádió hallgatóitól, utána pedig, aki csak teheti, maradjon, ismét egy rövid kis videót fogunk megnézni, néhány vallomással a közösségről, a templomról. Most fogadjátok az áldást!

kedves hallgatóink! Szent misét közvetítettünk Székelyvárhelyről, a Kisszenterész plébánia templomból. A Szent misé áldozatot bemutatta és az igét hirdette Timár Sándor, a Strik Ferences atya. Koncelebráltak Tamás Barna plébános és Tamás Huba segédlelkész. A kántori szolgálatot Széke István kántor látta el, csatlakozott hozzá a Psalite kamarakórus. Köszönöm a kedves hallgatóknak a figyelmét, a további áldott rádióhallgatást kívánok. A mikrofonnál Péter Andrást hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: a hét plébániája.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket Gábor Anna az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói stúdiójából. Kedves hallgatóinknak bemutatjuk a székelyudvarhelyi kis Szent Teréz plébániát, ahonnan a héten élőben közvetítjük a szentmiséket. Székelyudvarhely megyei jogú város Hargita megyében. Az udvarhelyi medence gazdasági és művelődési központja. A megye második legnépesebb városa. Székelyföld történelmi társadalom és művelődés történeti központja s évszázados hagyományokra visszatekintő székhelye. Az udvarhelyi medence egyik legkorábbi települése, Csíkszeredától 52 km-re, Marosvásárhelytől 100 km-re fekszik. Először az 1333-as évi pápai tízegyjegyzék említi Udoerhel néven, de a helység már korábban is létezett. Neve arra utal, hogy e helyen tartotta udvarát a székely ispánja. Székelyudvarhely nem tervszerűen épített, fejlesztett város, hanem a Nagyküküllő mindkét partján elterülő négy kisebb telep és három falu fokozatos egybeolvadásából nőtt várossá. Iskolái az állami főreáliskola 1891-ben épült fel a Csonkavár romjai között. Ebben az épületben jelenleg az Eötvös József nevét viselő mezőgazdasági szakközépiskola működik. Az egykori római katolikus főgimnázium, amely ma Tamási Áron nevét viseli, a Backamadarasi Kis Gergely református kollégium, a Benedekelek tanítóképző és a többi. A városban hat római katolikus templom van, a Jézus szíve kápolna és az Ugron család kápolnája. De van két unitárius és három református, valamint két görögkeleti ortodox templom. Néhai Kovács Sándor főesperes plébános, aki 1984-2007 között szolgált udvarhelyén, szükségesnek látta a székely anyavárost is több egyházközségre osztani a hatékonyabb lelkipásztori munka miatt a II. Vatikáni zsinat szellemében. Így alakult 1995-ben udvarhely keleti felén, a Hargita felé vezető úttal párhuzamosan a Betlen negyedben, a Kis Szent Teréz egyházközség, majd a város nyugati felén 2004-ben külön plébánia lett Szombatfalva Szent György oltalma alatt. A Kis Szent Teréz plébánia épület alapjául egy külföldre távozott atyafi pirosba felépített lakóháza szolgált. Ennek első helyben lakó papja az egyházközség első plébánossa, Botár Gábor volt, aki 1994-től helyi lelkész, 1996-tól plébános, aki 2016-ban elhunyt. A plébániát Jakobinyi György érsek alapította 1995. június 1-én. A jelenlegi plébánia komplexum épülete az eredeti háznak többszöröse, közösségi tevékenységi célokra lett kialakítva. 1994-1996 között készült el. 1996-tól egy 180 négyzetméteres emeleti terem szolgált úgynevezett házi kápolnának, ahol a szentmisék és a tevékenységek folytak, épült a lelki templom, a közösség. 1997-ben elkezdődött a templomépítés, amely 2001-ben fejeződött be. Az év október 1-én, Kis Szent Teréz ünnepén dr. Jakobinyi György érsek szentelte fel. A templom egy újabb stílusban építetett, főoltár részét az Úr Jézus feszülete, valamint két oldalán a Szűzanya és Szent János apostol szobra áll. Az oltár jobb oldalán egy falon függő nagy festmény Kis Szent Terézt ábrázolja, oltára fehér márványból készült. 2001-2003 között, mivel már a plébániát nem kellett templomként is használni, termeket alakítottak ki, ma ezeket közösségi teremként használják. A Betlen lakónegyedből 23 utca és bejárat tartozik az egyházközséghez mintegy 5000 keresztény hívővel. 1998 óta Homorod remete az egyházközség filiája, amely a Homorod forrásánál fekszik, ahol jelenleg 37-en élnek. Orbán Balázs szerint valamikor az udvarhelyhez közeli Szarkakőn virágzó falu volt. Külön papja is volt sokáig a falunak, 1985-től udvarhely Szent Miklós plébánia filiája. Szent Jakab apostol az 1834-ben épült templom védőszentje, amelyet sikerült teljesen felújítani és közösségi házként használják, valamint a kis Szent Teréz plébánia táborozó helye. Jakobinyi György érsek atya áldotta meg 2010. július 3-án. A filiába két heti rendszerességgel, valamint a nagyobb ünnepeken tartanak szentmisét, örökös szentségimádási nap június 4. A Kis Szent Teréz Egyházközség életképes közösség, az egyházközség a gyulafehérvári főegyházmegye egyik legfiatalabb és legdinamikusabb plébániája. Eukarisztikus lelkületű közössége van, a plébánia keretében több rózsafűzér társulat is működik, szentmise előtt ők, valamint a Mária Légió tagjai vezetik a rózsafűzér imádságot. A plébánián élő karizmatikus közösség működik, mely a forrás nevet viseli. Több száz hittanos és minisztráns gyermek kapcsolódik bele az egyházközség életébe. A plébánia nevéhez köthető a pünkösdi csíksomjói zarándoklat megszervezése. Az utóbbi években a városból, a környékről és az anyaországból egyre többen 700-800-an vállalják az utat Csíksomjóra. Három ifjúsági csoport is működik, a Huncutok, a Pittypangok és a Halleluja énekzene csoport. A plébánián a lelkipásztorok munkáját az egyháztanács, a kántor, a lektorok, a sekresti és a titkárnő, az áldoztatók, a karitász csoport, a kórus hitoktató, a missziós és a zsolozsmás csoport, valamint az önkéntesek segítik. Havi kiadványa is van az egyházközségi értesítő. Az idők folyamán heten indultak papi pályára, ötön elérték az oltárt, Mihály Imre, Elekes Szabolcs, Benedek Róbert Károly, valamint András Attila és András Csaba jezsuiták. Általában több a keresztelések száma a temetéseknél. A gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség székelyudvarhelyi főesperesi kerülethez tartozik. Búcsúünnepen október 1. a székelyudvarhelyi Kis Szent Teréz templom búcsúja emlékeztet arra is, hogy hogyan lehet közösségi összefogással és kitartással egy kis családi házból indulva egy új, erős egyházközséget létrehozni. A műsor szerkesztette Gábor Anna a székelyudvarhelyi Kis Szent Teréz plébánia honlapjáról, illetve más forrásokból vett értékes információk alapján. Elköszönök Önöktől, az Erdély Mária Rádió Csíksomjói stúdiójából, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Kedves gyerekek, ma este a három kismalacról és a farkasról mesélek nektek. Volt egyszer három kismalac. Amikor megnőttek, a mamájuk elküldte őket, hogy építsenek maguknak külön házikót. A három kismalac nagy vígan dalolva útnak indult. Egyszer csak találkoztak egy emberrel, aki zsupszalmát cipelt. Az első kismalac megszólítottam. Szalmás bácsi, add nekem a szalmádat, hadd építsek belőle házikót. Az embernek megtetszett a kismalac, neki adta a zsupszalmát, de még segített is fölépíteni a házikót. Annak a házikónak elől is volt ajtaja, meg hátul is. Most már csak két kismalac ballagott tovább. Egyszer csak találkoztak egy emberrel, aki deszkát cipelt. A második kismalac megszólította. Deszkás bácsi, add nekem a deszkádat, hadd építsek belőle házikót. Az embernek megtetszett a kismalac, neki adta a deszkát, még segített is fölépíteni a házikót. Annak a házikónak elől is volt ajtaja, meg hátul is. Most már csak a harmadik kismalac ballagott tovább. Hamarosan találkozott egy emberrel, aki téglát cipelt. Téglás bácsi, add nekem a tégládat, hadd építsek belőle házikót. Az embernek megtetszett a kismalac, neki adta a téglát, még segített is neki fölépíteni a házikót. A három kismalac boldogan élt a három házikóban, de egyszer csak arra tévedt a lompos farkas. Egyenest a szalmaházikó elé állt, és csúnyán kiabált. Gyere ki, te kis malac, hadd kapjalak be, ha nem jössz ki, szétverem a házikódat. Reszketett a kismalac, de azért hegyként kiáltotta a farkasnak. Lompos farkas fekete, engem ugyan nem kapsz be. Farkas tépte, marcangolta a házikót, de mire szétszette, a kismalac a hátsó ajtón át elmenekült a deszkaházikóban lakó testvéréhez. A farkas hamarosan a deszkaházikó elé ért. Gyere ki, te kis malac, hadd kapjalak be, ha nem jössz ki, szétverem a házikódat. Lompos farkas fekete, engem ugyan nem kapsz be, kiabált hegykén a második kismalac, és a testvérével együtt elmenekült a hátsó ajtón a téglaházikóban. A farkas hamarosan odaért és csúnyán kiabált. Gyere ki, te kis malac, hadd kapjalak be, ha nem jössz ki, szétverem a házikódat. Lompos farkas fekete, engem ugyan nem kapsz be. Kiáltott a hegykén a harmadik kismalac, és nyugodtan leült a testvérei mellé. A farkas fölmászott a házikó tetejére, a kéményen át beugrott a szobába. Csak hogy a tűzhelyen hatalmas fazékban lobogott, forrt a víz, és a mérges lompos farkas a kéményből egyenest a forró vizes fazékba pottyant. A kismalacok meg gyorsan egy nehéz vasfedőt tettek a fazékra, aztán egymásba kapaszkodva táncoltak és énekeltek. A lompos farkas fekete, minket ugyan nem kapsz be. A három kismalac azóta is boldogan él, vasárnaponként meglátogatják egymást, és olyankor jókat nevetnek a pórújárt farkason. Jó éjszakát, gyerekek, álmodjatok szépeket!

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Alleluja! Csendüljön ajkonkon ünnepi énekünk, áldjuk Szent Jeromost, mint fénylő csillagot. Bátor és szigorú élete, bölcs tana fénnyel tölti a lelkeket.
1: Hol dogmák, nagy igék mennyei titkait mélyülten keresi, s tárja fel ékesen, hol ellenfeleket ostoroz oktatón, visszaverve a tévedést.
0: Mennyből jött íratok zöld üde kertjeit, szorgosan, tüzesen műveli, öntözi, s hozván szent kegyelen drága gyümölcseit, gazdag asztala vár reánk.
1: Mindig vágyva magány, csend, csodakincseit, viraszt éveket ott, hol született Urunk, testét megtöri, hogy élete áldozat, Úrnak szánt adomány legyen.
0: Érte népeidet áld meg, Urunk, Atyánk, adjon ő meleget, biztos irányt, útat, hogy majd szüntelenül zengjen a háladal, néked, végtelen Istenünk. Amen. Amen. Várjuk reményünk boldog beteljesülését, és üdvözítünk dicsőséges eljövetelét. Csak Istenben keres megnyugvást, lelkem, mert tőle kapok segítséget.
1: Mert ő az én menedékem és szabadulásom. Sziklaváram ő, nem fogok többé meginogni.
0: Meddig rontotok egyetlen emberre, ó sokan, hogy ledöntsétek, mint omló falat, mint roskadó palánkot?
1: Le akarják dönteni magasából, hazugságban lelnek gyönyörűséget, szájukban áldást, szívükben átkot hordanak.
0: Csak Istenben keres megnyugvást, lelkem, mert tőle kapok reménységet.
1: Mert ő az én Istenem, szabadulásom. Sziklaváram ő, nem fogok meginogni.
0: Istennél van szabadulásom és dicsőségem. Isten az én kőváram, menedékem, Istennél találom.
1: Népem, mindenkor benne remélj, előtte önts ki szívedet. Isten a mi menedékünk.
0: Bizony csak pára Ádám minden fia, az emberfiak hamisak.
1: Magasba lendül velük a mérleg, együtt is könnyebbek ők a füstnél.
0: Ne bízzatok az erőszakban, rablással ne dicsekedjetek.
1: Vagyonotok, hogyha gyarapszik, szívetek hozzá ne tapandjon.
0: Egyet szólt az Isten, kettőt hallottam belőle.
1: Istené a hatalom, nálad van, Uram, a szeretet, te megfizetsz mindenkinek tettei szerint.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és

0: Magasztaljanak az összes népek.
1: Örvendjenek és ujjongjanak a nemzetek, mert te igazságosan ítéled a népeket, és te vezérled a nemzeteket a földön.
0: Magasztaljanak téged a népek, Istenünk. Magasztaljanak az összes népek.
1: Földünk megadta gyümölcsét. Megáldott minket Isten, a mi Istenünk.
0: Áldjon meg minket az Isten. Félve tisztelje őt a föld minden határa.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Derítse föl ránk arcának fényét, és áldjon meg minket az Isten.
1: Benne teremtetett minden, és benne áll fönn minden. Adjunk hálát az Atya Istennek, aki minket arra méltatott, hogy részünk legyen a szentek fényességében.
0: A sötétség hatalmából kiragadott minket, és helyet adott szeretett fia országában.
1: Benne nyertük el vére által a megváltást, bűneink bocsánatát.
0: Ő a láthatatlan Isten képmása, az egész teremtés elsőszülöttje.
1: Mert benne teremtetett minden a mennyben és a földön. Minden látható és láthatatlan.
0: A trónusok és uralmak, a fejedelemségek és hatalmasságok.
1: Általa és érte teremtetett minden, ő előbb van mindennél, és benne áll fönn minden.
0: Ő a testnek, az egyháznak a feje, ő a kezdet, elsőszülött a halottak közül, hogy övé legyen az elsőség mindenben.
1: Mert úgy tetszett az Atyának, hogy benne lakjék az egész teljesség, és általa békítsen ki magával mindent.
0: Békességet szerezve a kereszten kiontott vére árán, mindennek a földön és a mennyben.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Benne teremtetett minden, és benne áll fönn minden.
0: Egymás iránt mindannyian viseltessetek alázattal, mert az Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosaknak azonban kegyelmet ad. Alázkodjatok meg az Isten hatalmas keze alatt, hogy annak idején megdicsőítsen benneteket. Minden gondotokkal forduljatok hozzá, mert neki gondja van rátok.
1: Óvj engem, Uram, mint szemed fényét.
0: Óvj engem, Uram, mint szemed fényét.
1: Szárnyad árnyékában védj meg engem.
0: Mint szemed fényét.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Óvj engem, Uram, mint szemed fényét.
1: Istenünk, művelj hatalmas dolgokat karoddal, szórd szét a kevés szívőeket, és magasztalt fel az alázatosakat. Magasztalja lelkem az Urat, és szívem újjong üdvözítő Istenemben.
0: Tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát. Íme ezentúl boldognak hirdetnek az összes nemzedékek.
1: Mert nagyot művelt velem ő, aki hatalmas. Ő, akit szentnek hívunk.
0: Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma azokon, akik istenfélők.
1: Csodát művelt erős karjával, a kevékedőket széllyel szórta.
0: Hatalmasokat elűzött trónjukról, kicsinyeket pedig felmagasztalt.
1: Az éhezőket minden jóval betölti, a gazdagokat elbocsátja üres kézzel.
0: Gondjába vette gyermekét, Izraelt, megemlékezett irgalmáról.
1: Melyet atyáinknak hajdad megígért, Ábrahámnak és utódainak mindörökké.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Istenünk, művelj hatalmas dolgokat karoddal, szórd szét a kevés szívűeket, és magasztalt fel az alázatosakat.
1: Kedves testvéreim, újjongva köszöntsük Istenünket,

0: aki atyai örömmel adja jó téteményeit népének, kérjük őt buzgó lélekkel.
1: Urunk, add bőségesen kegyelmedet és békédet.
0: Örök Istenünk, neked ezer év csak annyi, mint a tegnapi nap, amely elmúlt.
1: Emlékeztes arra, hogy életünk olyan, mint a virág, amely reggel virul, estére elhervad.
0: Adj mennyei kenyeret a népnek, hogy ne éhezzék.
1: És élő vizet, hogy soha ne szomjazzék.
0: Add, hogy híveid az odafönt valókat keressék, és abban találják örömüket.
1: És a munka meg a pihenés idejét is egyaránt dicsőségedre használják fel.
0: Óvj meg minket, Urunk, minden veszélytől.
1: És áraszt bőséges áldásodat otthonainkra.
0: Mutasd meg arcodat a megholtaknak.
1: És minket is részesíts arcod szemlélésének boldogságában.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Istenünk, te szent jeromos áldozópap lelkébe bensőséges szeretetet oltottál a Szentírás iránt. Add, hogy egyre több erőt merítsünk igédből, és megtaláljuk benne az élet forrását. A mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket, családjaitokat, a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
2: Hogy otthonodban szólhat az Erdélyi Mária Rádió, csak is a te imádnak és adományodnak köszönhető. Adakozz, hogy örömet okozz.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagyon szeretettel köszöntjük a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. A következő közel egy órában szentségimádásra hívjuk Önöket, melyet a nagyváradi Szent József telepi plébánia templomból közvetítünk. Ha tehetik, imádkozzanak velünk.

0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
0: Istenünk, a Prédikátor könyve által így tanítasz bennünket. Mindennek megvan a maga ideje, és az ég alatt minden dolog elmúlik a maga idejében. Ideje van a születésnek, és ideje a halálnak. Ideje az ültetésnek, és ideje a betakarításnak. Ideje van az ölésnek, és ideje a gyógyításnak. Ideje a lebontásnak, és ideje az építésnek. Ideje van a sírásnak, és ideje a nevetésnek. Ideje a gyásznak, és ideje a táncnak. Ideje van a kő szétdobálásának, és ideje a kő összeszedésének. Ideje az ölelkezésnek, és ideje az ölelkezéstől való tartózkodásnak. Ideje van a keresésnek, és ideje az elveszítésnek. Ideje a megőrzésnek, és ideje az eldobásnak. Ideje van az eltépésnek, és ideje a megvarrásnak. Ideje a hallgatásnak, és ideje a szólásnak. Ideje van a szeretetnek, és ideje van a gyűlölködésnek. Ideje a háborúnak, és ideje a békének. Mi haszna van az embernek a fáradtságából? Figyeltem azt a vesződtséget, amelyet Isten az emberek fiainak adott, hogy bajlódjanak vele. Mindent úgy alkotott, hogy helyes legyen a maga idejében. Isten a világot átadta az embernek, hogy kutassa azt, de az ember nem tudja teljesen kifürkeszni Isten művét, amelyet ő kezdettől fogva végbe visz. Köszönjük, Urunk, hogy a Prédikátor könyve által tanítani akarsz minket az életről. Nem félni a földi élettől, hanem azt beteljesítvén akarod az örökké valósággal. Segíts nekünk, hogy minden nap felfedezzünk téged az oltári szentségben. S miután mi magunk felfedeztünk téged, el tudjunk vinni téged a világban. Amen.

Mindenható örök szent háromság egy Isten. Mielőtt szolgáidhoz, a szent angyalokhoz könyörögnénk, térdre borulunk előtted, és imádunk Atya, Fiú és Szentlélek. Dicsérni és dicsőíteni akarunk mindörökké. Imádjon, szeressen és neked szolgáljon minden angyal és ember, akiket te teremtettél, te szent, erős, halhatatlan Isten. Amen.

Szűz Mária, angyalok királynője, fogadd te is kegyesen szolgáidhoz intézett könyörgésünket, te könyörgő mindenhatóság, te kegyelem közvetítő, és továbbítsd a magasságbeli trónjához, hogy kegyelmet, szabadulást és segítséget nyerjünk. Amen.

Istenünk, te határtalan gondviselő szeretettel szent angyalokat rendeltél, hogy őrizzenek minket. Add meg könyörgő híveidnek, hogy az ő pártfogásukat mindenkor élvezzük, és társaságuknak örökké örvendezzünk. Krisztus, ami Urunk által. Amen.

Drága őrangyalom és az égi védelmezők, kérlek, álljatok mellém ebben a pillanatban. Töltsétek meg környezetemet védelmetek fényével, és burkoljatok be egy égi páncéllal, amely minden ártó szándéktól megóv. Érzem szereteteteket és biztonságotokat. Köszönöm, hogy mindig vigyáztok rám. Áldás és fény vegyen körül. Amen.

Jóságos őrangyalom, aki a mennyei atya szín előtt állsz és szemléled őt, teljes szívemből hálát adok neked szeretetteljes gondoskodásodért, akire Isten életem kezdetétől fogva rábízott. Kérlek téged, védd meg engem a saját gyengeségemtől és a gonosz lélek kísértéseitől. Világosítsd meg a szívemet és lelkemet, hogy mindig felismerjem, megtegyem Isten akaratát. Vezess engem az egyesülésre Istennel, az Atyával, a Fiúval és a Szentlélekkel. Amen.

Drága Istenem, kérlek, küldd el hozzám gyógyító angyalaidat. Hadd érezzem jelenlétüket, amely fényt hoz az életembe. Hadd érezzem szeretetüket, amely megtisztít minden fájdalmat, és elhozza a békét, amire annyira vágyom. Amen.

Szent Mihály angyal, kérlek, védd meg a lelkemet minden negatív hatástól. Távolíts el mindent, ami nem szolgálja a gyógyulásomat és boldogságomat. Kérlek, légy mellettem minden pillanatban, hogy bátran és erővel nézzek szembe minden kihívással. Amen.

Drága Rafael Arkangyal, kérlek, küldd el gyógyító fényeidet, és töltsd meg a testemet, lelkemet és szívemet egészséggel és harmóniával. Érzem, ahogy a gyógyulás energiája áramlik belém, és minden fájdalmamat eloszlatja. Köszönöm, hogy mindig velem vagy, és szereteted által megújulhatok. Áldott legyen minden lélegzetem és minden pillanatom. Amen.

0: Gábriel angyal, kérlek, vezess engem isteni üzeneteiddel. Add, hogy tisztán halljam Isten hangját, és megértsem a nekem szánt üzenetet. Segíts, hogy minden nap hittel és bizalommal járjam az utamat, tudva, hogy angyalaid mindig velem vannak. Amen.
1: Megkerestem az Urat.

Úriel angyal, világosítsd meg az elmém, hogy a gondolataim tiszták és pozitívak legyenek. Mutasd meg az utat a békéhez és a szeretethez, hogy minden döntésem összhangban legyen az Isten akaratával és tervével. Amen.

Drága Sámuel arkangyal, kérlek, töltsd meg a szívemet szereteteddel, és mutasd meg, hogyan lehetek nyitott mások iránt. Segíts, hogy meglássam az életemben már jelenlévő szeretet csodáját, és hívd hozzám új, őszinte és mély kapcsolatokat. Hálás vagyok minden szeretetért, amely az életemben áramlik. Köszönöm, hogy megtöltöd a szívemet tiszta fénnyel és harmóniával. Amen.

Drága angyalaim, köszönöm, hogy minden nap velem vagytok, hogy gyógyítottok, védelmeztek, és betöltitek szívemet fénnyel. Hiszek abban, hogy a gyógyulás, amit most kértem, már el is kezdődött, és az áldások, amelyeket Isten nekem szánt, úton vannak felém. Köszönöm, hogy megtisztítjátok az elmém, felemelitek a lelkem, és megerősítettek a testem. Bízom bennetek, és tudom, hogy minden pillanatban áldott vagyok. Amen.

0: Urunk Jézus Krisztus, Szent Mihály, Szent Gábor és Szent Ráfájel főangyalok ünnepén, Szent Máté evangélista által felolvasott egyházunkban, az evangéliumban két dologra is felhívod a figyelmünket. Egy alkalommal, amikor Jézus látta, hogy Nátánael közeledik hozzá, így szólt: nézzétek, ez egy igaz izraelita, nincs benne kétszínűség. Nátánael megkérdezte: honnan ismersz engem? Jézus így felelt: még mielőtt Fülöp hívott volna, láttalak a fügefa alatt. Nátánael elismerte: Rabbi, te vagy az Isten fia, te vagy Izrael királya. Jézus így szólt: azért hiszel, mert azt mondtam, láttalak a fügefa alatt. Nagyobb dolgokat is fogsz látni ennél. Majd így folytatta: bizony, bizony, mondom nektek, látni fogjátok, hogy megnyílik az ég, és Isten angyalai fel alá szállnak az emberfia felett. Két dologra tanítasz bennünket ebben az evangéli részletre. Az első az, hogy te ismersz bennünket. Vajon, ha most nyilatkozni kellene fölöttünk, tudnánk-e hallani azt, amit mondtál Nátánaelnek? Nézzétek, ez egy igaz keresztény. Nincs benne kétszínűség. Mert te ismersz bennünket, Jézusunk. Mondhatunk neked sok nagy szavakat, de úgy látszik, hogy te ismersz minket. S a második tanítás pedig az, hogy tanítasz Jézusban arra, hogy igen, az angyalaink ott vannak, vigyázni akarnak ránk. Ugyanúgy az angyalok, mint az őrzi angyalaink is. Az egyik szentmise szövegből azt is tudjuk, hogy majd egyszer olyanok leszünk, mint Isten, hasonlók leszünk Istenhez. Te mindenre tanítasz bennünket. És vajon mennyire sikerült megértenem, hogy te ismersz engem, és megértenem azt, hogy segítséget küldesz nekem az angyalaid által. Uram, irgalmaz nekünk.
1: Uram, irgalmaz nekünk.
0: Krisztus, kegyelmez nekünk.
1: Krisztus, kegyelmez nekünk.
0: Uram, irgalmaz nekünk.
1: Uram, irgalmaz nekünk.
0: Krisztus, hallgass minket.
1: Krisztus, hallgass minket.
0: Krisztus, hallgass meg minket.
1: Krisztus, hallgass meg minket.
0: Mennybéli Atya Isten,
1: irgalmaz nekünk.
0: Megváltó Fiú Isten,
1: irgalmaz nekünk.
0: Szent Lélek Úristen,
1: irgalmaz nekünk.
0: Szent Háromság Egy Isten,
1: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve az Örökatya fiának szíve,
1: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve a szűzanya méhében a Szentlélektől alkotott szív,
1: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve az Isten igével lényegileg egyesített szív,
1: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve végtelen fölségű szív,
1: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve Isten szent temploma,
1: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve a magasságbelinek szent szekrénye,
1: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve Isten háza és a mennyország kapuja,
1: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve a szeretet lángoló tűzhelye,
1: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve az igazságosság és szeretet tárháza,
1: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve jósággal és szeretettel teljes szív,
1: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve minden erény mélysége,
1: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve minden dicséret a legméltóbb szív,
1: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve minden szív királya és központja,
1: Irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, amelyben a bölcsesség és tudomány összes kincsei megvannak.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, amelyben az Istenség egész teljessége lakozik.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, amelyben a mennyei atyának kedvetelt.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, amelynek teljességéből mindannyian merítettünk.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, az örökhalmak kívánsága.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, béketörés, nagy irgalmasságú szív.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, dúsgazdag mindazok iránt, kik hozzád folyamodnak.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, az életi szentség forrása.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, vétkeinkért engesztelő áldozat.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, gyalázatokkal tetézett szív.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, gonoszságainkért megtört szív.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, mind halálig engedelmes szív.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, lándzsával áldöfött szív.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, minden vigasztalás kútfeje.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, életünk és feltámadásunk.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, békességünk és engesztelésünk.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, bűnösök áldozatja.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, benned reménylők üdvössége.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, benned kimulók reménysége.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, minden szentek gyönyörűsége.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
1: Kegyelmezz nekünk.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
1: Hallgass meg minket.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Szelíd és alázatos szívű Jézus.
1: Alakítsd szívünket a te szíved szerint.
0: Könyörögjünk. Mindenható örök Isten, tekints szeretett fiat szívére és arra a dicséretre és elégtételre, amelyet a bűnösök nevében irántad lerott, hogy megengesztelődve bocsánatot azoknak, akik irgalmasságodért esdekelnek, szent fiad Jézus Krisztus nevében, aki veled él és uralkodik a szent lélekkel egységben Isten, mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, mennyből alászállott élő kenyér, nézd, ahogy a szíved szerinti nép ma téged dicsőít, imád és áld. Te, aki asztalod köré gyűjtesz, hogy testeddel táplálj minket, ott, hogy ledőzzünk minden megosztottságot, gyűlöletet és önzést, és igaz testvérekként a mennyi atya gyermekeinkért éljünk. Küld nekünk a szeretett lelkét, hogy a testvériség útjait járjuk, a békét, a párbeszédet és a megbocsátást keressük, és a világ gyógyításán mindannyian fáradozzunk. Amen.

Istenünk, te a csodálatos oltári szentségben kényszenvedésed emlékezetét hagytad ránk. Ott kérünk, tested és véred szentséges titkát úgy tisztelnünk, hogy megváltásod gyümölcseit szüntelen élvezzük, aki élsz és

0: Engesztelősül az Isten káromlásokért és az istentelen beszédekért mondjunk együtt, áldott legyen az Isten.
1: Áldott legyen az Isten.
0: Áldott legyen az ő szent neve.
1: Áldott legyen az ő szent neve.
0: Áldott legyen Jézus Krisztus valóságos Isten és valóságos ember.
1: Áldott legyen Jézus Krisztus valóságos Isten és valóságos ember.
0: Áldott legyen Jézus neve.
1: Áldott legyen Jézus neve.
0: Áldott legyen Jézus szentséges szíve.
1: Áldott legyen Jézus szentséges szíve.
0: Áldott legyen Jézus szentséges vére.
1: Áldott legyen Jézus szentséges vére.
0: Áldott legyen Jézus a legméltóságosabb oltári szentségben.
1: Áldott legyen Jézus a legméltóságosabb oltári szentségben.
0: Áldott legyen a vigasztaló Szentlélek.
1: Áldott legyen a vigasztaló Szentlélek.
0: Áldott legyen Isten fölséges anyja Mária.
1: Áldott legyen Isten fölséges anyja Mária.
0: Áldott legyen szent és szeplőtelen fogantatása.
1: Áldott legyen szent és szeplőtelen fogantatása.
0: Áldott legyen dicsőséges mennybe vétele.
1: Áldott legyen dicsőséges mennybe vétele.
0: Áldott legyen a szűz és anya neve Mária.
1: Áldott legyen a szűz és anya neve Mária.
0: Áldott legyen Szent József Mária tiszta jegyese.
1: Áldott legyen Szent József Mária tiszta jegyese.
0: Áldott legyen Isten angyalaiban és szentjeiben. Ámen.
1: Áldott legyen Isten angyalaiban és szentjeiben. Amen.

Kedves hallgatóink, az elmúlt közel 3/4 órában szentségimádást közvetítettük a nagyváradi Szent József telepi plébánya templomból. Köszönjük, hogy velünk tartottak, ha tehetik, hallgassák továbbra is nagy szeretettel műsorainkat. Innen Nagyváradról most búcsúzunk, a viszont hallásra, dicsértessék a Jézus Krisztus!

egy fénysugárra lelkednek. Nagy Károlyban, a Károlyi Kastélynál, a 90.1-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Kedves hallgatóink, a következő közel 20 percben a négy magyar nyelvű Mária Rádió közös imáját hallhatják a magyar nemzetért.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves Mária Rádió hallgatók! A mai imádságot a magyarság lelki megújulásáért az Erdélyi Mária Rádió nagyváradi stúdiójából imádkozzuk.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét. Krisztus világossága töltse be szívünket.

0: kedves Mária Rádió hallgatók! Alig, hogy Jézus elindul Galileából Jeruzsálem felé, már is fölvetődik a kérdés, vajon hogyan lehet követni őt. Sokan mentek hozzá, főleg olyan férfiak és nők, akiknek segítségre, gyógyulásra, vigasztalásra volt szükségük. De azután hogyan kövessék? Azok közül, akik meggyógyultak, vagy akiket lenyűgöztek Jézus szavai, voltak néhányan, akik úgy döntöttek, hogy vele maradnak és követik őt az útján. Ez azonban egyáltalán nem volt magától érthetődő, sem könnyű döntés. Nem mindegyikük érti őt. Sokan pedig elhagyják, olyan nehéz a feladat. Megint mások éppen ellenkezőleg oda mennek Jézushoz, bemutatkoznak neki, és kérik, hogy hadd kövessék őt. Jézus válaszaiban megtaláljuk követésének, a tanítvánnyá válásnak a feltételeit. Különös, hogy mindhárom válasz, amelyet Jézus szájából hallunk, valamilyen módon a család életre vonatkozik. Az elsőnek, aki arra kéri, hadd kövesse őt, s hadd osztozzon a sorsában, Jézus azt válaszolja, hogy míg a rókáknak van vackuk, s a madaraknak fészkük, az emberfiának nincs hol lehajtani a fejét. A tanítványnak ugyanabban a szegénységben kell tehát élnie, mint mesterének. A második kérdező magától Jézustól kapja meghívást. Válaszára, miszerint engedje meg, hogy előbb eltemesse apját, Jézus kijelenti, hogy az evangélium követése és hirdetése előbbre való még a családi élet legfájdalmasabb eseményeinél is, mint amilyen például egy édesapa eltemetése. A harmadik, aki Jézushoz jön, azt hallja tőle, hogy ha követni akarja őt, nem sírhatja vissza korábbi életét. Az élet, amelyet Jézus mellett elnyer, nem tűri a nosztalgiát, a múltba tekintést. Jézus követése kétségtelenül radikális és ellentmondásosnak tűnő döntés. De ez azért van így, mert Jézus szeretete irántunk szintén korlátlan, radikális, paradox és egyedülálló. Úgy is mondhatnánk, hogy Jézus az első, aki ezt a radikális engedelmességet megéli az Atya és terve iránt. A tanítványt ugyanaz a szeretet élteti, amelyet Jézus táplál az Atya iránt. Erre a szeretetre van nekünk is szükségünk ahhoz, hogy szabadok lehessünk, és hogy a világ is felszabaduljon a bűn és a halál rabszolgasága alól.
1: Urunk Istenünk, ragyogtasd fel fölöttünk arcod fényét, adj nekünk megújulást, emelj föl minket. Add, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeiden, mert a te utad az élet és az áldás útja. Amen.
0: Kedves Mária Rádió hallgatók, nemzetünk megújulásáért imádkoztunk az Erdélyi Mária Rádió Nagyváradi stúdiójából. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Atyám, hiszem, hogy Jézus azért jött a világba, hogy helyreállítsa a békét a szívekben. Kérlek, szereteteddel írts ki a szívekből az űrzavar minden dudváját, hogy hangodra felfigyeljenek a lelkek. Megértsék, hogy amit te adsz nekünk, csöndes, békés úton jön elénk. Halkan, figyelmeztetően, békésen és jó akarattal. Kérjük áldásodat, Istenem, amelyben a béke megteremtéséért szíveket viszünk eléd.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
4: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
5: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
6: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
5: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
7: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
8: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
7: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
8: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
8: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
9: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
10: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
10: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
10: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
11: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
11: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
11: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
5: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
10: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
10: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
10: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
10: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg bennünket, családjainkat és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
10: Amen.
12: Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Ditróban a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Ó, atyánk, add, hogy a keresztények közül számos szent papi hivatás szülessen, akik élő hittel őrzik fiad Jézus szent emlékét, igéjének hirdetése és a szentségek kiszolgáltatása által, amelyekkel folyamatosan megújított híveidet. Adj szent szolgákat oltárodhoz, legyenek figyelmes és lelkes őrzői az eukarisztiának, amely szentség Krisztus legfőbb ajándéka a világ megváltásáért. Hívj szolgákat a te irgalmasságot kifejezésére, hogy a kiengesztelődés szentsége által megbocsátásod örömét terjesszék. Amen.

Szeretettel köszöntöm Önöket a Mária Rádió mai meghallgatjuk műsorában. Tibor atya köszönti Önöket. Ma egy olyan szentről szeretnék beszélni, akinek élete talán éppen azért olyan közel áll hozzánk, mert nem rendkívüli emberi teljesítményekkel akart naggyá válni. Lisieux Szent Teréz, a szeretet és a bizalom szentje. Ő nem épített templomokat, nem vezetett seregeket, nem utazta be a világot, nem tett nagy dolgokat az emberek szeme láttára. Egy kolostor csendjében élt. És mégis az egész világ megismerte a nevét. Ő Lisieux Szent Teréz, a gyermek Jézusról és a szent arcról nevezett Teréz, a kis út szentje, a szeretet szentje, a bizalom szentje, a rózsák szentje. És talán mindenek előtt annak a szentje, aki megtanít bennünket arra, hogy Isten szemében nem az a legfontosabb, milyen nagy dolgokat teszünk, hanem hogy mennyi szeretettel tesszük azt, amit ránk bízott. 1873-ban született Alençonban, édesanyja korai halála után családjával Lisieux-be költözött. 15 évesen lépett be a Kármelbe, és ott töltötte rövid életének nagy részét. 1897. szeptember 30-án mindössze 24 évesen halt meg. Utolsó szavai között ott voltak ezek, hogy Istenem, szeretlek. És ez a két szó talán egész életének összefoglalása. Én nem tudok nagy dolgokat tenni, mondta. Talán te is sokszor gondoltad már, hogy én mit tudok tenni. Nem vagyok híres, nem vagyok gazdag, nem vagyok különleges, nem tudok nagy dolgokat tenni, az életem tele van hibákkal. Sokszor még azt sem tudom megtenni, amit szeretnék. És talán éppen neked üzen, Teréz. Mert ő is rájött valamire. Isten nem feltétlenül nagy dolgokat kér tőlünk, hanem szeretetet, egy mosolyt, egy türelmes választ, egy elviselt nehézséget, egy megbocsátást, egy csendben elmondott imát, egy látogatást, egy telefonhívást annak, aki magányos, egy pohár vizet, egy kedves szót, egy kis áldozatot, amelyet senki más nem lát. Teréz felismerte, hogy ezek az apró dolgok Isten kezében nagyon nagyokká válhatnak. Ez volt az ő kis útja, a lelki gyermekség, a bizalom és az Istenre való teljes ráhagyatkozás útja. Teréz egyszer úgy gondolta, hogy a szentség olyan, mint egy hatalmas lépcső. A nagy szentek, mintha óriási lépcsőfokokon mentek volna fölé, fölfelé, és ő pedig azt érezte, én ezt nem tudom megtenni. És akkor valami gyönyörűt fedezett fel. Ha egy gyermek nem tud felmenni egy hatalmas lépcsőn, akkor mit tesz? Megkéri az édesapját, és az apa felemeli. Teréz számára Isten ilyen szerető atya. Nem azt mondja, menj fel egyedül, hanem azt, hogy add a kezedet. Milyen gyönyörű kép ez. Talán te is ott állsz ma egy olyan lépcső előtt, amelyet túl magasnak érzel. Lehet egy betegség előtt, egy családi probléma előtt, egy gyász előtt, magány előtt, egy régi seb előtt, egy olyan élethelyzet előtt, amelyről azt gondolod, ezt én már nem bírom tovább. És talán Isten ma nem azt mondja, légy erősebb, hanem ezt, engedd, hogy felemeljelek. Ez Teréz üzenete. Nem saját erőnkből kell szenté válnunk, hanem Isten szeretetébe kell kapaszkodnunk. Ferenc pápa 2023-as Teréz lelkiségéről szóló apostoli buzdítása is ezt a központi gondolatot emeli ki.
a bizalom Isten irgalmas szeretetében vezet el a szeretethez. Kedves hallgatók, néha azt gondoljuk, hogy szeretni könnyű. Amíg mindenki kedves velünk, amíg megértenek, megbecsülnek, megköszönik, amit teszünk. De mi történik akkor, amikor valaki igazságtalan velünk? Amikor valaki megbánt? Amikor valaki nem köszöni meg? Amikor valaki idegesít? Amikor ugyanazt a hibát újra és újra elköveti? És Teréz a kolostorban ezt nagyon konkrétan megtapasztalta. Nem minden emberrel volt könnyű együtt élnie. És talán ez a legszebb az ő lelkiségében, hogy nem a távoli embereket akarta szeretni, hanem azt, aki ott volt mellette. Mert könnyű szeretni az emberiséget, de sokkal nehezebb szeretni azt az egy embert, aki éppen mellettünk ül. A férjet, a feleséget, a gyermeket, az anyóst, a munkatársat, a szomszédot, a papot, a testvért, azt az embert, aki másképpen gondolkodik. Teréz azt tanítja, a szeretet nem érzés, a szeretet döntés. Lehet, hogy nincs kedvem szeretni, de dönthetek úgy, hogy nem válaszolok haraggal. Dönthetek úgy, hogy megbocsátok, dönthetek úgy, hogy imádkozom érte, dönthetek úgy, hogy nem mondom ki azt a mondatot, amely örökre megsebezni, ez is szeretet. Sőt, sokszor ez az igazi szeretet. Képzeljük el kis Szent Terézt egy kertben, mindenütt virágok. Van közöttük hatalmas rózsa, és van egy apró, szinte észrevehetetlen virág. A világ talán észre sem veszi, de Isten látja. Mert Isten nem úgy néz, mint mi. Mi azt kérdezzük, mennyit tettél? Isten talán ezt kérdezi, mennyi szeretet volt benne? Lehet, hogy valaki egész életében másokat szolgál, mosogat, főz, gyermeket nevel, beteg hozzátartozó ápol, idős szülőt gondoz, naponta dolgozik. Talán senki nem tapsol neki. Senki nem készít róla fényképet, senki nem mondja, milyen nagyszerű ember vagy. És mégis lehet, hogy Isten előtt az egész élete egy hatalmas szeretet áldozat. Teréz megtanít bennünket meglátni a szentséget a hétköznapokban. A konyhában, a beteg ágy mellett, a templom csendjében, a családi asztalnál, a munkahelyen, könnyek között. Talán azt gondolnánk, hogy aki ennyire bízott Istenben, annak könnyű élete volt. Hát egyáltalán nem. Kis Szent Teréz életében ott volt a veszteség, a betegség, a lelki sötétség és a halál közelsége. Élete utolsó szakaszában súlyos betegség gyötörte, és lelki próbatételeket is átélt, és mégis nem fordult el Istentől. Talán ez az egyik legnagyobb tanítása. A hit nem azt jelenti, hogy soha nem sírunk. A hit nem azt jelenti, hogy soha nem félünk. A hit nem azt jelenti, hogy minden kérdésünkre választ kapunk. A hit néha csak ennyi. Uram, nem értem, de a kezedbe kapaszkodom. Uram, fáj, Uram, félek, Uram, elfáradtam, Uram, nem tudom, mi lesz holnap, de nem akarok elmenni tőled. Ez a bizalom. Talán Teréz egyik legszebb felismerése az volt, amikor a hivatását kereste. Mit kell tennem? És nekünk is fel kell tennünk ezt a kérdést. És ő azt mondta, hogy az egyház szívében szeretet leszek. Mit kell tennem? Milyen csodálatos, mert ha szeretet van az egyház szívében, akkor minden hivatás értelmet kap. A pap akkor lesz igazán pap, ha szeret. A szerzetes akkor lesz igazán szerzetes, ha szeret.
A szülő akkor lesz igazán szülő, ha szeret. A nagyszülő akkor lesz igazán nagyszülő, ha szeret. A rádió önkéntese munkatárs akkor végzi jól a szolgálatát, ha szeretetből szól. És a hallgató is misszionárius lehet. Mert amikor valakiért imádkozik, küldetést teljesít. Amikor felhív egy magányos embert, evangelizál. Amikor megbocsát, Krisztusról tesz tanúságot. Amikor valakinek azt mondja, ne félj, imádkozom érted, akkor talán éppen Isten szeretetét viszi el hozzá. Teréz maga is ilyen missziós lelkületű volt. A Kármel csendjében élve is a lelkekért, az egyházért és a misszióért ajánlotta fel életét. Terézhez kapcsolódik a rózsák gyönyörű képe. Azt kívánta, hogy halála után is tegyen jót az emberekkel. Nem felejteni akarta őket, hanem tovább szeretni. Ezért lett számára a rózsa a szeretet és a kegyelem jelképe. És milyen szép lenne ma úgy gondolni az életünkre, mint egy kertre. Benne vannak örömök, vannak tövisek, vannak elszáradt virágok, vannak új hajtások. Lehet, hogy most éppen egy nehéz időszakban vagy. Lehet, hogy nem látsz virágot, csak tövist. De ne feledd, Isten a tövisek között is dolgozik. Talán a könnyedből egyszer imádság lesz. Talán a fájdalmadból együttérzést. Talán a sebb helyedből mások vigasztalása. Talán abból, amit most nem értesz, egyszer olyan tanúságtétel születik, amely valaki más életét megmenti. Kedves hallgató, Teréz ma ezt kérdezi tőled, mi lenne, ha ma nem akarnál nagyot tenni? Csak egyetlen jót, egyetlen szeretett cselekedetet, egyetlen bocsánatkérést, megbocsátást, telefonhívást, egyetlen rózsafűzért valakiért, egyetlen mosolyt, egyetlen csendben elviselt nehézséget, egyetlen mondatot. Jézusom, ezt most neked adom. És talán este, amikor lefekszel, rájössz, nem volt rendkívüli nap, de szeretetben telt. És Isten előtt ez lehetett életed egyik legszebb napja. Most pedig, kedves hallgatónk, egy pillanatot csendesedjünk el, lélegezz és gondolj arra, Jézus itt van melletted. Nem kérdez most semmit, nem számon kér, nem hibáztat, csak néz és szeret. És mondd neki csendben, Jézusom, itt vagyok. Talán sok minden van benned. Fáradtság, félelem, bűntudat, aggodalom. Egy ember, akit nem tudsz elengedni. Egy seb, amely még mindig fáj. Egy imaszándék, egy beteg családtag, egy gyermek, egy házasság, egy magányos szív. Tedd Jézus elé és mondd, Jézusom, nem tudom megoldani, de neked adom. És most képzeld el, hogy Jézus megfogja a kezed. Nem azt mondja, mennyi mindent kell neked megoldanod, hanem azt, ne félj, mert én veled vagyok. Lizi ő kis Szent Teréz halk üzenetét. Talán hallod, hogy bíz. A saját erődben bíz. Ne abban, hogy mindent tökéletesen fogsz csinálni, hanem abban az Istenben, aki akkor is szeret, amikor gyenge vagy. Akkor is szeret, amikor elesel. Ő akkor is szeret, amikor sírsz. Aki akkor is szeret, amikor csak annyit tudsz mondani, Jézusom, segíts! Jézusom, köszönöm, hogy Szent Teréz által megmutattad. Nem kell nagynak lennünk ahhoz, hogy szeress. Nem kell híresnek lennünk ahhoz, hogy szolgáljunk. Nem kell mindent értenünk ahhoz, hogy bízzunk. Taníts meg a kis útra. Taníts meg örömmel elfogadni a hétköznapokat. Taníts meg szeretni akkor is, amikor nehéz. Taníts megbocsátani.
taníts meg csendben szolgálni. Taníts meg észrevenni azokat, akiket mások nem vesznek észre, add, hogy minden apró áldozatomat neked adjam. A munkámat, a fáradtságomat, a betegségemet, a könnyeimet, a magányomat, családomat, örömeimet, félelmeimet, mindazt, ami vagyok. És amikor nem tudom merre tovább, amikor elfáradok, amikor úgy érzem, hogy túl magas előttem az út, akkor emlékeztess Teréz kis útjára, és segíts elhinnem, nem nekem kell egyedül felmennem. Te felemelsz. Jézusom, bízom benned. Jézusom, szeretlek. Jézusom, neked adom magamat. És Lizziói Szent Terézzel együtt mondani, Istenem, szeretlek. Kedves hallgatóink, talán ma este, amikor elcsendesedik körülöttünk a világ, keressünk egy apró virágot, nem a kertben, hanem a szívünkben. Egy apró szeretett cselekedetet, amelyet ma Istennek adhatunk. Lehet, hogy senki nem fogja észrevenni, de Isten igen. És talán egyszer majd megértjük, amit Lizziói Szent Teréz olyan mélyen felismert. A mennyország felé vezető út nem mindig nagy lépésekből áll. Néha csak egy kis lépés, egy kis szeretet, egy kis bizalom, egy kis türelem, egy kis áldozat, és még egy. Még egyszer csak azt veszük észre, Isten, szeretnélek, és szeretnék a te úttadon járni egész életemben. A kis út szentje, taníts meg bennünket kicsinek lenni. Taníts meg szeretni, taníts meg bízni, és taníts meg teljes szívvel Istenre hagyatkozni.

volt egyszer egy édesanyja. Nem volt gazdag, nem volt híres. Egyszerű asszony volt. Egész életében dolgozott, felnevelte a gyermekét, mosott, főzött, takarított, és minden este, amikor a fia már aludt, még hosszú ideig imádkozott érte. A fiú azonban felnőtt, és ahogy teltek az évek, egyre távolabb került az otthontól. Először csak fizikailag, aztán lelkileg. Új barátok, új élet, új gondolatok. A templom lassan elmaradt, az imádság is. Az édesanyja azonban minden este ugyanazt tette. Elővette a rózsafűzérét és imádkozott a fia miatt. Nem prédikált neki, nem mondta, miért nem jársz templomba, nem ítélt el, nem veszegetett vele, csak imádkozott. Évek teltek el, az édesanyja megöregedett, súlyosan megbetegedett. A fiú hazament hozzá, az ágy mellett ült. Az anya nagyon gyenge volt. Sokáig nem beszélt, aztán megszorította a fia kezét, és csak ennyit mondott: fiam, én mindig hittem benned. A fiú lehajtotta a fejét és írni kezdett. Nem azért, mert az édesanyja meghalt volna, hanem mert hirtelen megértette, az édesanyja soha nem mondott le róla, soha. Akkor sem, amikor ő már saját magáról is lemondott. Néhány nap múlva az édesanyja meghalt, a fiú ott maradt a házban, egyedül. Az édesanyja szobájában megtalálta a régi rózsafűzét, mellette pedig egy kis füzetet kinyitotta. Az első oldalon ez állt: Uram, őrizd meg a fiamat, vezesd vissza hozzád. Ha én már nem leszek, te akkor is maradj vele. A fiú sokáig csak nézte a sorokat, aztán letérdelt. És életében talán először hosszú évek után ezt mondta: Istenem, ha valóban létezel, segíts nekem hazatalálni. Aznap este nem történt csoda, amelyet bárki látott volna, nem szólt az ég, nem jelent meg az angyal, de valami történt. Egy szív megmozdult, és néha ez a legnagyobb csoda. Lehet, hogy te is imádkozol valakiért, egy gyermekért, unokáért, férjét, feleségért, testvérért talán, már évek óta, és néha azt gondolod, hogy semmi nem változik, de ne add fel. Lehet, hogy nem látod, mit tesz az imádság. Lehet, hogy a másik ember még messze van, de Isten dolgozik a szívben. A szeretetből mondott ima soha nem vészel. Talán nem ma hozza meg a gyümölcsét, talán nem holnap, de egyszer lehet, hogy valaki visszatekint az életére, és azt mondja: valaki hitt bennem. Egy hideg téli estén egy idős pap bezárni készült a templomot, késő volt. Padok üresek voltak, a gyertyák lassan négtek, a sekrestyében eloltotta a villanyt, és elindult a templom ajtó felé. Amikor kilépett, valami furcsát vett észre. A templom lépcső mellett ott állt egy pár régi férfi cipő. Nem volt benne senki, a pap körülnézett, nem értette. Másnap reggel ugyanott egy újabb pár cipő állt. Következő este megint. A pap egyszer megvárta, kihozza őket. Késő este egy fiatal ember érkezett, a kezében egy pár régi, de még használható cipő, letette a templom ajtó mellé. A pap megszólította: fiam, miért teszed ide ezeket? A fiatal ember zavarba jött. Atya, én nem akarom, hogy tudják, hogy ki vagyok. De hát mit csinálsz? Van egy hajléktalan ember a környéken, minden este itt alszik a templom közelében, mezítláb van, nekem pedig van egy fölösleges cipőm. Miért nem adod oda neki személyesen? Hát, mert talán akkor megköszöni, én pedig nem akarom, hogy nekem köszönje. A pap elcsendesedett, a fiú pedig hozzátette: azt szeretném, ha Istennek köszönni. Aznap este a pap sokáig állt a templom ajtóban, aztán bement a templomba, letérdelt az oltár előtt, és csak ennyit mondott: Uram, taníts meg így szeretni.
milyen különös világban élünk. Sokszor azért teszünk valamit, hogy lássák, hogy megköszönjék, hogy elismerjenek, hogy azt mondják, milyen jó ember. De Jézus másfajta szeretetre tanít. Olyan szeretetre, amely nem keresi a tapsot, nem akar szerepelni, nem akarja, hogy fényképet készítsenek róla, csak ad és tovább megy. És lehet, hogy a te életedben is vannak ilyen cipők. Apró dolgok, amelyet senki nem lát. Egy telefonhívás, egy idős ember meglátogatása, vigasztalása, egy csendben mondott rózsafűzér, egy mosoly, egy türelmes válasz. Ne gondold, hogy ez semmi. Isten szemében lehet, hogy éppen ez a legszebb. Mert nem az számít, mekkora az ajándék, hanem mekkora szeretet van benne. Egy idős asszony kórházi ágyon feküdt. Nagyon beteg volt, mellette ott ült a lánya. Az orvosok már tudták, hogy nincs sok hátra. Megfogta a lánya kezét, és azt mondta, van valami, amit szeretnék mondani neked. Mit, édesanyám? Én már megbocsátottam. A lány meglepődött, hát kinek? És az édesanyja egy nevet mondott, a régi család jelenségét. Valakit, aki évekkel korábban nagyon súlyosan megbántotta őt. És a lánya megdöbbent, de hát édesanyám, hiszen ő soha nem kért bocsánatot. Tudom. Akkor miért bocsátottál meg neki? Mert nem akarom, hogy az ő bűne életem végéig az én szívemben éljen. A lánya szeméből könnyek csordultak, az anya pedig folytatta. Évekig hordoztam a haragot. Azt hittem, őt büntetem vele, de rájöttem, hogy én lettem a rabja. Most pedig szeretnék szabad lenni. A megbocsátáshoz nem mindig kell, hogy a másik megváltozzon. Néha nekem kell szabadulnom. Néhány nap múlva az asszony meghalt. A lánya később felkereste ezt az embert, de nem azért, hogy számon kérje, hanem azért, hogy elmondja neki, édesanyám megbocsátott neked. Az ember sokáig nem tudott megszólalni, aztán sírni kezdett, és azt mondta, hogy én ezt nem érdemlem meg. Lehet, de ő mégis odaadta neked. Talán ez a legnehezebb dolog az ember életében megbocsátani. Különösen, amikor nagyon mélyesebb. A megbocsátás nem azt jelenti, hogy azt mondjuk, hogy nem történt semmi, de hogy nem, megtörtént, fájt, sebet okozott. A megbocsátás nem azt jelenti, hogy mindent újra ugyanúgy kell folytatni,

élet az egyetlen esély. Vedd komolyan. Az élet szépség. Csodáld meg. Az élet boldogság.

valósággá. Az élet kihívás.

Jánzt. Az élet vagyon. Használd fel. Az élet szeretet. Titok. Fejtsd meg! Az élet ígéret. Teljesítsd! Az élet szomorúság. Győzd le! Az élet dal. Énekeld. Az élet küzdelem. Harcold meg. Az élet kaland.

0: Te vagy nekem az éltető eledelm. Te vagy az élő kenyér. Te vagy az út. Te vagy az igazság. És te vagy az élet.
1: Kedves hallgatóink! Kérem, hallgassák meg Sík Sándor Búcsú a szavaktól című versét Sinkovics Imre előadásában.
2: Szavak, szavak, búcsúzom tőletek, egymás után, mint halni készülő fiaitól az árvuló szülő, minden nap egy-egy új szót temetek. Egy-egy újat a drága régi kincsből. Nincs zárva kamrám, küszöbömön nincs őr, aki elunta életét velem, mehet búcsútlan, köszönéstelen. Ennyit hallgattam, futostam, figyeltem, még ezt a drága kincset összeleltem. Hány kis idétlent, az volt még a drága, magam hoztam el dadogó világra. Mi voltatok? Élettelen anyag. Élővé, szóvá én alkottalak, amikor forrón belétek leheltem, amit az Isten én belém, a lelkem. Bizony, hogy nem volt rossz sorotok nálam. Mindenben mindig kedvetekre jártam. Dajkátok voltam és cselédetek, ápoltalak és kényeztettelek. Mostan vasaltam, teregettem rátok. Hímes aranyból szőttem a ruhátok. Ezen a lármás, visszhangos világon ti vagytok csendes, otthonom, családom. Ti a szerszámom, kulcsom, fegyverem. Ti rajtatok keresztül ismerem izzó titkát az emberi tudásnak, s a kincset, mit varázsveszővel ásnak. Mindent, amit az ember szíve rejt, s a más világból remegő delejt, kit a tudós csak eltakarna névvel, Istent tapintom ujjatok egyével. Szülötteim s szolgáim voltatok, s én szolgátok és királyotok. Mint pénzeire a király nevét, reátok vertem arcom bélyegét. S most hűtlenek, csalfák, kegyetlenek, egymás után elhagytok engem. Hasztalan hívlak, hasztalan kereslek, elhal a visszhang, a barlang üres lett. Állasz az oltár lépcsőjén magad, és idézed a szentelt szavakat, s csak tátogat szegény memóriád, a néma ördög vigyorog reád. Dobban a szíved, írnál, mondanál, s a toll kezedben reszketni megáll, megzördül rajt egy látatlan bilincs, nézel utána annak, ami nincs. Hát így maradtál. De jó ez neked, beszéltél 70 évig eleget. S ha most a szó kegyelme elhagyott, gondolj szó nélkül, szépet és nagyot. Nézd a ma bölcs hajdani remetéket, kik kinőtték az emberi beszédet, s elvonulván barlangjuk éjjelébe, némán merültek a lét tengerébe. Csak egy szót, csak azt ne feledjed. Ő benne hallod, az egyetlen egyet, s újra tanulsz beszélni általa. A szót, mely kezdetben vala.

Mária Rádió. Egy fénysugárra lelkednek. Marosvásárhelyen, a Kultúrpalotánál a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Halleluja! Krisztus tündöklő nappalunk, az éj árnyát eloszlatod, kit fényből fénynek val a hit, és fénnyel áldott szentjeid.
1: Esengünk hozzád, Szent Urunk, míg tart az éj, vigyázz reánk, találjunk benned pihenést, adj nyugodalmas éjszakát.
0: Mikor lecsukjuk két szemünk, a szívünk virrasszon veled, őrködjék mindig jobb kezed, hűséges híveid felett.
1: Védelmezünk, tekints le ránk, igázd le ellenségeink, vezess szolgáidat, kikért véred váltsága volt a bér.
0: Legyen most néked Krisztusunk és Szent Atyádnak tisztelet, s a Szentléleknek is veled zengjen dicséret szüntelen.
1: Amen.
0: Légy védelmező Istenem és menedéket adó házam. Te vagy Uram én reményem, ne hagyj soha szégyent érnem. Igazságodban szabadíts meg engem.
1: Fordítsd felén füledet. Siess, Uram, ments meg engem.
0: Te légy oltalmazó kősziklám és megerősített házam, hogy megszabadíts engem.
1: Erősségem és menedékem valóban Te vagy. Neved miatt vezess és irányíts engem.
0: Kiszabadítasz a hálóból, amit titkon vetettek nekem, mivel Te vagy az én erősségem.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet. Megváltottál engem, hűséges Istenem.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Légy védelmező Istenem és menedéket adó házam.
1: A mélységből kiáltok, Uram, hozzád. Istenem, figyelj a szómra.
0: Fordulj felém és hallgass figyelmesen, könyörgésem hangos szavára.
1: Ha bűneinket, Uram, felrovod, Uram, ki az, aki előtted megállhat?
0: De nálad bocsánatot nyer a vétek, ezért félve tisztelünk téged.
1: Remélek az Úrban, benne remél a lelkem, és bízom ígéretében.
0: Lelkem várja az Urat, jobban, mint éjjé őr a hajnalt.
1: Bizony jobban, mint éjjé őr a hajnalt. Várja Izrael az Urat.
0: Mert az Úrnál van az irgalom, és bőséges a megváltás nála.
1: Választott népét ő váltja meg minden bűnétől.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: A mélységből kiáltok, Uram, hozzád.
1: Ne vétkezzetek, a nap ne nyugodjék le haragotok fölött, ne adjatok teret a sátánnak.
0: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk.
1: Kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Te védj meg, Istenünk, ha virrasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén. Bocsásd el most, Uram, szolgádat, szavaid szerint békességben.
1: Hiszen már meglátták szemeim, akit küldtél, az üdvözítőt.
0: Őt adtad számunkra, csodájára minden népnek.
1: Hogy fényeskedjék az egész világnak, mint választott néped dicsősége.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Te védj meg, Istenünk, ha virrasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén. Könyörögjünk. Szelíd és alázatos szívű Urunk Jézus Krisztus, aki édes igát és könnyű terhet raksz követőidre, fogadj jóságosan mai napunk jó szándékait és tetteit. Adj nyugalmas éjszakát, hogy holnap készségesebbek legyünk szolgálatodra, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket és családjaitokat a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
2: Üdvözítünk, édesanyja, mennyeknek megnyílt kapuja, tengerjárók szép csillaga, boldogságos Szűz Mária. Légy segítség hű népednek, az elesett bűnösöknek, ki szülője Istenednek, anyja lettél teremtődnek. Mert angyali köszöntésre rátszállott az Úr szent lelke, ekkor lett az örök ige, Szűz méhednek szűz gyümölcse. Azért édes Isten anyja, légy bűnösök szószólója, botló lábunk támasztója, üdvösségünk nyílt kapuja. Adjunk hálát az Istennek, Atya, Fiú, Szentléleknek, három személy felségének, egy mi voltú Istenségnek.
3: Mária Rádió és

Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Fészek Meleg hallgatóit, a mikrofonnál a rádióműsor szerkesztője, a családpásztor evangelizációs szolgálat munkatársa Kertész Tibor. Az esküvőn két ember egymásnak ígéri az életét. Akkor talán még nem tudják pontosan, milyen örömök és nehézségek várnak rájuk. Évek múltán azonban már pontosan érzik, a házasságot nem egyetlen ünnepélyes igen tartja életben, hanem sok hétköznapi döntés. Mit tehetünk, ha megkopott a figyelmünk egymás iránt? Ha ugyanazok a viták térnek vissza, vagy régi sérelmek állnak közénk? És honnan meríthetünk reményt, amikor úgy érezzük, hogy elfáradtunk? Ma az elköteleződésről és a házasság megújulásának lehetséges lépéseiről beszélünk. Tartsanak velünk, jó rádiózást!

Melyik szó foglalja össze legjobban a házasság lényegét? Talán azt mondanánk, hogy a szeretet. Én azonban még egy szót mellé állítanék, és ez az elköteleződés. Mert hogy a kettő összetartozik. A házassági elköteleződés azt jelenti, hogy a másik javát akkor is keresem, amikor fáradt vagyok. Amikor csalódtam benne. Vagy amikor éppen nehéz szeretettel fordulnom felé. Nem puszta érzésre bízom a kapcsolatunkat, hanem vállalom, hogy dolgozom érte. Jézus így beszél a házasságról. Amit tehát Isten egybe kötött, ember szét ne válassza. A keresztény házaspár az esküvőn egész életre mond igent egymásnak, és ezt az igent aztán újra és újra ki kell mondaniuk a tetteikkel. Például, amikor megkérdezem a házastársamtól, hogy van, és nem elégszem meg egy gyors, jól vagyok válasszal. Amikor észreveszem, hogy túl sok a teher rajta, és átveszek belőle. Amikor egy vita után keresem az alkalmat, hogy beszéljünk. Ezek apró döntéseknek látszanak. Hosszú távon mégis ezekből épül a közös életünk. Az elköteleződés persze nem jelenti azt, hogy a házasságban soha nem leszünk boldogtalanok vagy elégedetlenek. Lesznek nehéz időszakok is. A kérdés az, hogy ilyenkor tudunk-e egymással őszintén beszélni, tudunk-e változtatni azon, ami rajtunk múlik, és tudunk-e szükség esetén segítséget kérni. A kapcsolatot a gyengétség is táplálja. A kézfogás, az ölelés, egy kedves érintés azt üzeni, közel vagy hozzám, fontos vagy nekem. Évek múltán ezek könnyen kikopnak a mindennapokból. Nem feltétlenül azért, mert megszűnt a szeretet, lehet, hogy egyszerűen elfáradtunk, túl sok dolgunk van, vagy sérelmek gyűltek fel köztünk. Érdemes erről is beszélni. Hogy milyen közelség esik jól a másiknak, mire vágyik, és mi az, amitől most inkább visszahúzódik. A testi gyengétség akkor erősíti a kapcsolatot, ha mindketten szabadon, biztonságban élhetik azt meg. Ez a házas élet egészére, a szexualitásra is igaz. Miért távolodhatnak el egymástól azok is, akik őszintén szeretik egymást? Az egyik oka túlzott elvárás. Az esküvő előtt könnyű elképzelni, milyen lesz a közös életünk. Aztán megérkeznek a számlák, az álmatlan éjszakák, a munkahelyi feszültségek, a gyermeknevelés nehéz döntései, és kiderül, hogy egyikünk sem tud mindig türelmes, figyelmes és derűs lenni. De ettől még lehet jó a házasságunk. Csak meg kell tanulnunk valódi emberként szeretni egymást, a képességeinkkel és a gyengeségeinkkel együtt. Ebbe az is beletartozik, hogy kérhetek változást, és nekem is késznek kell lennem változni. Egy másik nehézség a különbözőségünk. Talán ismerős a helyzet, ami a kapcsolat elején vonzó volt a másikban, évekkel később bosszantani kezd. Ő mindig erőre tervezett. Akkor ezt biztonságnak éreztem, ma néha merevségnek. Ő könnyen barátkozik. Akkor örültem a nyitottságának, ma meg talán olykor azt szeretném, hogyha több időt töltene velem. A különbségeket nem mindig kell megszüntetni,
Előbb meg kell érteni őket. Miért fontos ez neked? Kérdezhetjük. Mitől tartasz ebben a helyzetben? Mit hoztál otthonról? Az ilyen kérdések olykor többet segítenek, mint egy újabb vita arról, hogy kinek van igaza. És a keresztény házaspár mindebben Krisztushoz is fordulhat. A közös ima nem varázsmegoldás, nem helyettesíti a beszélgetést, a bocsánatkérést, vagy a szükséges változást. Segíthet viszont abban, hogy megálljunk, és Isten előtt is kimondjuk, szükségünk van bölcsességre és erőre. Lehet, hogy elsőre csak ennyi fér bele, Uram, segíts, hogy ma figyelni tudjak rá, vagy mutasd meg, miben kell nekem változnom. Már ez is egy lépés, mert a házasság megújulása sokszor akkor kezdődik, amikor nem csak a másiktól várom az első lépést. Most egy rövid szünet után arról lesz szó, mit kezdhetünk a visszatérő problémákkal és a meg nem bocsátott sérelmekkel.

Eddig az elköteleződésről, a gyengétségről és a különbségeink elfogadásáról beszéltünk. Van azonban két nehézség, amelyet nem lehet pusztán több kedvességgel megoldani. Ezek a visszatérő rendezetlen problémák és a mélyebb sérelmek. Mert hogy bizonyos viták újra és újra előkerülnek. Hogyan osztjuk be a pénzt? Mennyi beleszólása legyen a szülőknek, rokonoknak az életünkbe? Ki mennyi időt tölt a gyerekekkel? Miért marad olyan kevés időnk egymásra? A vita tárgya olykor apróságnak látszik, de mögötte komoly szükséglet húzódik meg. Szeretném, ha meghallgatnál, számolnál velem, számíthatnék rád. Ezekhez a beszélgetésekhez érdemes jó időpontot választani. Nem akkor neki kezdeni, amikor már mindketten kimerültek vagyunk, és egyszerre lehetőleg egyetlen kérdésre figyelni. Az is segít, ha vádaskodás helyett arról beszélek, én mit élek át? Például, amikor nélkülem döntesz erről, úgy érzem, hogy nem számít a véleményem. Szeretném, ha legközelebb együtt beszélnénk róla. Sok mindent hozunk a szülői házból is. Ahogyan nálunk a pénzről, a haragról, a munkáról, vagy a gyengétségről, az intimitásról beszéltek, vagy nem beszéltek, az hatással lehet arra, hogyan élünk most a házasságunkban. A házastársunk pedig egy másik családból érkezett. Ami nekem teljesen természetes, az neki furcsa, vagy akár fájdalmas is lehet. Ez nem jelenti azt, hogy minden mai gondunkért a múlt felel, de érdemes felismerni a régi mintákat. Lehet, hogy egy mondatra azért reagálok olyan hevesen, mert gyermekkoromban is gyakran hallottam, és akkor sem tudtam megvédeni magam. Ha ezt észreveszem, felelősebben tudok beszélni róla a házastársammal. A sérelmekkel is szembe kell néznünk. Egy házasságban előfordul, hogy megbántjuk egymást. Van, amikor figyelmetlenül. Van, amikor pontosan tudjuk, hogy amit mondunk, az fájni fog a másiknak. A megbocsátás nélkül maradt sebek pedig idővel távolságot teremthetnek köztünk. A megbocsátást ugyanakkor nem lehet sürgetni, vagy kikényszeríteni. Ha én bántottam meg a másikat, először vállalnom kell, amit tettem. Nem segít, ha így kezdem, sajnálom, de te is. Sokkal többet ér egy világos mondat, ezt mondtam neked, tudom, hogy fájt, sajnálom, szeretném meghallgatni, hogy ezt te hogyan élted meg. Aztán a tetteimnek is követniük kell a bocsánatkérést. A bizalom nem attól épül újra, hogy kimondtunk egy szót, hanem attól, hogy a másik tartós változást tapasztal. Fontos ezt is kimondani, ha valaki erőszakot, fenyegetést vagy súlyos megalázást él át, a megbocsátásra és a házassági hűségre hivatkozva nem szabad arra kérni, hogy maradjon veszélyben. Ilyenkor a biztonság az első és külső segítségre van szükség. Mit tehetünk akkor, hogyha mindketten szeretnénk javítani a kapcsolaton, de nem tudjuk, hogy hol kezdjük? Az első lépés lehet, hogy megnevezem a saját részemet,

beszélgetést közöttünk. A második lépés a remény. Vannak házaspárok, akik már alig merik kimondani, hogy jobb kapcsolatot szeretnének. Túl sokszor próbálták újra kezdeni. A remény azonban nem azt jelenti, hogy biztos sikerrel kecsegtetjük magunkat, hanem inkább azt, hogy keressük a következő jó lépést, és nem maradunk egyedül a nehézséggel. Keresztény emberként Isten elé vihetjük a házasságunkat úgy, ahogy most van. Nem kell előbb rendbe hoznunk, hogy imádkozhassunk érte. Kérhetünk az Úrtól bátorságot egy őszinte beszélgetéshez, alázatot a bocsánat kéréshez, vagy józanságot annak felismeréséhez, hogy segítségre van szükségünk. A harmadik lépés a kitartó, konkrét cselekvés. Pál apostol ezt írja, a jó téteményben ne fáradjunk el, mert a maga idején aratunk, ha el nem lankadunk. Galatáknak írt levél, 6. fejezet, 9. vers. A házasságban ez jelenthet heti egy zavartalan beszélgetést. Egy régóta halogatott kérdés közös rendezését. Időpont kérést házassági tanácsadóhoz, vagy egy rövid közös imát, amelyben nem a másik hibáit soroljuk, hanem mindketten kérjük Isten segítségét. A mai rádióműsor végére egy rövid kérdést szeretnék itt hagyni. Mi az az egy lépés, amelyet én meg tudok tenni ezen a héten a házasságunkért? Érdemes ezt csendben végig gondolni, aztán, hogyha lehet, egymással is beszélni róla.

0: Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy ma is velünk tartottak. Kívánom, hogy legyen bátorságuk beszélgetni arról, ami fáj, és észrevenni azt is, ami még mindig szép a kapcsolatukban. Isten adjon erőt a házaspároknak a következő jó lépéshez. Önök a Fészek Meleg családpasztorációs rádióműsort hallgatták, viszont hallásra.
1: A család a jövő útja.
2: A család a jövő útja.
1: Egy újabb adás a Mária Rádióban a családi élet örömeiről, nehézségeiről, Fészek Meleg címmel.

0: Legyen meg a te akaratod, én benned maradok. Úgy legyen minden, ahogy akarod.
1: A szó bennem, az ige a számban, a szándék a tedben, az álmom, a vágyom a tiéd legyen, a te akaratod. Úgy legyen minden, ahogy akarod.
2: A lángol a lelkem, te légy a tűz. Te ébresz bennem vágyat, mi űz, mi hajt a szép, a nagy tettek felé, hogy utadon jussak a fényed elé.
3: Vagy álljak a csendben, mint arcodnak mása, mint tiszta víztükre, mint felszálló pára, mint felhő az égen, úgy ússzak benned, mint eső a földdel, úgy legyünk egyek.
4: Add meg, ha kéred szívemből e szókat, adjál meg mindent, szépeket és jókat. Adjál meg mindent, ami kell nekem, de ne én tudjam, hogy az mi legyen.
1: És vigy el tőlem mindent, mi ócska, lánc és börtön. Vedd el hát tőlem, ha ragaszkodva őrzöm. Ha nem tudom, nem látom, hogy tied minden kincsem, hogy ajándékod minden, mert tőled van, ó Isten.
2: És vigy el tőlem engem, önzésem és vágyam, és mindent, mit nem véled egyesülve vágytam.
3: Minden itt bennem és körülöttem állva, akaratod szerint úgy legyen megáldva, ahogy te akarod.
0: Én azt kérem csak tőled, hogy legyen meg a te akaratod.
5: Legyen meg a te akaratod. Én benned maradok. Úgy legyen minden, ahogy akarod.

olyan jó élni Isten műhelyében, ott formáltatni hűséges kezében. Kemény vésővel, döngő kalapáccsal, szerető, szelíd, szent simogatással. Látni, hogy íme szobrok száza készül, néhány vonással naponta egészül. A mester keze percre sem pihen meg, eszközei munkálnak, nem pihennek. Tudni, hogy kemény, ormótlan kő voltam, akaratjára soha nem hajoltam. Dacos énemről lepattant a véső, és hálát adni, hogy még most sem késő. Csodálni őt, amint szeretve fárad, amint nem sajnál drága életárat odaadni, értem is odaadni másért, egy megtörésért, hozzáfordulásért. Csodálni őt, aki annyi büszke lelket szeretetével örökrabul ejtett. Sziklatömböket döntött le a porba, hogy átformálja szépséges szoborba. Igen, csodálom őt. Csak őt csodálom.

Uram, csak egy vagyok a sok között, ki bár rongyos ruhába öltözött, vendégeid sorába hívva lenni, királyi nagy mennyegződre menni, szegényen bár, de úgy szeretne. Mégis talán, ha meg lehetne. Rongyos ruhámra félve, hogyha még tekintni olykor elfelejtenék, azért előttem mégis ott lebeg, aranytermed, a szívem úgy remeg. Aranytermed, az én ruhám, és ajkamra félve jön könyörgés. Nem az első helyre ülnék, Uram. A meghívottak mellett boldogan húzódnék félre, félre, messzire, a díszes asztalnak legvégire, szívem mélyén azért repesve. Uram, talán ha meg lehetne. Uram, nem kellenének drága ételek. Nem tennék úgy én, mint az emberek, akik jól étre jutnak. Erre már kívánságok felhőkben egyre jár. Így ember morzsát is ehetne. Uram, talán így meg lehetne. Uram, tudom, sok minden útban áll. Azért szívem mégis remélve vár. Kegyelmednek sugára végre tán, dicsőn csillogva irányulna rám. Boldoggá engem ezt tehetne. Uram, ó, bárcsak így lehetne.

0: Laudetur Jesus Christus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Ajai László. Szerdai adásunk témái: Leó pápa sajtókonferenciájának záró része, a mesterséges intelligencia helyes használatáról és egy lehetséges németországi útjáról. A Szentatya katekézise franciaországi útjáról. Isten állítja helyre egyházát a szűzanya közben járására. Leó pápa franciaországi útjáról. Isten állítja helyre egyházát a szűzanya közben járására. A hagyománynak megfelelően Leó pápa a két napja véget ért franciaországi apostoli látogatását elemezte és értékelte, immár saját tapasztalata jegyében a hónap utolsó napján tartó szerdai általános kihallgatás során. A Szentatya franciaországi apostoli útja nagy ajándék volt neki,
1: è stato un grande dono per me,
0: és Isten népének abban az országban, amiért hálát ad az Úrnak, kezdte beszédét Leó pápa. Ismételten hálás köszönetet mondott mindazoknak, akik befogadták őt, a világi hatóságoknak és az egyház lelkipásztorainak, és mindenkinek, akik találkozni szerettek volna a pápával, vagy akár csak üdvözölni akarták őt az utcán, mint Krisztus apostolát. Köszönet mindenkinek, mondta. A pápa lelkipásztori látogatásának még mindig friss benyomásait egyetlen nagy szimbólum köré gyűjtötte, amely a párizsi Notre-Dame székesegyház.
1: La cattedrale di Notre-Dame di Parigi.
0: Az első nap délutánján a Boldogságos Szűz Mária ünnepélyes vecsernyéjét ott ünnepeltük, amelyben a zene, az ének és a templom szépsége megindította az imádságban összeforrt szíveket. Maga a Notre-Dame katedrális az átélt tragédiájával jelképesen megvilágíthatja ezt az egész apostoli utat, kulcsot kínálva a megértéshez, amelyet egy szóban foglalnék össze: újjászületés. A párizsi székesegyház, amely 7 évvel ezelőtt egy hatalmas tűzvész halálos sebét szenvedte el, most újjáépült is ragyogóbb, mint valaha. Ez a katasztrófa minden szinten pozitív reakciót váltott ki, némelyik láthatóbb és gyakorlatiasabb, mások rejtettebb, spirituális jellegűek voltak. A katedrális restaurálása megmutatta az egyház, az állam, a közintézmények és a civil társadalom közötti együttműködés lehetőségét. Ez a megközelítés lehetővé tette számunkra, hogy teljes mértékben kihasználjuk a jótevők nagylelkűségét, valamint a szakemberek és munkavállalók szakértelmét. A közjóért folytató szinergikus összefogásnak normálvá kell válni az intézmények, a politikai és társadalmi erők, valamint mindazok számára, aki polgári és gazdasági felelősséggel tartoznak, állapította meg a pápa az értékes tapasztalatot. Ezt az üzenetét közvetítette a Szentatya a francia hatóságok, valamint az UNESCO, az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi Tudományos és Kulturális Szervezetének tagjai felé, amelynek székhelye Párizsban található. A pápa rámutatott az együttműködés alapvető szempontjára, ami az emberi személy méltósága.
1: La dignità della persona umana.
0: A Notre-Dame székesegyház azonban mindenek előtt az élő kövekből, Isten szent népéből álló egyház képe. Érdekes párhuzamot vonni a katedrálisban tartott vecsernye és az ifjúsági virrasztás között, amelyre ugyanazon az estén kerül sor a párizsi nagy stadionban, ajánlotta a pápa. Két teljesen különböző hely, mégis két egymás kiegészítő esemény, amelyek szinte lelkileg egyé váltak. De mi is kötötte össze őket? Kérdezte a Szentatya. Az egyház, amely nem kőből vagy cementből készült, hanem olyan emberekből, akik szeretik Jézus Krisztust, mert ő előbb szerette őket. A Notre-Dame székesegyházban papok, diákonusok, szerzetesek, lelkipásztori munkatársak voltak együtt, a stadionban ott volt az új francia nemzedék. Új, azt mondanám, nem csak korban, hanem még inkább lélekben, a szív és a hit szabadságában. Fiatalok, akik énekeltek, kiabáltak, de csendben is maradtak és hallgattak. Figyelmes és meghatott arcaik az igazság és a szeretet után bágyakozó szíveiket tárták fel. Örömmel mondtam nekik, ti vagytok Franciaország szentjei.
1: Voi siete i santi di Francia.
0: Ez a virrasztás a remény nagy jele volt, emlékezett a szentatya. Miként ez, abban a kicsincségben, amelyet Isten előnyben részesít, a Bakita házban is megtörtént a találkozás során, amely számos nehéz helyzetben lévő ember menedéke, egyike a sok helynek, az evangélium gyümölcseinek, ahol naponta elkötelezzük magunkat, hogy szeretettel szolgáljuk az emberi személy méltóságát. A francia egyházban azonban már évek óta látható az újjászületés jele. Ez pedig a keresztségre jelentkező fiatalok és felnőttek jelentős és növekvő száma. Jelenleg Párizsban egy tartományi szinodális gyűlést tartanak, Istennek e szép meglepetésével kapcsolatban, amelyen én is részt vehettem, bátorítva a katekumeneket és a neofiták útját, valamint azokat a közösségeket, amelyekhez tartoznak. A fővárosi látogatáson csúcspontja, folytatta a pápa, a Concord téren tartó szentmise volt. Ott az újjászületés jele meglepő módon jelent meg, mégpedig a liturgikus összejövetel formájában, amelyen papok, kórus és hatalmas sokaság gyűlt össze az óriási téren, amely az egész Champs-Élysées sugárúton át a Diadalívig és azon túl is kiterjedt. Az áldozás pillanatában mindenki hozzájutott az eukarisztiához, amelyet mindenhol kiosztottak az áldozóknak. Ez az igazi újjáépítés, az egyház helyreállítása, amelyet csak Isten valósíthat meg Szűz Mária közbenjárására, összegezte a szentatya lelki tapasztalatait. Ezt követően természetes és illő volt, hogy Párizs után zarándokként Lourdesba menjek, hogy tisztelettel köszöntsem az egyház anyját, Máriát, aki a szenvedés és a halál órájában égve tartja a hit és a remény lámpását.
1: La lampa della fede e della speranza.
0: Lourdesban az Úr Szűz Mária anyai gondoskodása által mindenkinek, az zarándokoknak és különösen a testben és lélekben betegeknek átadja a remény és az újjászületés üzenetét. Ez egy olyan üzenet, amelyet nyíltan szerettem volna megismételni. Minden emberi élet, bármilyen állapotban is legyen, még a legtörékenyebb is, megőrzi sérthetetlen méltóságát, és megérdemli, hogy emberi együttérzéssel és a tudomány által kínált eszközök segítségével gondoskodjunk róla, elkíséljük és enyhítsük a szenvedését. Ezért Lourdes az egész világ számára a szeretet civilizációjának kegyhelyét jelenti. Ebben az összefüggésben a bántalmazások számos áldozatával találkoztam, és arra kértem őket, hogy segítsenek kifejezni más áldozatoknak a vágyamat és az egész egyház vágyát, hogy meghallgassam őket, és velük együtt járjak, miközben gyógyulást keresnek, elismerve az életükben okozott fájdalmat, azon fáradozva, hogy megelőzzük a bántalmazásokat. Az apostoli út harmadik és egyben utolsó állomása Metz városa volt. Franciaország és Európa egy olyan térségében, amely a II. Világháború alatt pusztítást szenvedett. Ott dolgozott ugyanis Robert Schumann, az európai egyesülési folyamat egyik fő ihletője. A kortárs Európa pontosan a béke projektjeként született meg a háború pusztítása után. Elmondhatjuk, hogy ami a párizsi Notre-Dame katedrálissal történt a tűzvészben, az történt Európában a II. Világháborúval. Európa pedig újjászületett, a demokrácia, a szolidaritás és a népek közötti testvériség elvei alapján, mely nagyban keresztény gyökereinek köszönhető. Még ma is ezeken az alapokon és ezzel az életnedvel újulhat meg az európai projekt, egy sokkal globalizáltabb világban, ahol a vallások közötti párbeszéd elsődleges szerepet játszik. Ezért is találkoztam Metzben a különböző vallási hagyományok képviselőivel, akik jelenlétemben felolvasták és aláírták a párbeszédre és békére irányuló metzi felhívást. Kedves barátaim, szólt végül a szentatya. Franciaországi lelkipásztori látogatásom mottója így hangzott, hogy élete legyen a világnak. Ezek Jézus szavai, amelyek összefoglalják az ő üdvözítő küldetését, és amelyek az út során teljes mértékben kifejezésre juttatták az összes találkozás evangéliumi jelentését. Ezek a szavak indítsanak most minket imára, miközben kérjük Istent, hogy ez a kegyelmi esemény bőséges és tartós gyümölcsöt teremjen. Zárt a szerbei katekézisé 14. Leó pápa. Leó pápa sajtókonferenciája a mesterséges intelligencia helyes használatáról és egy lehetséges németországi útjáról. A négynapos franciaországi apostoli látogatása után Leó pápa Metzből hazatérőben Róma felé a repülőgépen válaszolt a kíséretében utazó újságírók kérdéseire. A keddi adásunkban ismertetett első négy kérdés után most az utolsó kettőt adjuk közre, melyekben a Szentatya a mesterséges intelligencia torz használatának veszélyeiről, valamint a német katolikus egyház helyzetéről szólt, bejelentve, hogy már meghívást kapott és reméli, hogy el tud majd látogatni Németországba. Az ötödik kérdést Justin McLellan tette fel a National Catholic Reporter, a Nemzeti Katolikus Tudósító részéről. Szentatya, Párizsban arról beszélt, hogy etikai megkülönböztetése van szükség a mesterséges intelligencia fejlesztése kapcsán. Emellett, miután rossz szándékú mesterséges intelligencia rendszerek számos kibertámadást hajtottak végre, a technológiai szektor több vezetője is arra figyelmeztetett, hogy ez a technológia akár el is pusztíthatná a világot. Mennyire aggasztja önt,
2: How worried are you?
0: Hogy a mesterséges intelligencia katasztrofális kockázatot jelenthet az emberiségre nézve, vagy akár teljesen ki is írhatná azt? Mit kell tennünk az egyes nemzeteknek, különösen az Egyesült Államoknak és Kínának, annak érdekében, hogy technológiáik biztonságosak legyenek az egész emberiség számára? Köszönöm, válaszolta a pápa. Ha valaki megkérdezni, pánikban vagyok-e, a válaszom nem. Nyugodtan alszom éjszakánként.
1: No, I'm not. I sleep at night.
0: Ugyanakkor úgy vélem, komolyan kell venni azokat az aggályokat, amelyeket számos szakértő, a mesterséges intelligencia területén dolgozó szakember megfogalmazott. Nem tartom álhírnek, ahogyan azt egyesek állítják pénzügyi vagy egyéb haszonszerzési céllal, amit ezek a szakemberek mondanak. Érdekes módon épp a mai napon olvastam, hogy az Nvidia vezetője azt állítja, találtok módot arra, hogy bizonyos védőkorlátokat vagy korlátozásokat építsenek be a mesterséges intelligenciába, megakadályozva ezzel, hogy a rendszerek kilépjenek saját kereteikből és azt a fajta kárt okozzák, amelytől sokan tartanak. Ugyanakkor éppen ez a vállalat hangoztatja, hogy nem szabad korlátozásokat bevezetni, sem kormányzati szabályozást alkalmazni. Ez olyan probléma, amelyet véleményen szerint közösen kell megvitatnunk. Továbbra is össze kell hívnunk a politikai vezetőket, a mesterséges intelligencia területének irányítóit, valamint a társadalmi szervezeteket és egyesületeket, hogy áttekintsük a jelenlegi folyamatokat és a jövőbeli kilátásokat. Egyszerűen szólva, éppen nem a legfelelősségteljesebb hozzáállást azt mondani, hogy ó, ez nem fog megtörténni, és szemet hunyni a dolgok felett. A Vatikán saját bizottságot hozott létre,
1: The Vatican has organized, our own commission.
0: A mesterséges intelligencia témakörében ez a kezdeményezés, ha úgy tetszik, eredetileg a Szentszéken belüli tevékenységek összehangolását szolgálta, beleértve a mesterséges intelligencia alkalmazásának módjait, valamint a technológiába járó kockázatok és előnyök felmérését. A Magnifica

0: Úgy vélem, elegendő ember érdeklődik komolyan a téma iránt, és hajlandó túllépni a puszta hatalmi kérdéseken, például azon, ki éri el először a célt, vagy mi történik, ha a technológia eléri az úgynevezett általános mesterséges intelligencia szintjét. Ugyanakkor folytatunk kell a munkát, nem dőlhetünk hátra abban a hitben, hogy úgysem történik semmi. Ludwig Ring Eiffel, a KNA, a német katolikus hírügynökségtől tette fel az utolsó kérdést. A mai napon Metzben nagyon közel járt a német határhoz, ám Németországba eddig még nem látogatott el Szentatya. Így hát az alapvető kérdésem, mikor számíthatunk az ön érkezésére a határ túloldalán? Mindezt két olyan fejlemény fényében kérdezem, amelyek talán önt is aggasztják. A katolikus egyház folyamatos hanyatlása Németországban, valamint a szélsőséges pártok megdöbbentő térnyerése, amelyek azzal fenyegetnek, hogy szétzírálják azt az Európával kapcsolatos konszenzust, amelyről ön a mai napon Metzben beszélt. A Szentatya válasza, köszönöm a kérdést. Helyes alázattal mondom, még csak mintegy 15 hónapja vagyok pápa.
1: 15 months that I've been pope.
0: Sok olyan hely van, ahová még nem jutottam el. Meghívást ugyan kaptam, és remélem, hogy el tudok majd látogatni Németországba.
1: I do hope to visit Germany.
0: Jártam már ott korábban, de nem pápaként, ahogyan sok más helyre is szeretnék elmenni. Konkrét menetrend azonban még nincs. Egyelőre még a jövő évi terveken dolgozom, az egyetlen biztosan tervezett út a koreai ifjúsági találkozó. Szóval haladunk a tervezéssel. Köszönöm a türelmet és a kérdést. Említette azt a vélekedést, miszerint Németországban haldoklik az egyház, vagy hogy csökken a hívek száma. Korábban Franciaországról is ezt mondták, mégis láttuk, mi történt az elmúlt 4 napban. Hiszem, hogyha megtaláljuk az igazi missziós lelkületet és a megfelelő megközelítést, akkor Németországban is rengetegen vannak, akik meg akarják élni és ünnepelni keresztény, illetve katolikus hitüket.
1: The true missionary spirit and the right way to go about it. There are still many, many people in Germany who want to live and celebrate.
0: Így hát bizakodó vagyok ezzel kapcsolatban. Bár látom a problémákat és azokat a különféle okokat, amelyek súlyosan érintették az egyházat. Sőt, ha úgy tetszik, az evangéliumi vagy protestáns egyházakat is, és hasonlóképpen sújtották a társadalmat. Mégis reménykedem a párbeszédben. Bízom benne. Folytatta a Szentatya, hogy továbbra is együttműködhetek a németországi egyházi vezetőkkel, és közösen találhatunk megoldást a helyzetre. Érdekes lenne megvizsgálni és elemezni, vajon van-e összefüggés, és ha igen, milyen? Például e szélsőjobboldali csoportok térnyerése, miközben maguk a szélsőjobboldali körök is töredeznek, hiszen látható, hogy egyes csoportok még radikálisabbá válnak a többi, úgymond szélsőjobboldali csoporthoz képest, és aközött a jelenség között, amikor a szélső jobboldali nézetek bizonyos vallási irányzatokkal ötvöződnek. Márpedig, és ezt nem csak én látom így, hanem a németországi katolikus és protestáns egyházak vezetői is hangot adnak ennek, ez nem tekintheti a kereszténység hiteles megnyilvánulásának. Ismét csak az evangélium értékeihez térünk vissza. Ezek nem a gyűlöletről és a megosztottságról szólnak, hanem a megértésről, az együttérzésről és az egymás melletti kiállásról. Mélységesen remélem és bízom benne, hogy ebben az egyház is szerepet vállalhat, hogy sikerül megszólítanunk a jó akaratú emberek többségét. Ők meg fogják érteni, milyen fontos az elkötelezettségük, akár a politikai folyamatokban való részvétel révén is, hiszen ez lehetővé teszi számukra, hogy a közjó érdekében hozzanak egyértelmű döntéseket, ahelyett, hogy szélsőséges eszmék mellé állnának, amelyek talán sokkal nagyobb kárt okoznak, mint azt jelenleg sejtjük. Úgy vélem tehát, hogy mindannyian ezt fogjuk bátorítani. Egyházként az egyház társadalmi tanítására alapozva a mi feladatunk, hogy beszéljünk, tanítsunk és prédikáljunk azokról az értékekről, amelyekről hisszük, hogy életet adnak szemben a pusztítással, a megosztottsággal és a gyűlölettel. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szerdai műsorunkat sugároztuk. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy-nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. A Nagyveradi stúdióból köszönti Önöket Majoros Attila. Kedves hallgatóink, nézzük, mivel várjuk Önöket a folytatásban. Hamarosan együtt imádkozhatjuk majd a rózsafűzért, éjjel egy órától pedig Szedelkényi Károly atya hittanórája lesz hallható. Két órától Ferenc Emese és Koncz Attila Zarándokszem című műsora következik, három órától pedig együtt imádkozhatjuk majd az Irgalmasság rózsafűzérét. 3 óra 30 perckor dr. Horváth Endre atya Ismeretlen Zsoltárok című műsora jelentkezik, éjjel 4 órától pedig egy régebbi szép szentségimádásról készült hangfelvételt sugárzunk. 5 órától a keresztút imádságára hívjuk a hallgatókat, 5 óra 40 perckor pedig a Vatikáni Rádió friss híreit sugározzuk, 6 órától pedig a reggeli imádságokkal kezdetét veszi a reggeli ébresztő műsorunk innen a nagyváradi stúdióból. Megköszönöm a megtisztelő figyelmüket, további áldott, nyugodalmas jó éjszakát és jó rádiózást kívánva búcsúzik Önöktől. Innen a nagyváradi stúdióból Majoros Attila, a viszont hallásra, dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Ave Maria! Imádkozzák együtt a rózsafűzért a Mária Rádióval!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted. Szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a te nevedben üdvözülhetünk. A te szent gyermekséged érdeméből lettünk Isten gyermekeivé. Halálod eltörölte bűneink adósságát. Föltámadásod és mennybe meneteled számunkra is megnyitotta az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafűzér titkoknak megfontolása növelje élő hitünket te benned, aki az út, igazság és élet vagy számunkra. Szentséges szűz Isten Anyja Mária, könyörög érettünk, hogy életpéldádat követve, szent fiadnak szavain és cselekedetein elmélkedve, gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében, ami Urunk Jézus Krisztus által.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szavainkat vezérelje.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, szentséges szűz Isten anyja Mária, fogadd kegyesen ájtatosságunkat, amellyel anyai oltalmad alá menekültünk. Végy hatalmas pártfogásodba és támogass áldásoddal, hogy a szentolvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak, kövessük, és amit ígérnek, elnyerjük. Ami Urunk Jézus Krisztus által.
1: Amen.
0: Rózsafűzér királynője,
1: könyörögj érettünk.
0: Csíksomjói segítő Szűz Mária,
1: könyörögj érettünk.
0: Mária rádió királynője,
1: könyörögj érettünk.
0: Az Úr legyen veletek,
1: és a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.

0: Aki nékem szolgál, engem kövessen, és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám. Ez az ige azért fontos nekem, mert az Isten meghívásának része az életemben. Először akkor értettem meg, hogy ez mit jelent. Rómában voltam, a Santa Maria Maggiore bazilikának a szentségi kápolnájában, és imádkoztam, amikor volt egy pillanat, amikor így rájöttem, hogy bárhol vagyok, ha Istennel vagyok, akkor az az én otthonom. Ez az ige számomra ezt testesíti meg, hogy mindegy, hogy hol vagyok és mit csinálok, ha Istennel vagyok, akkor a helyemen vagyok. És amikor még bizonytalan voltam, hogy szerzetesség vagy nem szerzetesség, abban az időszakban nagyon sokszor papszentelési misén így egyszer csak felcsendült. És azt hiszem, hogy azóta is, ha meghallom ezt énekelve, akkor így valami megdobban a szívemben, hogy ez engem egészen mélyen az Istenhez köt. Nem egy helyhez, nem egy emberhez, nem több emberhez, hanem az Istenhez. Ez azt hiszem a mi intimitásunknak a helye. Az az egészen mély bensőséges szeretet, hogy ott vagyok, ahol az Isten van, és ő ott van, ahol én vagyok.
1: Szent Ferenc kisnővérei közösséghez tartozó Rita nővér gondolatait hallották.

Az adakozás nem csak, hogy szeretetből kell végezni, hanem örömmel is, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Kedves hallgatók, az Erdélyi Mária Rádió az önök szeretete és öröme nélkül nem maradhat fenn. Ezért várjuk az önök adományait, hogy a szerető Istennek örömhírét minél több ember szívéhez eljuttathassuk az éterhullámaink keresztül.

mint a szarvas kívánkozik a folyóvizekre, úgy kívánkozik az én lelkem hozzád, ó Isten. Szomjúhozik lelkem Istenhez, az élő Istenhez. Mikor mehetek el és jelenhetek meg Isten előtt? Könyhullatásom volt kenyerem éjjel és nappal, mikor minden nap azt mondták nékem, hol van a te Istened? Miért csüggedsz el lelkem és nyughatatlankodol bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok én néki, az ő orcájának szabadít.

nekem, hol van a te Istened? Miért csüggetsz el lelkem, és miért nyughatatlankodol bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok én néki, az én szabadítónak és Istenemnek.

Drága gyermekek, ebben a kegyelmi időben szeretném látni imában átváltozott arcotokat. Annyira elmerültetek a földi gondokban, hogy nem is érzitek, hogy a tavasz a küszöbön van. Gyermekeim, megvagytok hívva a bűnbánatra és az imára. Mint ahogyan a tavasz csendben küzd az új életért, ti is megvagytok hívva, hogy az imában nyíljatok meg Istennek, akiben meg fogjátok találni a békét, és szívetekben a tavaszi nap melegét. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Kedves hallgatóink, a 2020. február 25-i üzenetet hallották.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: Nagy szeretettel köszöntelek mindnyájatokat, kedves testvéreim! A felnőtt katekézis alkalmával köszöntöm a jelenlévő gazdagréti testvéreimet, az Apostol TV kedves nézőit, valamint az erdélyi és a felvidéki Mária Rádió kedves hallgatóit. Jézus Krisztus valóságos Isten és valóságos ember. Nagyon nehéz ez a teológiai téma, de mégis fontos számunkra a mindennapokban is, a hívő gondolatainkban, az elmélkedéseinkben. Meg kell ismernünk az Úr Jézust, mit tett értünk, hogy szeretett minket a mennyei Atya, miként vezet be minket Jézus az ő országába, mi az alapja, mi az áloga, a mi test szerinti feltámadásunknak, vagyis ez meghatározza az emberi életünknek a végső célját és minden törekvésünket, amely erre a végső célra irányul. Jézus Krisztus emberi lelke és emberi megismerése, ez a címe ennek a szakasznak, melyet most elemzünk, és immáron elérkeztünk a katekizmus 473. pontjához. Ugyanakkor Isten fiának valóban emberi megismerése személyének isteni életét fejezte ki. Isten fia mindent tudott, mégpedig azáltal, aki azt az embert magára öltötte, nem természete szerint, hanem mert az igével egyesült. Az emberi természet, mert egyesült az igével, minden isteni dolgot is tudott, mégpedig fölségének megfelelően. Ez elsősorban arra a bensőséges és közvetlen megismerésre vonatkozik, amellyel Isten emberré lett fia rendelkezik az Atyáról. A fiú emberi megismerésében is megmutatta azt az átható isteni megismerést, mellyel az emberek szívének titkos gondolatairól tudott. Nem állítom, hogy könnyű ez a sok fontos megjegyzés a katekizmusban, de segítségünkre van néhány bibliai idézet is. Isten fiának az emberi megismerése személyének isteni életét fejezte ki. Ez a gondolat Nagy Szent Gergely pápa gondolataiból gyökerezik, táplálkozik, és arra kell gondolnunk, hogy amikor Jézus Krisztus elmondja, hogy senki sem ismeri az Atyát, csak a fiú, akkor ebben hivatkozik arra, hogy ő neki van ismerete, belső ismerete az Atyáról. Na de ezek majd előkerülnek még a bibliai idézetek szempontjából is. Isten fia mindent tudott, mégpedig azáltal, aki azt az embert magára öltötte, nem természete szerint, hanem mert az igével egyesült. Az emberi természet, mert egyesült az igével, minden isteni dolgot is tudott, mégpedig fölségének megfelelően. Ez pedig Szent Maximus hitvallónak gondolata. Ez elsősorban arra a bensőséges és közvetlen megismerésre vonatkozik, amellyel Isten emberré lett fia rendelkezik az Atyáról. Itt evangéliumi helyeket jelöl meg egybevetésképpen a katekizmus. Elsőként Márk 14.36-ot ebben a gondolatkörben, Szent Márk evangéliuma 14.36. Nézzük, mit olvasunk itt. 14.36. Jézus halál küzdelme szerepel Márk 14. fejezetében. A 36. versben a szép imáját idézi az evangélista. A Getsemáni nevű majorban játszódik a jelenet, ez a sorsdöntő ima találkozás az atyával, amelynek szemtanúi lettek volna a fő apostolok, a kiválasztottak, Péter, Jakab és János. Azt még látták, hogy remegni kezdett és gyötrődni, és azt mondja nekik, maradjatok itt és virasszatok, de alva találta őket Jézus. De eközben megjegyzi az evangélium az Úr Jézus fohászát. Abba, atyám, te mindent megtehetsz, vedd el tőlem ezt a kelyhet, de ne úgy legyen, ahogyan én akarom, hanem ahogyan te. Vagyis ebben a bensőséges atya-fiú kapcsolatban és a Szent Háromság szeretet kötelékében imádkozik az Úr Jézus, de látjuk, hogy itt fontos, hogy áthatja az emberi döntés Jézusnak a belső tudását, mert tudja, hogy az atyának más az akarata, és másra küldte, nem azért, hogy megmeneküljön az áldozattól, kibújjon alóla, hanem hogy beteljesítse azt, és ezt már emberi akarattal vállalja, és emberi akarattal akarná elhárítani magától a szenvedést, mert az ember számára ez iszonyatot jelent, és borzasztó lelki gyötrelmet is okoz, ezért az emberi, testi mi voltában is az Úr Jézus remegni kezd és gyötrődni. Tehát ezek emberi dolgok, hát mint Isten nem remegne és gyötrődne, de valóságosan ember lett, a bűnt kivéve mindenben hasonlóvá lett hozzánk, és ez a szorongás gyötörte. Ezt magamon is megfigyeltem, hogy az ember sokszor nehéz helyzetekben, feszült helyzetekben szeretni magát nyugtatni, csillapítani. De ha van egy ilyen belső nyomás, szorongás, feszültség, akkor az mégiscsak kihat az emberre, és azt nem nehéz lecsillapítani. Tehát a testünk, lelkünk most olyannyira egyben van, hogy bár szeretnénk a lélek szavával irányítani magunkat és hatni a testünkre, ez egyébként egyéb esetekben azért nem lehetetlen, mert ha valaki valóban nyugalomra törekszik, és amennyire lehet nem zaklatja fel magát, meg főleg nem keresi maga az idegeskedést vagy a feszültséget, és tud bizalommal imádkozva nehéz helyzetekben boldogulni, akkor meg tudja őrizni az ember. De néha annyira, ahogy szokták mondani ilyen hétköznapi módon, hogy fölmegy a pumpa az ember életében, hogy nem tud az ember uralkodni. Ugye ez ilyen a fehér köpeny effektus, az orvosi vizsgálat, hogy az ember itthon magának egy nagyon rendes vagy alacsony vérnyomást mér, ha megméri a házi orvosa, akkor esetleg sokkal magasabb, mert akkor van egy feszültség, és azt nem lehet eltitkolni. Vagy hát sok mindenre lehet gondolni. Még jó, hogy például amikor egy pap nehéz helyzetben van, mondjuk, hogy ki kell állni az emberek elé, van olyan helyzet, amikor nem könnyű más a híveknek prédikálni, meg a testvéri hívő közösségben jelen lenni, vagy egy más közegben és idegen helyen, vagy más evilági összefüggésekben szólni, és akkor az emberben van feszültség, és ezt nem mérjük, akkor nem viszünk vérnyomásmérőt magunkkal, de érezzük, hogy nehéz valami, és ezt az érzést valóságos emberként az Úr Jézus átérezte, remegni, gyötrődni kezdett. És ugyanakkor emberi beleegyezéssel teljesítette az engedelmes küldetést. Aztán itt hivatkozik a katekizmus Máté 11:27-re is. Hát legyünk kíváncsiak arra, hogy itt milyen idézettel találkozunk Máté 11:27-ben. Isten országának titka, Jézus saját magáról beszél, és ez is egy bensőséges imádság, amit az Atyához intéz. Ezt sokszor idézzük, ezt is szép népénekünk is keletkezett ebben a témakörben, amikor Jézus a megnyugvásra hív. Előbb éppen az ő gyötrődésére gondoltunk, most pedig a szelídségre és nyugodtságára, amelyre minket, embereket is meghív, amely egy szép dicsőítő imával kezdődik Szent Máté evangéliumában. Ez a 25-től a 30-dik terjedő szakasz, és ebben van az a fontos vers, majd azt kiemeljük, a 27-es vers. Dicsőítelek, Atyám, ég és föld ura, hogy az okosak és a bölcsek elől elrejtetted ezeket, és a kicsinyeknek kinyilatkoztattad. Igen, Atyám, így tetszett neked. És most jön ez a kulcsvers, kulcsfontosságú. Atyám, mindent átadott nekem, és senki sem ismeri a fiút, csak az Atya, és az Atyát sem ismeri senki, csak a fiú, és az, akinek a fiú kinyilatkoztatja. És ekkor jön a meghívás, a szelíd és nyugodt, békés életre és megnyugvásra. Gyertek hozzám mindnyájon, akik elfáradtatok, s akik terheket hordoztok, én megkönnyítelek titeket. Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok, és alázatos szívű, és megtaláljátok lelketek nyugalmát. Az én igám édes, és az én terhem könnyű. Vagyis a nyugodt életre egyrészt isteni hatalommal tesz ígéretet, hogy Istenben nyugszik meg az ember, ahogy ezt Szent Ágoston is megfogalmazza a vallomásaiban, hogy nyugtalan a mi szívünk, amíg meg nem nyugszik benned, mondja az Úrnak. És valóban az isteni béke az, ami át tudja járni az embert. És ugyanakkor Jézus emberi példát is ad arra, hogy lehet szépen, békésen és nyugodtan viselkedni, mert hiszen azért lett többek között emberré, hogy minket szavával és példájával tanítson. Tehát példát adjon, és ahogy most a nemrégiben hallhattuk az ige liturgiában az egyik vasárnapon, a Filippiekhez írt levél fontos mondatát, a csodálatos Krisztus himnuszt megelőzően Szent Pál figyelmezteti a híveket, ugyanazt a lelkületet ápoljátok magatokban, amely Krisztus Jézusban volt. Tehát a szelídséget, ezt a békés szívet emberi módon tudjuk követni Jézusban az emberi példája nyomán. Aztán jön egy másik idézet János evangéliumából, az első fejezet 18-as verse. Hát erre is nagyon kíváncsiak vagyunk. János, aki teológus apostol, aki belülről látta az Úr Jézus személyét és titkait is, bepillantást kapott Jézus titkaiba. Nem véletlenül történt az, hogy ő lett az a kiválasztott tanítvány, aki egyébként is szeretett tanítvány volt, és aki oda tudott hajolni az utolsó vacsorán Jézus oldalára, hogy Ezzel is kifejezze a ragaszkodását és a belső világa iránti érdeklődését, és ugyanakkor ő volt a hűséges tanítvány, aki szemtanú is volt a keresztrefeszítésnek és a halál igazolásának, amikor a katona láncsája átszúrta Jézus oldalát, de aztán az üres sírról is tudott bizonyságot tenni, mert ő ért oda először az üres sírhoz, megelőzve Pétert. Tehát ez a János kapta meg azt a lehetőséget, hogy Isten titkairól és a jövőről és az üdvösség végső közeledéséről a látomásokat lássa, és aztán ezt leírja. Az apokalipszis, a jelenések könyve a tudomásunk szerint, vagy a hagyomány szerint ez János apostolnak tulajdonítható, hiszen sokszor kezdődik így a látomás, hogy én János láttam, és ő az, aki be tudott pillantani Isten titkaiba és Jézus titkaiba. Az ő evangéliumának az előszava idegen szóval a prológus. Ez az előszó valójában egy teológiai értekezés. És ennek az előszónak van egy fontos megjegyzése. Mindannyian az ő teljességéből részesültünk, mármint az igényéből, aki értünk testé lett, kegyelmet kegyelemre halmozva. Mert a törvényt Mózes közvetítette, a kegyelem és az igazság azonban Jézus Krisztus által lett osztályrészünk. Most jön a kulcsmondat, ez a 18. vers az első fejezetből. Istent nem látta soha senki. Az egyszülött fiú nyilatkoztatta ki, aki az atya ölén van. Ez is bizonyságtétel, itt most nem Jézus beszél önmagáról, hanem a szeretett tanítvány mondja el Jézusról, hogy ő az, aki belátott az isteni titkokba, és ő az, aki hitelesen tud számunkra belső isteni titkokat feltárni, ha ki akarja nekünk azt nyilatkoztatni, vagy akinek ki akarja azt nyilatkoztatni, akkor az megismerheti Isten titkait. És még van itt egy János evangéliumi idézet, egy kicsit később, a 8. fejezetben, ott pedig az 55. vers. Egy vita szöveg van itt, Jézus a benne hívő zsidókhoz fordul, ha kitartotok tanításomban, valóban tanítványaim lesztek, megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz benneteket. És akkor fölháborodnak a zsidók, ez még a 8. fejezet 31-33-as verse, Ábrahám utódai vagyunk, felelték, s nem szolgáltunk soha senkinek. Miért mondott hát, hogy szabadok lesztek? Hát itt vitatkoznak, és visszautal Ábrahám személyére, és akkor különleges szavakkal beszél arról, hogy hát ő tulajdonképpen az Isten belső világát hitelesen ismeri. És akkor vádolják őt, hogy ő ördögtől megszállott. Most amikor azt mondja, hogy hát nincs igazunk, amikor szamariainak és ördögtől megszállottnak mondunk. Nem vagyok ördögtől megszállott, felelte Jézus, hanem tisztelem atyámat. Ti ellenben gyalázattal illettek, noha nem keresem a magam dicsőségét, hisz van, aki keresse és ítéletet mondjon. És akkor beszél az ő preegzisztenciájáról utalva, vagyis az örök isteni létezéséről. És akkor itt van az az 55. vers. Jézus válaszol, ha én dicsőítenem meg magam, mit se érne a dicsőségem? Atyám dicsőít meg, akiről azt mondjátok ugyan, hogy Istenetek, de nem ismeritek. Én azonban ismerem, s ha azt mondanám, hogy nem ismerem, hozzátok hasonlóan hazug volnék, de ismerem és megtartom tanítását. Tehát itt megint csak egy önközlése ez az Úr Jézusnak az emberi küldetésében, éppen ezért értik félre, ezért vádolják ilyen hamissággal, hogy ördögtől megszállott, meg vakmerő, meg Isten káromló, mert hát azonossá teszi magát az Istennel, az Atyával. Na de itt egyszerűen arról van szó, hogy az Úr Jézus valójában az ő belső isteni életéről tesz tanúságot emberi küldetésében. Elsősorban arra a bensőséges és közvetlen megismerésre vonatkozik ez az ismeret, amiről most gondolkodunk, a belső Isten ismeret, amelyel Isten emberré lett fia rendelkezik az Atyáról. Ennek most az evangéliumi helyeit felolvastuk, de van még egy gondolat. A fiú emberi megismerésében is megmutatta azt az átható isteni megismerést, mellyel az emberek szívének titkos gondolatairól tudott. Nézzük meg, hogy Márk 2.8-ban itt mire hivatkozik a katekizmus. Márk 2.8. Ide kell lapoznunk, és mindjárt megtudjuk, hogy mire gondolt a béna meggyógyítása. Jézus belelát az emberi szívekbe, az emberi gondolatokba, itt most ezt igazolja az evangéliumi szöveg. A béna meggyógyítása. Néhány nap múlva visszatért Kafarnaumba, mihelyt elterjedt a híre, hogy a házban van. Annyian összejöttek, hogy még az ajtó előtti téren sem fértek el. Hirdette nekik az igét. Közben hoztak egy bénát, négyen cipelték. Mivel a tömegből nem tudták eléje vinni, kibontották fölötte a tetőt, és a nyíláson át engedték le a hordágyat, amelyen a béna feküdt. Hitüket látva Jézus így szólt a bénához. Fiam, bűneid bocsánatot nyertek. Néhány írástudó is ült ott. Ezek ilyen gondolatokat forgattak magukban. Tehát először is Jézus látja a hitet, a béna ember és a kísérői hitét, és már is megelőlegezi ezt az isteni ajándékot, hogy bocsánatot nyertek bűneid. És akkor az írástudók most csak gondolkodnak ezen, magukban fontolgatják, hogyan beszélhet ez így, káromkodik, kibocsájthatja meg a bűnt más, mint az Isten. Jézus lelke mélyén rögtön belelátott gondolataikba, és viszont kérdez, miért gondoltok ilyeneket magatokban? Mi könnyebb azt mondani a bénának, bűneid bocsánatot nyertek, vagy azt mondani, kelj föl, fogd az ágyadat, és menj. Tudjátok meg tehát, hogy az emberfiának hatalma van a földön a bűnök megbocsátására. Tehát tulajdonképpen belelátni mások gondolataiba, ez már isteni képesség, de ezt az emberi küldetésében is tudta gyakorolni az Úr Jézus. És itt van egy János 2.25 is, ami szintén érdekes lesz számunkra. János 2.25. Mégpedig a templom megtisztítása, és nyilván ismerjük a történetet, hogy kiűzi a kufárokat, és az Atya házát megtisztítja az Úr Jézus. Itt van ennek a leírása a János 2.13-mal kezdődően. Akkor, amikor húsvét ünnepe alkalmával Jézus Jeruzsálemben tartózkodott, sokan hittek benne, mert látták a csodákat, amelyeket tett. Jézus azonban nem bízott bennük, mert ismerte mindnyájukat, most jön a kulcs gondolat, és nem szorult rá, hogy bárki is felvilágosítsa az emberről, tudta, mi lakik az emberben. Tehát ez a képessége is megvolt az ember élet Isten fiának. És végezetül még ugyancsak a János evangéliumából, a 6. fejezetből egy idézet, a 61-es vers az élet kenyeréről beszél. Tanítványai közül, akik ezeket hallották, többen azt mondták, kemény beszéd, ki hallgatja. Jézus tudta, hogy tanítványai méltatlankodtak miatta, azért így szólt hozzájuk. Botránkoztok rajta? Hát, ha majd azt látjátok, hogy az emberfia fölmegy oda, ahol azelőtt volt. Vagyis itt megint az isteni világra utal, ahonnan közénk érkezett, ahonnan az isteni világból belépett, megtestesülve az emberi világba. Hát ezzel kezdődik János evangéliuma. Ez a 6.61-es vers, ez is János evangéliumából való. Hát ezzel kezdődik János evangéliuma, hogy kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. És ő volt kezdetben Istennél, és aztán szó esik arról, hogy az egy ige hússá lett, testé lett. És akkor itt most arról beszél Jézus, hogy oda megy, ahonnan közénk érkezett. Tehát megint utal az isteni világra, ahol az ő örökös, előzetes létezése, vagyis az öröktől fogva való létezés, ami idegen szóval úgy hangzik, hogy preexisztencia. Tehát ebben az isteni létben már a szeretet túlcsordulása idézte elő azt, hogy az Atya elküldte a fiát. De itt azt is igazoltuk ezzel a János 6.61-el, hogy ő látja a gondolataikat az embereknek. Tudta, hogy tanítványai méltatlankodtak miatta. Tehát így gondolkodtak az Úr Jézus küldetéséről, hogy kemény beszéd ez. És nem értették azt a természet felettire, az isteni világra utaló gondolatait, meg hogy hogyan ehetik az ő testét, és isszák majd az ő vérét. Hát első hallásra ezt nem volt könnyű megérteni. Köszönöm a figyelmeteket, az érdeklődést. Ilyen hamar eltelt a műsoridőnk a felnőtt katekézis mai alkalmával, de folytatjuk majd ezeket a nem könnyű gondolatokat, de a mai napon alkalmunk nyílt arra, hogy szentírási idézetekkel, Jézus szavát hallgatva, valójában őt idézve tekintsünk bele az ő istenemberi mi voltába. A Jóisten áldását kérem mindnyájatokra, jelenlévő gazdagréti testvéreimre, az Apostol TV kedves nézőire, és épp úgy az erdélyi és a felvidéki Mária Rádió kedves hallgatóira. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!

hogy otthonodban szólhat az Erdélyi Mária Rádió, csak is a te imádnak és adományodnak köszönhető. Adakozz, hogy örömet okozz.

0: Szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség. Felolvas Bokor Barna színművész.
1: Lissziői Szent Teréz. A gyermek Jézusról és a Szent Arcról nevezett kármelita apáca. Teréz 1873. január 2-án született Franciaországban 9. gyermekként. 4 éves volt, amikor meghalt az édesanyja. Ezért az apa 5 lányával, a 4 fiú egészen kicsikorban meghalt, átköltözött Lissziőbe, ahol a sógora Guérin Izidor gyógyszerész élt a családjával. Mindaddig, amíg Teréz kolostorba nem lépett, a Martin család a Le Buisonné villában lakott. Teréz 1881. októberében kezdett iskolába járni a bencés apácákhoz. 1883-ban súlyosan megbetegedett, de pünkösd napján a szűzanya megjelent neki, rámosolygott, és meggyógyította. Édesapjával minden reggel a székesegyházba, a Mária kápolnába mentek misére. 1886 karácsonyán élte át megtérését. Felfogta, hogy Isten a felebaráti szeretetre hívja őt. Teréz ettől kezdve többször mondogatta lelkivezetőjének, Páter Pisonnak, nekem az a mennyország, hogy jót tehetek a földön. Ez év májusában engedélyezte a gyóntatója, hogy hetenként 4-szer áldozzon. 1887 pünkösdjének napján, a vesperás után édesapja megadta a beleegyezését, hogy Teréz belépjen a Kármelbe. Ezután talált rá Teréz erre a mondatra Armin Jean könyvében. A jutalmazó Isten hív, most rajtam a sor. Júliusban imádkozott egy halálra ítélt gyilkos Pranzini megtérésért, és amikor imádsága meghallgatásra talált, növekedett benne a vágy, hogy napról napra lelkeket mentsen. Szinte megszállottan a lelkek utáni vágytól, mindent megtett azért, hogy haladéktalanul beléphessen a kármelita apácák kolostorába. De Latroett püspök azonban, aki a kármeliták felettese volt, kategorikusan megtiltotta a belépését. Ekkor fellebbezéssel fordultak a bájói püspökhöz, és mikor eredménytelen maradt a kérelem, édesapja és Szelin nővére kíséretében Teréz Rómába utazott, hogy a pápától kérjen segítséget. 13. Leó pápa az ügyet az egyházi elöljárókhoz, s végső soron Istenhez utasította. December 28-án azonban Ögönen bájói püspök végre megadta a kolostorba lépéshez szükséges engedélyt. De Teréz még mindig nem követhette szíve vágyát, mert most a kolostor priórája késleltette. Meg kellett várnia a nagy bőjt végét. Végre 1888. május 9-én Teréz átléphette a lissziői Kármel kapuját. Minden illúzió nélkül. Azért, hogy lelkeket mentsen, és elsősorban a papokért imádkozzék. Ettől a naptól elfoglaltsága a következő volt. 6,5 óra zsolozsma és elmélkedés, 5 óra munka, 2 óra közös foglalkozás, ugyancsak 2 óra egyéni foglalkozás, 1/2 óra oktatás a novíciák mesternőjétől, összesen 1¾ óra étkezési idő, és 6-7 óra éjszakai pihenés. Az első 5 évben Teréz sokat szenvedett a magány, a külvilágtól való elzártság miatt. A beöltözésen édesapja is jelen volt, de mindjárt a beöltözés után kórházba kellett mennie. Mint a beöltözést, a fogadalomtételt is késleltette a kolostor papja, de ez csak arra adott alkalmat, hogy Teréz belső élete még inkább a misztika felé bontakozzék ki. Ünnepélyes fogadalma előestéjén kegyetlen kísértés lepte meg. Vajon elhatározása nem rettenetes öncsalás-e? 1890. szeptember 8-án kelt kézzel írott fogadalmi formulájában Jézustól a szív és a testvér tanúságát kérte, s azt, hogy az Úr tanítsa meg rá, mit jelent az ő menyasszonyának lenni. Terézt mindjárt kinevezték második újonc mesternőnek. Teréz e tevékenysége során fedezte fel, hogy a lelki gyermekség mennyire hatékony törvény a természet feletti életben. Még februárban kezdett verseket írni. Az év végére készült el a Jeanne d'Arc küldetése című drámával, melyet a következő év januárjában a kolostorban elő is adtak a nővérek. Teréz édesapja ebben az évben meghalt, és ekkor szeretett nővére Céline is belépett a Kármelba. 1895. januárjában nővérei kérésére és a priora parancsára elkezdte írni gyermekkora emlékeit. Ez a munka egy Lélek története című könyv első 8 fejezetét tartalmazza. Nagypéntek éjszakáján köhögött fel először vért. Nem sokkal utána nagy belső szenvedések, kísértések kezdték gyötörni. Úgy érezte, hite, reménye minden cseppig elszállt, s csak nagy sötétség van a lelkében. E kísértések egészen a haláláig gyötörték. Május 30-án, életének legvigasztalóbb álma után, kapott egy lelki testvért, P. Rulan missziós pap személyében. A szeptemberi lelki gyakorlat elején fedezte fel különleges hivatását. Az én hivatásom a szeretet. Ebből eredendően határozta meg az egyházon belüli helyzetét. Az egyház az én anyám szívében, én akarok lenni a szeretet. 1897-ben a priora összegyűjtötte Teréz fontosabb lelkiségét tükröző szavait. 1926-ban ez a gyűjtemény az utolsó szavak címmel jelent meg. Teréz folytatta visszaemlékezéseit, és ezekből állt össze az egy lélek történetének 9. és 10. fejezete. Július 8-án költözött be a beteg szobába, s a hónap végén felvette a betegek kenetét. Augusztus 19-én másodszor is megkapta a Szent Kenet szentségét, és 1897. szeptember 30-án ezekkel a szavakkal halt meg. Istenem, szeretlek. Életszentségének és teológiai tanításának jelentőségét általában leegyszerűsítjük a lelki gyermekség formulára. Ha lényét és tanítását előítéletek nélkül szemléljük, akkor a következő vonások tűnnek elénk. Első jellemvonása az Úr Jézus iránti szeretet, mely mindent felülmúl, és olyan fokot ér el benne, hogy úgy akarja Jézust szeretni, ahogyan még senki sem szerette őt. Egyedül őt akarja megtalálni, és nem akar soha semmi olyat tenni, amivel megszomorítaná. Inkább meghalni akar, mint hogy a legkisebb szándékos hibát is elkövesse. Ez a szenvedélyes és kizárólagos menyasszonyi szeretet vezette rá a vértanúság és a lelkek utáni szomjúságra. Ezzel a szeretettel viselt el mindent, a próbatételeket is, amelyek szüntelenül a végtelen felé irányuló vágyát hevítették. Második vonása, hogy misztikusként oldotta meg az életszentség problémáját. A szeretet utáni vágyában, amely a legnagyobb tökéletesség felé ösztökélte, Teréz nem csak a saját tehetetlenségét ismerte fel, hanem felfedezte Isten anyaian jóságos közeledését is. Isteni erejével segít az emberi gyengeségein, mégpedig az embernek minden vágyát felülmúló módon, azáltal, hogy a végtelen irgalmasság magasba emeli és magába zárja a lelket. Ebben a fölismert isteni irgalmasságban rejlik az a fundamentum, amelynek jelentőségét mindmáig nem fogtuk fel. Ő ugyanis nem úgy áldozta fel magát, mint nővértársai, akik az isteni igazságosság előtt akartak engesztelő áldozattá válni, hanem önátadása Isten irgalmas szeretetének szólt, és arra törekedett, hogy szabaddá tegye az utat Isten végtelenül finom szeretete számára, mely ki akar áradni az emberekre. Mindez nem zárja ki az igazságosságot, de Teréz egészen a szeretetbe burkoltan látja azt. Mint az isteni irgalomnak felajánlott égő áldozat jutott el Teréz az egyházon belüli feladatának tökéletes megismerésére is. Tudta, hogy épp a szeretetre szóló meghívás határozza meg az ő helyét az egyház, az anyaszent egyház szívében. Tudatára ébredt, hogy a testvéri szeretet itt a földön minden, s hogy Istent csak abban a mértékben szerethetjük, amilyen mértékben a felebaráti szeretetet gyakoroljuk. Teréz teljesen elszánta magát arra, hogy ezután minden embertestvért úgy fog szeretni, ahogyan Jézus szereti őket. Hitének nagyon kemény próbatételeket kellett kiállnia. Az Úr pedig, aki a lelket magasba emeli, ebben az emberi erőket meghaladó próbatétben semmi mást nem nyújt, csak a hit puszta bizonyosságát. Teréz misztikájában a remény izzik, abban a tökéletes önátadásban, amelyet állandóan megvalósít a szeretet, és mindez a hitből fakad. Már 3 éves korában megmutatkozott, hogy nem mindennapos lélek lakik benne, mert ennyi idős volt, amikor megfogalmazta a jeligét, semmit meg nem tagadni Jézustól. Volt egy rózsafüzérszerű lánca, melyen a kisgyermek számlálta napi kis áldozatait, és esténként édesanyja elé vitte, hogy vizsgálja felül. A szeretet megnyilvánulásai közé sorolta már ekkor, hogy nem panaszkodik, ha elvesznek tőle valamit. Nővére Paulina beöltözése után olyan mély, lelki megrendülés vett erőt rajta, hogy napokon át szinte teljes bénaságban feküdt. Néha még a legközelebbi hozzátartozóit sem ismerte föl, és úgy látszott, semmi módon nem lehet rajta segíteni. Akkor az édesapja és a nővérei letérdeltek az ágyánál lévő Mária kép elé, és imádkoztak. Egyik nővére, Mária, egyszer csak észrevette, hogy a beteg egészen elragadtatva figyeli a képet, majd felül az ágyban, és gyógyultan leszáll róla, mintha semmi baja nem lett volna. Teréz aztán némi vonakodás után elmondta: kértem az én mennyei anyámat, hogy legyen irgalmas hozzám. Hirtelen megelevenedett a kép. Isten anyja olyan szép volt. Közel jött hozzám is, rám mosolygott. Az iskola befejezése után, mint maga írja, győzelmet győzelemre halmoztam. Úgy kezdtem futni az úton, mint egy óriás. Ebben az értelemben figyelemre méltó a pápával, 13. Leóval való találkozása. A francia zarándok csoportnak külön kihallgatása volt, s a pap, aki kísérte a csoportot, a bájői általános helynök, megmagyarázta nekik, hogy tilos megszólítani a Szentatyát. Ám alig, hogy a pápa színe elé kerültek, Teréz már ott is térdelt a fehér reverendás pápa előtt, megcsókolta a lábát és könnyek között mondta: Szentatya, szeretnék egy nagy kegyelmet kérni tőled. A pápa lehajolt hozzá, és Teréz folytatta: a szent évre való tekintettel adja meg nekem szentséged azt a lehetőséget, hogy 15 évesen beléphessek a Kármelba. Erre már a helynök is odaért, és megmagyarázta a dolgot. Szentséges atyám, ez a gyermek be akar lépni a Kármelba, de az előjárók még megfontolás tárgyává teszik a kérést. Leó pápa megértette az ügyet, és így szólt: akkor hát, gyermekem, tedd azt, amit az előjárók mondanak. De Teréz ismét kérlelte: ha ön igent mond, akkor mindenki beleegyezését adja. Akkor a pápa jóságos tekintetét hosszasan nyugtatta rajta. Majd így szólt: persze, persze, ha Isten akarja, be fogsz lépni. Teréz azonban még mindig ott maradt, térdelve, annak reményében, hogy a pápa hát, ha kimondja az igent, de odalépett két nemesi gárdista, és kivitték. A Amikor végre jelöltként beléphetett a kolostorba, az első órától fogva éreznie kellett a tövisek hegyét. A priora anya úgy vélte, hogy hivatali kötelessége betörni ezt a fiatal jelöltet, és a maga kicsinyes módján teljesítette is a kötelességét. Valahányszor elment Teréz mellett, mindig volt valami bíráló, megalázó megjegyzése. Időről időre maga elé rendelte, és közel egy órán át halmozta kifogásait. Teréz némán, de fájó szívvel hallgatta a méltatlan szidásokat. Így írt erről. Harcolnom kellett. A természetem egyáltalán nem volt hajlékony. Nem volt olyan nap, hogy meg ne sebesültem volna. De a fogadalma alapján megtalálta az imádságos szót. Add meg nekem a vértanúságot. Senki ne kíméljen, lábbal tiporhatnak, észrevétlenül hagyhatnak, mint egy homokszemet. És ez a határtalan odaadás újongásba tört ki. Dalolok, mindig énekelni fogok, és az énekem annál szebb lesz, minél hosszabbak és hegyesebbek a tövisek. Az a küldetésem, hogy másokat megtanítsak arra, hogyan szeressék Istent.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

Döntéseink felelőssége és szabadsága. Időről időre választanunk kell. De ha valóban szabadon választunk, akkor mindig azt választjuk, amiben élünk. Mondta Soren Kierkegaard.

A szeretet útján gondolatok Istenről, emberről, szeretetről, örömről.

Dicsétessük az Úr Jézus Krisztus, nagyon nagy szeretettel és tisztelettel köszöntjük az Erdélyi Mári Rádió minden kedves hallgatóját. Önök a Szeretet útján című műsorunkat hallják, mikrofonnál Olasz Béla. Kedves Mári Rádió hallgatók, a mai műsorban a kiállás erejéről fogunk beszélni. Többek között arról is, hogy miként akar bennünket is az Úr elhívni arra, hogy Ábrahámokként ott szolgáljunk, és azokat szolgáljuk, akik mellett vagyunk. Ahogyan Ábrahámnak az élete is ezt mutatja, nekünk is talán ez a hivatásunk, ez a feladatunk, hogy azon emberek érdekében tegyünk valamit, akik mellett élünk, akik között élünk. Legyünk mi magunk is olyan emberek, akik Istenre mutatnak, és olyan emberek, akik által Isten tud cselekedni mások üdvösségért. És bizony, ha ebben igazán hiszünk, akkor sok emberi élet változhat meg. Talán a kedves Mári Rádió hallgatóknak nem ismeretlen a következő történet, amelyről mesélni fogok. Ábrahámról és Sáráról. A Szentírás tanúsága szerint Ábrahám és Sára nem számítottak társaságra. Isten társaságára semmiképpen sem, és talán mi is sokszor így vagyunk. Pont hozzánk köszöntene be az Úr, s lám-lám, egy-egy kegyelem, egy-egy áldás, egy-egy véletlennek gondolt történés, utólag hányszor azt a felismerést mondatja velünk, hogy bizony ott volt az Úr. Azonban visszatérve a szentírási szakaszunkra, egy délután azonban, amikor Ábrahám és Sára gyanútlanul éppen ültek a sátrukban, gyanútlanul, hivatlanul, bejelentés nélkül, áruhában, Isten egy férfi képében egyszer csak megjelent. Két másik férfi, két inkognitóban lévő angyal volt vele. Azt nem tudjuk, hogy Ábrahám mikor ismerte fel, hogy Isten jelenlétében van, de bizonyára már a találkozó elején észlelt valami furcsaságot. A pátriárka kigördítette a vörös szőnyeget. Kenyeret süttetett, borjút vágatott, és ünnepi lakomát készített és szolgált fel. Ábrahám Sárára nézett. A kérdés, ha kimondatlanul is, de az arcukra volt ráírva, rávésve. Miért van itt Isten? Mi a csodát keresít? Mit akar tőlünk? A lakoma után az isteni trió kiment a táborból, és Szodoma felé indultak, ahol Lót, Ábrahám unokaöccse lakott. Ábrahám egy darabon útjukra engedve elkísérte őket. Egy bizonyos ponton Isten megállt, és így tűnődött magában. Eltitkolja-e Ábrahám elől, amit tenni akarok, áll a Teremtés könyvében. Nem fogom, döntötte el. Elmondta Ábrahámnak Isten, hogy bizony, sok jajkiáltás, sok panasz van Szodoma és Gomorra miatt. És hogy vétkük már nagyon, de nagyon súlyossá vált, és azt mondja a Teremtés könyvében, 18-as fejezet, az Úr, hogy lemegyek és megnézem. Lemegyek és meggyőződöm, hogy valóban így van-e. Gondolhatjuk most, kedves Mári Rádió hallgatók, hogy Ábrahám hát értetlenül állt a történtek előtt. Talán valamiképpen úgy volt, mint egy kőszobor. Hiszen ő tudta, hogy Szodomában Isten mit fog találni. Igen, Ábrahám ismerte az utcák bűzét és az embereknek a gonoszságát, a bűneit. És milyen érdekes, kedves Mári Rádió hallgatók, ahogyan megyünk szépen hosszan a Szentíráson, a Teremtés könyvén, hát szemünkbe odlik. Ábrahám mégis hitte azt, hogy vannak páran, nem sokan, de vannak páran, akik miatt érdemes lenne megmenteni ezt a várost. A városban ott voltak Ábrahámnak a rokonai. Talán ezért tette, amit tett. Azt mondja a Szentírás,
Ábrahám még ott állt az Úr előtt. Mint magányos fának a prérin, a hit atyának volt elég hite az atyában, hogy odaálljon az irgalomra szoruló emberek is közé. Isten is a bűnös nép közé áll, és úgy hitte azt, hogy ezt az irgalmat megadhatja, megszerezheti. Nagyon szépen mondja a Teremtés könyve, hogy hogyan emelt szót érdekükben Ábrahám. Hozzálépett Ábrahám, és ezt kérdezte: Uram, vajon elpusztítod-e az igazat is a bűnössel együtt? Hát, ha van 50 igaz ember ebben a városban, akkor is elpusztítod? És nem bocsátasz meg annak a helynek, azért az 50 igazért, akik ott laknak? Nagyon merész lépésre szánta el magát Ábrahám. Csak egy beduin pásztor, akinek a haja, a vállát verdesi, talán ha lelki szemeink elé idézzük, szúró szakál, ápolatlan, talán görnyedt is, és talán még egy-két foga is hiányzik, mégis odaállt Isten elé. És talán, kedves Mári Rádió hallgató, talán mi is már voltunk így, Ábrahámokként, amikor valakiért közben jártunk. Talán a bíróságon voltunk, talán azon az éjjelen, a sürgősségén, abban a nehéz helyzetben, amikor egy jó szót szóltunk a másikért, amikor a kollégánk a bizalmába avatott, amikor meghallgattuk a nehézségét, amikor bevallott, hogy elrontottam, hibáztam, elfuseráltam, tévedtem, és te megtetted, amit Ábrahám tett. Odaálltál a közé, akinek segítségre volt szüksége, és a közé, aki megadhatja ezt a segítséget. Imádkoztál. Azt mondja Szent Jakab apostol levelében 5-ös fejezet 16-os vers: imádkozzatok egymásért. Járjatok közben egymásért. És kikért kell imádkozni? Hát igen, a tékozlókért, a bűnösökért, az egyháziakért, a tévedő egyháziakért, talán minden emberért. Talán volt olyan, hogy valakinek segítettünk az úton, talán adtunk egy-két lejt, és közben mondtunk érte egy fohászt. Talán volt olyan, hogy valakinek a fejére tettük a kezünket. Ágyhoz kötöttel imádkoztunk. Kézen fogtuk, megragadtuk. És talán így mondunk: Uram, áld meg őt, segítsd meg őt. Vagy amikor láttuk, hogy valaki hibázik, téved, aki küszködik, nyillódik, imádkoztunk érte. Vagy amikor legutóbb híreket olvastunk, és háborúkról hallgattunk híreket, háborúkról olvastunk cikkeket, talán imádkoztunk: Istenem, könyörülj rajtunk, könyörülj rajtuk. És kedves Mári Rádió hallgatók, amikor így tettünk, akkor azt tettük, amit Ábrahám tett. Odaálltunk, ahol Ábrahám állt, közéjük és az Isten közé. És lehet, hogy tűnődtünk azon, hogy vajon az Úr hallja-e. De mégis, ha kételkednénk, ha elbizonytalanodnánk, ha lekicsinyelnénk hitünket, imánknak az erejét, önmagunkat, azért mégis Ábrahámnak a története ad okot a reményre. Isten hallja az imánkat. Be kell vallani, hogy Ábrahám vakmerő volt az Istennel. Könyörgött Istenhez, hogy kímélje meg Szodoma és Gomorra népét. Azt mondja a Szentírás: távol legyen tőled, Uram, hogy ilyet tégy, hogy megöld az igazat a bűnössel együtt, és úgy járjon az igaz is, mint a bűnös. Távol legyen tőled. Vajon az egész föld bírája nem tenne-e igaz ítéletet? A Szentírásban és az emberiség történetében mindeddig senki nem volt ennyire bátor, vagy mondjam azt, hogy vakmerő, hogy azt kérje Istentől: vizsgálja felül a tetteit. Ádám és Éva néhány oldalal korábban nem tett ilyet. Káin panaszt emelt,
de nem alkudozott. Matuzsálem születésnapi tortáján 969 gyertya égett. De amennyire tudjuk, soha nem könyörgött, hogy Isten rajzolja át a terveit, mert hogy ő másként szeretné. És még Noé sem tett ilyet. A bárka építője csendben maradt. És ott van Ábrahám, aki felemelte a hangját. Halljuk, hogy a közeli sátorban talán Sára egy nagyot nyelt. Suttogja: hallgass, Ábrahám, mindannyiunkra bajt hozol le. És talán bebújt a sarokban, nem tudjuk. De Isten nem sújtott Ábrahámra, meghallgatta. És azt mondja Isten: ha van 50 igaz ember ebben a városban, a város megmenekül mindenestől. Talán vége is lehetne itt a történetnek, azonban, hogyha a Szentírást ismerjük és olvasjuk, akkor tudjuk, hogy hát itt nem állt meg. Ábrahám arré ment, megállt, talán megpöndörítette szakállát, bajuszát, talán egyet vakart a fején, és azt kérdezte: de hát uram, mi van, ha csak 45 van? Isten mosolyogva azt mondja: ha 45 van, akkor is megkímélem a várost. Ábrahám elfordul, megint nagyokat számolgat, vakarja homlokát, halántékját, és azt mondja, hogy de mi van, ha csak 40 van? Isten azt mondja: rendben, Ábrahám, akkor legyen 40. És kedves Mári Rádió hallgatók, hát nagyon-nagyon szép történet, rendkívül szép történet, hogy ez így megy oda-vissza, és képzeljük el, hogy megállapodnak abban, hogy ha 10 igaz van a városban, mindenki megmenekül. Ábrahám elment az útjára, Isten is a magáira. Mi pedig elgondolkodhatunk azon a megdöbbentő gondolaton, hogy Isten nem haragudott meg. Isten belement a dologba. Nem tolta félre az ügyet, hanem készségesen válaszolt. És habár a Szentírás tanúsága szerint, sajnos, hogy Szodomában, Gomorrában nem volt még 10 igaz sem, és habár elpusztult, Ábrahám unokaöccse Lót megmenekült. És mindez azért történt, mert Ábrahám bátor volt, hitt és megállt az Úr előtt. És talán ez a tette Ábrahámnak bennünket is egy kicsit úgy sürget, egy fontos szentírási üzenetre emlékeztetve, mégpedig, ahogy az előbb is említettem, Szent Jakab apostol levelében, 5. fejezet 16-os vers, azt olvassuk: imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Kedves Mári Rádió hallgatók, ha körülnézünk szüke pátriánkban, személyes életünkben, családunkban, munkahelyünkön, ott, ahol vagyunk, ahova Isten bennünket rendelt, vajon lenne-e valaki, akit úgy tudnánk imádkozni, hogy talán jó volna inkább a pletyka helyett, a kibeszélés, a rágalmazása, mindenféle intriga helyett imádkozni érte, az Úr elé vinni őt. Akkor is, ha tékozló, ha bűnös, ha megátalkodott, ha ott egészen lent van, akkor is. Ismersz-e valakit, aki támadás alatt van, nehéz keresztet hordoz, megpróbáltatások között van? Talán a szomszédod depressziós, magányos. Talán a testvéred eltévedt az úton. Talán a gyermeked nehéz helyzet előtt áll. Talán szülőd beteg. Lehet, hogy nem tudod, mit is mondj. Lehet, hogy nincsenek eszközeid, hogy segíts rajtuk. De van egy valami, amit megtehetsz. És ez keresztényként, keresztényként kötelesség. Imádkozhatsz értük. És van-e nagyobb, mint az ima? Van-e nagyobb segítség, mint az Úr? És ezek szerint, az ígéretek szerint imádságaink Istent választra sarkalják. Azok életében, akiket szeretünk, akik fontosak nekünk. Ugyancsak Szent Jakab apostol levelében olvassuk: az igaz ember őszinte könyörgésének nagy az ereje, és csodálatos eredményt hoz. 4. fejezet 8-as vers: közeledjetek Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok.
145-ös Zsoltár közel van az Úr mindazokhoz, akik hívják, mindenkihez, aki igazán hívja. Kedves rádióhallgatók, amikor egymásért imádkozunk, belépünk Isten műhelyébe. És nagyon hétköznapiasan felveszünk egy kalapácsot, és segítünk neki a céljai megvalósításában. Milyen szép is volna, hogyha mi magunk is valamiképpen így tudnánk jelen lenni mások életében. Vajon megvan-e bennünk ez a bátorság, ez a hit, hogy mi is másokért közben járjunk? Mennyei Atyánk arra hív bennünket, hogy társai legyünk. Elmerjük-e fogadni ezt a meghívást, ezt a hivatást, ezt az elhívást? A mi imádságaink kinyithatják a mennyországnak a tárházait. A te imádságod kapocs lehet Isten jósága és a másik ember élete között. Amikor imádkozol, amikor szót emelsz azokért, akiknek segítségre van szükségük, azelőtt, aki megadhatja ezt a segítséget, hát valami csodálatos dolog történik. Izgalmas bizonyíték erre a százados és a szolgája esete. A katona arra kérte az Urat, Szent Máté evangéliuma tanúsága szerint, hogy gyógyítsa meg azt az embert. Amikor Jézus megkérdezte, hogy oda menjen-e a férfi házához, ez a katona csak annyit mondott, csak egy szót szólj, Uram, és az én szolgám meg fog gyógyulni. Az Úr Jézusra olyan nagy hatást tett a katona hite, hogy azon nyomban megválaszolta a kérést. Meg sem kérdezte, hogy van-e hite a szolgának, meg hogy esetleg zsidó-e, vagy istenfélő, vagy pogány-e. Nem kérdezte, hanem segített. Nem kérdezte, hogy vannak-e bűnei, hogy kérte-e a Messiás segítségét. Egyszerűen meggyógyította a szolgát. Mert a százados azt tette, amit Ábrahám tett. Odaállt a rászoruló ember, és a közé, aki betöltheti a szükségeit. Kedves Mária Rádió hallgatók, mi is tegyük ugyanezt. Mi is tegyünk hasonlóan. Mi is akarjunk másokért közben járni. Megvan a lehetőségünk. Egy szívből jövő fohász, azért az emberért, akivel ma találkozunk, akivel ma dolgunk van. De imádkozhatunk a bolti eladóért, a buszsofőrért, az orvosért, a nővérért, bárkiért, akivel találkozunk. Nem kell, hogy tudjanak róla. Másfelől viszont meglep, milyen szívesen fogadják sokan azt, hogy azt mondjuk, hogy szeretnék imádkozni önért, érted? Nem meglepő, hogy amikor megáldunk másokat, az imádságainkon keresztül mi is áldást kapunk. És nagyon érdekes, hogy a tanulmányok ok-okozati összefüggést látnak az ima és a hit között, az egészség és a boldogság között. Dr. Harold König a Duke Egyetemről arra a következtetésre jutott, miután aprólékosan kielemzett több mint 1500 megbízható orvosi kutatást, hogy azoknak az embereknek, akik vallásosabbak és többet imádkoznak, jobb a mentális, a fizikai egészsége. Ez fontos megállapítás. Szent Péter apostol első levelében azt a bátorítást kapjuk, hogy mások terhét hordozzuk. A másikért való ima erre is tanít bennünket. Lehetővé teszi, hogy egy terhet megosszunk. Isten vállaira tegyük. Ő arra hív, hogy minden gondunkat őre elvessük. És nézzük csak meg a lehetetlen terhek. A nehéz napok, a nehéz emberek, akik megkeserítenek, vagy megkeserítik életünket. Bizony, hogy megváltoznak. Ne bosszankodj,
ne gerj egy haragra, ne pletykálj, ne kritizálj, imádkozz helyette. És ne engedd, hogy az élet nehézségei elszívják a hitedet, a reményedet, a szeretetedet. Add át őket Istennek, mielőtt leterítenek, kivéreztetnek téged. Ahelyett, hogy a családod jövője miatt aggódnál, imádkozz. Ahelyett, hogy azt gondolnánk, vagy azt gondolnád, hogy semmit sem tehetsz, semmit sem tehetünk, másokért imádkozzunk. Kedves Mária Rádió hallgatók, még mielőtt folytatnánk, egy rövid szünet következik.

Dicsetesik az Úr Jézus Krisztus, nagyon nagy szeretettel és tisztelettel köszöntjük az Erdély Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Önök a Szeretet útján című műsorunkat hallják, mikrofonnál Olasz Béla. Kedves Mária Rádió hallgatók, műsorunk első felében Ábrahámról hallgattunk egy nagyon szép történetet az ő életéből, amikor is bizony közben járt Szodoma és Gomora népéért. A kiállásnak az erejéről hallgattunk. Arról, hogy a Jóisten bennünket is arra hív, hogy mi magunk Ábrahámhoz hasonlóan bizony álljunk meg előtte is, ha van valakiért, akiért imádkozhatunk. Ez lehet a családunk, házastársunk, gyermekünk, szülőnk, szomszédunk, és nem csak azért, akinek minden rendben van az életében, és nem csak azokért, akiket szeretünk, hanem talán a házsártos szomszédért is, talán a rosszándékú munkatársért is, talán a hálátlan házastársért is, bizony, hogy bőven valakiért imádkozhatunk. Azt mondja a Szent Jakab apostol a levelében, imádkozzatok egymásért. Milyen szép is volna, hogyha imában tudnánk mindig mindenkit hordozni, nem engedve a sötétségnek, a lehúzónak, akár a kritikának, a pletykának, az intrikáknak, hogy amikor meglátunk valakit tévedni, hibázni, elbotolni, elesni, hogyha szépen úgy imára kulcsolnánk kezünket is, szívünket is, ajkunkat. És nem a pletykái lenne a szó, a legelső szó, hogy lám-lám. Ehhez a bátor hivatáshoz nekünk is fel kell nőni. Nekünk is igent kell erre mondani. És bizony, hogy nem könnyű feladat. Mert hát mindannyian küzdünk, mindannyian aggódunk, mindannyian próbálkozunk, tesszük a dolgunkat kisebb-nagyobb sikerrel, de az imádság helyén kell megállni. Nagyon szépen mondja Kalkuttai Szent Teréz anya, hogy miért van annyi nehézség a világban? Miért van annyi széttöredező házasság, család? Miért hullanak szét a családok? Miért van annyi személyes tragédia? Mert az imádságot elhagytuk. A személyes életünkből, a családunkból, közösségeinkből. Istenre, mint valami, vagy valaki távolira gondolunk, akiket néha napján úgy utolsó körben megszólítunk. Engedjék meg, hogy egy rövid történetet meséljek el önöknek. 2008-ban történt, jó néhány évtizede már, november 10-én, hajnali 4:30-kor. Ebben az órában, 4:35-kor, tehát hajnali 4:30-kor, egy fiatal embert, Eben Alexandert cserben hagyta az agya. Alexander csak annyit érzett, hogy nyilalt egy nagy-nagy fájdalom a testén átnyilalt. Figyelmen kívül hagyta, mert azt gondolta, hogy talán valami vírus okozza, amivel már napok óta küszködik. Közérzetesen volt megfelelő. És képzeljük el, hogy pár óra alatt rájött, hogy többről van szó. Olyan nagy kínokat élt át, és gyakorlatilag lebénult. Délelőtt 9:30-re, tehát 9:30-re teste teljesen lebénult, megmerevedett, begörcsült. A szeme fennakadt, és kómába esett. A váratlan is kemény diagnózis a következő volt. E. coli baktérium által okozott agyhártya gyulladás. Senki sem tudta megmagyarázni, hogyan történhetett. Senki sem mert hinni abban, hogy életben maradt. Hiszen a statisztikák szerint 10 millió felnőttből évente kevesebb, mint egy kapja meg. De ezek több mint 90%-a nem éli túl, meghal. Ironikus, hogy azaz a férfi, akinek megbetegedett az agya, agysebész volt. Dr. Alexander életrajza még a legképzettebb tudóst is lenyűgözi. A gyógyorvosi kara gyakornok az egyik leghíresebb klinikán, de akár a Harvardon is ott volt. Egy nagyon komoly kórképekkel foglalkozó idegsebész rezidens volt.
15 évet töltött el egy nagyon híres egyetemen. Számtalan agyműtét, több mint 150 publikáció, írás szerzője, és meg annyi előadás világszerte. Keteszámú irónia, dr. Alexander nem volt spirituális ember. Ő lett volna az első, aki arról biztosít, hogy realista. Ő a modern orvostudományban hitt. Annak eszközeivel gyógyított, és így tette a dolgát. Őt magát lepte meg a legjobban, amit a kóma alatt látott. Az ő beszámolója következik. Egy süvítő hang és egy szempillantás alatt átmentem a résen, és egy tökéletesen új világban találtam magam. Ezen a helyen csillogó lények hoztak át az égbolton. Hallottam egy hangot, ami olyan hatalmas és morajló volt, mint egy dicsőséges ének. Az élet, a színek, a szeretet, a szépség kitörését éltem át. Úgy tűnt, Isten és köztem egyáltalán nincs távolság. Mi történt? Talán amíg a doktor úr ezt nem tudta, mi kómában volt, ő érte imádkoztak. Lehet, hogy az orvos nem volt spirituális, nem volt lelki ember, vagy nem volt vallásos, vagy hívő ember, de a barátai, a családtagjai igen. Ima alkalmakat tartottak. Tudták, hogyan kell imádkozni, egyenként, közösségben, háttérben, és ahogyan teltek a napok, azon tűnődtek, hogy vajon számítanak-e az imáik. Csütörtökön a kóma harmadik napján elhívták a papjukat is. Megkezdődött a sürgető imáknak az utolsó hulláma. Ezt írta a dr. Alexander Eben. Óriási felhőfalakon keresztül haladtam lefelé. Körülöttem mindenütt morajlás volt, de nem értettem a szavakat. Aztán rájöttem, hogy számtalan lény vesz körül, akik egy távolban vesző körben térdepelnek. Most visszagondolva fogom csak fel, hogy mit csináltak ezek a teremtmények. Akiket én csak félig láttam, félig érzékeltem, és akik felettem és alattam belevesztek a sötétségben. Értem imádkoztak. Ez az ember vasárnap reggel felébredt a kómából. Az imák visszahozták az orvost a földre. Kedves Mári Rádió hallgatók! Kedves Mári Rádió hallgató! Van-e a te életedben egy ilyen személy, akiért bizony tudnád ostromolni az eget? Van-e krízis a világodban, a családodban, a munkahelyeden, ott, ahol vagy? S vajon a Jóisten elhívett téged, meghívett téged arra, hogy reményt nyújts? Ott, ahol már nincs remény, ahol már mindenkiről lemondtak, vagy emberről, ahol már mindenki feladta. És talán nincs másod, mint az imádság. Akkor az első osztályú, hiszen az kell. Nincs szükséged másra. Nem is a tudás kell ide, nem is a bölcsesség, okosság, hanem az ima. A hitből születő ima. Azon kívül semmi sem aktiválja úgy a boldogságot, mint a közben járó ima, amikor valamit tehetünk másokért. Próbáld ki! Legközelebb, amikor a nehéz nap után mész hazafele, imádkozz. Amikor emberek között vagy, amikor mindenki ideges, stresszes, imádkozz. Amikor azt látod, hogy valaki nehézségekkel küzd, kínlódik, bukdácsol, elesik, imádkozz. Meglátod. Te Isten gyermeke vagy. Mi mindannyian Isten gyermekei vagyunk. Azt mondja a Szent János evangélista első levelében. Látjátok? Milyen nagy szeretettel van irántunk az Atya. Isten gyermekeinek hívnak minket, és azok is vagyunk. Isten családjához tartozunk. Nem idegenek vagyunk, sem itt a földön, sem a mennyországban, hanem az örök élet ígéretének örökösei.
nem vagyunk betolakodók, hanem úgy vagyunk, mint egy kisgyermek, akikben Isten szent lelke lakik. Övéi vagyunk. Első nagy igazság talán, hogy a gyermekei vagyunk. De a második nagy igazság, hogy bizony mi Isten követei vagyunk ebben a világban. Azt mondja Szent Pál apostol a korintusiakhoz írt második levélben, ti Krisztus követségében jártok. Mintha Isten kérne általunk. Krisztusért kérünk, béküljetek meg Istennel. Minden egyes nagykövet, vagy akár bármilyen követ, egy adott uralkodót, vagy államfőt, vagy egy országot képvisel. Mi Isten követei vagyunk. És ebben a világban a királyunkhoz jövünk, egy kéréssel. Bizony, Isten követeiként. Péter apostol azt mondja első levelében, ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdon népe. Istennek nem volna szüksége a mi közreműködésünkre, hiszen nélkülünk is egyszerűbben, könnyebben meg tudna oldani sok mindent. De mégis neki úgy tetszik, hogy velünk, általunk tegye a dolgát. Sokszor egy édesanyának nincs szüksége segítségre, amikor éppen főz, süt gyermeke részéről, de mégis jól esik engedni azt, hogy a gyermeke is segítsen neki. És biztos nekünk is van ilyen élményünk. A szeretet sok mindenre képes. Mindenre képes. Isten ugyanezt teszi. Krisztus maga is imádkozik, és arra hív minket, hogy imádkozzunk vele. Azt mondja Szent Péter apostol első levelében, ti magatok is, mint élőkövek, épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokat ajánljatok fel, amelyek kedvesek Isten előtt. Az ószövetségi papságnak az volt a feladata, hogy Isten előtt közben járjon a népért. Tehát mi, ha közben járunk, imádkozunk másokért, akkor mi is a keresésben kapott általános papságunkat gyakoroljuk. Odaállunk egy résnyire, Isten is a másik ember közé. Légy te, kedves Mária Rádió hallgató, Ábrahám, a munkahelyeden, a családodban, az utcában képviseld Istennél az érdekeiket. Használtad, hogy küzdenek, szenvednek, harcban vannak. Miért mondaná, hogy imádkozzunk azért, hogy jöjjön el te országod, ha nincs befolyásunk ennek az országnak az eljövetelére? Isten nézi, hallja a mi imáinkat. Ne engedjünk a kísértésnek, a kis hitűségnek. Mi magunk is legyünk Ábrahámokká, akik bizony azért az 50-ig azért, azért a 45-ért, a 40-ért, azért a végül a 10-ért is, de közben járnak, nem engedik. Nem leintik, hogy hát az úgy, ő ilyen. Rajta nem tud senki segíteni, semmi. Higgyünk abban, hogy az Isten kegyelme még a legszárazabb sivatagot is, hát egy eső alkalmával ki tudja virágoztatni. Istennek a kegyelme egy megkeményedett, kemény szívűvélt embert is meg tud változtatni, meg át tud formálni. És lehet, hogy pont a mi imánk kell ehhez. Isten követei vagyunk, az Úr számít ránk. Isten meghallja az imáinkat. Számítunk neki. Arra vagyunk elhívva, hogy őt vigyük az emberekhez. És legyünk azok, akik meglátják azt, hogy hát itt tudnánk segíteni, itt volna miért imádkozni. Mindenkinek az életében van egy személy legalább, vagy legalább egy szándék, amiért is akiért imádkozhat. És lehet, hogy talán azt mondhatnánk, és azt is mondjuk, hogy ez csak egy csepp abban a bizonyos tengerben. De higgyük el, hogy lehet, hogy éppen az a csepp kell ehhez. És enélkül a csepp nélkül nagyon, de nagyon szegényes volna az a tenger. Hozzuk vissza az imát családjainkba,
hozzuk vissza Zimát egyéni életünkben. Zima csak azt jelenti, kapcsolatban vagyok Istennel. Kinyitom a szívemet, az én életemet is, beengedem az Urat. Átadom neki. Uram, itt vagyok. Uram, itt van ez az én munkatársam, akivel nem értek szót. Uram, itt van ez a zsörtös szomszédom. Ez a hálátlan gyermekem, ez a nem annyira szeretettel teli házastársam. Oda vinni az Ur elé. Mert lehet, hogy pont a mi imánk szükségeltetik ahhoz, hogy elinduljon a változás. Mert Istennek így tetszik, hogy bevonjon az ő munkálkodásába, az ő üdvösséges történetébe. Munkatársaivá akar bennünket választani, és talán ezért is helyez olyan helyzetbe, olyan emberek közé, olyan közösségébe, ahol bizony van néhány ima szándék. Mindig választhatunk, hogy panaszkodunk, zsörtölődünk, ítélkezünk, plegykálunk, vagy mi Krisztus barátaiként, Krisztus tanítványaiként, Isten gyermekeinként azt mondjuk, hogy én nem a problémát látom, hanem a lehetőséget. Na ezért én imádkoznék. És ha mi nem hiszük azt, hogy az imának van ereje, hát akkor ki? Kedves Mári Rádió hallgatók, én kívánom, hogy ezen a héten akkor tudjunk igazán Ábrahámok lenni az utcában, a munkahelyen, a családban, ahol vagyunk. Nagy-nagy hittel, bátorsággal mi is imádkozzunk másokért. Adja Isten, hogy így legyen. Önök Olasz Bélát hallották, ez a Szeretet útján című műsorunk volt. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

A szeretet útján gondolatok Istenről, emberről, szeretetről, örömről.

Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az izgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.